Halló, halló, Tilos Rádió. És benne a mikrohullám. Mikrohullám live. A Tilos Maratonon a Dürer kertben zenéltünk, és ezt halljátok most felvételről. Pápai Gergő, Nagy Isti és Grábics Attila zenélnek live-act. Jó vételt!

Sziasztok, ez a Tilos Rádió, és benne a Mikrohullám. Mikrohullám live. Dürerkedben zenélünk, ezt halljátok most felvételről. Nagy Isti, Pápai Gergő és Grábi Csatilla. Live-etje. Maradjatok velünk. Jó vételt!

Thank you.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémiával szinte egykorú az a platánfa, amely június 9-től a Tudományfája címet kapta. A platán a Margit-szigeti szabadtéri színpad és Kodály Zoltán szobrának közelében áll, a tövében elhelyezett táblán magyarul, illetve angolul az alábbi szöveg olvasható. Amikor 1825 körül kis csemeteként gyökerezni és sarjazni kezdett ez a platán, gróf Széchenyi István felajánlása nyomán megalakult a Magyar Tudományos Akadémia, a haza és haladás ügyét szolgálva. A fácska hatalmas koronájú faóriássá terebélyesedett, az akadémia pedig a magyarországi tudományos élet legfőbb intézményévé vált. Szellemi központja a tudomány művelőinek, ápolója a magyar nyelvnek. Több mint 200 éve arra törekszik, hogy alapítója Széchenyi István gondolatához híven a tudományos emberfő mennyiségének gyarapításával járuljon hozzá a nemzet erejének növeléséhez, írta a Kubit.
2: Szomorú látvány nyújtott nemrégiben a Tihanyi félsziget krátertava. A belső tó vízszintje feltűnően lecsökkent, helyenként fehéres szürkés iszapmezőként a meder is láthatóvá vált. Június elején a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai természetes oxigénhiány okozta halpusztulást tapasztaltak a belső tóban, ezért mindenkit távolmaradásra intettek. A halak zöme invazív ezüstkárász volt. A pusztulás azóta megállt, a területet megtisztították. Továbbra is kérjük a látogatókat, hogy a tó szegélyt ne közelítsék meg, írta mégis a Nemzeti Park. A tópart magas agyagtartalmú iszap rétege jelenleg veszélyesen ragadós. Főként azonban az ott költő és táplálkozó ritka madarak nyugalmát óvják, számolt be a 24.hu.
1: A 2026-os European Drug Report legfontosabb következtetése az, hogy kontinensünk drogpiaca nem összeomlik, hanem átalakul a rendőri nyomás alatt, írta a hvg.hu. A piac már nem ott és nem úgy mozog, ahol a hatóságok néhány évvel ezelőtt várták. A kokainnál például a lefoglalt mennyiség csökkent, a lefoglalások száma viszont emelkedett, tehát nem a piac zsugorodott, hanem kisebb, szétszórtabb szállítmányok és gyorsan adoptálódó csempész módszerek alakultak ki. A hatósági nyomás miatt a hálózatok kisebb kikötőket, tengeri átadásokat, gyors hajókat, félig vízbe merülő tengeralattjárókat, drónokat és kifinomult rejtőzködési technikákat használnak. Magyarország az utcai drogterjesztés és a kikötői bűnözés helyett más kockázatokkal szerepel a jelentésben, az intravénás droghasználat alacsony fokú ártalom csökkentési ellátottságával, a szintetikus kationok népszerűségével, az alacsony tiszta tű és fecskendő ellátottsággal.
2: A dunai ingola fokozottan védett, csak hazánkban honos halfaj, formája és életciklusa 360 millió éve alig változott. Pikkelytelen teste hangolna-szerű, állkapacs nélküli szájában szívófogak találhatók. Izomrostjai nem tagoltak, ivarszervei páratlanok. Lárvái 3-5 éves fejlődés után átalakulással érik el a rövid életű ivarérett formát, majd ívás után elpusztulnak. Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói a rábából gyűjtöttek be ivarérett egyedeket. A mesterségesen nevelt, kikelés előtt álló ikrákat és párnapos lárvákat 2025 és 2026 között 10.105 egyedet visszatelepítették a faj természetes szaporodási helyére. A halászatfejlesztési tanszék közleménye szerint kísérletük világ első a maga nemében, számolt be a Greenfo.
1: Moszkva gyermekjogi biztosa azt javasolta, hogy a fiatalok a szünidő alatt is dolgozhassanak, írta a Euronews. A londoni The Telegraph úgy tudja, hogy napirendre került a szovjet korszakból származó gyermekmunkatáborok újranyitása is. Az orosz munkaügyi törvények lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy 14 éves koruktól dolgozzanak, szüleik írásbeli beleegyezésével, vagy 15 éves koruktól önállóan írjanak alá munkaszerződést. A lap értékelése szerint az intézkedés annak jele, hogy a Kreml már a gyerekek munkaerejét is kénytelen politikai tartalékként kezelni. A Bloomberg becslése szerint az ország gazdaságának további 1,5 millió munkavállalóra van szüksége a munkaerőpiac egyensúlyba hozásához, míg az orosz iparosok és vállalkozók szervezete 3 milliós munkavállalói hiányt prognosztizál 2030-ig. Bírói utasításra leveszik a Kennedy Center épületéről és az intézmény weboldaláról is Donald Trump amerikai elnök nevét. A névváltoztatás az elnök szívügye volt, az általa kiválasztott kuratórium 2025. decemberében megszavazta a központ átnevezését, a bíró szerint azonban a hely szint a kongresszus jóváhagyása nélkül nem lehet átnevezni. A kongresszus adta a Kennedy Centernek a nevét, és csak a kongresszus változtathatja meg, írta a bíró a 94 oldalas véleményében. A végzés értelmében minden olyan feliratot, amelyen a Trump-Kennedy központ elnevezés szerepel, 14 napon belül el kell távolítani. Donald Trump bírálta a döntést. Ha nem kapok teljes szabadságot arra, hogy azt tegyem, amit nálam senki nem csinál jobban, akkor nem érdekel egy olyan folytatás, amely csak egy reménytelen utazás lenne soha országban. Olvastuk a hvg.hu-n. A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban közzétett kutatásban azt vizsgálták meg laboratóriumi körülmények közt, hogy milyen az optimális munkadal, írta a Nat Geo. Két fontos jellemzőt találtak, sok esetben a munkadalok nem csak a munkafolyamat alapritmusát követték, hanem a fő ütemek közti üres járatot is kitöltötték. A másik érdekesség szerint pedig gyakran egy külön ritmusadó volt, aki énekelte, mondta vagy ütötte az ütemet, néha a dolgozó csoport tagjai az ő kántálására válaszoltak is a munkafolyamatuk közben. A hajózásban számtalan olyan folyamat volt, amelyet így összehangoltan kellett irányítani, de hasonlóan koordinált munkát igényelt a gyapjú kallózása, vagy a vasútépítésnél a cölöpverés. A világszerte elterjedt munkadalok a kutatók szerint kimondottan azt a célt szolgálták, hogy segítségükkel a dolgozó csoport azonos ritmust tudjon tartani.
2: Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Bükid Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-Dobszai Hernád Menti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Attilos Radio, hier Reke Wötkesnek.
1: Szomorú látvány nyújtott nemrégiben a Tihanyi félsziget krátertava. A belső tó vízszintje feltűnően lecsökkent, helyenként fehéres szürkés iszapmezőként a meder is láthatóvá vált. Június elején a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai természetes oxigénhiány okozta halpusztulást tapasztaltak a belső tóban, ezért mindenkit távolmaradásra intettek. A halak zöme invazív ezüstkárász volt. A pusztulás azóta megállt, a területet megtisztították. Továbbra is kérjük a látogatókat, hogy a tószegélyt ne közelítsék meg. Írta mégis a Nemzeti Park. A tópart magas agyagtartalmú iszaprétege jelenleg veszélyesen ragadós. Főként azonban az ott költő és táplálkozó ritka madarak nyugalmát óvják. Számolt be a 24.hu. Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Büki Nemzeti Park igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-Dobszai Hernádmenti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt és eltűnt. Írta meg a Sokszínű Vidék.
2: A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban közzétett kutatásban azt vizsgálták meg laboratóriumi körülmények közt, hogy milyen az optimális munkadal, írta a NatGeo. Két fontos jellemzőt találtak, sok esetben a munkadalok nem csak a munkafolyamat alapritmusát követték, hanem a fő ütemek közti üres járatot is kitöltötték. A másik érdekesség szerint pedig gyakran egy külön ritmusadó volt, aki énekelte, mondta vagy ütötte az ütemet, néha a dolgozó csoport tagjai az ő kántálására válaszoltak is a munkafolyamatuk közben. A hajózásban számtalan olyan folyamat volt, amelyet így összehangoltan kellett irányítani, de hasonlóan koordinált munkát igényelt a gyapjú kallózása vagy a vasútépítésnél a cölöpverés. A világszerte elterjedt munkadalok a kutatók szerint kimondottan azt a célt szolgálták, hogy segítségükkel a dolgozó csoport azonos ritmust tudjon tartani.
0: Attilos Radio Hired Halotatok.
3: You really know where you are at this point in time and space, and in reality and in existence. When you look out the window and you're looking back at the most beautiful star in the heavens, most beautiful because it's the one we understand and we know is we're home, it's humanity, it's people, family, love, life. And besides that, it is beautiful. See, from pole to pole and across oceans and continents, watch it turn and there's no strings holding it up. And it's moving in the blackness that

0: Na itt tényleg.
1: Nagyon durva. Na, hoztam neked egy kis nyalánkságot, hogy viccesebb legyen, nevetős. Thank you. Nem senki egy cigitesó? Mi?
0: De.
1: Mennyit tegyek bele, mi? Mennyi sokat szív?
0: Hülye vagy, szív, mint a gép. Ő adja rá a pénzt.
1: Akkor beleteszem az egészet. Nem, csak ügyeskedj. És?
0: Amúgy?
1: Milyen nagy van?
0: Jobb, mint a faterna. Nagy legalább, de te nem szólj le. Nem csinálsz semmit. Maximum beszél. De nem kell hallgatni, vágó? Kimegyek a szobában, akkor meg beszél magának. Legalább valahol aludna. Csak kessen. Kérd egy kis okosság, vágó?
1: Okosság. Na figyelj. Annyit tudok neked is mondani. Adok egy telefonszámot. Fölhívod. Megmondod, ki vagy, ki küldött. Normális tegyél. Nagyságon megdonálsz a dolgát. 400-as órabér, mondhatod egészen. De tudok egy másik csávot, akkor meg tudod, hogy meg soha nem is van.

reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttéri című műsort egészen 9 óráig. Egyelőre velem Melyik Ferivel, én is sajnos egy picikét késtem, elnézést kérek mindenkitől, de egyszerűen később indultam, abban a hitben éltem, hogy gyorsabb vagyok, mint a múlt héten, vagy az előtti héten, nem vagyok gyorsabb még mindig. Legalább 45 percre van szükség arra, hogy beérjek, nem sikerül fél óra alatt, bármennyire is félkor próbálok elindulni, de ez pusztán magyarázkodás. A legfontosabb, amivel szeretném kezdeni a mai műsort, az az, hogy mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönjük, aki gondolatokkal, tettekkel, fellépésekkel és leginkább pénzadománnyal támogatta a Tilos Rádiót, a Tilos Rádió közösségét, a Tilos Rádió hallgatóságát, magát a Tilos Rádiót, mint média jelenséget és mint közösséget. Nélkületek nem működne ez a rádió, ti dobjátok össze évről évre, és idén is összedobtátok. Pontos számokat sajnos még nem ismerek, de ígérem, hogy amint elérhetők lesznek, ki fogjuk elemezni ezeket a számokat, meg fogjuk nézni, hogy honnan jött a pénz, hogy inkább utaltatok szívesebben, vagy odatartok készpénzben, vagy adományért cserébe, vagy a belépőnél sarcoltunk meg benneteket. Minden ezzel kapcsolatos mondatot, gondolatot, hozzászólást nagyon szívesen veszek, hiszen ez bizonyos szempontból már a retrospektív kezdetet megpróbáljuk valamilyen módon majd feldolgozni, mindazt a jóságot, ami felénk árad. Amikor én kint voltam a maratonon, akkor azt láttam, hogy tele van a kert, tele van a nagy terem, tele vannak a termek, tehát nagyon jó volt látni azt, hogy rádiónk, mint közösség, és mint támogatói közösség, és mint egyfajta szórakoztató ipari szereplő, azért egész jó hely tud állni. Fantasztikusak voltak a fellépők, fantasztikusak voltak a DJ-k, a koncertek, persze azon is lehet majd beszélni, hogy hogyan szeretnénk másként, vagy ki az, aki pont így szeretné. Szóval 2.15.37.73, hogyha bárki ezzel kapcsolatban kiemelne bármit, megmondom őszintén, nekem idei szívem csücske, bár mindegyik volt, de ezt már itt az éppen nálunk technikuskodó Ózonnak elmondtam. A Gimisat fellépése volt, egyszerűen őrület volt tényleg újra átélni a legfontosabb beateket, a legfontosabb gondolatokat, azokat, amelyek a rádiónkat táplálják, rendkívül inspiráló volt, többféle hipotézis is megfogalmaztam magamban azzal kapcsolatban, hogy mi a rádiónknak, szerintem mi a rádiónak, vagy számomra mi a rádiónak a küldetése, a közösségünk küldetése, úgyhogy ezeket még így forgattam magamban, tényleg rendkívül inspiráló volt, de tulajdonképpen minden nap, amikor kint voltam, nagyon adta, természetesen a pszichedelikus nap is, de erről már beszéltünk a múlt héten, és hát természetesen külön szeretném megköszönni a Tilos Rádió Héttérítő című műsorának a hallgatóinak, akik 1,1 millió forintot dobtak bele a kalapba, ami tényleg fantasztikus. Azt múltkor elfelejtettem mondani, hogy minden évben megnézzük, hogy ezek az összegek, amiket bemondanak, megérkeznek-e, és meg az a nagyon komoly, hogy a rádió, a Héttérítő című műsor támogatóknak a szava az pontosan annyit ér, mint amennyit kimondanak, tehát hiány nélkül érkezik minden adomány. Ezen kívül 500.000 forintot hozott a szombati tombola sorsolás, ugye szerencsére a rádió számára nulla befektetéssel bír, így ez nettó értékként szerepel, és ebből nem kell az Artisiusnak se semmit adnunk, mert hogy ez egyszerű pénzadomány, amiért cserébe egy papírcet itt kaptok, de ez a papírcetli aztán több embert elvisz a boldogságba, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly nyereményeket ajánlok fel hozzá, de tulajdonképpen társadalmunk egyik zsebéből másikba pakolgatja a lóvét, mint a Google a Google-nél, de hogy itt ez a társadalom jobbá tételén, az emberek életminőségének a javítását, ez számtalan olyan dologot támogat, ami nekünk és nektek is egyaránt fontos, tehát ezek itt a hálaszavai, nem tudunk elég hálásak lenni azért, amiért évről évre pakoljátok bele a pénzt, és hát nagyon fontos, hogy ha már nem pakoljátok bele a pénzt, akkor majd nem leszünk, de hogy soha nem lesz olyan, mert a Tilos Rádió mindig meg fog újulni, amennyiben az megújulásnak mondhatjuk, hogy megmaradunk eredetileg tervezett úton, de bizonyos szempontból nézem már, ez is megújulás, úgyhogy fantasztikus volt ez a 9 nap, külön szeretném megköszönni még a Dürer kertnek a munkatársainak, akik pakolják alánk, pakolják körénk a kereteket, hogy mi aztán megteremthessük a gyűjtésnek a flóját, és hát külön óriási köszönet a Tilos Rádió önkénteseinek, akik tényleg
napról napra folyamatosan hordták a cuccokat, adományokat gyűjtöttek, tényleg mindenféle munkát elvégeztek, és hogy ők azok, akik a Tilos Rádiót mozgatják, működtetik a maratonon, szóval big up nekik, és természetesen big up minden Tilos Rádiósnak, aki gyűjtött, aki beletette, aki átérezte, szóval nagy köszönet mindenkinek. Túl vagyunk a 2026-os maratonon, most már az új célokat fogjuk majd előtérbe helyezni, de azért persze valamennyire érdemes még majd átbeszélni. Csak hogy el ne felejtsen pontokba, szerintem ezzel kitos, hogyha műsorkészítő társai megérkeznek, hogy így a Tilos maratonnal, Tilossal általában véve szeretnék megfogalmazni majd egy hipotézist a jövőnket illetően, vagy az irányainkat illetően, illetve szerintem egy picit érdemes átbeszélni azt, hogy van-e még szükség arra, hogy erőltessük ezt a rádióban gyűjtést, mert most hallgattam a héten a rádiót, és hát megmondom őszintén, hogy nem nagyon hallottam olyan műsort, akik tényleg így nagyon ráfókuszoltak volna a gyűjtésre. Több műsorban elhangzott, hogy érdemes adni, meg hogy szerintem tök sokan, ahhoz képest, amikor elkezdtük, milyen nehéz volt ezt átadni, egyre többen fogalmazzák meg azt, hogy maraton van, mert nem ajánlgatnak különféle más programokat, de szerintem ez nagyon jó, de én úgy láttam, hogy ha ennyi idő után nem sikerült, vagy nem szökkent így szárba ez a 9 napig gyűjtünk modell, és hogy voltak olyan műsorok, ahol ismétlés volt, hogy szerintem akkor ezt nem biztos, hogy ebben a formában így tartani kell, érdemes átgondolni, hogy hogyan tudjuk akkor a meglévő működéshez hozzáigazítani az elvárásainkat, hogy esetleg mindenki a saját maga komfortértékének megfelelően tudjon gyűjteni, szóval szerintem rendkívül tanulságos volt. Meglátjuk majd, hogy a konkrét számok esetében mit mutat ez. Ugye itt a maratoni számlálón 70 millió forintra húztuk, és ez 54-en megállt, de ez már jó ideje 54-en állt, tehát biztos, hogy több van, mint 54, mert amíg ez már 54 volt szombat előtt is, tehát hogy a szombat biztosan hozzájön, meg az utalások hozzá mennek, úgyhogy meglátjuk majd. 2.15.37.73, hogyha hallgatja valaki esetleg a Tilos Rádió olyan szintű munkatársai közül, hogy van bármilyen szám, tudunk-e nézni naprabontásokat, szóval izgalmas lesz majd átnézni, hogy akkor hogyan ment. A idei évben volt ez az 5000 forintos belépő, meg mindenképpen egy szakaszhatár a rádió életében. Ha akarjuk, ha nem, ezen a szakaszhatáron átléptünk, és véreink maradtak kerítésen kívül, ezzel kezdenünk el valamit. Tehát valamit ki kell találnunk arra is, hogy mindenki közel tudjon hozzánk jönni, az is közel tudjon hozzánk jönni, akinek most nincsen lóvéja, nem baj, majd akkor, amikor lesz, akkor elveszik tőle, elkérjük tőle, kikenyörögjük tőle, tarháljuk tőle, de addig hagy jöjjön közel, mert hogy ez táplálja. De akkor ezzel kapcsolatban majd, hogyha megérkeznek műsorkészítő társaim, mert hogyha ezt nélkülük csinálom, akkor inkább ilyen kinyilatkoztatásnak tűnne, és hát távol álljanak tőlem az ilyen típusú kinyilatkoztatások ebben az ügyben. Ami még ezen kívül nagyon fontos, azok az előttünk álló célok, az előttünk álló feladatok, és akkor ezzel fogunk majd foglalkozni. Most 7 óra 31 perc van, és akkor egészen 7 óráig szól majd a Tilos Rádió. Nagyon bízom benne, hogy műsorkészítő társaim megérkeznek, és akkor velük közösen folytatódik majd a Tilos Rádióban a Héttérítő című műsor. Ébredjetek!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort. Megkezdjük szépen emelkedésünket a normál ügymenetbe, már amennyire egyébként normál ügymenetnek tekinthető az az élet, amit mi itt élünk, akár Budapesten, akár pedig a Tilos Rádióban. Szóval megkezdjük a nyarat, bizonyos szempontból maraton általában véve a nyárnak a nyitánya, nagyjából az iskola végével esik egybe, és hát hála legyen a naptárnak, most már 15-e van, tehát azt jelenti, hogy ez a hét most már a vakáció előtti hét. Szerintem nagyjából azt mondja, hogy felkiáltója, ó, hát ilyen jó CIO környékén járhatunk, mondjuk, akkor most mondjuk tegyük, hogy CIO, akkor áció, káció, akáció, vakáció, dehogy is. Még csak most a felkiáltó jelnél vagyunk tán. Nem tudom, gyerekek, ha valaki esetleg most megy iskolába, és tudja, hogy mi van most fölírva a táblára, csöves felkiáltó jelnél tartunk, vagy már indult végre a betűk felírása, de emlékszem, hogy egész évben azt vártam, hogy végül mikor írja föl valaki a felkiáltó jelet a táblára, mert onnantól kezdve minden nap, amikor bementem, akkor csak megnéztem, és láttam, hogy most már az utolsó hét van, hogy ezen a héten már kirándulgatnak a gyerekek, mindenki jól tanult, vagy tanult, ahogyan tanult, akkor most már a jegyek lezárása van, esetleg még felelések, utolsó javítások. Arra kérem a tanárokat, legyenek irgalmasak, legyenek támogatók, és adjanak jó gyereket, jó jegyeket a gyerekeknek, hogy aztán ők is megélhessék a sikernek az élményét, megélhessék azt is, hogy ők is fontosak. A legjobb az lenne, hogy nem lennének ezek az osztályzatok, de addig, ameddig elérünk eddig a békés, boldog pedagógiai korszakba, amikor mindenkire lesz idő egyesével beszélgetni, és a neurodiverz gyerekektől elkezdve mindenki boldogan siet majd az iskolába, addig is arra kérek mindenkit, hogy adja meg a jobb jegyet a gyerekeknek, adja meg a jobb jegyet a diákoknak, mert hogy miért adnánk rosszabb jegyet? Majd mindenki egy kicsit kimozogja, megcsinálja. Szóval ezen a héten hála legyen a magasságosnak, gyerekek, véget ér végül az iskola. Na, a legfontosabb előttünk álló következő pont, az pedig a Budapest Pride. Da-da-da-dám! Június 27-én. 27-én lesz a Budapest Pride, és hosszú idő óta, hát tavaly óta mindenképpen, amióta összeomlott az Orbán rendszer, ebből a szempontból nézve rendszerváltás történt, vagy rendszerváltozás történt, és most már nem kell darázni a Pride miatt. Halló?
1: Szia, Tamara vagyok.
0: Szevasz életem. Már pont gondoltam, hogy a múlt héten mondtad, hogy telefonálni fogsz.
1: Igen, hát mondom, mielőtt belekezdünk a Pride-ba, kicsit ott akkor a gyerekeknél hadd fogjalak meg. Igen,
0: na,
1: most
0: látod.
1: Most telefonáltam, mert megyek bútort pakolni.
0: Milyen bútort?
1: A szüleim szovát újítanak fel, úgyhogy nagyon nehéz, nagyon régi kanapék, szekrény.
0: Az igen.
1: Nem baj, kell a fizikai munka, a szellemi mellé is. Na, azt szeretném kérni a rádióhallgatóktól, hogyha esetleg a maraton után maradt egy kicsi pénzük, 5000, 10000, 1 millió, bárhány forint, akkor most lehetőségük van a gyermekvédelem feltárását támogatni. Ugye az én gyermekvédelmi munkám az nagyon szorosan összeforrt a Héttérítővel, hiszen itt hangzott el egyáltalán annak az ötlete, hogy én egy dokumentumfilmet elkezdtem készíteni 2024-ben, és most ennek a folytatására gyűjtöttem.

0: oldalán meg lehet találni, és akkor ott lehet utalni nekünk.
1: És miről fog szólni az új film?
0: Az új film címe valószínűleg a Ne hagyd magamra. Az első filmnél egy szakember munkanapján keresztül mutattuk be az állami gondozásban élő gyermekeket, 16 élettörténet és jelenleg rendszerben lévő gyermekek álmai, vágyai jelennek meg a vásznon. A második résznél pedig sok szakember fogja elmondani azt, hogy élték ők meg eddig ezt a munkát, és hogy van-e belőle kiút, és ha van belőle kiút, akkor mi a jövője a gyermekvédelemnek. Tehát az első az megmutatta azt, ahol vagyunk, és a másodiknál pedig szeretnénk egy kicsit pozitívra tekerni, és megtalálni azokat a szakmai gondolatokat, amik esélyt adnak arra, hogy ezeknek a gyerekeknek valaha is jobb lesz. Hiszen attól, hogy kormányt váltottunk, sajnos ők a mai nap még mindig szenvednek a rendszerben.
1: Ők mikor nem fognak szenvedni végre?
0: Hát ha rajtam múlik, Feri, akkor még ebben az évben.
1: Jó, de úgy, igen, de hogy mivel nem rajtad múlik. Hogyan látod, Tamara? Indulnak ezek a dolgok? Ne legyek türelmetlen, mert amúgy már van fény, vagy mi történik?
0: Én teljesen türelmetlen vagyok. Egyelőre azt látom, hogy az új kormány még vakon van. A régi az teljesen vakon van, tehát ha valaki hallgatja a parlamenti közvetítéseket,
1: pontosan
0: egy ilyen gulyás Geri Rétvári állami gondozott diskurzusban semmi, tehát hogy teljes fasságot mutatott.
1: Jó, de hát őket nem is érdekelt, és ahhoz szóval azt felesleges vonatkoztatási pont kinézni.
0: Az új kormánynál azt látom, hogy van végre szándék. Van elköteleződés, azt, hogy a rendszert hogy lehet valóban újjállakítani, azt viszont mi tudjuk a benne dolgozók. És ezért fontos, hogy ez az újabb dokumentumfilm elkészüljön, hiszen itt ugye a szakmának mondhatnám a legprofesszionálisabb, legnagyobb tudással rendelkező emberei fognak részt venni, ugye Feri? Illetve most már engem megkeresett a Tisza párt, és július elején fogok velük leülni, tárgyalni arról, hogy a benne dolgozók hogy látják a változást, az, amit én képviselek, hogy nem maradhat az állami struktúrában a szociális ellátás. Tehát addig, amíg a szociális ellátást egy közigazgatási intézményként kezeljük 8-tól 4-ig, addig itt nem lesz semmilyen változás. És ugye nem csak a gyerekvédelemről kell itt beszélnünk, hanem hogy áll az állam a szociális támogatáshoz.
1: Azt figyeld, nagyon jó. Tamarám, ez nagyon szuper, akárhogy is nézzük, és azt csak azt nem értem, hogy és akkor ilyenkor a pártnak kell téged, vagy a párt keres meg, nem valami izé, nem valami...
0: A képviselő.
1: Ja, hogy azért, aha.
0: Tehát helyi ugye... szinten vagyunk, aha. Hogy én már tájékoztattam több alkalommal is az új kormányt, hogy létezik ez a projekt. Ugye a filmet több mint 42-43 helyszínen vetítettük, az azt jelenti, hogy én több mint 5000 emberrel ültem le és beszélgettem arról, hogy mi ez a rendszer. Ugye a projektet úgy kell elképzelni, hogy lemegy a dokumentumfilm egy órában, és utána egy-másfél-két órát, amennyit a közönség igényel. Mi a filmkészítői ott vagyunk és beszélgetünk, feldolgozzuk. Ilyenkor mindig a helyi településnek megfelelően, tehát én mindig felkészülök arra, hogy ahova megyünk vetíteni, ott mik a viszonyok, és helyben, helyi emberekkel, helyi problémákra próbálunk megoldást együtt találni, és egy pici Aurel nevű településen azóta egy fantasztikus közösségi összeállás született szülőkből, akik mondjuk a helyi iskolai problémákra elkezdtek hatékonyan reflektálni a gyermekek érdekében.
1: Fantasztikus, fogdakezen.com, ha valakinek maradt egy kis lóvéja, akkor nagyon kérik, hogy támogassa ezt a projektet.
0: A Facebook felületen lehet megtalálni a támogatási oldalt.
1: Szuper, köszönjük életem, mindenképpen számol be folyamatosan
0: is.
1: Dolgaidról. Köszönjük, csókollak, ciao, ciao. Na hát és közben, ha nem is Señor Facundo, de előtolt a párját, aki végül beült ide. Jó reggel, Zsuzsanna, téged küldött be, Roli?
2: Jó reggel.
1: Akkor tessék, vicceseket mondjál különböző külpolitikai dolgokról, mondjál bizarr dolgokat,

0: ilyesmik, amiket a...
1: Bár negyed annyit tudnék beszélni, mint Señor Facundo.
0: Hol van ez a rossz életű? Parkol.
1: Úton.
0: Úton. Előbb értébe? Jó, ő meg máshonnan jön. Já, akkor ez még a folytatása még a hétvégének. Így kell
1: gyerekek. Nem, mindenki otthonából érkezik.
0: Mindenki onnan jön, ahonnan tud. Na, életem, figyelj, már akkor kicsit előmelegítjük legalább a ízét a dalmának, a mesterséges intelligenciás tudszát. Valamit mondja már róla, nem tudsz semmit még erről mondani, vagy nem akarsz mondani. Ez most a legforróbb topik a világban, hogy hogyan változtatja meg. Megmondom őszintén, Budapest Galéria legutóbbi tudszai átformálták az életem. Amióta volt a neurodiverzes tudszatok, az volt egy teljesen más perspektívából nézem a világot. Ha van a művészetnek küldetése, hát akkor az ez, hogy ilyen hatással legyen. Előtte a flottillás csóka is, az is nagyon jó volt. Most itt van a mesterséges intelligencia, amelyik aztán tényleg kajak napról napra formálja az életünket. Én megmondom neked az őszintét, hogy én már ki akarok szállni. Elég, nem elég. Tehát most arra az okostelefonos csúszás elérte a maximális határát. Hála legyen a jó Istennek és a Kékpont Alapítványnak, július 1-én, mint megváltó érkezik a kikapcsolódás, 7 monitormentes nap. Ezt mindenkinek ajánlom, aki szeretné egy picit visszanyerni mindössze 7 napra a saját tudata feletti kontrollt, próbálja ki. 7 napig nincsen monitor, lehet dolgozni, lehet életben maradni a monitor előtt, tehát semmi olyat nem kell csinálni, lekapcsolni, ami a munkához szükséges, ellenben minden mást. Egyszer csak az emberre rászakadnak az órák, rászakadnak az érzelmei, rászakad a boldogság. Majd utána, teljesen emberi módon, 7 nap után, ciao, visszacuppanás a nem normális kétdimenziós görgetésbe. Mostanra megint oda jutottam, hogy teljesen fölöslegesen nézem meg ugyanazokat az oldalakat. Tehát nem új tartalmakat nézek, hanem ugyanazt. Történt-e valami? Nem bírok kiszállni ebből a szorításból, nem akarok még elmenni segítséget kérni és kimondani, hogy elnézést. De nekem ez nincsen saját erőm elég, de közel vagyok hozzá, mert érzem azt, hogy romlik az életem minősége a görgetésben. És akkor ehhez mi történik? Feltaláljuk a mesterséges intelligenciát, ami elkezd választ adni mindenre. Hát lassan ott tartok, hogy előfizetek valamelyik ilyen mesterséges intelligenciára, mert az ingyenes elfogy, és ami lenne még kérdésem, mert nem akarok kutakodni, mert belussulok, teljesen AI vakságot kapok, bármi van, majd megkérdezem akkor a izét. Mondjuk ki, ChatGPT-t. Szóval, és akkor ez most úgy tűnik, hogy akkor végül, akkor a Budapest Galériában művészet eszközeivel megpróbálják. Egy picit csurgassál már belőle, valami nagyon keveset.
1: Picit csurgatok, csak mert a dalmánál jobban ezt biztosan nem tudom én így elmondani, hogy a kejtes miről szól. De azért nem csak az AI-ra koncentrál a kiállítás, hanem nagyon szépen végigjárja így a galéria mindkét szintjén, hogy milyen ökológiai lábnyomot hagy például egy-egy ilyen szerverpark. Tehát, hogy óriási szerverparkok vannak tulajdonképpen, tehát az, hogy a felhőbe fönn van valami. Szóval sokkal inkább ilyen távolabbról is közelíti a kiállítás, vagy egy-egy mű, hogy az, tehát, hogy nem a felhőbe van, hanem ahhoz nagyon komoly ilyen...
0: Hát fizikailag ezeket mozgatni kell, ezeket az adatokat.
1: Tároló,
0: persze.
1: Igen.
0: Hát megmondták, ha leírod a ChatGPT-ből, hogy köszönöm, azzal már megint belenyomtál egy picit a földbe.
1: Igen, és akkor van egy olyan mű is, ahol például a kukikkal foglalkoznak, tehát rá lehet kattintani, hogy a Google, Facebook, Amazon, tehát nagyon-nagyon sok oldalnak tehát ha rákattintunk, akkor kimutatja, hogy milyen lábnyomot, hogy ökológiai lábnyomot például egy-egy ilyen oldalnak a kukijai, van, ami így végigjárja azt a gyártási folyamatot egyébként, hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy ezek a akkumulátorok, meg ezek a szerverparkok ugye üzemelhessenek. Jó reggelt!
0: Sajnos csak az ezüstöt sikerült megszerezned, Roland. De az is szép, de szépen ragyog, az ezüst is szépen ragyog. Az aranyat most elvitte Zsuzsa. És akkor elsősorban ez az AI-nak erre az oldalára koncentrál? Várjatok, telefon, de mondj semmit. Halló?
2: Halló, halló. Csak egy környezeti lábnyomra jut eszembe. Múltkor kiszámoltattam az egyik ilyen GPT modellel, hogy az illedelmeskedés meg a smúzolás az körülbelül mennyi energiát veszül egy évben, és 64 családi ház teljes energiafogyasztása megy el Magyarországon a magyar kontextusban történő smúzolásra. Tehát csak azért, hogy jaj, de jó, hogy most...
0: Ennyibe kerül, az udvariasság sose volt olcsó.
2: Igen, de utána meg tudod tanítani arra, hogy figyelj, igen, de nem a válasz, hogy amúgy majd ne smúzogassál meg itt szociális kapcsolatoknak, hagyjál már robot vagy. És utána meg úgy viselkedik, szóval ezt ki lehet kapcsolni.
0: Ez is nagyon érdekes kérdés, mert ugye a Csillagok háborújában nagyon szépen beszélnek a robotokkal, elfogadják, hogy vannak érzéseik, meg is simogatják őket, illetve hát akár adott esetben meg is siratják, vagy ezeket a robotokat meggyászolják. Ellenben te most arra biztatod a lakosságot, hogy köcsög robotként tekintsünk a szegény
2: GPT-t. Nem, én nem mondtam ezt, hogy te mondtad, bocs, én azt mondtam, hogy tekintsünk rá robotként, az normális, mert robotnak robot az algoritmus. Érted? És az nem azt jelenti, hogy le kell gyalázzunk, meg az se, hogy gyalogassuk a rozsdára.
0: Középút, valami középút.
1: Meg kell tanulni egyébként, igen.
2: Egy kicsit a gyermekünk azért, tudod? Tehát, hogy hiába, hogy csavarokból van, de a gyermekünk, mert mit tanítgatjuk, szóval
0: igen.
2: Kötelező alázat szerintem fontos, mert mindenfelé fontos. De ők robotok, érted?
0: Igen, csak ez valahogy majd olyan, tehát hogy ez is egy nagyon fontos kihívás, hogy akár magunknak, akár gyermekeink számára, hogy elkerüljük a túlzott personalizálást, tehát hogy nagyon megszemélyesítsük egyébként ezeket az eszközöket, és úgy tekintsünk rájuk, minthogyha egyébként...
1: Nagyon sokan összevesznek. Többek között én is. De most már erről szoktatom le magam, de másoktól is hallom, hogy összevesznek a...
0: Honnan igazából ez programozás? Tehát ilyenkor amúgy ez a jövő programozása, hogy megmondod, hogy mit kell csinálni.
2: Neki. Igen. Na pont erre van egy workshopom, picit reklámozom.
0: Na.
2: Gyerekekkel fakockából, ilyen konyhai meg barkács maradékból készítünk robotokat, és mindig arra jönnek rá a gyerekek a workshop végén, hogy hát egyrészt fegyvert adni robot kezébe hülyeség, a másik pedig az, hogy igazából a robotok olyanok, amilyen itt teszik őket. Szóval
0: ez nagyon fontos. Ez.
2: Úgyhogy szerintem azért nagyon sok praktikus dolgot tud nekünk segíteni. Persze. Például csak gondoljak a konyhakertre, ahol a poloskák meg kártevők százai ott vannak. Milyen szép lesz, mikor kicsi nanorobotok hátizsákkal az összeszedik, amit nem mikroműanyagot, és közben lézerstukkerrel lelövik a márványos poloskát.
0: Amúgy a Harrynak van egy jó példája erre, amíg azt mondja, hogy nagyon sokféle hátránnyal tudunk majd szembenézni, de akár olyan előny is elképzelhető, hogy amúgy egy új reneszánsz érkezik az emberiség életébe, hiszen ezek a robotok olyan hatékonyak lesznek, meg ezek a technológiák, hogy nekünk marad időnk egyébként, úgyhogy konkrétan például semmit tenni, és ő az ortodox zsidókat hozza Izraelben, hogy emberek, akik konkrét termelő munkát nem végeznek, de a társadalom mégis támogatja őket ebben, hiszen adott esetben más módon járulnak hozzá a közösséghez. Tehát nálunk is kialakulhat egy olyan társadalmi réteg, amelyik egyébként hátradől, és más típusú spirituális tevékenységet végez.
1: Azért nem lesz szükség ennyire.
3: Azért ott van előteljesen egy másik oldal is, hogy egyébként mi az, amit hozzátesznek az állam működéséhez.
0: Mit tesznek hozzá?
2: Fizessenek adót a robotok, meg TB-t.
3: Meg az ortodoxok is.
2: Meg komolyan, tényleg, hát miért, hogyha dolgozik, érted, akkor nem meg kell szerelni. Én támogatnám a robotadót, az bevezetném.
0: Aj, mennyi bioetikai kérdés, Istenem.
2: Is legyen ellátás, tehát érted, ez egy komplex dolog.
0: Na, és
2: egy új minisztériumot kíván, én úgy érzem.
0: Így van. Köszönjük szépen, életem. Köszönjük. Ciao, ciao. És akkor a dalma ezeket a dimenziókat is feldolgozza, vagy most kifejezetten itt a lábnyomra koncentrál?
1: Nem, tehát ez az alsó szinten foglalkozik elsősorban ezekkel a kérdésekkel, illetve milyen adattömörítéssel foglalkozó művek vannak, és a felső szinten vannak inkább már olyan ezeket a kérdéseket így jobban kibontó művek, ahol van is két teremben 18 pluszos a kiállítás, ahol például azzal foglalkozik az egyik mű, hogy például ezek a kis videók, tehát ezek a rövid videók, ilyen sminkelős videók közben mondják, tehát beszélnek olyan témákról, amit egyébként moderálna például az algoritmus, de ezeken a smink videók alatt így sokkal több minden átcsúszik, tehát lehet miközben sminkeljük magukat olyan témákról is beszélgetni, ami akár
3: az adott országot tiltani.
0: Ezt elindulítani, ez nagyon izgalmas.
1: És ugye itt is ugye nagyon érdekes ez a mű, mert ugye a sminkelés önmagában is ugye egy ilyen elfedés, és hogy ez alatt bontanak ki témákat.
0: Halló?
2: Sziasztok, Zoli vagyok, Rapalás, csak egy gyors robotra visszatérés, hogy ott is van TB, csak azt üzemeltetés karbantartási díjnak hívják. Hülyén hangozva az embereknél.
0: Tényleg, köszítsám. Tényleg, nekünk is van ilyen karbantartás. Ebben megyek, átvizsgáltatom magam, olajcsere, ilyesmi.
3: Nem, de hát az a számolnod kell. A karbantartási. Számol,
0: persze, tavaly nyáron azért mentünk nyaralni, mert karbantartási előmunkálatok
3: voltak. Nem, az már előbefektetési munka volt.
0: Igen, de egyébként vizsgálatok pénzbe kerülnek, és ráadásul horror lóvéba kerülnek, tehát most arra az egészség azért az nem egy ilyen olcsó mulatság a különböző beavatkozás. Igen, de az, hogy, tehát, hogy ilyen sok élettökéletesítési eljárás van, illetve hogy sikerült, tehát az például mondjuk 35-40 évvel ezelőtt az, hogy mondjuk implantátumok kerüljenek valakinek az arcába, az fia az elérhetetlen és a Delta között volt valahol a tévében. Ez mostanra bár drága, de azért arányaiban
3: tömegek érik el. Én ezt mindig szoktam mondani, amikor itt tudom én 90-es évek végén a nagymamám meghalt a kórházba, és visszaadták a dolgait, akkor ki volt rakva az ágyba a szemüvege, a protézise, a műlába, és az volt, hogy mondjuk 28% itt van a nagyiból.
0: Az igen.
3: És akkor egyébként ahhoz ott eltelt 20-valahány év, szerintem most már fölmenne 50%-ra az implantátum, és egyéb hát,
0: igen, pozondók. És jönnek a hajbeültetések, jönnek a különböző, ugye, és már, ha már volt szó a nanorobotokról, ugye akkor, amikor majd összekapcsolódik a biotechnológiai forradalom és az AI-jal az élén a technológiai forradalom, és megvalósul az ember, és általán véve az élő szöveteknek a programozása, az lesz igazából az új korszak, átlépünk a transhumanizmus által elképzelt világba, és az élet lehetőségeink, ha gazdagok vagyunk, ha van lóvé, kitágulnak. Kérdés az, hogy tudunk-e olyan társadalmat építeni, ahol mindenki számára elérhetővé válnak, vagy minél többek számára ezek az élettökéletesítési technológiák. És 8 óra előtt megérkezik még Csoki Csibész is. Na, erre mondjuk nem tettem volna egyébként lóvét, de
3: nem mondta, hogy nem
0: jön. Két oldalt haja, mint Csárli agyarainak, nem hiszem el, hallod?
3: Friss!
0: Ez most az ajt, tisztelte a gyermés uraim. Ez! Most voltál? Még nem a fodrász időszakod van? Vagy már az volt? Nem még.
3: Nem, ez még csak a hétfői frissítő.
4: Fodrász leszokott vágni, nem hozzárakni.
0: Húzd magad elő ízét. Mikor is van neked az ízét?
5: Fodrász? Maraton előtt, csak most elmaradt.
0: Na, akkor jó emlékeztenél, látod?
3: Jaj, van neked egy ilyen maraton előtt.
0: Nem, azért gondolok, te meg is egy csoki fodrásznál van.
5: Nem szól a füles.
0: A füles, így van. És miért nem voltál maraton előtt?
3: Kevés volt az
5: mert, idő. Évente szoktam, de mivel legutóbb hosszabbra hagyták, ezért elmentem fél évvel ezelőtt is, ja. Csak megint úgy megnőtt.
0: Ez a nagy topik a Csoki Csibész fodrásznál. De oda jár gyermekem
3: is, feleségem
0: is oda jár, ugye egy
5: fodrászok. Nem oda járok, én nem oda járnak oda,
0: kívül Csoki a kezetektől fogva odajár. Ő csinálta a vaspoltot is ezt szerintem.
3: Mikor lesz, amikor majd a Csabi haja mesterséges intelligencia támogatást kapta?
0: Hát figyelj, amúgy én nyomon követtem a genezisét ezeknek a hajbeültetős tudcoknak, és azt látom, hogy nem javul, hanem inkább fölhígul a piac. Tehát nem jelentek meg új technológiák, vagy nincs az a fajta, hogy tudod, dekened a fejedbe valami izé, csodaszert és kinő, hanem még mindig pakolgatják.
3: Csak lement az ára.
0: Hát mert többen csinálják. Igen, de meggyőződésem, hogy ilyenkor hígul is a piac.
3: Hát de ugyanazon azon a kis videók.
0: Implantátumoknál is én láttam olyanokat, akik ígérgetnek csontbeültetés után, mert egyből ráépítenek, és hogy annak idején, amikor én a fogorvosnál voltam, akkor elmagyarázta, hogy ezt majd soha ne higgyem el, mert azt mondta, hogy a csontosodást azt nem tudod siettetni, tehát el kell telnie fél év, három év, egy év, még jobb a másfél év, tehát ahhoz, hogy valóban szilárd csontba illeszkedjen az implantátum, az egyszerűen ez idő. Ugyanaz az oltások esetében, amikor teszed az oltást, fix nagy számot le kell egyszerűen szűrnöd ahhoz, hogy tudd, hogy milyen mellékhatások vannak, nem elég egy 5000-es mintát venni, mint a mediánnak, tehát ilyen szempont ez a szociológia sokkal többet fejlődött, mert tud hova, míg az oltások teszteléséhez nagy mennyiségű embert kell megnézni, hagyjuk ezt az egészet.
3: De egyébként
5: mert olcsó, attól még, tehát, egy idő után, hogyha ezek a termékek így olcsóbbak lesznek, az nem jelenti az, hogy nem fog működni, csak már igen, úgy, csak mint a mostani fogyasztószerek is. Ugye.
6: Egyébként hozzá kell tennem.
0: Így van, pontosan átléptünk ugye az olcsó fogyasztószerek világába. Hello?
7: Jó reggelt, sziasztok, Erik vagyok. Én Feri, el tudnálak képzelni ilyen ratta hajjal, és nem is ratta, hanem ami régen volt a fekáknak ez a nagy ilyen búra haj.
0: Az is
3: a
0: jó.
3: A mikrofon frizura.
0: Az főleg jó, hogy kigyúvál a magas testemben, jó néz neki, de én hogyha beültetnék, én rengeteget ültetnék be, és utána én befonatnám, mint a harcosoknak, tudod, olyan kis pici fonatokba hátrafelé az egészet, és azt fognám össze úgy.
3: Fú, mint és a Mr. Romance-ból Gary Oldman, aki a...
0: Nagyjából, köszönöm, a így van. És ráadásul vennék olyan gépet, azt nem tudom, hogy az AI vagy föltalálták-e, amikor ilyen távol-keleti férfiak és nők csak rátesznek egy ilyen hajszárító, hajvágószerű tudszot valakinek a fejére, húzza lefelé, az fonja be neki. Az már igaz, az már van. Nem láttatok még ilyen rész videókat?
3: De van, hát az a egy ilyen gyerekjáték, amiben ilyen gumikkal tudsz kötni valamit.
0: Nem, ez olyan, hogy ráteszi a fejére ott valakinek, akinek ilyen sok haja van, mint által a távol-keletének, az a sok sűrű. Ráteszi, és ahogy húzza hátra, úgy fonja össze a hajat. Nem lehet olyan nehéz, kis karmok mozognak benne, számítógép, érted? Olyat csinálnék, vélem.
7: És egy ilyen nagy pajeszt is csinálnék mellé, egy ilyen tök jó nagy.
3: Barkóra gondolsz, nem? Vagy tényleg nem, a nagy pajeszt csinálnál?
0: Nem, egy úgy intézem, de nem azért. A fonat. Csak a fonat, és akkor azt összefognám hátul, az jó lenne. Itt fenyítgetnék mindenkit a Margit körúton, jönnék, mennék. Ja.
3: De van az a Danny DeVito 80-as évek, 90-es évek eleje, amikor fölül semmi, hátul meg két oldalt megnövesztve is hátul cofba.
5: Jaj, ikrekbe volt.
7: Végtelenek a lehetőségek.
0: Így van. Hát még nem, mert még mindig ez a hajhagymátakosgatós van. Hát ez
1: nem,
0: drága,
1: ehhez kapcsolódóan akartam egyébként csak még picit visszakanyarodni a kiállításhoz, mert is az egyik mű egyébként ezzel foglalkozik.
0: Eriket elengedjük. Van még valami életem?
7: Hát... nincsen igazából.
0: De majd mondjad, nem lesz most már, mondjad.
3: Ez nem olyan volt.
0: Mondjad.
7: De követelem, hogy a csoki csibészt ne a legutoljára rakják mindig, mert a nyuggerek, mint igen. Én például, már nem tudunk olyan sokáig föllenni, és most már évek óta szeretnénk végre meghallgatni, és sosem tudjuk.
1: Mi ott voltunk?
7: Olyan későn kell.
0: Így van. Nagyon, szóval igen, szerintem is át kell helyezni.
7: Az első legyen.
0: Vagy korábban. Tehát, hogy vagy,
7: korábban.
0: Már
7: korábban,
0: nem úgy első, igen. Hanem hogy, hogy kerüljön be a pszichedelikus napba.
5: Ez nem nekünk szól,
7: igen,
5: hanem
7: a felszólítom a Tilos Rádió vezetőségét. Vagy
0: van, én szintén beleállok, át kell tenni, tehát nekem nincsen kétszer egy heten visszatérni a normál kerékvágásba, egyszer tudok visszatérni egy hét után, és hogy mire visszatértem, az, hogy megint a sorrelébe kerüljek, azt biztos, hogy nem. Szóval támogatom. Köszönjük szépen, Eri.
7: Szívesen.
0: Ciao, ciao.
7: Jó a mis.
0: Köszönjük. Akkor egy gondolat erejéig még.
1: Igen, igen, szóval csak mert szerintem több szállon is kapcsolódik az elhangzottakhoz, hogy tehát az egyik mű az azzal foglalkozik, hogy ugye a most már például az OnlyFans-en, meg ezeken az oldalakon most már sokszor nem is valós nők vannak, hanem ugye most már ilyen AI generált képeket, meg videókat használnak, és hogy ugye nagyon sok esetben visszatértünk ahhoz a kezdeti időszakhoz, ahol egyébként két szakállas informatikus csetelget tulajdonképpen egymással, és a közvetítő ugye az AI generált kép, meg videó, de hogy tehát nincs már mögötte valós személy, hanem tulajdonképpen két férfi éli ki a
0: szexuális
3: vágyait. Igen, is ez volt, amikor a szextelefonok voltak, akkor valójában egy csomószor, hogy több gyermekes családanyák otthon családi munkavállalás között.
0: Halló?
1: Igen, és hát ugye ezzel a kérdéssel is foglalkozik a kiállítás, hogy egyébként hogy lehet felhasználni ugye ezeket a képeket, illetve hogy mit lehet megtenni ezekkel a tulajdonképpen mesterségesen létrehozott női testekkel. Mindent. Ha, mert jól vannak ezek a morális határok, szóval nagyon izgalmas kérdésekkel foglalkozik a kiállítás.
0: Nagyon. Na, szóval nagyon örülök, és akkor ezzel kapcsolatban jövő héten Kollár Dalma Eszter jön majd, aki pedig a kurátora ennek a kiállításnak, mert többször volt itt nálunk, tulajdonképpen a Budapest Galériához most már ezer szárral kötődik a műsor, és ennek nagyon örülök, mert azt gondolom, hogy ez mindenki számára nagyon fullos. Na, 8 óra 3 perc van, és akkor elmondom, hogy mik a nagyon fontosak. Beszélnünk kell mindenképpen következő előttünk álló feladatról, aminek neve a...
5: A NER helyreállítása.
1: Right.
0: Köszönöm szépen, Zsuzsa. Igen, a Pride-i főszereplői hallhatták, amit negligálja teljesen újabb küldetését. Az lesz a vége,
5: hát hogy még két hét
0: el fogunk küldeni a Dagoba rendszerbe.
3: Tényleg még lesz múzeumok éjszakája, meg a többi.
0: Múzeumok éjszakája? Mit művelődni akarsz?
1: Most szombaton múzeumok éjszakája is lesz, ahol szintén tárlatvezetések is lesznek a kérdések.
0: Feleségem, mert az volt az első közös programunk.
3: A múzeumok éjszakája?
0: A Budapest. Igen, maratonon hívtam meg őt, mert ott akkor szereztem egy ilyen karszalagot a nővéremtől, és akkor odaléptem mellé, és mondtam, hogy van neked eljönni a
3: múzeumok. És csak egy ilyen ezt odaadtad neki. Én nem tudok menni.
0: Ilyen romantikus fővel. Tudod, Rali? Én nem buliba meg after, a múzeumok éjszakája. Akkor tessék.
5: Jó, na. De akkor más karszalagot kapsz, akkor másról vett.
1: És mit néztetek meg?
0: Hogy?
1: Mit néztetek
3: meg? Kérlékszik
0: már rá. Fogalmam, nem tudom, semmi.
3: Feri másra koncentrál.
0: Igen, kettőig nem láttam, nem megy.
5: Szigetjét akartál, de ízik.
3: Múzeumok éjszakája.
0: Nem tudnám felidézni, megmondom őszintén. Azt tudom, hogy valahol a Dunaparton voltunk, mert a Bűpába, talán. Nem tudom, más helyszín is lehetne. Bármit elfogadok a válaszként bemondásra.
1: De jól sikerült.
0: Az a legszebb, hogy utána találkoztam a hétvégén a Csirkucival. Na mondom, megkérdezem, mert ő benne volt annak az akváriumos időszakban, ja, hogy akkor van-e képe a koncertről az akváriumba. Hát azt mondja, nincs. Továbbra is ködbe burkolózik az akváriumos maraton koncertjeinek a képe. Nem találtunk embert, akinek lenne róla érdemi, bemutatható
5: akkor
0: képe.
5: Akkor tulajdonképpen nincs.
0: Nincs.
5: Nem történt meg.
0: Hát ez is akkor még hogy múltfeldolgozás, meg akkor izéfara, amit nem tudsz feldolgozni.
5: Tagadás kell.
0: Nem így fel. Van, mert nincsen. Na szóval, amivel foglalkoznunk kell, az mindenképpen a Budapest Pride. Elmondom majd, hogy akkor hol tartunk ezzel kapcsolatban, akkor meg a dolgok. Plusz én szeretném átbeszélni, hogyha van kedvetek, most is többen is vagyunk ráadásul, plusz a hallgatók felé is kinyitjuk ezt a Tilos Rádió, belépő Tilos Rádió viszonya a középosztályhoz, más társadalmi csoportokhoz, mert szerintem egy picit ezt ennyivel szerintem tartozunk magunknak is, meg a hallgatóinknak is, hogy ezt egy picit ezt a diskurzus kinyomjuk, így a nagy közösbe, illetve én ezzel kapcsolatban én már fogalmaztam meg hipotézist is, és akkor ezt is nagyon szívesen elétek tárnám. Ezen kívül akkor Csoki három mondatba kérlek, mondd el, hogy sikerült.
5: Ja.
0: Nem érdekel a NER. Hogy sikerült a lezárása a maratonnak?
5: Hát mivel itt vannak Roliék is, látták, lehet, hogy ők jobban meg. De én...
3: Ki kísértek minket, tehát...
0: Ez az véleményem.
5: Nem azért kísérték ki őket, mert 5 óra 5-kor vége kellett, hogy legyen.
0: Wow!
5: De vagy 5-kor.
0: És akkor 5-kor már kisebb harcára hagytátok abba.
3: Nem, csak folyamatosan jöttek, hogy menni kéne.
0: Menni kéne, persze. Nagyon, így kell.
3: Menni kéne a...
5: De amúgy szerintem jól sikerült, azt gondolom.
0: Nem nagyon tudom, jó. Hogy
5: a... De mindommal Rolék ott voltak.
0: Spirituális élmény
5: nem volt? Kell nyugodtan, amit én.
3: Nyugodtan, amit csak éreztem. Nem kell a való.
1: Spirituális élmény volt, igen, bonogás.
0: Spirituális élmény volt?
3: Kulturálisan spirituális volt.
0: Nagyon jó. Ha azt mondod, hogy alig emlékszel valamire, az a legjobb.
3: Nem. Van rajtunk mindig ez az állandó nyomás, hogy felvételeket kell készíteni és képeket. Ezek sose jönnek össze, ebből tudom, hogy jól sikerült.
1: Igen, tehát nagyon egyszerű a magyarázat. Ha jól érzed magad és táncolsz, meg visszafló, akkor nem
0: fogsz videózni. Pontosan. Halló?
2: Meghallgatom még a beszámolót, aztán a hipotézisedre lennék kíváncsi felé.
0: Ja, mi akkor...
2: Jó,
0: igen, hiszen te ráadásul sokszorosan
3: érintett vagy
0: ebben, hiszen nélkülöznünk kellett emiatt, ami miatt folyamatosan vérzett a szívem.
2: Ó, nagyon kedves vagy, köszönöm.
0: Szóval mindjárt Roli beszámol, beteszek egy kis zenét, hogy újra tudjuk indítani a gondolatainkat, és akkor utána.
2: Szuper, sziasztok!
0: Köszi, Csumi!
5: De, na. De amúgy te tudsz valami konkrétot, hogy menjen volt, vagy szóval nem tudsz meg semmit.
0: A világon. Én amennyit én láttam.
5: Nem csak a jegyek. Tehát, hogy a...
0: Hát szerintem a jegyek biztos viszik valamennyire a hátán a maraton, mert amikor kint voltam, akkor volt akkora számú ember, amiből egyébként ki tudott hozni kb. A működésnek egy jelentős részét. 54 misi van felrakva az interneten, úgyhogy
3: ez... Biztos annál több lesz. Ugye, tehát igen, igazából tehát, hozza a számokat még így is.
5: Nem, én azt akartam kérdezni, hogy kevesebben voltak-e vajon emiatt.
0: Én szerintem érdemben plusz-minuszba a maraton bevételét nem tudod mozgatni súlyos felével, meg ilyesmikkel. Tehát nagy kasza, meg nagy bukta, ekkora, ilyen régóta működő program esetében ritkán szokott bekövetkezni, hogy nagyon nagy hülyeséget kell csinálni. A kérdés inkább az, hogy ez hogyan illeszkedik a rádió eddigi működésébe, hogyan jutottunk ide, mindenképpen átléptünk egy határt. Tehát afelől csiránkozni, hogy húristen, ne lépjük át, átléptük. Tehát azt, hogy betettük az 5000 forintos belépőt, az átléptünk egy határt.
1: De ez nagy hiba volt.
0: Oké, világos, de nézzük meg, hogy akkor hogyan tudunk ebből elmozdulni. Tehát szerintem is egyébként az volt, de ez már nem a mostani hiba, ez egy 4-5 éve húzódó dolog, aminek az eredménye most egy 5000-es ugrás lett. Már volt belépő. Már
1: előtt, ez egy olyan ugrás, tehát hogy többen, nagyon sok emberre találkoztunk, aki kicsengette az 5000-es, és utána tudott szomorúan, hogy már nem volt pénze egyébként tombolára.
0: Így van, ilyenkor
1: kérdés, pont attól kérdés, azt mondtuk meg tőlük, ami az élmény.
0: Oké, jó,
3: igen. Várjál, még akkor
0: igen, beszámoló.
3: De egyébként annyi az átvezetés ehhez is, vagy ehhez a témához, hogy például nekem szombaton, mint záró naphoz képest, nekem az volt az érzésem kevesen végig, voltak. Hogy kevesen voltak a Dürerbe, tehát hogy mondjuk az előtte való nap héten szombaton, az volt a pszichedelikus nap, akkor olyan tömegérzetem volt. Itt most sokkal elősebb volt az egész.
1: Hát a nagy teremben negyedik volt a tánctér.
3: Nem volt egy pont, amikor sokan minden,
1: az Arémán voltak.
3: Az egész helyen.
0: Na de ezt mondom, tehát, hogyha belépős kaszát nézed, akkor hogyha van egyetlen pillanat, amikor tele van a nagy terem, akkor az azt jelenti, hogy a belépővel megfogod, mert van egy név, akire bejönnek, őt kifizeted nyomott táron, mert egyébként a tilosnak jött, és akkor megmarad a lóvé. Tehát, hogy ezt kell majd szétbontanunk, hogy mi a cél.
1: Hát igen, csak ez a pénz valószínűleg bejött most, de szerintem láthatóan emberveszteség árán.
0: Meg tehát, egy halom más veszteség árán.
3: Igen, nem csak az ember a veszteségeből, hanem az egésznek a jellege, de...
0: Azt mondjad, hogy csak így jól érezted magad, nem készült videó, akkor jó volt.
5: Igen, a videót az mindegy, mások készítettek, úgyhogy ne legyen lelkismert furdalás.
3: Nincsen amúgy.
0: Rolik biztos a videó készítésen.
5: Nem, de... De én abszolút jól éreztem magam, úgyhogy általában jól szoktam érezni magam.
3: Elvisz a flow.
0: Ha csak jól érzi magát, akkor ő is. Fakundó, nem tudod, figyelj, Fakundó ő művész. Ő nem tudod megbízni dokumentációs videóknak a készítésével, mert egyrészt megalázónak is érzi, meg nem is foglalkozik az egész dologgal.
1: Vagy csinál róla. Jól érezte magát.
0: Persze, ez a dolog. Majd utána majd csinál mást. Én nem tudod megbízni.
5: Nem is kell neki, csak neki is el van mondva.
0: Eszembe nem jutna, hogy ez Rolit megbízza a videó készítésével.
3: Én nekem meg egyébként még csak egy pluszba, hogy a Nellit meg a Nusit meg így nem láttam.
5: Mert nem is nagyon volt, igen.
3: És szerintem tök jók voltak.
5: Jó volt. Egyele, igen.
1: Nagyon jók voltak.
0: Mennyi játszottak Nusiék?
5: 135 talán, vagy 130.
0: Igen. Lehet összekéde őket rakni a ízom.
1: Jó kis éteri hangulata volt.
3: Igen, de jók voltak együtt szerintem.
5: A Pride-on nem.
0: Mert külön-külön is nagyon jók. Én most az Avcsin hallgattam Nellit így hosszabban, és tényleg annyira kiforrott, annyira sajátos a stílusa, tényleg szerintem zseniális DJ Nusikát. Már én azt mondom, már nagyon régen nem hallottam élőben, nagyon várom, hogy végre ismét halljam is, lássam is, úgyhogy most tényleg óriási elvárás, hogy a Pride-dal kapcsolatban. Beszéltem Horváth Edemmel, külön téma lesz, mi leszünk a leghangosabbak. Azt most megmondom nektek, hogy mi leszünk a leghangosabbak.
5: Na legalább valami.
0: És most, és most nem kell kamuba, meg nem kell kidörzsölnünk, meg oda mennünk izébe. Megpróbálom kilobbizni, hogy utána ott maradhassunk a vérmezőn, és még tudjunk baszatni legalább egy jó pár órát rendesen. Tehát úgy, hogy tényleg megmutatni, hogy mi. Na és ez majd kb. Így a mert át is vezet a tilos rádiós dolgokba, úgyhogy most van 8 óra 13 perc, nagyon-nagyon picit, egy 3,5 perces kis zenét leadok, hogy meg tudjuk etetni a magyar hiphopot, és utána folytatódik a tilos rádióban a Héttérítő című műsor egészen 9 óráig, ébredjetek.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, folytatódik a Tilos Rádióban a Héttérítő című műsor, és akkor picit átbeszéljük itt a Pride előtt még akkor azt, hogy akkor az az 5000-es belépő, meg az egész erről nyíló diskurzus. Ugye nagyjából egy talán 3 évvel ezelőtt kezdett ennek a belépőnek megjelenni az első változatot, hogy 1000-essel, és nem mindegyik napon, aztán 2000, és mindegyik napon. Azt mondom, gyereknapon talán nem volt belőle, most se volt, tehát hogy volt egy ilyen kis kibúvó, és akkor egyszer csak felugrott, hogy tavaly is már, meg tavaly előtt, ha azt mondom, 2000 volt, mert emlékszem rá, hogy azok, akik nagyon fontos volt számomra, hogy ott legyenek, azokat egyszerűen befizettem, és aztán mondtam, hogy le lesz adva a nevetek, de akkor már lehetett azért érezni, meg jöttek így vissza infók, hogy akkor oké, azért ez a 2000, ez nem mindenkinek annyira egyszerű. Nagyon sok olyan Tilos Rádió hallgató van, akinek nincsen két rongya, vagy ha bejön a két rongya, akkor nincsen bent pénze másra. A Tilos Rádió mindig, a Tilos Rádió maratonnak az egy fontos központi érték pillére volt, az az, hogy ez egy ingyenes fesztivál, ugye ennek ez volt az egyik bája, hogy adománygyűjtő, és akkor azt mondtuk, hogy gyere el hozzánk, és akkor támogasd azzal az alapítványt, hogy beteszed a pénzadományodat, és mi pedig akkor adunk érte cserébe neked ajándékba a különböző tilosos cuccokat, de maga a maratonnak a legmélyebb eszenciális törekvés az az volt, hogy találkozzanak a műsorkészítők és a hallgatók. Tehát, hogy ne csak a hang legyen meg, és hogyha kialakítjuk ezeket az emberi kapcsolatokat, akkor egyrészt többé válunk, meg megerősítjük magát a rádiónak a közösségét, plusz kialakítunk olyan társadalmi kapcsolatokat, amiket aztán meg tudunk csapolni annak érdekében, hogy pénz legyen. Ugye magát a maratont azt onnan vettük át, hogy volt ez a New York-i rádió, ami az előképünk, és akkor ők addig, ameddig nem jött össze a rádió számára megfelelő mennyiségű pénz, addig csak arról beszéltek, hogy kell a pénz, és ennek a hosszúságára utalt ugye a maratont, egy maratoni pénzgyűjtés. És akkor nagyjából erre a maratoni pénzgyűjtésre kis karácsonyfa díszként kerültek felakasztásra a különböző projektek. Ugye mi is így kezdtünk el kapcsolódni ezt, tehát olyan pénzgyűjtő projekteket csináltunk, amikor valamilyen tartalmat összehozunk, és akkor ennek kapcsán kérünk pénzt. Volt, hogy szabadnap néven különböző akciókat hajtottunk végre, ütőképes napon ismerjük ezeket a sztorikat, nem akarom kibontani, és akkor ahogyan elérkeztünk a Covid-hoz, egyszer csak kiderült, hogy nem fogunk tudni találkozni, és elmaraton néven megnyújtottuk 2 hetesre a pénzgyűjt, és azt mondtuk, hogy akkor oké, legyen egy ilyen 1 hétig rádióban gyűjtünk, 1 hétig kigyűjtünk a helyszínen. Ez aztán később visszament 9 napra, az elmaraton pedig folyamatosan elkezdett elmaradni. A Tilos Rádió, én azt gondolom, hogy soha nem használta ki megfelelő módon az, hogy egy médium, és hogy médiumként mi elérünk embereket, egyszerűen azért, mert hogy ez nekünk számunkra, ez kézenfekvő. Az, aki már csinált projektet, és tudja, hogy szükséges mondjuk média felületet vásárolnia, hogy milyen nehéz bekerülni egy-egy műsorba, egy-egy PR cikket megiratni, tehát ez mind, mi közvetlenül tudunk szólni a hallgatóinkhoz. A Héttérítőben ezt használtuk ki egyébként mindig, hogy a Héttérítő hallgatókat megszólítjuk, elhívjuk, bandázunk, szerencsések eljutnak különböző láthatatlan afterokra, de hogy megerősítjük ezeket a szálainkat, és ezzel nem csak az adománygyűjtés segítjük, mert ez is nagyon fontos része, hanem azokat az emberi kapcsolatokat, amik az éter mögött húzódnak. Ebbe a kapcsolatrendszerbe, ebbe a finom szövetbe kerül bele egyszer csak a belépő, és mondja azt, hogy 5000, ami egy teljesen átlagos parti belépő, amit egyébként Magyarországon egyesek meg tudnak fizetni, mások nem tudnak megfizetni, de hogyha 9 napra nézzük, akkor 45-45 ezer forintot a mai magyar lakosság egy jelentős része nem tud beköhinteni, bármennyire szeretnénk azt gondolni, hogy igen, és szeretnénk azt gondolni, hogy emberek keresnek 7-8-9 ezreket, 100 ezreket, meg milliókat, nem, ez nem igaz, nem igaz, jelentős részének 3-assal kezdődik a fizetése, bármennyire szeretnénk, hogy többel kezdődjön. A rádió ráadásul kimondottan sérülékeny csoportok felé volt nyitva mindig, és hogy az volt a mondás, hogy maradj mindig igazi, maradj mindig csóró. Hát ha mindig igazi maradsz és csóró, akkor nem tudsz bejönni a Tilos Rádió maratonra. Igen, tehát hogy ezzel
1: csak maradj igazi.
0: Ezzel valamit kezdenünk kell, és hogy ráadásul ez az 5000 forintos belépő, ez alapvetően közösségi legitimáció nélkül érkezik az életünkbe. Mindennek ellenére azt gondolom, hogy egy folyamat eredménye. Tehát nem a semmiből érkezett, hanem a rádió annak a támogatási adománygyűjtő rendszere folyamatosan mozdul el az évek során az egyszerű begyűjtés irányába, és veszi át az adománygyűjtő fősodornak a különböző elemeit, beleértve a profi adománygyűjtő 20. felvételét, beleértve az, hogy hogyan akarunk folyamatosan állandó bevételi forrásra szert tenni, nem ördögtől való dolgok. Egy, az alapítványokat általánosan jellemző adománygyűjtő struktúra felé mozdulunk el, aminek az előnye, és ez nagyon fontos, az a stabil működés. Tehát, hogy nem vagyunk kitéve a pénzügyi változások terhének, és hogy alapvetően azok, akik tudnak adni, azokat elkezdjük. A veszteségünk ebben az esetben viszont nagyon fontos, hogy ugyanúgy megélőse kerüljön, elveszítjük azokat az embereket, akik a rádiónak az eredeti struktúrájához kapcsolódnak, tehát azt jelenti, hogy alapvetően vagy nincsen pénzük, vagy nem tudják hallatni a hangjukat, vagy egyszerűen azért adnak nekünk pénzt, mert mi egyébként nyitva hagyjuk az ajtót a Csorik irányába. Azért adnak a gazdagok pénzt, mert azt látják, hogy mi nem egy ilyen beszűkülő, középosztálybeli, elitizáló rádió vagyunk, hanem egy az őrületre nyitott csatorna, és ezt akarják pénzelni. Kérdés, hogy velük mi lesz, halló?
1: Hallottam?
0: Igen. Mondjad, Dásra.
2: Igen.
1: Csak azon gondolom, amiközben hallgattam a szavaidat, hogy tényleg az ezzel az egészen azt tűnik el, hogy együtt szórakozz a műsorvezetőkkel, tehát a személyes kapcsolat. Nem is kialakulása, mert úgy gondolom, hogy aki maratonra jár, ott már nem annyira sok az új ember, maximum ilyen felnövő generáció, aki a szüleikkel együtt kezdett el járni maratonra, és most már akár saját jogon jár, mert elmúlt 18. De hogy ez így, én is elmehettem volna, de elvből nem mentem el, mert én nem ezt a rádiót kezdtem el hallgatni, és elhiszem, hogy a változás az benne van, de én úgy gondolom, hogy hosszú távon ezzel többet fognak veszíteni, vagy többet fog veszíteni a rádió, mert én is elgondolkodtam, hogy ez az a rádió, amit én, mit tudom én, az adom 1%-ával, vagy a rendszeres adományaimmal akarok-e támogatni, vagy ilyen kötelező adomány nevezetű dologgal lehet bejutni a rendezvényükre. Még ezelőtt, mit tudom én, nem tudom hány éve kezdtem el járni maratonra, és mondjuk azt, hogy megszelektálják az embereket, hogy 1000 forintért lehet bejönni, már az sem annyira elfogadható, de most 1000 forint az 1000 forint. De mi általában ugye 4-en megyünk, most hogyha azt a 45-öt felszorzott 4-jel, de nem is csak nem megyünk 9 napra, mi csak 3 napra szoktunk kimenni, ugye az 60 000 forint, és akkor csak bemenünk. És igen, meg tudom oldani, tehát nem ez a lényeg, hanem én, ahogy mondtam neked is, Feri, annól, hogy az, az elv. Persze. Hogy én nem ezzel a rádióval, vagy nem ez, igen, nem ez a rádióval kötődtem, ami ennél most át. Én csak ennyit akartam mondani. Sziasztok.
0: Köszönjük, Ford, csám. Igen, tehát azt gondolom, hogy Fordnak a gondolatai kihangosítják egy nagyobb tömegnek a gondolatai, bár maga nevében beszél, mint ahogy azt mondja, nagyon fontos, hogy mind a rádióban, mind a közösség, mindenki a maga nevében beszél, de valóban a rádiónak ez a fajta kapcsolódása, ez sérül. Halló?
3: Halló? Tehát nem épült menekültábornak.
0: Harag!
2: Visszatér!
0: Áruló vagy, harag, mert egész végig nem telefonáltál múlt héten,
2: de
0: és betelefonáltál az űrös műsorban, és biciklit nevezünk el rólad, és
2: kikérem magamnak.
0: És harag, azt gondolom, hogy nem szeretsz.
2: És
0: nem telefonálsz be hozzá, és amint vége a hittérítőnek betelefonálsz az űrös műsorba, kineked az űrös műsor?
2: De most telefon... Látták volna, Feri, ez a csalódott fej.
0: Csalódott fej, igen, harag, csalódott fej.
4: Biztos, hogy ő az, hadd be, hát az.
0: Na. Nagyon harag, nagyon haragszok, ne telefonálj, ne SMS-gess, ne keressel. Nem írogatol.
2: Hallgass komoly zenét.
0: Betelefonált utána.
2: Igen?
0: Úgy kellett az egyik műsorkészítőnek, véremnek, Csóli Vilikének kellett megírni Angliából, hogy a harag utánom telefonált be az űrös műsorba. Jó mondom?
5: Jó.
0: Szia.
4: Jól mondja.
0: Szevasz.
5: Jól mondja, ebben nem hallottam, mit mondott pont, mert szerintem kell a belépő, mert ott a Dürerben is az volt, hogy mindenki bejött az ingyenes programra. És az, hogy én értem a, itt az először betelefonálóhoz, hogy ő nem be a rádióban nevezett be, csak kicsit más volt a világ, tehát akkor az még egy sokkal undergroundabb téma volt, és akkor lehetett itt nyitott kapukat hagyni. Most azért itt a Dürer kerttel azért megnyílt a nagyvilágod, a mindenki be fog menni az ingyenes programokra. Tessék?
0: De az mi baj, ha mindenki bemegy az ingyenes programokra?
5: Hát az a baj, hogy ha te a tilos rádiós műsorvezetőkkel, olyan, mint az ingyenes parkolás, tudod, hogy ha nincsen egy belépő, tehát ha valahogy ott, mert ez már szó volt régebben is erről, hogy legyen belépő, vagy ne legyen, és felmerült az, hogyha ez a rádió, ez arról szól, hogy a hallgatók találkoznak a műsorvezetőkkel, illetve ott van egy hét, ami arról szól, hogy a hallgatók és a műsorvezetők, hogyha ott oda mondjuk 2x embert beviszel, akinek fogalma sincs semmiről, csak bemennek az ingyenes programokra, akkor annyira fel fog higulni, és túl fog terhelődni ez az egész, hogy már nem az a közösség lesz.
6: De ez most a belépővel akkor ez megvalósult? Amit te mondasz, hogy akkor nem higult hát föl, és megmaradt ez a
5: éveken rádiós... keresztül a Dürerbe iszonyat felhigult, és ott tömegével, hát főleg volt, úgy, de... este 10-ig, ott voltak olyan emberek, akik engem nem zavarnak abszolút, ha végtelen a kapacitása a helynek, de hát jó, a Dürernek még nagy a kapacitása most a mostani Dürernek. De hát ez pont ugyanaz, hogy most valaki nem akar fizetni a parkolásért, én meg parkolni akarok, tehát inkább szeretném.
6: Hát én ezt értem, csak én nekem meg pont de ez ilyen szubjektíven, hogy nekem meg pont az kopott ki most, hogy régen az volt, hogy kimentem, és azt láttam, hogy majd mindenhol tilososok vannak, plusz mások. Most arra...
0: Akik később tilososok lettek, amiatt, hogy eljöttek és látták.
6: Igen, de nem ez volt a keveredés, pont ez a dolog, de én most arra igazából tilosost alig láttam, tehát hogy persze voltak, hiszen üzemeltetni kell a helyet, de hogy nem az volt, hogy bemész a Dürerbe, ami most éppen tilososokkal van tele, és akkor ott plusz mások is szórakoznak, hanem volt ott egy közönség, aki...
0: Egy fizető közönség.
7: Hanem eljöttek az Anima Sound Systemre, egyébként full teltházon volt, utána ők haza is mentek, és maradt a maroknyi csapat. Szóval igazából nem tudom most, mit hívunk így felhígulásnak, vagy szóval miről beszélünk.
0: Én szerintem a felhígulás az a legjobb dolog, ami a rádióval történhet egy maratonon. Tehát, hogyha boldog-boldogtalan bejön, és értesül arról, hogy most egyébként ő a Tilos Rádió maratonon van, és azokkal a kulturális produktumokkal, művészeti produktumokkal találkozik, amiket mi elé teszünk, ez a legjobb dolog, hiszen kapcsolatba kerül velünk. Ezt a belépő ezt éppen fékezi, szerintem a belépőnek egyetlen nagyon fontos eredménye van, és ez a
6: pénz.
0: Ennyi.
7: Oké, csak te is mondtad, tehát, hogy betesznek egy nagy nevet, aki mondjuk behúz minden nap, akik utána elmennek. Oké, csak kinek csináljuk akkor ezt a tilos maratont? Tehát, hogy behúzzuk azokat az embereket az Animára, akik utána hazamennek, és nem kíváncsi a tilos DJ-re? Vagy azoknak csináljuk, akik tilosok, és a tilos DJ-re vagyunk kíváncsi.
2: De amúgy nem lenne balra bejönnek, hanem akkor a rádiónak utána meg kéne fogni azokat az embereket.
0: Köszönjük, van még valami?
5: Nem. Köszönjük. Gondolkoztam azon, hogy megkérdezlek, hogy te végül is akkor belépő párti vagy, vagy nem, de közben ezt meg is válaszoltad.
0: Persze, világos, hogy nem.
5: Tehát, ez mérlegelni, de én emlékszem olyan beszélgetésekre rádióban, hogy pont azért amellett szólt az érv, hogy ez ne egy olyan fajta kikapcsolási lehetőség legyen, ahova úgy megy be valaki, tulajdonképpen nem tudja, hol van, és úgy jön ki, hogy továbbra sem tudja.
0: Hát az rajtunk múlik, rádiósokon, hogy van-e bennünk annyi energia, törekvés és szervezettség, hogy egyébként tájékoztatjuk, aki ott van, van-e, aki fogadja. Tehát kétségkívül a belépő nagyon egyszerűvé teszi a pénznek a megszerzését, elveszük az ajtóban. Kétség kívül ettől egyszerűbben pénzt nem lehet gyűjteni, és ettől egyszerűbben nem lehet kizárni egyébként azokat, akiknek nincs. Okay. Szóval ez... Csáó, köszönöm. Hogy csak még egy gondolat, hogy én most nem tudnám magam elhelyezni belépő, nem belépő pártira, mert hogyha az a cél, és nincsen más cél a maratonnal, hogy egyébként jöjjön be a pénz fixen, akkor ezt a belépő, ez teljesen megoldja. Kérdés az, hogy mit veszünk.
6: Ennél is jobban.
8: Halló!
6: Halló!
8: Halló, hallatok?
6: Igen.
8: Sziasztok, Sári vagyok.
0: Ciao, Sári.
8: Nem tudom, hol tart a beszélgetés, mert kikapcsoltam a rádiót, de tök jó, hogy beszéltek erről a belépőről, mert erről a barátaimmal beszélgettünk mi is. És az előző betelefonáló, vagy nem tudom, mondta, hogy hogy aki betévedt az ingyenesre, nem is tudta, hogy mi az. És emlékszem, hogy én is így tévedtem be a Dürerbe, és aztán nem tudom, ez 15 éve volt.
0: Na, Isten hozott vérünk.
8: És a másik meg, amit meg akartam mondani, hogy régebben nagyon sokáig voltam önkéntes az adományfútba, és nem volt elszigetelt eset az, hogy valaki jött, és egy borzasztó nagy összeget lerakott, hogy ez itt egy adomány, és azt mondta, hogy figyeljetek, 5 évig szarba voltam, bocsánat, nehéz helyzetben voltam, nem tudtam támogatni a rádiót, de ti mindig itt voltatok nekem, és most így ezt szeretném így meghálálni. És mondom, ez nem egyszer történnek, hanem évente többször is. És akkor mondtuk, hogy legalább egy pólót választ, nem, ő így szeretne köszönetet mondani. És szerintem a belépővel pont ezek a dolgok vesznek el.
0: Így van. Igen, nagyon jól látod, hogy tehát ugye egyszerűen egy ilyen nagyon jó kiszámítható, GPS-ített, egyszerűsített megoldás, ami minden esetben az underground esetében mindig megöli az értéket. Tehát minél egyszerűbb, minél automatizáltabb, annál hatékonyabb, kétség kívül annál kevésbé termel bármit. Közben most ismertem meg a hangod, a Sári életem. Hát Sári még kerékpárt, az első bringák egyikét. Hát az is lehet, hogy az első biciklit eljutott fel egyébként szerintem. Azt a virágosat. Hát,
8: igen,
2: nézzél.
8: Ez a mond, így
2: szól
8: a
2: legyen. Legyen így.
0: És úgy hívták a biciklit, nem annak, hogy női neve volt.
2: Világ.
0: Nem, a női neve volt.
7: Amelyik bánkon volt?
0: Nem, ez a Dürerben. Megmondod az első betűjét? Matild! Matild volt!
8: Matild
0: volt az első felajánlott bringa maratonok történelmében. Gyerekek, ez már történelem. És akkor itt az élő példa Sári, aki betolja a biciklit, és sziasztok, mi ez, dír és vérünk, érted? Köszönjük.
8: Én is köszönöm,
0: és
8: nagyon jó, hogy erről beszéltek, és remélem még sokáig tudtok erről beszélni.
0: Köszönjük évekig. Szépen, köszönjük.
8: Sziasztok.
2: De hogy
0: nagyon át kell beszélni,
2: ez fontos. A kérdés, hogy akkor a pénz a fontos, vagy az, hogy akkor minél több ember
6: vagy bárki. Csak hogy belefeszedni másképp is.
0: Igen, de hogy mindenek ellenére, tehát az fontos, hogy ez egy folyamat. Tehát, hogy ez nem most történt, ez egy évek óta jelenlévő folyamat, amikor a mennyiségi kontra minőségi ősi harc van egymással. Hogy mi a fontosabb, hogy bejöjjön a lóvé, és legyen rádió, és a rádió emelkedjen.
2: Vagy biztosan bejöjjön, és így, nem
0: pontosan. Meg mik azok a folyamatok, ami miatt ez megérkezik. Tehát az mondjuk, hogy a rádió közössége pont az ilyen típusú gyűjtési metódusok okán elkezd kivonulni a gyűjtésből, elkezd kevésbé részt venni, ez még inkább erősíti azt a folyamatot, hogy akkor szedjük be a pénzt, mert nem lesz, aki megcsinálja, sok az ötlet, kevés a megvalósító, oké, hogy ne gyűjtsünk belépővel, de akkor ki fogja összegyűjteni, nem jön be a pénz, közben jönnek az együttesek, tartják a markukat, tehát van egy kényszerpálya, aminek eredményeként ide jutunk, haló.
1: Én vagyok, csak megszólítva éreztem magam a jelbelépő betelefonáló úriemberrel, hogy én úgy gondolom, hogy ha a rádió bajba lenne, itt nagyon sok ember automatikusan nyúl a bankszámlájához és utalna amelyikkel, vagy amennyit tudik. De én ezt most nettó lehúzásnak érzem. Mégpedig azért, mert az adom 1%-a az bőven 6 számjegyű összeg, és nem egyessel kezdődik. Ugye ez egy minden évben. Emellé még ugye utalhatok adományokat, vagy ha ott vagyok, akkor minden évben az adott póló, pulóvert megvettük, és elhiszem, hogy az együttesek is több pénzt kérnek, meg ilyenek, de nem tudom, nekem ez már sok. Ez a fajta monetizálás a rádiónak. Így tehát van, akkor inkább kitaláltak volna valami más, hogyha tényleg ennyire kell a zsír.
0: Hát igen, csak most arra...
1: Hogy erre be műsort vezetni 20 000-ért, vagy mit tudom én, bármit.
0: Igen, csak most arra ford... Ezek a törekvések, ezek a közösségi aktivitások megszűntek. Tehát egyszerűen a rádiónak a közössége az a csoda, hogy egyáltalán bemondja, hogy maraton van. Nem tudsz már rávenni embereket arra, hogy érdemben gyűjtsenek. Nem tudom, hallgattad az elmúlt 9 napban, volt olyan reggeli műsor, amelyik konkrétan ismétlést tett be. Tehát, hogy mi a jó Isten történik?
6: Én erre szeretnék egy pozitív példát is majd mondani.
1: Hallgatok, mondj! mondja, de megvárom,
6: hogy az ami pozitív példánk az, az volt, hogy a mi rossz szervezésünknek köszönhetően kedden kimentünk a Dürerbe, és már nem volt technikus, de ez a mi szervezésünk következtébe, úgyhogy mi is a tavalyi adást tettük be, ismétlést. Utána kaptam egy hallgatói, vagy kaptunk egy hallgatói levelet, hogy háromszor próbált betelefonálni az adás alatt, hogy mi történt. Ezért 10.420-at átutalt rögtön, el is küldte. Mondtam, hogy soha, előtte két darab támogatónk volt, az itt ülő Zsuzsa, illetve a másik, vagy másik kedvesti drogműsoros alkotótársamnak a barátnője, és még így is többet hoztunk. Illetve, nem tudom, a Zsuzsa is azt mondta, hogy hát olyan fura volt egy kicsit a végén a műsorajánlás, mint ha más lett volna a line-up.
7: Igen, ugye csoki pénteken van, és még
6: rejtsétem a line-up. Sikerült teljesen megzavarnunk ezt a dolgot. Én ezt igazából ilyen tilososnak vettem, hogy tavalyi adás volt, mégis próbáltak betelefonálni, bár nem élő voltunk, de mégis támogattak, és még a line-upot is sikerült megkevernünk.
0: Na, de ez nagyon jó példája, hogy még Roli is, aki egy elkötelezett rádiós, tényleg minden szempontból egyszerűen nem állnak készen azok a struktúrák, vagy eltűntek azok a struktúrák, amelyben a rádiósok érdemben részt vesznek a gyűjtésben. Tehát, hogy kint volt a karaván 9 napig, alig volt ember, aki onnan flow műsort csinált. Volt egy-kettő, a bringás nap, meg tényleg voltak olyanok, de ahhoz képest, hogy mennyi hely van, és mennyi lehetőség arra, hogy közvetlenül csinálj őrült módjára a műsort, ahhoz képest ez nem egy ilyen, nem akarják csinálni az emberek. Ebbe a térben, ebbe az elfáradt struktúrába érkezik bele a belépő, amelyik
2: érthető, hogy miért, mert persze, hogy kiváltja ezzel azt a befektetett munkát.
0: Így van, most ebből jön a kérdés, hogy akkor hogyan tudjuk úgy újra gondolni a jelenlegi küldetésünket, hogy közben az értékeinket megtartva tudjunk tovább menni. Én erre ajánlok egy hipotézis, vagy egy ilyen elgondozást, aminek semmi köze sincs semmi újdonsághoz, a meleg

0: egyszerűen élesen az így működik, minél többünk van, annál inkább kerül többet. Tehát a rádiónak a jelenlegi működtetése, ahhoz képest, hogy a Máriában mennyi került, ahhoz képest lényegesen többe kerül, sokkal több a technikai eszköz. Tehát, hogy normál, tehát, hogy az tehát tök fontos, hogy a rádió azt a pénzt, amit begyűjt, az pontosan a rádióra fordítja, tehát ilyen típusú problémák nincsenek. Egyszerűen a professzionalizáció és a monetáris megközelítés akkora léptékkel haladt, hogy egyszer magára temette, és úgy ment át a közösségen
1: Oké, csak a tilos rádió a jó technikától volt jó rádió, vagy a közösségtől volt
0: nem,
1: a tilos rádió?
0: Nagyon jó, ez nagyon fontos felvetés. És akkor gyorsan bele is felvetés. És akkor miközben ezen, ezt még beengedem. Halló?
2: Zorbi vagyok. Nagyon jó érveket és ellenérveket hoznak föl, amik hoztok föl. Én belépő párti lennék, de aztán itt hallottam olyan jó dolgokat, amik átbillentenek majdnem a másik oldalra, de mindig egy kicsit, és ez a parkolós példa az majdnem jó volt, hogy ugye bejön, tehát az ingyen bulira bejönnek, és haza is sétálnak, isznak pár sört, és szerintem az ingyen buliba bemenőknek, most nem tudok, csak így hasra ütök, és mondok egy számot, és szerintem a 60-70%-a biztos, hogy nem hagyott lóvét a mölcsbe.
0: Igen, itt csak... ez így van.
3: Nincs ingyen buli, ez tök fontos.
0: Igen, tök fontos,
2: És ahogy a szavaiddal élje fel, el kell venni a lóvét az emberektől.
3: Ki kell kérni tőlük, hogy odaadják.
2: Kérni, kikönyörögni. És elvenni, és ez az egyik módja, hogy elvegyétek a lóvét.
0: Ez a befektetett munka. Ezt mondom, ezt tölte meg a pénz. Tehát azzal, hogy elkezdünk egyre profitban gyűjteni, úgy satnyulnak el ezek a törekvések. Mindig ez történik. Tehát, hogyha beengeded az undergroundba a pénzt, akkor egyes folyamatok leállnak törvényszerűen, mert már nem kell vele foglalkozni, mert megvette helyettünk valaki. Elvégezte. Az, hogy hogyan tudunk ebbe visszatérni, nem tudunk visszatérni. Tehát ebből nincsen visszafelé ez a folyamat, ez egy irányba zajlik. Tudunk adni választ erre a folyamatra, hogy mihez kezdjünk ezzel, tudunk korrigálni, de ebből tehát nem tudod visszatolni az undergroundból kilépő közösséget. Nincs, ez a dolog, ez nem játszik így. Igen.
2: Még egy dolog, amit észrevettem, amit mondtál, Feri, hogy a műsorok, a reggeli műsorok tényleg leálltak a
3: gyűjtésre.
0: Igen, de akkor mondjuk ki, hogy nem kell. Tehát szerintem az is fontos, hogy ne okozzon sebet bennünk, hogy a másik nem gyűjt, ne okozzon feszültséget, mondjuk azt, hogy akkor a belépőből van a lóvé. Tehát akkor tegyük át, és mondjuk azt, hogy oké, azt a részt elveszítettük, de nézzük meg, hogy hogyan tudunk nyitni egy másikat. És erre próbálok majd valamennyire akkor egy ilyen keretet felvázolni.
2: Hallgatlak.
0: Köszi, csáv. Áldásik a hitestére.
1: Nekem erre még egy csak nagyon egyszerű észrevételem van, ezt most már így több embernek is javasoltam, hogy az elmúlt években többször is beálltam egyébként tombola jegyet úgy árulni, hogy még az előtte lévő szűk egy órában, tehát kimenni ott végig egyesével oda menni az emberekhez. És az a tapasztalatom...
0: Régi fajta tombola díj.
4: Nem, az olyan, igen, a vége előtt még.
1: De hogy ez egyrészt a közvetlen kapcsolat, másrészt én nekem az a tapasztalatom, hogy szerintem abban 40-50 percben össze lehet szedni valószínűleg a többszörösét, mint ha ott ülsz egy unott fejjel a kis széken. Harmadrészt nagyon sokan nem is tudtak arról, igen, hogy tombola van, tehát ha oda mész és elmondod, hogy tombola van, akkor egyébként szinte kivétel nélkül mindenki megveszi azt a tombolát, de nagyon sokan úgy ültek ott, nem, hogy még csak nem is tudtak róla, és ha nem mész oda, akkor nem is vett volna soha tombolát.
4: Igen, én is részt vettem ilyenbe, és de ez harmadszor mondom, de ez a befektetett munka, tehát ez oda kell menni és csinálni. Olyan, mint a reggeli műsorban is. Mint tavaly is emlékszem, hogy jött az utasítás a körímérekbe, hogy akkor ezen a héten minden műsor, és senki nem csinálta, de nincs semmi következménye, úgyhogy idén már...
0: Igen, és hogy szerintem ez...
1: Pedig a legjobb ez a tombola dílerkedés.
0: Persze, tehát hogy szerintem... Na és akkor ennek kapcsán kezdtem azon gondolkodni, hogy akkor amúgy ez a rádió ez minek? Tehát, hogy nem úgy...
3: Visszautaljuk a pénzt a héten.
0: Nem, hanem hogy elkérjük a pénzt, de akkor a küldetés. És azt gondolom, hogy valahogy én úgy tudtam feloldani magamban ezt, hogy a rádiónak a küldetése továbbra is az, hogy hangot adjon a sérülékeny társadalmi csoportoknak, a neurodiverzeknek, a teljesen őrülteknek, a kisemmizetteknek, a Pride-nak, minden olyan ügy,

0: amiben nem állnak bele emberek. Tehát a rádió egy olyan közösség, aminek a tagjai bátran képesek beleállni bármikor, bármiért, ami a szabadságot sérti, ami elveszi az embereket. Mi arra kérünk pénzt az emberektől, hogy támogassátok azt a közösséget, amelyik mindig minden esetben ki fog állni. És hogy igazából nekünk abban kell megerősödnünk, hogy mi olyan emberek vagyunk, aki akkor is csinálunk Pride-ot, amikor más nem csinál, hogy mi akkor is működünk, amikor el akarnak fújni, és mindig fogjuk. És ezért te, akinek van pénzed, add oda, hogy mi úgy tudjunk kapcsolódni a sérülékeny társadalmi csoportok embereihez, úgy tudjunk hangot adni azoknak a témáknak, hogy közben végig megmaradunk autonómnak, szabadnak, és az integritásunkat. És hogy olyan emberek vannak nálunk, akik akkor is bejönnek műsort csinálni, hogyha azt mondják a melóhelyén, hogy nem lehet. Vagy akkor elmegy és csinálja a melóhelyét, és nem a rádiót. Tehát, hogy oké, de hogy és hogy ezeket a fontos döntéseket, igen, és vérző szívvel elmegy és csinálja. Majd amikor nem dolgozik, akkor vissza. De hogy szerintem az tök fontos. És a maratonon, meg mindenhol, hogyha a belépő és minden pénz ezt a szent célt szolgálja, akkor ezzel tudjuk megerősíteni azt, hogy ez a rádió, ez milyen értéket képvisel ma a médiában. És a maratonon pedig szerintem be kell tennünk egy vagy kettő tilos napot free entry-vel, amikor azt mondjuk, hogy ezen a két napon nincsenek csak tilos fellépők. Olyan fellépők vannak, akik aktívan műsort készítenek. Tehát nem oldalról érkező és vallási műsort készítő popsztárok, hanem olyan emberek, akik aktívan a rádiónak a DJ, a tilos rádió, azok a műsor, és hogy ezen az egy napon nincsen belépő, és hogy akkor tombola dílerek vannak, és mindenki, aki akar tenni a tilos közösségért, az erre a napra fókuszálva. A belépővel pedig beszedjük a
1: lomé. Én mondok még egy ilyen hirtelen ötletet, hogy egyébként, ahogy most is van, hogy most már, tehát ugye a kinti maraton, az 9 nap, de előtte van egy 5 nap, vagy 6 nap online gyűjtés.
0: Nincsen.
1: De hogy pont ezt kellene megcsinálni, hogy az első héten van az online gyűjtés, és attól függően, hogy attól mennyit ér el, vagy mennyit ér el, úgy megy le a nulla felé, Roli, a belépő, a következő héten.
0: Azt kell látnod, hogy ez a közösség elveszítette az aktivitását. Tehát bejönnek az emberek műsort készíteni, és arra kérik a lakosságot, hogy finanszírozza a műsor készítését. Ide navigáltuk magunkat. Az a kérdés, hogy hogyan tudjuk megerősíteni azt a küldetésünket, hogy itt bátor, önmagukért kiállni képes emberek rádióznak mindig minden körülmények között, arra kérünk téged, hogy támogasd ezt a rádiót, mert mi garantáljuk neked, hogy mindig csak ilyen emberek lesznek itt, és mindig nyitva leszünk a teljes őrültekre, meg a neurodiverzekre, meg a melegekre, meg a kisemmizetekre.
2: Egyfajta védvonal.
0: Így van, pontosan, hogy ez Magyarországnak a lelkiismerete, és hogy ezért támogasd, mert így tudjuk jó érzéssel elvenni szerintem a pénzt, és így biztosíthatunk mindenkit arról, hogy az a pénz, amit begyűjtünk, az mindenki javát szolgálja. És nem a maraton az elsődleges kapcsolódásunk a hallgatóinkhoz, hanem a rádió hullámai. És ugye a rádióban mindig teret fognak kapni ezek a témák és ezek az emberek. Halló!
3: Halló! Jó reggelt! Most egy pillanatra vissza a belépő párti és nem belépő párti oldalra, az már el lett vetve az az ötlet talán évekkel ezelőtt, hogy is. Tehát mind a kettőnek jó az érvrendszere, de mi történik akkor, hogyha a tilos.hu-n, amit úgyis minden tilos rádió hallgató, mármint azok, akik tényleg hallgatják az autóval, mint most én is, mondjuk 17 éve, egyszerűen regisztrálnak, és akkor kapnak egy QR kódot, vagy valamit, és akkor egy ilyen tilos klub, vagy tagság, és akkor azzal teljesen free, és aki az animára szeretne jönni, mert ő nem is a tilost követi, hanem az animát követi, megnézi az animának ugye a rajongói közöge az, hogy hol fog legközelebb fellépni, és akkor látja, hogy a Dürerben, ekkor meg ekkor, jó, elmegyek, és akkor akinek nincs ilyen QR kódja, mert nem tilos tag, annak meg nem tudom,
1: hát figyelj, volt erre tipp egyébként, például,
3: hogy valami ilyesmi.
1: Hogy volt ötlet arra, hogy csak a kert az legyen ingyenes, és csak maga a programok legyenek belépősek.
0: Figyeljetek, tehát szerintem ez mind-mind olyan akadály, amelyik egy pici küszöbtől halad az egyre magasabb küszöb fölé. Hogyha mi azt akarjuk, hogy azok az emberek, akik most hallgatják ezt a rádiót, a rádió hullámán keresztül totálisan ingyen egy pici rádió készül a kocsiba, vagy bárhol, és nincsen lóvéja, és a vérünk, hogy ő el tudjon jönni, nulla akadálya hozzánk. Tehát legyen egy, legyen legalább egy olyan nap, amikor azt mondjuk, hogy
1: ez gyere, a családi nap.
0: Dehogy a családi nap. Nagy megjövődik szétvert.
3: Oké, okay, bocsáss meg, csak itt a megfogalmazásban az imént azt mondta, vagyis az egyik betelefonál azt mondta, hogy ennek a rendezvénynek ugye az a célja a maratonnak, hogy találkozzon a készítő, a hallgatóval, de barátkozzon a ilyesmi. Bocsáss meg, én úgy hallottam az elmúlt sok évben, hogy ez a Tilos Rádió adománygyűjtő hete.
1: Igen.
3: Tehát adománygyűjtés van kulcs, ezt mindenki tudja. Igen. És egyébként a klubosodást, a szubkultúrának a mélyítését, ami ez... reményeim szerint én is tartozom azáltal, hogy ingyenesen hallgatlak benneteket nagyon sok éve, és nagyon sok segítséget nyújtottatok nekem, tudtatokon kívül. Az, hogy nekem van egy QR kódom, mert ne haragudj, a HSC dobozhoz is van egy QR kódom, mert a feleségem abba hazahozta, azt mondta, hogy nézd, be kell küldeni, és akkor oda is még beregisztráltam, tehát nem, hogy smart kártyám van, hanem már még nem van. Most az, hogy igen, de van az a másik. Tehát, hogy az, hogy a Tilosnak van egy ilyen semmi egy fillérből legyártató regisztrációja, hogy én Tilos klubtag vagyok.
2: Tilos baráti kör.
3: Nem, vagy valami
0: három
3: ilyesmi.
0: Három ilyet
3: nem tudom, biztos volt már az elmúlt 30 évben erre ötlet, csak ez most, ez például szerintem magát ezt a problémát, tehát ez feloldaná a ilyen párti, olyan párti, tehát belépő párti, nem belépő párti, mert aki az arra az egy rendezvényre, vagy egy előadóra jön, aki elviszi a hátán az egészet, ő pedig nagyon fog örülni annak, hogy nem annyit fizet, mint mondjuk más ilyen helyszínen, hiszen a Tilos Rádió hozzájárulást kér, most tényleg egy alacsonyabb összeg, ami pedig a büdzsét növeli, tehát nekem személy szerint, de nyilván ez nem reprezentatív, ez tök szimpi lenne. Nekem itt lenne a telefonomon, ugye, hogy van a Tilos applikáció, amin hallgatom, ha nem a kocsiban vagyok, abba beépítve. Azt szerintem már mindenkinek megvan, aki hallgató, de nagy százalékának, és akkor abban van egy QR kód, na bum, akár nem névre szólóan, és akkor nekünk, tehát hogy mi klubtagok vagyunk, ilyen kis belső csapat. Na mindegy, nem akarok zavarni, csak nem ennyit akartam.
0: Köszönjük szépen, köszönjük. Csá.
3: Isten áldjon.
0: Igen, szóval, tehát hogy mint minden megoldásnál, szélek, vannak szélek, de szerintem, tehát hogy szerintem a pénz mindenek felettiségeire kell tudnunk valamilyen olyan választ adni, mert megtartjuk a gerincünket. És hogy ez azt jelenti, hogy akkor nekünk meg kell erősítenünk azt itt a rádióban, hogy mi egyébként az a rádió vagyunk, ahol hangot kapnak azok, akiknek egyébként nincsen hangja műsorkészítőként is, meg témaként is. És hogy minél inkább mozdulunk el a teljesen egyszerű podcast készítés irányába, annál inkább távolodunk az eredeti küldetésünktől. Halló?
4: Sziasztok, csak ugye most nem olyan nagyon rég, jó másfél éve voltam Nápolyban, és egy nagyon kedves helyi szokás az felkeltette az érdeklődésem, és lehet, hogy itt is lehet egyébként alkalmazni, lehet, hogy primitív, lehet, hogy egyszerű. De a lényeg, hogyha a legtöbb ilyen nápolyi kávézóba általában az emberek kettő darab presszó kávét szoktak vásárolni. Egyet maguknak, egyet pedig egy olyan embernek, aki nem teheti meg, hogy legyen egy presszó kávét magának, és amikor ez a fajta lecsúszottabb ember bemegy egy ilyen kávézóba, megkérdezi, hogy esetleg vásárolta valaki plusz egy kávét, és ha igen, akkor a pincér zokszó nélkül azonnal kiszolgálja, és akkor annak is van lehetősége finom presszó kávét inni, aki mondjuk anyagilag ezt nem engedheti meg. Valami hasonlót látnék ez itt a belépővel kapcsolatban, hogy nem muszáj neked újra 5000 forintot kifizetni, tehát ne az legyen, hogy egy 10-esért mész be, de mondjuk azt vásárolod a 6-7000 forintot, amit utána akik szedik a belépőt, azt a 2000 forintot szélre rakják valahova. Én tudom, hogy nem lehet ezt ellenőrizni.
0: Nem, ez jó, szerintem ez jó.
4: De a QR kódot sem lehet ám ellenőrizni, mert bárki otthon kinyomtatja, vagy bárhol máshol fölmutatja, én is tilos tag vagyok, kérem a kedvezményt, ugyanígy bárki elmondhatja, hogy figyelj, nekem tényleg nincs pénzem, engedjetek be, de ezt persze mondhatja olyan is, aki egyébként meg tudná magának engedni.
0: De az nem mondja.
4: Az ellenőrzés, azt nem látom, de azt látom, hogyha a Tilos Rádió, és bocsánat, hogy ezt mondom, ha a Tilos Rádió nem hajlandó visszacsepegtetni azoknak, akik nem engedhetik meg maguknak, akkor legalább a látogatók, illetve a támogatók támogathassák egymást, és a rádión kívül.
0: Szerintem ez nagyon jó, szerintem ez egy tök fontos elem, hogyha azt mondjuk, hogy figyelj, van pénzed, akkor tegyél bele abba a kasszába is, amiből azok jönnek, akiknek nincsen. Ez a belépőnek a tompítja a hatását, de szerintem, hogyha az értékeink védelme is fontos a belépő mellett, akkor kell csinálni egy napot, amikor csak tilos DJ-k vannak egész nap a kertben, megkaphatjuk a legcsolibb napot is, beállok az élére, a legtöbb lóvét fogjuk
1: tilos ütteni. Nap a tilos maratonon?
0: Igen, így van, pontosan a free entry.
2: De akkor nem a gyerek,
0: nem? Nem a gyereknek. Az nagyon fontos, hogy ez, és hogy ennek lesz egy folytatása másnap még, amikor aztán tényleg avcsival, mindennel.
5: Tehát akkor egyszerűen már kettő nap.
0: Na,
5: vagy akkor délután négyig.
0: Nem kell foglalkozni.
1: Ezzel, a before és az after.
0: Ezzel fejeznénk ki azt, hogy a rádiónak mi is valójában a küldetése. Tehát nagyon fontos, hogyha elkezdtük csapolni a középosztályt, és ezt jól tesszük, akkor ezt a pénzt az eredeti küldetésünkre kell használni arra, hogy azok, akik úgy élnek, hogy maradj mindig igazi, maradj mindig csóró, hogy ők a szent embereink, őket be kell hoznunk a maratonra, őket kell helyjel kínálnunk, nekik kell megmosnunk a lábukat, mert ők azok, akik éltetik a kultúra teremtést. A pénz nem teremt kultúrát, a neurodiverzek teremtenek kultúrát, őket kell közelhozni, őket kell megsimogatni, akik a társadalomok a szélén vannak, mert ez a rádió. Meg kell csinálnunk a végre ezt a szott lépcsőt, hogy be lehessen jönni kerekesszékkel a rádióba. Meg kell etetnünk a becsületünket. Halló!
6: Sziasztok, Laci vagyok Zuglóból.
0: Szevasz, Laci!
6: A belépés és a mindenki felé nyitottság, illetve a mindenkiért kiállás ugye az nagyon összekeveredik szerintem, és ez teljesen jó, mert ezek ugyanarról a dologról szólnak. Ezek arról szólnak, hogy mi a tilos és kié a tilos. És egy személyes megjegyzés, mostanában az elmúlt egy évben sokkal kevesebb időm van elmenni, mert más, mindegy, sok a munka, mit tudom én. És idén a maratonra már nem is gondolkoztam, hogy mikor tudok kimenni, vagy nem gondolkoztam el úgy, hogy tudom megoldani a munka mellett, hogy minden nap ott legyek. Tavaly komoly erőket mozgósítottam, hogy minden nap ott legyek. Most meg azt mondtam, hogy minden nap ott legyek, és 5000-et beadjak olyan dolgokért, amiket én, mint most egy animát meghallgatok, de nem életem koncertje. Úgyhogy azt mondtam, hogy hát már egy-két napot becélzok, a bringás napra kimentem, mert az a szívem csücske természetesen. A bringás napi tombola is a lehető legjobb szórakozás az évben szerintem, az is lett idén is. Mindegy, szóval nekem például az 5000, az 5000-es kötelező adomány, az egy ilyen lepattintó faktor volt, és nem azért, mert nem engedhetem meg magamnak, megengedhetem magamnak, és más műsorokban betelefonálással, utalással, fölajánlással, aztán 7 tombola jegy megvásárlásával. Nyertem is egy olyan ajándékot, amit nem tudom, mit kezdek vele, de nem ez a lényeg. A lábedző taposógépet
5: jelentem. Hát az a funkciója.
0: Hát az a bringához kell. Az, amit te nem élem. Nehogy megtaláljuk kint.
1: Az.
6: Hol?
0: Nehogy megtaláljuk kint a padok alatt.
6: Nehogy találjátok meg, hát marketplace-re már
5: fölött. A busz megállóba.
0: Drága, jól tetted.
1: Tényleg, a tilos marketplace még ez a követ.
6: Nem raktam fel, mert van, ahol 50 000-ért árulják, de van, ahol 3000-ért.
5: Hát akkor ez az 50-es.
0: Ez az 50-es, jó mondja csak ki, ez az 50-es felét bajhoz visz.
1: Tényleg az 50-es alá ír be a 25-ért.
6: Több pénzt csinálok, úgyhogy. Na nem, szóval komolyra fordítva a dolgot. A kötelező adomány az valóban lepattintó tényező lehet szerintem, nem csak olyanoknak, akik
1: nem engedhetik
6: meg olyan könnyen maguknak, hanem olyanoknak is, akik megnézik, hogy mire költenek. És az is, hallottam olyat a maraton előtti hetekben, hogy vadásszák az önkénteseket, hogy jöjjön már valaki kapuba lenni, valaki árulni, ott helyben önkénteskedni, ilyesmi. Én korábban úgy tudtam, hogy erre rendes izé volt, sorállások voltak, meg csomó ember ment, hogy hadd csináljon valamit. Egy büszkeség volt a tilos krúpólót fellehetni egyáltalán. Talán most ez kevésbé népszerű ez a dolog. Nem tudom, hogy ti ezt belülről hogy láttátok.
2: De elveszett a közösségépítés.
0: Persze, hát ezt mondom, persze. Onnantól kezdve, hogy átlépünk egy pályára, ahol monetáris szempontok kapnak, leáll a közösségi működés. Ez mind, nem véletlenül tartják meg, ez bizonyos távolságban, vagy mondják azt, hogy maradj mindig igazi, maradj mindig csóró, az nem a hülyeségből mondják, hanem az, az így van, mert ha nem, a tele vagy lóvéval, akkor nem vagy igazi. Gondolhatod, hogy az van, de hát nem vagy.
6: A monetáris nem tudod függetleníteni magadat akkor, vagy nem tudjuk magunkat függetleníteni, ha az áram pénzbe kerül, a fellépőknek a furgonjába a benzin pénzbe kerül, tehát hogy erről nem lehet teljesen
0: ez
6: leválni.
0: Így van, pont.
6: Nem ültetünk a Margit körúton az udvarba egy pénztermű fát.
0: Így van.
6: Nem
0: így
6: tudom,
0: van.
6: Hogy az a projekt hogy áll.
0: Jól. De, csak na, még szüretelni kell.
6: De például azt is figyelembe kell venni, egy évekkel ezelőtt én még gondolkoztam rajta, hogy ú, de jó lenne műsort csinálni a Tilos Rádióban, és azt hallottam, hogy hát kilométeres sorok vannak, hogy valaki egyáltalán műsort csinálhasson, szinte lehetetlen bejutni. Aztán eltelik egy kis idő, és akkor hallom ám, hogy ilyen hát nem azért, hogy a véleményükkel nem értek egyet, vagy a világlátásukkal, de olyan szintű tartalmak kezdenek a Tilos Rádióban megjelenni, amire azt mondom, hogy hát nem, hogy ezt...
0: Lacikám, itt vannak a vendégek, kezdődik a külpolitikai műsor, gyertek, üljetek be, nem baj. Köszönjük, Laci, igen, szevasz!
1: Köszönjük minden. Köszönjük
6: ezeknek ez a jele, úgyhogy ezen sokat kell gondolni.
0: Még beszélünk róla a jövő héten, köszönjük szépen! Köszönjük szépen,
1: köszi,
0: és kezdődik a külpolitikai műsor, elnézést, elbeszéltük az időt, itt van, mindent meg fogtok tudni. Elnézést kérünk, sziasztok! Sziasztok! Az

0: való. Esküszöm a leszlim, nem cselem a csót. Száraz kenyeret is megeszem, a nekem adó.
1: A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban közzétett kutatásban azt vizsgálták meg laboratóriumi körülmények közt, hogy milyen az optimális munkadal, írta a Nat Geo. Két fontos jellemzőt találtak, sok esetben a munkadalok nem csak a munkafolyamat alapritmusát követték, hanem a fő ütemek közti üres járatot is kitöltötték. A másik érdekesség szerint pedig gyakran egy külön ritmusadó volt, aki énekelte, mondta vagy ütötte az ütemet, néha a dolgozó csoport tagjai az ő kántálására válaszoltak is a munkafolyamatuk közben. A hajózásban számtalan olyan folyamat volt, amelyet így összehangoltan kellett irányítani, de hasonlóan koordinált munkát igényelt a gyapjú kallózása, vagy a vasútépítésnél a cölöpverés. A világszerte elterjedt munkadalok a kutatók szerint kimondottan azt a célt szolgálták, hogy segítségükkel a dolgozó csoport azonos ritmust tudjon tartani. A 2026-os European Drug Report legfontosabb következtetése az, hogy kontinensünk drogpiaca nem összeomlik, hanem átalakul a rendőri nyomás alatt, írta a hvg.hu. A piac már nem ott, és nem úgy mozog, ahol a hatóságok néhány évvel ezelőtt várták. A kokainnál például a lefoglalt mennyiség csökkent, a lefoglalások száma viszont emelkedett, tehát nem a piac zsugorodott, hanem kisebb, szétszórtabb szállítmányok és gyorsan adoptálódó csempészmódszerek alakultak ki. A hatósági nyomás miatt a hálózatok kisebb kikötőket, tengeri átadásokat, gyors hajókat, félig vízbe merülő tengeralattjárókat, drónokat és kifinomult rejtőzködési technikákat használnak. Magyarország az utcai drogterjesztés és a kikötői bűnözés helyett más kockázatokkal szerepel a jelentésben. Az intravénás droghasználat alacsony fokú ártalom csökkentési ellátottságával, a szintetikus kationok népszerűségével, az alacsony tiszta tű és fecskendő ellátottsággal.
2: Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Bükid Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-dobszai Hernád Menti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt, és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
3: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok! Ez tehát a politúra némi késéssel is indult, de sikerült átmentenem a taknyos hangomat két héttel ezelőttről. A mikrofonnál Makropóló, a hangpult az átmenetileg visszatért régi sikerei színterére Ádám.
1: Jó reggelt!
0: És nagyon bízom benne, hogy a segéderők itt vannak valahol a távolból. Nemes Gábor?
2: Jelen!
0: Hű, de nem... Honnan szólt ez jelen? Valahonnan hallottam, jó van, fülesemen igazítok tán. És Német András?
3: Én is jelentem, egy kicsit náthás vagy még.
0: Ennyi szólva, ezért szabadkoztam már az elején, és ráadásul a két héttel ezelőtti adásban nem tudtunk benneteket bekapcsolni, úgyhogy ezen a taknyos hangon kellett végigdumálnom az órát, vagy majdnem órát. Hát témánk változatlanul persze rengeteg van, vagy még halmozódott is belőlük. Gondoljunk csak a kedvenc nemzetközi politikai ketrec harcos 80. születésnapjára. Donald Trump tegnap ünnepelte ezt. Egyben ünnepeltette magát egy hát meglehetősen képlékenynek látszó iráni egyességgel, amit megígért, hogy szombaton írnak alá, aztán vasárnap írnak alá. Most ott tartunk, hogy talán Genfben írják alá jövő pénteken. Aztán mától kezdődik egy G7-es csúcs találkozó a Genfi tópartján, Evianban, egy valakinél kutyaugat a háttérben.
2: Igen, az nálam viszont, sajnos.
3: Hogy... Na végre. Jaj, de örülök, Gábor.
2: De nem az én kutyám, semmi közöm hozzá.
3: De nem is az enyém, és végre nem tudtok
0: zrikálni. Így van.
3: Mindjárt behozom az enyémekkel.
2: De na, ez nem csattog a patáival, mint egyes kutyák.
0: És nem csörög a
3: viszont
0: papírokkal.
3: Tuga.
0: Jó, na akkor, hát nyilvánvaló, hogy Ukrajnáról beszélhetünk, kivált, hogy itt van András, meg ukrán-lengyel balhékról kivált, hogy itt van Gábor, és még sok minden másról, például arról, hogy a koszovóiak is hogy rákaptak a parlamenti választásokra. Megint volt, és úgy tűnik, hogy megint nem volt áttörés. No, kezdjük Donald Trump 80. születésnapjával, illetve hát még a világbajnoksággal is ünnepelteti magát, hiszen már megy, a születésnapja is remekül sikerült, a futball VB döntő nagyjából még egy jó hónap múlva zajlik csak le, közben ünnepeltetheti magát az Egyesült Államok fönnállásának 250. évfordulóján, akárha egy új washingtoni diadalévvel, úgyhogy van itt annyi finomság. Gábor, mint Amerika szakos, akkor kezdte.
2: Igen, hát Trump ugye egy olyan világban él, ahol ő mindenbe győz, minden ott van, mindenbe jó. Totális vereséget szenvedett Iránba, és ezt most be is vallotta, már nem magának, meg nem a világnak, hanem a valóságnak. Tehát az, hogy majd pénteken aláírnak valamit, ugye, és az is csak egy szándéknyilatkozat lesz.
0: Keretegyezmény, így van, 60 napig tárgyalnak a leglényegesebb kérdésekről.
2: A lényeges dolgokról, az atomról, a szankciókról és Irán újjáépítéséről. Tehát ahhoz képest, hogy ő azzal ment neki, hogy szétbombázza az Iránt és a vezetést, ugye regime change, tehát...
0: Hát született, volt regime change, egy még keményebb született.
2: Megszünteti az atombombát és az atombomba előadásának a lehetőségét, a rakétaprogramot, meg egyáltalán földbe döngöl Iránt, ehhez képest most 60 nap múlva, egyébként 14 nap múlva állítólag megnyílik a hormuzi szoros iráni felügyelet alatt.
0: Tegyük Én hozzá. Úgy tudom, hogy ma estétől lenne szabad a forgalom, de Trump, mint
2: nem,
0: ha olyan...
2: Nem, 14 nap kell, amíg az aknátlanítás, meg nem tudom mi a túlról megtörténik. Uh-huh. Szóval az az igazság, hogy a Trump ugye hazudik, tehát amit ő meg ezen a mindenfajta X csatornáin előad, az nem felel meg a valóságnak. Tehát 14 nap múlva az amerikai blokkádot is meg kell szüntetni, és akkor majd a Hormuzt is az irániak, ha addigra technikailag lehetséges lesz, meg egyébként is minden rendben lesz, az meg fogják nyitni. Közben kiderül, hogy benne van pontosabban nincs benne a tárgyalási csomagban se a rakétaprogram, se a terrorcsoportok, vagy mondjuk így iráni szövetségesek támogatása, viszont az benne van, hogy abban a percben, amikor Irán vagy Izrael megtámadja Libanont, az ugye része a békeegyezmények, és az annak a felrúgását jelenti.
0: Igen, csak Irán meg a Hezbollah nem aláírója semmilyen körülmények között ennek az egyezménynek.
2: Úgyhogy Irán nem aláírója.
0: Nem Irán, Irán, Izrael és Libanon, bocsánat.
2: Nem aláírója, de az egyezménynek része, hogy a béke az tartalmazza a libanoni és az összes többi térségi békét is, tehát Irán nem támadhat, mit tudom én, Kuwaitot, és az Egyesült Államok és szövetségesei nem támadhatják Libanon. Tehát ez része a de a legfantasztikusabb az, hogy van egy
0: na de várjál, azért Netanyahu azért már nem egyszer ilyen elszabadult hajóágynak hatott, szóval hát, meg is rótta ő Trump.
2: Rakta őt Trump ezügyben, és én azt hiszem, hogy Netanyahu most azért egy kicsit meg van kötve a keze, de hát meglátjuk, minden lehetséges. Én most csak azt mondom, ami egyelőre tudható erről a magáról az egyezményről, amit vagy betartanak, vagy nem. Tehát mondom, 300 milliárd dolláros helyreállítási alapról van szó, amit Irán kap, hát ez egy is egészen elképesztő. Lehet, hogy nem kapja meg, de hogy egyáltalán ez mint tárgyalási alap fölmerül, viszont 24 milliárd dollár már benne van a mostani megállapodásban, aminek a felét még a tárgyalások megindítása előtt vissza kell adni. És van még egy érdekes szempont, Trump kijelentette, hogy ez az egész atom transport, ami ottan az atom földúsított oránnal kapcsolatos, az őt nem érdekli. Magyarán az őt nem zavarja, hogy az Iránban marad-e vagy sem. Ugyan tárgyalni fognak róla, de mint olyan nem érdekli.
0: Szóval egy pillanat, itt hadd állítsalak meg egy pillanatra. Hát azért alapvetően itt arról van szó, hogy Trump egy olyan atom vagy uránium dúsítási programot szeretne megszüntetni, amit kvázi maga teremtett meg azzal, hogy egy korábbi Iránnal hat nemzetközi hatalom által aláírt egyezményt Trump egy oldalon fölrúgott, ami által mint egy elősegítette, hogy az irániak sokkal a megengedett fölé dúsítsák az urániumot. De közben azt is bejelentette az iráni külügyminiszter, és ezzel most inkább Andráshoz fordulok, mert ő itt a legkatonásabb közöttünk, hogy azt is megígérte, hogy hát akkor ezt a földúsított plutóniumot vagy urániumot, ezt visszahigítják, vagy visszalazítják. Nem tudom, hogy ez hogy zajlik.
3: Hát ez megvalósítható egyébként. Tehát
0: nyilván, ha dúsítani lehet, akkor higítani is lehet.
3: Hát igen. Tehát összekeverik alacsony dúsítottságú urániummal, amiből tulajdonképpen végtelen mennyiség van, tehát ez minden két irányba mozdítható. De a Gábornak tényleg attól tartok, hogy igazat kell adnom, tehát tényleg úgy tűnik, hogy amit korábban is mondtunk, hogy az lesz a Trump nagy győzelme, hogy tulajdonképpen ugyanazt a helyzetet, ami a háború előtt van, vagy volt, azt helyreállítja és eladja győzelemként. És abban is attól tartok, hogy igazat kell adnunk a Gábornak, hogy a Netanyahu most be van szorítva, tehát tényleg rengeteg kérdője van. Én egyáltalán nem vagyok optimista egyébként, hogy ezből tényleg végleges békeegyezmény lesz.
0: Hát ez olyan hosszú alkudozás lesz, mint maga a háború és béke volt.
3: Valószínűleg igen, de az biztos, hogy ebben a kettősben Netanyahu Trumphoz képest a kisebbik tényező, tehát ő többször is elismerte azért Netanyahu, és ilyeneket nem szokott korábban mondani, hogy Trump a főnök. És itt jön elő megint az, hogy az USA-nak és Izraelnek mások voltak a céljai, és amikor két háborúzó félnek mások a céljai az ellenség ellen, az ilyen eredményeket hoz. Tehát Izrael bőven úgy véli, hogy még messze nem ért el valamennyi célját, és hogyha szabad így fogalmaznom, hogyha megnézzük az eredeti célokat, akkor Izraelnek többé kevésbé igaza is van, ráadásul ugye még Libanonban is folytatni akarja ezt a háborút. Tehát még egy mondat, ugye a Vance...
2: Definiáld azt, hogy igaza van.
3: Tessék?
2: Definiáld azt, hogy igaza van.
3: Neked?
0: Nem
2: Izraelnek.
3: Tehát folytatódni fog az iráni atomprogram szerintem.
0: Akkor folytatódik Izrael fenyegetettség érzése.
3: Ezen kívül a Hezbollahot nem semmisítették meg, tehát a Hezbollah újra fogja magát szervezni, és fogja támadni Izrael Libanonból és más helyekről. Tehát ezek voltak az izraeli célok. Az izraeli célok között volt még a rezsimváltozás is, ez sem valósult meg, és ugye ezt Trump...
0: Vagy ha igen, akkor még rosszabb irányba.
3: És Trump maga ígérte meg pár hónappal ezelőtt, hogy ne aggódjanak az irániak, majd ő jön, és akkor az iráni nép kezébe adja a hatalmat, hát ezt nem tette meg. Tehát ezek közül a célok közül semmi nem valósult meg, és azért mondom, tehát Irán, tudom, ebben nem szoktunk egyetérteni, valóban fenyegetést jelent Izraelre, még csak ha csak olyan szinten jelent fenyegetés csak, hogy folyamatosan az tengerbe akarja szorítani különböző megjegyzéseket az Izraelnek, tehát önmagában ez már egy nagyon jelentős anyagi kiadásra készteti Izraelt, amit lehet, hogy a gazdaság nem bír hosszú távon. Na de visszatérve, a Vance alelnök azt mondta, hogy 50 évre itt most átalakul a Közel-Kelet, és egy béke, tréfa, móka, kacagás lesz, és az jutott eszembe, amit Chamberlain mondott még a II. Világháború előtt, hogy egy emberöltőre biztosította a békét, amikor ugye aláírták
0: München. A szerződést.
3: Na, én attól tartok, hogy ez körülbelül ugyanilyen hatásfokú lesz, tehát én egyáltalán nem vagyok optimista, azt hiszem a Gábor sem az.
0: Na várjatok még egy pillanatra ennél a kérdéskörnél maradva. Trumpnak volt tegnap egy olyan ünnepi, önmagát ünneplő bejelentése is, hogy azonnal dőlni kezd az olaj, erre már reagáltak is egyébként a tőzsdék, ez tagadhatatlan, hogy csökkent az olajára, de hogy a hormuzi szoroson keresztül díjszabás nélkül közlekedhetnek majd. Márpedig ezt az irániak kezdeményezték, hogy oké, saját ellenőrzésük és korlátozásaik mellett, de nem is csekély díjért mehetnek majd ott a tankerek át.
3: Igen, de ez a háború előtt is így volt, tehát ez megint nem egy győzelem.
2: Nem, a háború előtt ingyen mentek.
3: Ezt mondom, a háború előtt is így volt.
0: Tehát maximum mentek. Visszaállítanák azt,
2: igen,
0: ha...
2: Igen, de most nem lesz ingyen.
0: Hát ez a kérdésem.
2: Nem lesz ingyen, pontosabban az irániaknak ez egy adó a kezébe, tehát azt mondják, hát ez az a bizonyos 24 milliárd dollárt, amit fölfognak a befagyasztott iráni külső aktívumok közül majd oldani. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az irániak azt mondják, hogy nekem mindegy, hogy ezt a pénzt úgy kapom meg, hogy valaki egybe odaadja, vagy apránként szedem be. Tehát én azt hiszem, hogy ebben ők most egy jó tárgyalási pozícióban vannak. Egyébként is egy jó tárgyalási pozícióban vannak, szóval egyértelmű, Trump meg rosszban van. És
3: amit még csak az is aláhúz egyébként, hogy az utóbbi napokban rendre Irán mondta azt, hogy nem, és akkor Trump folytatta tovább az engedményeket.
0: Na jó, hát erről az jut eszembe, amit mindig az afgán mudzsahedek, kormányellenes mudzsahedek mondtak, hogy hát lehet, hogy az amerikaiaknak a legkorszerűbb óráik vannak, de a mi oldalunkon áll az idő. Tehát azzal, hogy az irániak itt húzzák, halasztják a dolgot, vagy feszítik a húrt, Amerikában meg közelednek a félidős választások, és amúgy sem igazán rózsás a gazdasági helyzet, még akkor is, hogyha az olajár csökkenni kezdett, azért ezek nyomasztó tények lehetnek az amerikai republikánusoknak. Gábor?
2: Igen, de szóval ez a tényleg hihetetlen dolog. Megnéztem a mindenfajta ilyen népszerűségi adatokat, amelyek ellenmondanak egymásnak, mert az egyik nap azt olvastam, hogy Trump népszerűsége még Vance népszerűsége alá is csökkent, már pedig
0: soha Vance nem látott mélységbe egy amerikai hivatalban lévő elnöktől.
2: Másrészt meg most láttam egy elemzést, amely szerint 40%-uk még mindig azt gondolja, hogy azért ez a Trumpen egészen jól menedzseli a dolgokat, ami hát elképesztő, mert hát nem menedzseli jól a dolgokat, semmilyen mércével mérve, de ő elmondja, hogy én jól menedzselem, és ünnepelteti magát, és elképesztő ilyen ketrecharcokat folyt. Egyébként ez is hihetetlen, a ketrecharcosok öltözője a Fehérházban volt.
0: Igen, és a Fehérház kertjébe viaskodtak.
2: Igen, de hogy a Fehérházban ugye ketrecharcosok edzenek és öltöznek át, hát szóval tényleg ez valami olyan mélységet mutat az amerikai politikai kultúrában, amelyre tényleg csak Trump képes.
3: De ugye emlékszünk arra, hogy letolták az Zelenszkit, aki nem volt eléggé öltönyben a Fehérházban.
0: Ezt a bizonytalanság, ez már átragadta a beosztottjaira is, Trump beosztottjaira is, hogy ők is sejtik, hogy teljesen kiszámíthatatlan és beszámíthatatlan az amerikai elnök, hogy eredetileg Trump még azt jelentette be, hogy J.D. Vance írja majd alá az irániokkal azt az egyezményt. J.D. Vance mondta, hogy erről még nem született döntés, de ha a G7-es csúcsra úgyis Donald Trump nagy valószínűséggel elmegy Evianba, a Genfi tópartjára, akkor miért ne írhatná alá Genfben? Igaz, hogy ez a G7-ek, ez mától szerdáig tart, csak és pénteken péntekre tervezik az aláírás, de hogy engedi meg szabad ideje az amerikai elnöknek, az majd kiderül. Mindenesetre Vance bejelentette, hogy még nem tudni, hogy ki fogja aláírni. Az irániak bejelentették, hogy részükről a főtárgyaló parlamenti elnök és a külügyminiszter lesz ott.
2: Én ezek után szinte kizártnak tartom, hogy Trump oda menjen. Szóval ez akkora megáláztatás, hát ő nem az egyes számú vezetővel, hanem valamilyen alemberrel fogottan parolázni, kíváncsi.
0: Hát még arra is kíváncsi lennék, hogy kit tartja az egyes számú vezetőnek, mert ez a Pezeskián nevű iráni elnök, ez nem egy keménykezű elnök, már pedig a Hamenei fia, aki a legfőbb vallási vezető, idézőjelben, mint egy ottani tudom én, kit mondjak, mint a Khomeini volt valaha, vagy az ő édesapja, hát ő meg úgy tűnik, hogy nincs a legjobb egészségi állapotban az amerikai támadások megkezdése óta, tehát ő biztos, hogy nem mozdul. Tehát az, hogy kit tekintenek Trumpék az egyes számú vezetőnek, mert mindenki azt mondja, hogy most ez az erős ember, ez a Kalibáf nevű parlamenti elnök, ő is tárgyalt egyébként az amerikaiakkal, ki fog derülni. Na, zenéljünk egy kicsit, aztán innen folytatjuk.
1: Hova hirtelen volt?
0: Hogy?
1: Hirtelen volt.
0: Ja, bocs. Akkor egy...

0: Ennyi bőven frankó is volt a politúrba. Dung, gong, vagy mi ez az? Jó, akkor ők. Ha már, remélem itt vagytok, Nemes Gábor és Németh András.
1: Jelen.
0: Andris, remélem te. Kutya nélkül egyik ötök, igen. Na jó, ez a változatosság, ami gyönyörködtet. Tehát ha már Genfben jártunk, miről tárgyalnak majd ezen a G7-es csúcsértekezleten, ami nem G7-es, mert az Európai Unió képviselői is ott vannak mindig, még hogyha nem is egy egyedi országot képviselnek. És közben például már ebből négy vezető hatalom sietve támogatta a hormuzi szoros megnyitását. Tehát ez épp úgy biztos, hogy téma lesz, mint ahogy Ukrajna majdani megtámogatása is. Gábor?
1: Sőt, hát nem csak szóban támogatták, hanem most már valószínűleg oda fognak küldeni mindenfajta ilyen aknaszedőhajókat, meg egyéb a áthaladás biztonságát garantáló hajókat. Tehát ilyen módon beszállnak, de ez mindig egy alapfeltétel volt, hogy előbb legyen béke, előbb takarítsák el a szemetet az amerikaiak, amik odahordtak, és majd utána lehet szó arról, hogy az európaiak is támogatják el az ottani helyzetnek a normalizálását, mondjuk így, mert végül is ami helyre fog állni, ez egy kicsit rosszabb lesz, mint ami előtte volt, tehát semmifajta pozitívum nem mutatható ki. És ennyiben valószínűleg ugye ez egy ilyen, ma már minden ilyen diplomáciai esemény, amint Trump is ott van, meg az amerikai ott vannak, gyakorlatilag ilyen svéd tornává válik, ahol mindenki mindenfajta mutatványokat mutat be, meg mindenfajta nyilatkozatokat tesz annak érdekében, hogy Trumpot valami módon hát ne bőszítse föl, de igazából valós politikai döntések, valós politizálás, stratégiai elképzelések, netán az Egyesült Államok és a világ többi részének, a vezető hatalmaknak összehangolt tevékenység, ez föl sem merül. Tehát mindenki csak próbálja menteni a menthetőt, és kivédeni a nagyon erratikus, nagyon kiszámíthatatlan lépései Trumpnak, vagy reagálni rá, de abszolút nincs a nagy világ nagy problémáira, amelyek pedig jelen vannak továbbra is. Nincs semmifajta válasz, és a G7-nek tulajdonképpen ezt kellene megoldani, a világ pénzügyi problémáit, a klímaválságot, a szegények megsegítését, a helyi konfliktusok kialakulásának megakadályozását, vagy megoldását, ne adj Isten. Tehát ezekkel nem fognak foglalkozni, hanem tényleg most egy ilyen, mindenki ilyen kármentéssel foglalkozik, hogy jaj, csak nagyon nagy baj ne legyen. Én legalábbis így látom.
0: Mielőtt tovább lépnénk Ukrajna kapcsán, azért annál a momentumnál álljunk meg, hogy Trump közben megköszönte az iráni alkuban, vagy ennek a keretegyezménynek a kialkudásában a hozzájárulásukat, ez Pakisztánra vonatkozott, Katarra vonatkozott, közvetve Törökországra, meg Szaúd-Arábiára, és ezek az országok is, Szaúd-Arábia például, amelyik Iránnak az ős ellenfele volt, mint egy szunita vezetőhatalom, egy síita vezetőhatalommal szemben, ők is azt mondták, hogy mélyen a zsebükben nyúlnak, hogyha az Iránnak nyújtott gazdasági pénzügyi segítségről van szó. András?
2: Én azért még visszatérnék, tehát azért mondja Gábor, hogy itt nem lesz szó csak a kármentésről, azért a napirenden nagyon sok minden rajta van, és biztos, hogy fognak erről beszélni, tehát a mesterséges intelligencia szerepéről, tényleg ez a Gábor által említett
0: klímaválság, igen,
2: iránti szolidaritásról, tehát foglalkoznak, csak én attól tartok, hogy változatlanul bármennyire is próbálnak kedvezni a Trumpnak, például Ukrajna ügyében nem fognak tudni olyan nyilatkozatot elfogadni, ami Ukrajnának valóban hasznos lenne. Tehát ugye Albertában volt az utolsó G7 találkozó, ugye szintén ott volt 8-ként az Európai Unió.
0: Kanadában
2: igen. Volt egy sikermenet, és én azt attól tartok, hogy a mostan is nem lesz. Tehát ha nincs egyetértés ezek között az országok között, és most jelenleg én úgy látom, hogy tényleg van egy különállás az európaiak, ázsiai, valamint máskordan az USA között, akkor ezek a találkozóknak egyre kevesebb értelme van.
0: Akkor térjünk át Ukrajnára. Részint a háború állására, részint arra, hogy itt azért volt közben egy aprócska surlódás Zelenszkij és Navrocki lengyel elnök között, illetve hát Lengyelország és Ukrajna között még egy második világháborúból örökölt probléma felturpózásából, márpedig úgy tűnik, hogy az Európai Unión belül Lengyelország volt, amelyik leginkább lelkesen támogatta Ukrajna honvédő háborúját.
2: nem ezt én teljesen fölöslegesnek tartom az ukránok részéről. Tehát ugye a Navrockival az amiatt pattant ki a probléma, hogy az ukrán felkelő hadseregről neveztek el egy egységet az ukrán hadseregben. Tehát hogyha valamiről nem kéne elnevezni egységet az ukrán hadseregben, akkor ez pont az UPA. Tehát,
0: hát biztos nacionalista húrokat kellett pengetnie, már pedig ezek a banderisták harcoltak a nácik ellen, több százezres nagyságrendbe írtottak ki ellenük küzdő lengyel partizánokat, majd utána harcoltak a szovjetek ellen.
2: Igen, de tényleg, ahogy is mondtad, hát Lengyelország a fő támogatója tulajdonképpen Ukrajnának. Ez egy teljesen fölösleges lépés, és persze, igen, a nacionalista urakat kell pengetni, és kell adni némi tölteléket, ajándékot a nacionalistáknak is, de hogyha ha van teljesen fölösleges, rossz időben hozott döntés, akkor ez az. És ilyenkor most eszembe jut az, hogy ugye Magyar Péter is megegyezett, vagy pontosabban a szakértői szinten megegyeztek Ukrajna és Magyarország képviselője arról, hogy rendezik a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetét, aminek a elindításához kell parlamenti határozat is. Ilyen viszonyok között nem vagyok benne biztos, hogy a parlament erre áldását fogja adni. Tehát ez mindenki számára egy figyelmeztető jel, hogy azért vannak Ukrajnában még mindig olyan erők, amelyek, ha szabad így fogalmaznom, nem igazán előremutatóak, és ez egy nagyon rossz dolog. Ráadásul egy olyan helyzetben, amikor most megint nem én csörgök egyébként.
1: Én sem.
0: Nem hallok csörgést, Ádám köhintett, de azt nem hiszem, hogy behallatszott.
2: Nem olyan, mintha valaki folyamatosan mosogatna.
0: Én nem szoktam, nem szoktam.
2: Én sem.
1: Na, folyamatosan én sem.
2: Átérve Ukrajnára, ott viszont egyrészt vannak jó hírek, másodszorban vannak nagyon rossz hírek. A jó hírek azok tényleg az, hogy ez az ukrajnai hadvezetés drón taktikája, ez működni látszik, tehát tényleg egyre komolyabbak a fennakadások az orosz hadigépezetben, és ami valóban szintén fontos még, hogy a polgári életet is ez most már egyre inkább befolyásolja a Krímben, meg az Ukrajnával határos oroszországi területeken. Tehát
0: hát sőt, Szentpétervárig értek, ahol Putyin a saját Davoszát tartotta.
2: Tehát elérte Oroszországba a háború, és tényleg, amiről sokat beszéltünk, hogy a Putyinnak volt egy olyan ígérete, ki nem mondott ígérete, hogy ő elháborúzgat békésen, de ti ebből nem vettek semmit észre, és egyre inkább észrevesznek valamit. Ez a jó része tulajdonképpen, tehát úgy tűnik, hogy az orosz előrenyomulás megállt, és kimondottan komoly gondjaik vannak a Krímben, ami viszont rossz hír, hogy úgy tűnik, hogy Ukrajna többé-kevésbé kifogyott a ballisztikus rakéták elhárítására alkalmas ellenrakétákból, és Oroszország ennek következtében nagyobb mennyiségben, nagyobb arányban tudja bejutatni Kijevbe és más városokba, meg katonai célpontokra maga ballisztikus rakétáit. Most éppen a Kijevnek az egyik büszkesége a Pecserszkaja Lavraiség, ami tényleg az ukrán és az egész ortodox egyháznak az egyik központja, és engem meglepne, hogyha ezt véletlenül találták volna az oroszok. Négyen meghaltak ma hajnalban is, 30-an kórházba kerültek, és nekem nagyon úgy tűnik, hogy Vlagyimir Putyin egyrészt nem tudja, hogy mit csináljon, és miközben nem tudja, hogy mit csináljon, ilyen terrorbombázással próbálja meg hátrálásra kényszeríteni az ukránokat. Összefoglalva egy mondatban, én változatlanul tartom azt, amit évek óta mondok, hogy itt belátható időn belül nem lesz tűzszünet, tartós béke meg még kevésbé. Ezt annak ellenére mondom, hogy tényleg az orosz gazdaság egyre rosszabb állapotban van, tehát abban is biztos vagyok, hogy azért az orosz eliten belül egyre többen gondolják úgy, hogy ez nem jó, csak még gyengék és gyávák ahhoz, hogy lépjenek.
0: Na, Gábor, ezt kibőjtőjtek.
1: Tehát ma éjszaka Szibériát is bombázták. Homszkban légiriadó volt. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag most már nem csak az Urálig fed le mindent az ukrán támadó potenciál, hanem az Urálon túl is. Tehát, és én azt hiszem, hogy, ez egy olyan minőségi változás, tehát hogy azt mondtad, hogy, megígérte, hogy, nektek ebből nem lesz semmi bajotok, én nem fogtok semmit észrevenni. Ez egy olyan minőségi változás, ami ráadásul egy fenyegető és egyre erőteljesebben követelt mozgósítással szerintem földrengészszerű változásokat hozhat létre Oroszországban. Nem azt mondom, hogy Putyin azonnal meg fog bukni, de most már tényleg olyan mértékű az elégedetlenség, ami egyébként látszott ezen a Szentpétervári fórumon is, amikor ugye égett a város mellett az olajkikötő, a város fölött sűrű füst volt, és akkor ott közben úgy csináltak, mintha az égvilágon semmi baj nem lenne, és ez azért néhányan szóvá is tették, hogy hát fiúk, itt azért nagyon nagy gáz van, ebből nem dughatjuk a fejünket a homokba. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a háború folytatásának a lehetősége, az most már, most először érzem úgy, hogy komolyan szűkül Putyin számára.
0: De azt is mondtad, vagy valahol hallottam tőled, azt hiszem, hogy tőled, hogy odáig fajult a válság, hogy a Krím-félszigeten fejadagrendszert vezettek be a benzinre, és egyéb korlátozások vannak.
2: Ezen szoktunk vitatkozni a Gáborral.
1: Szóval ugye az első lépés, amikor benzinjegy van, a második lépés, amikor már csak benzinjegy van, de benzin nincs hozzá. Tehát a benzinkúton nem áll. De ez érdektelen most abból a szempontból, hogy a Krimmen történik, ahol ugye egyébként is elben turizmusnak kéne lenni, de hát ettől messze vannak. Pillanatilag az ukránok elég hatékonyan azon tevékenykednek, hogy a Krimmet, és ezzel gyakorlatilag a délen küzdő orosz hadsereg utánpótlását teljesen elvágják. Tehát a Krimen, van a krimi híd, amelyen például, amióta egyszer ugye ottan fölrobbantott.
0: Ez a Kercsi-Korcsi.
1: A Kercsi híd, igen. Azon keresztül nem az oroszok nem engednek rá többet benzinnel, vagy akár üzemanyaggal teli szerelvényeket, vagy kocsikat, mert attól félve, hogy ha oda lőnek megint, akkor abból a hídból nem sok marad. És van még 4 vagy 5 egyéb ilyen útvonal, ami a Krimet, amely ugye egy ilyen félig meddig, nem csak félsziget, hanem ilyen mocsaras vidék is választja el a szárazföldtől, és ezeket a hidakat gyakorlatilag már mindegyiket lebombázták, vagy súlyosan megrongálták, és igazából, ami igazán működik, 100%-osan ez egy pontonhíd. Tehát a Krim elvágása, és akkor ugye arról nem is beszélünk.
0: Szevasztopoli kikötő.
1: Légelhárítás. Hát azt már gyakorlatilag nem, onnan már kivonták hajókat, mert nem tudják védeni. Tehát itt tényleg olyan dolgok érnek, amelyek összehasonlíthatók azzal, mint hogyha mondjuk elesne egy komolyabb nagy ukrán nagyváros, ami egyébként eddig nem történt meg. Tehát én azt hiszem, hogy Putyinnak előbb-utóbb szembe kell nézni azzal, hogy döntéseket kell hoznia. Tehát ha tényleg nem mozgósít, tehát részleges mozgósításról lett csak szó, de ezt sem meri megtenni, mert amikor egyszer megtette, az nem jósult el, akkor kifogy. Most már tényleg, ugye van egy matematikai problémája, hogy ma már több katona esik ki a fronton, meghal, megsebesül, eltűnik, nem kíván törlendő, mint amennyit toborozni tud. És ezt hosszú távon fönntarthatatlan.
0: András?
2: És ugye egyáltalán nem jelképes, vagy tehát pontosan jelkép is a Krím, tehát ugye ezt foglalták el először 2014-ben az oroszok, és próbáltak egy ilyen kirakatot csinálni belőle, megmutatni, hogy míg a gaz ukránok alatt milyen rosszul éltek a Krímben, most micsoda aranykor jön el a Krímbát, nem jött el. Tehát ez megint mutatja azt, hogy az alapvető célokat sem sikerült elérni. És ugye június 12-én volt Oroszország napja, ami viszonylag új ünnep, 20 éve vezették be, és ott is, amit a Gábor mondott, hogy próbálnak...
0: Mitől pont ez a nap? Ezt magyarázd meg, légy szíves.
2: Tessék?
0: Mitől pont június 12-e ez a nap?
1: Hát senki se tudja. Senki, ha megkérdez, egy orosz, nem tudja.
0: Ez az.
2: Igen, na de az a lényeg, hogy az orosz újságok arról írnak, hogy miközben 20 évvel ezelőtt senki sem tudott erről az ünnepről, ma már mindenki tudja, hogy az Oroszország napja nagy és modern, befolyásos és erős, polgárai és vendégei számára egyaránt vonzó győzelmet arató országé. Tehát ez a hivatalos propaganda, ezt most a Rasszijszka Gazeta című újságot idéztem. Tehát tényleg egy kognitív diszonancia felé halad az ország, de én változatlan arra gondolok, hogy ez nem lesz egy gyors folyamat. Tehát Putyin nem az az ember, aki most egyik pillanatra másikra belátja, hogy nincs igaza. Nem tudom elképzelni, hogy ő komoly kompromisszumokra lenne kényszeríthető, anélkül, hogy földbe ne állna az orosz gazdaság. Ott azért még nem tartunk.
1: Azért az egy intőjel, hogy eltűnt az egyetlen komoly gazdasági potentát, aki lényegében garantálta, hogy ez az egész működjön még ezzel.

0: is érkeztünk. Arról nem is beszélve, erről sem szoktunk beszélni, hogy az elfoglalt területek, most nem csak a Krím, nyomora és totális csődje, az milyen hatással van.
1: Gábor, csak úgy mondom, hogy azért tudják exportálni az olajat. Napon, tehát a havonta például májusban 720 millió eurót gyűjtöttek csak az olajexportból, tehát ez azért nem igaz, hogy nem tudják elszállítani.
0: Mert egyre nehezebb, és kitermelni, elszállítani.
1: Tehát
0: arról nem is beszélünk, hogy a elszállított olajhajókat is elsüllyesztik, vagy megszállják például a franciák, angolok is egyebek.
1: Tehát többet, nagyobb a bevétel májusban, mint áprilisban volt.
0: Igen, mert akkor egy rekord csökkenés volt. Márciusban gyakorlatilag összeomlott az exportjuk.
2: És az, hogy egy az árnyékflottához tartozó hajót elfognak, azt a kálló apróság. Na, zenélünk egy kicsit, innen folytatjuk.

0: театрів вже не грають.
1: Szerintem ennyi pont elég is volt ebből az ukrán nótából. De még az előző körhöz egy hozzá csatlakozó follow-up kérdés. Tehát azzal kezdtem, hogy itt volt Zelenszky és a lengyel elnök között némi surlódás. De az volt a benyomásom, Gáborhoz fordulok, aki volt varsói tudósító, hogy ebben a kérdésben még az egymással szemben álló Navrocki elnök és Donald Tusk között is viszonylag nagy volt az egyetértés.
2: Természetesen. Itt lengyel, olyan mély lengyel nemzeti sérelmekről van szó, amelyeket hát kezelni kéne, és nem mélyíteni a válságot ez ügyben. És tulajdonképpen erről meg is állapodtak. Ez egy külön fájdalmas dolog, hogy egyszer már volt egy megállapodás lengyelek és ukránok között, hogy a történelemnek ezt a részét, a lengyelek követelték egyébként, hát hogy mondjam, csak úgy kéne lezárni, hogy az ukránok ismerjék el, hogy itt bizony szörnyű dolgok történtek. Jó, a lengyel oldalról is volt, tehát kisebb mértékben, de a lengyelek sem voltak mindig glasszékesztyűs úri emberek, amikor háborúzni kell, hát ez így szokott lenni. De ez a baj, hogy tulajdonképpen egy már elért magasabb szintről, egy már elért a megbékélés felül menő hát társadalmi és politikai szintről kellett visszalépni, valamiért lépett vissza az Zelenszky. Én szerintem ilyen, a nagyszerűen most akkor szokták elővenni, amikor nagyobb bajok vannak. Ugye régen azt mondták még a szocialista időkben, hogy amikor véget ér a hús, akkor kezdődik a nacionalizmus. Itt valószínűleg egyéb problém, belső problémák voltak, amelyet ilyen módon próbált Zelenszky vagy a ukrán elit ellensúlyozni. Nem volt egy jó ötlet.
1: Akkor maradjunk még ennél a régiónál, mert sokáig arról álmodoztak a brüsszeli bürokraták, maradjunk ennyiben, hogy Orbán választási vereségével vagy kiesésével itt enyhülni látszanak a dolgok és a szembenállás, mintha maga Fico szlovák miniszterelnök is erre hajlana, tehát mintha finomodna az álláspontja azzal, hogy Orbán kiesett, mint főtámogató.

0: Betúja. A kérdés az, hogy ez a Magyar Péter vezette kormány például a Kárpátaljai Egyesség kapcsán, vagy azzal, hogy nem szállít fegyvereket Ukrajnának, de majd meglátjuk, hogy mi hogy alakul, mennyiben változik a helyzet. Illetve, hogy például Szlovéniában sokadszor az a Orbán barát, Janez Janša lesz a miniszterelnök, aki persze ukrán barát egyértelműen, de, és orosz ellenes, de hát azért mégis néha, ahogy mostanában mondani szokták, oda teheti a botokat a küllők közé.
1: Hát én nem Ukrajna ügyében teszi oda a küllők közé a botot, és nagyon jól látod, hogy Robert Fico az utóbbi időben hallgat Ukrajna ügyében is, hogyha megszólal, akkor Ukrajnát támogató nyilatkozatokat, vagy pedig arról beszél, ha éppen május 9-én Moszkvában van, hogy azért ment oda, hogy közvetítsen Zelenszkij és Putyin elnök között. Tehát
0: na jó, Orbán Magyar Péter is tett ilyen ajánlatot, sőt, már korábban az előző miniszterelnök is, hát ezek nem tűnnek egyelőre nagyon racionálisnak, vagy
1: igen,
0: reálisnak.
1: Igen, csak mondjuk annyi a különbség Magyar Péter és Robert Fico között, hogy Magyar Péter nem járt szakmányban az orosz nagy ünnepekre, és nem mondta azt, hogy Ukrajnának tulajdonképpen nincsen igaza, tehát azért Fico teljesen egyértelműen orosz párti álláspontot képviselt, Magyar Péter pedig nem, tehát ez azért mindenképpen különbség, és ez, tehát én nem gondoltam volna, hogy ez ekkora ütés lesz majd a populista jobb oldalon az Európai Unión belül, hogy Orbán kiesik a játszmából, mint hogy kiesett, tehát a többi orosz párti erő is elhallgatott, tehát az AFD-t sem nagyon hallom az utóbbi időben nyilvánulni Ukrajna ügyébe, tehát...
2: De sajnos.
0: De hogy nem, és az AFD képviselői ott voltak a Szentpétervári Davoson is, így van. De, és egyre erősödnek, szóval kékül be az egykori Kelet-Németország.
1: Hát
0: és ott két tartományi választás lesz ott az idén még, ahol mindkét helyen akár miniszterelnököt is adhatnak, de ez már Gábor szűkebben vett szakterülete. És ez is, pardon.
1: Mindenhez is ért, igen.
0: Igen, igen.
2: Igen, de hát hagyj fejezze be a balkáni szakértőnk.
1: Nem, nagyjából befejeztem egyébként, és ugye, ha már a Balkánról beszélünk...
0: Még majd Koszovóra rátérünk, de akkor most már maradjunk az NDK-nál, aztán majd megyünk le délebre. És akkor kiélheted Dodikot, Vucicot, Albániát, Koszovót, mit tudom én.
2: Igen.
1: Díl.
0: Na, szóval, Gábor, igen.
2: Igen, ha már Németországnál vagyunk, tehát az egész AFD megerősödés, látni kell, hogy az AFD lényegében egy protest mozgalom. Tehát ez hasonló, mint amikor a Trumpra elkezdtek olyanok szavazni, akik hát soha nem voltak se republikánusok, se különösebben a milliárdosok barátjai. Hát pont azért, mert úgy érezték, hogy ők azok, amelyek egy kudarcot vallott politika, egy kudarcot vallott elittel szemben valamifajta alternatívát találhatnak így. Na most ugyanez van Németországban is sajnos. Az AFD-nek lényegében egyetlen egy épeszű a kormányzáshoz szükséges ötlete, javaslata, programja nincs. A demokráciához való viszonya förtelmes. Maga a párt elképesztő. A párton belül vannak hivatalosan is, tehát az alkotmányvédelmi hatóság által nácinak, garantáltan szélsőségesnek és demokráciaellenesnek minősített részei. Ugye tartományonként állnak össze ezek a részek. Különös tekintettel a most a türingiai alsó százországi és egyéb, pontosan nem a százországi részeire ennek a pártnak. Tehát tulajdonképpen az AFD sikere, vagy föltörése, vagy egyáltalán a jelenléte, az semmi egyéb, mint a nagy pártok, a kereszténydemokraták, a szociáldemokraták, és bizonyos szempontból sajnos a zöldek és a baloldalnak is, tehát az összes többi pártnak a kudarca. Tehát az, hogy Merz, aki véleg azt mondta, hogy a merkeli stagnálás, vagy egy helyben topogás, vagy a problémák félresöpörése után, majd ő most akkor itt megold mindent, ez abszolút nem jött be, sőt, úgy tűnik, hogy szakmailag is már, kormányzás szakmailag is elemi hibákat vét, rosszul csinálja, amit csinál. Ráadásul ő egy külpolitikai kancellár akart lenni, tehát hogy bebizonyítsa, hogy azon a téren is tud csillogni. Na most hát ezen a téren pillanatnyilag maximum egy a kármentéssel lehet foglalkozni egy trumpi világ mellett, és a jelenlegi nemzetközi feltételek mellett. Tehát sajnos Németország továbbra is rossz paszban van, arról nem is beszélve, hogy évek óta gyakorlatilag nem fejlődik gazdaságilag, és azért azt hozzá szeretném tenni, hogy Magyarország gazdasági fejlődése igen nagy mértékben függ Németország gazdasági fejlődésében.
0: De mindent megtesz, mert ez a nagy koalíciós kormány, kereszténydemokraták és szociáldemokraták alkotják a belsői vitáival is ahhoz, hogy az AfD erősödhessen. És a népszerűségi mutatóik is drámaiak voltak az elmúlt időszakban.
2: Rosszabbak, mint a korábbi szivárvány színű, tehát amikor még a szociáldemokraták a zöldekkel, meg az FDP-vel ottan próbáltak valamit csinálni. Valószínűleg ennek túl a politikai bénaságon vannak személyi, szakpolitikai, szakmai okai is. Tehát egyszerűen rossz politikusokkal nehéz jó politikát csinálni.
0: Na jó, akkor a nemesféle tilos ösvényről térjünk át a németféle balkáni vagy nyugat-balkáni ösvényekre, semmi sem tilos. Úgy tűnik, hogy Bulgáriáról mindig azt mondtuk, hogy nagyon rákaptak a választásokra, parlamenti választásokra, most talán egy stabilabb kormány született, mert előtte ott futószalagon jöttek egymás után a választások, és egy erős patthelyzet volt, stagnált évekig a politikai ilyen értelemben. Most, mint hogy a Koszovó lépett volna rá erre az ösvényre, 16 hónapon belül harmadszor tartottak parlamenti választást, közben még helyhatósági választások is voltak, és semmi eredményhez nem vezetett, kisebb volt a részvétel, a polgároknak elegük van ebből a sok voksolásból, és még a kormányzó párt is, vagy 8%-ot vesztett a decemberben megtartott utóbbi választásokhoz képest. Na András, Dodik nélkül.
1: Dodik nélkül szabadon. Nem, ez tényleg tragédia, ami Koszovóban folyik, és nem is már 18 hónapja, hanem már előzőleg is instabil volt az egész kormány, az egész ország. Ennek a fő felelőse Albin Kurti, a miniszterelnök, aki...
0: Hát egy ilyen baloldali nacionalista.
1: Igen, de nem is feltétlenül ez a baj, hanem az, hogy ő a kompromisszum szót még hírből sem ismeri. Tehát ő mindig úgy gondolja, hogy 100%-ban annak kell történni, amit ő akar, és ebből szerintem már a saját pártjának is kezd elege lenni, ez az önrendelkezés nevű párt. Egyébként Albin Kurti nagyon sokat tett a koszovói függetlenség érdekében, tehát ő egy diákvezető volt abban a
0: korszakban. Le is sikerték annak idején.
1: Igen, és személyesen is komoly ellentét van közte és Alekszandar Vučić szerb miniszterelnök között, ami szintén akadályozza, hogy Koszovó nemzetközi státuszának meghatározásában bármiféle eredményt elérjenek. Tehát tényleg ott tart a dolog, hogy ugye említetted, hogy decemberben volt ott egy választás, ott abszolút többséget szerzett a Kurti-féle párt, de nem volt akkora többsége, vagy kétharmados kellett volna, hogy megválasszák az államfőt, azt, akit Kurti akart, és ő nem volt hajlandó itt sem kompromisszumot kötni, kitartott az ő jelöltje miatt, és emiatt az államfő kiírt az újra választást, ahol még kevésbé, tehát itt már csak 43%-ot kapott, azt hiszem, és ami nagyon figyelmeztető, hogy a részvételi aránya az most már ilyen 36%-os volt. Tehát a koszovói polgároknak is már rettentő mértékben elege van ebből az egészből. Az Európai Unió figyelmeztette Koszovót, hogy most már kapja vissza magát, de én biztos vagyok abban, hogy Kurtinak ez nem fog sikerülni.
0: Hát és ne felejtsük el azt, hogy az Európai Unió 5 országa nem is ismeri el Koszovó függetlenségét, amit 2008-ban kiáltottak ki. Hát sejthető mindenütt, hogy miért. A ciprusiak, így aztán a görögök, a spanyolok, a szlovákok és a románok. Azon kívül, igen, hogy persze igen. Olyan nagy hatalmak, mint Kína, Oroszország vagy India sem.
1: Mondjad.
0: Persze.
2: Ki támogatja anyagilag most leginkább Koszovót? Az Egyesült Államok vagy Európa?
1: Európa támogatja.
0: Eléggé megromlott az amerikaiakkal a kapcsolata, igen, a Kurti kormánynak, igen.
1: Tehát Európa támogatja, és ugye...
2: De anyagilag, tehát nem politikai támogatás.
1: Nem, anyagilag is. Hát ugye ilyen csatlakozás előtti alapokból, de hát szankciók voltak érvényben egyébként Koszovó ellen, már Európai Uniós gazdasági szankciók is, amiket nem szankciónak hívtak, de gyakorlatilag azok voltak, és ezek megint visszaállhatnak. Tehát én szerintem, amíg onnan Albin Kurti nem húzódik hátrébb, addig Koszovóban nem hiszem, hogy bármiféle eredményt sikerül elérni.
0: Tehát de miért húzódna hátrébb? Egyrészt, ahogy te mondtad, nem az a típus, nem az a típus. Másrészt az elmúlt 7 választásokból 5-öt megnyert. Jó, mindegy, igen, nem mindegy, hogy milyen arányban. Igen.
1: Egyre kisebb arányban nyeri meg egyrészt, másodszorban, mondom, a saját pártján belül is most már kezdenek szerintem lázadozni az emberek, mert ott is vannak normális politikusok, akik szeretnének ezen a szemmel láthatóan a Kurti jelenlétében megoldhatatlan problémán túllépni, és ha szabad költén fogalmazni, átvágni a Gordiuszi csomót. De pillanatilag ő még nem akar onnan menni, de
0: látsz esélyt arra, hogy talál koalíciós partnert ezek között, az ellenzéki
1: nem
0: pártok között,
1: tehát
0: akik
1: eddig...
0: egyöntetűen nemet mondtak neki eddig.
1: Igen.
0: Is.
1: Tehát nem fog találni, tehát pillanatilag rosszabb a helyzete egyébként, mint a decemberi választás után volt, mert legalább a parlamentben volt többsége. Itt pedig már az sincs, illetve most már csak relatív többsége van, nem abszolút.
0: Na, ha már Spanyolországot említettem, mint Koszovó függetlenségét ellenfogadó ország, nyilván a maga szeparatista fenyegetettség érzetében, de azért a Gábornak hadd adjuk még meg a szót, hogy na, valaki megint mosogat, nem? Vagy valami, mindegy. Gábor, mi?
1: Én végig ezt hallom egyébként.
0: Igen, én nem valami. Miért?
2: Én ártatlan vagyok.
0: Én is. Ne. Miért járt?
1: Mutasd a kezed.
0: Őszentsége a pápa Spanyolországban, és mit tett? A Sagrada Familián kívül.
2: Őszentsége a pápa, igen, lényegében egy nagyon progresszív, és azt kell mondani, hogy az európai baloldalnak a zászlaját magasra emelő utat tett. A útnak a fő tanulsága az, hogy letrampal, már a trumpizmussal. Tehát amit ő ott mondott, annak a lényege az volt, hogy a migránsok azok mi vagyunk, mindenki, a Jézus Krisztus volt az első migráns család, hogy ez őnekik minden segítséget meg kell adni. A békéről beszélt, a társadalmi feszültségek enyhítéséről beszélt, és ami egy egészen új érdekes dolog, most már nem csak szavakban, hanem valójában tett valamit az ügyben, hogy az egyházi személyek által, és itt nem csak papokról van szó, elkövetett bűnöket valamilyen módon föltárni, és ezekért bocsánatot kérni. Ez Spanyolországban azért különösen fontos, mert ott nem csak az volt, ami a szokásos ilyen szexuális inzultusok, hanem például nagyon sokáig, még a Franco bukása után is egy gyakorlat volt, hogy egyházi intézmények mindenfajta trükkökkel elvettek, néha egyszerűen elraboltak, tehát azt mondták, hogy meghalt, olyan anyáktól gyerekeket, csecsemőket, akiket nem tartottak kellően katolikusnak és kellően hithűnek, és olyan családoknak adták ezeket, amelyek megfeleltek az egyház elképzelésének. Ez egy sajnos egy elég elterjedt és viszonylag tömeges dolog volt, és ezért is bocsánatot kell és kérni, és ezt a pápa meg is.
0: Aztán minden persze inkább azzal a bulvárhírrel volt teli, hogy a pápának a repülőgépe beszart, és a spanyol király segítette ki a pácból, hogy hazavigye a különgépén. No, ennyi fért a mai Politúrba. Köszönöm szépen Nemes Gábornak és Németh Andrásnak, hogy kisegítettek a műsor elkészítésében. Ádám volt a segítségemre. Makropólót hallottátok. 2 hét múlva találkozunk, és akkor a külpolitikai sznobok után most jöjjön a sznobok órája Széki Jánossal.
3: Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Ciao.
2: Sziasztok!
4: A Tilos Rádió hírei következnek.
5: Szomorú látvány nyújtott nemrégiben a Tihanyi félsziget krátertava.
3: a belső tó vízszintje feltűnően lecsökkent, helyenként fehéres szürkés iszapmezőként a meder is láthatóvá vált. Június elején a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai természetes oxigénhiány okozta halpusztulást tapasztaltak a belső tóban, ezért mindenkit távolmaradásra intettek. A halak zöme invazív ezüstkárász volt. A pusztulás azóta megállt, a területet megtisztították. Továbbra is kérjük a látogatókat, hogy a tószegét ne közelítsék meg. Írta mégis a Nemzeti Park. A tópart magas agyagtartalmú iszaprétege jelenleg veszélyesen ragadós. Főként azonban az ott költő és táplálkozó ritka madarak nyugalmát óvják. Számolt be a 24.hu.
5: Bírói utasítással leveszik a Kennedy Center épületéről és az intézmény weboldaláról is Donald Trump amerikai elnök nevét. A névváltoztatás az elnök szívügye volt, az általa kiválasztott kuratórium 2025. decemberében megszavazta a központ átnevezését, a bíró szerint azonban a hely szint a kongresszus jóváhagyása nélkül nem lehet átnevezni. A kongresszus adta a Kennedy Centernek a nevét, és csak a kongresszus változtathatja meg, írta a bíró a 94 oldalas véleményében. A végzés értelmében minden olyan feliratot, amelyen a Trump-Kennedy központ elnevezés szerepel, 14 napon belül el kell távolítani. Donald Trump bírálta a döntést. Ha nem kapok teljes szabadságot arra, hogy azt tegyem, amit nálam senki nem csinál jobban, akkor nem érdekel egy olyan folytatás, amely csak egy reménytelen utazás lenne soha országban. Olvastuk a hvg.hu-n.
3: A dunai ingola fokozottan védett, csak hazánkban honos halfaj, formája és életciklusa 360 millió éve alig változott. Pikkelytelen teste hangolna-szerű, állkapocs nélküli szájában szívó fogak találhatók. Izomrostjai nem tagoltak, ivarszervei páratlanok. Lárvái 3-5 éves fejlődés után átalakulással érik el a rövid életű ivarérett formát, majd ívás után elpusztulnak. Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói a rábából gyűjtöttek be ivarérett egyedeket. A mesterségesen nevelt, kikelés előtt álló ikrákat és párnapos lárvákat 2025 és 2026 között 10.105 egyedet visszatelepítették a faj természetes szaporodási helyére. A halászatfejlesztési tanszék közleménye szerint kísérletük világ első a maga nemében, számolt be a Greenfo.
4: Ezek voltak a hírek.

az egy, amit most hallunk, az egy lengyel világsiker, a Trupa zenekarnak a Mourners, azaz Gyászolók című felvétele, abból az alkalommal vendégem Tóth István János, majd elmondom, hogy miért jön ide a lengyel téma, most hallgassuk egy kicsit a zenét, a korrupcióról lesz szó.

0: Tehát ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Vendégem Tóth István János lesz. Hogy mutassalak be? Közgazdász természetesen.
1: Közgazdász vagyok, napot kívánok.
0: Simán közgazdász, valamint a Budapesti Korrupció Kutatóközpontnak a vezetője. Angol néven mondjuk, vagy magyarul inkább?
1: Lehet mondani magyarul.
0: Szóval a Corruption Research Center Budapest.
1: Igen, CRCB. Rövidítés.
0: CRCB lassan, röviden. Azért hallgattuk most a trupa világ sikerét, mert vendégem, ilyen fél emigrációban volt Lengyelországban éveken át.
1: Most is úgy vagyok.
0: Most is ott
1: van? Igen, igen, és még van egy, vagy lesz, vagy van egy állásom a Varsói Közgazdaságtudományi Egyetemen, egy fél állásom.
0: Miért választottad ezt?
1: Mármint mit?
0: A lengyelországi
1: hát ez,
0: létet.
1: Valamilyen kényezem fekvő volt, a feleségem lengyel, és ott kapott munkát. Hozzátartozott ez az Orbán rendszer is, hogy ez már nem volt bírható, és ez jobb a hangulat, sokkal jobb a hangulat Lengyelországban.
0: Mindennek ellenére, amikor utoljára beszélgettünk, akkor a lengyel és a magyar ellenállást hasonlítottad össze. Ha jól emlékszem, akkor még a PISZ kormánya volt hatalmon Lengyelországban, Magyarországon pedig akkor zajlott az SFE lázadása. Ezt nagyon dicsérted, akkor tulajdonképpen mind a két országban megváltozott a helyzet, ezt hogyan értékeled?
1: Hát először is azt mondom, hogy talán politikailag változott a helyzet, hogy megváltozott-e a helyzet, az talán túlzás. Nem tudom, hogy mennyire változott Magyarországon a helyzet.
0: Kormányváltás biztos volt.
1: Kormányváltás biztos volt. Ez pozitív irányba volt a változás Lengyelországban. Mondjuk a Tusk kormány nem kapott akkor a felhatalmazást, és ezt elvesztették a Platform Obligatels, a Polgári Platform elvesztette a elnökválasztást sajnos. Tehát olyan nagy áttörés ott nincsen. Magyarországon megvan a lehetőség arra, hogy ez egy egészen nagy felhatalmazást kapott az új kormány, a Tisza kormány, és a Fidesz az teljesen összeomlott. Ez megnyit egy lehetőséget, talán sokkal nagyobb lehetőséget nyit meg, mint ami Lengyelországban adódott.
0: Most lehetőségről beszélsz. Tulajdonképpen mire lehetős? Tehát a kutatásaitok középpontjában a korrupció áll. Mi a különbség a lengyel és a magyar korrupció között? Menjünk egy kicsit bele az elméletbe is, meg az arányokba, és mennyiben változtathat a magyar állapotokon ebben a tekintetben a mostani váltás?
1: Hát Magyarország helyzete egészen különleges, tehát egészen extrém, nem csak Európában, a világon is, tehát hogy ilyen rendszer Afrikában volt ideig, óráig, vagy Dél-Amerikában. Ezt a politika, a gazdaságtan általában ezt kleptokrata rendszernek hívja, vagy rabló államnak. A Magyarországon elterjedt, ugye a Magyar Bálintféle természetechnikus, a maffia állam, ami gyakorlatilag ugyanezt jelenti, tehát egy bűnözői csoport kezébe kerül a hatalom.
0: Közbeszólva, Magyar és Madlovics is használja a rabló állam kifejezést a nagy monográfiájában.
1: Ez nagyon jó, hogy használja. Tehát a politikai gazdaságtan alapvetően ezt kleptokrata államnak írja le, tehát mind a oda és vissza is lehet, fele is lehet ezt definálni, tehát lehet úgy mondani, hogy bűnöző csoport kezébe kerül az állam, vagy pedig úgy is lehet mondani, hogy maga és a kormányzás, vagy azt is lehet mondani, hogy a politika elit, amelyik a hatalomra jutott, az úgy viselkedik, mint egy bűnözői csoport, és gyakorlatilag a saját boldogulását, a saját
0: vagyonszerzését
1: tekinti elsődlegesnek. A kormányzást egyetlen célja az, hogy ő gazdagodjon. Tehát ez a rabló állam gyakorlatilag. Tehát na most arra... ez Magyarország, és ebben hát egészen extrém, tudom, ezzel sokat kell írni, meg ezt elemezni, hogy hogyan jöhetett ez létre. Ez nem magától jött létre, ebben benne voltak a magyar állampolgárok is. Tehát mindenki egy kicsit úgy kell gondoljon erre, hogy mindenki szem a láncban. Mert ez nem magától jön létre, hanem ez egy ilyen interakción keresztül jön létre, hogy a állampolgárok hát ezt hagyják, hogy egy ilyen létrejöjjön, tolerálják ezt. Vagy Afrikai országban olyan nagy az elnyomás, hogy ezt nem tudnak más csinálni, mint hogy tolerálják. Tehát olyan, ha valaki felszólal, akkor egyszer legyilkolják. Most Magyarországon ilyen nem volt, de hát Afrikában volt. És ez egy nagyon különleges dolog, és erről sokat kéne írni, hogy ez mi volt ennek a... akkor tudjuk megérteni ezt az egészet, és akkor tudjuk aztán utána, ha megértjük, akkor tudunk úgy viselkedni, hogy soha többet ilyen ne jöjjön létre, hogyha megtudjuk az okokat. Most nem fogom mondani, nem fogom tudni mondani az okokat, mert tényleg ez egy kutatási téma lenne. Ezzel szemben mondjuk Lengyelország, ott a klasszikus nyugat-európai korrupcióról van szó. A klasszikus nyugat-európai korrupció az arról szól, hogy van egy piacgazdaság, annak természetesen vagy versenypiac, és annak vannak defektusai, egy liberális demokrácia, amelynek vannak defektusai. Időnként előfordulnak korrupt tranzakciók, amelyek atipikusak, tehát gyakorlatilag nagyon kevés ilyen tranzakció van. Kisebb összegekről van szó, általában ezeket elkapják, és akkor megbüntetik őket, akik emberre részt vettek. Tehát amikor én nyugat-európai újságírókkal beszéltem erről, még itt a választások környékén, akkor nagyon nehéz volt nekik elmagyarázni, hogy itt ez Magyarország teljesen más, tehát nem a korrupcióról van, az ő értelmezésükbe vett korrupcióról van szó, hanem egy korrupt rendszerről, sőt ennek még egy speciális formájáról, erről az úgynevezett kleptokrata államról van szó. Na most Lengyelországban is voltak korrupt tranzakciók, de most nagyon ritkák, ezek viszonylag ritkák voltak. A PiS kormány végén próbáltak képíteni olyan struktúrákat, amit az Orbán már képes volt 2012-2013-ban képíteni. Tehát ezt hogyan lehet a közpénzt magán célokra felhasználni, hogyan lehet a közpénzt különböző alapítványokon keresztül a politika elit, mint a PiS újraválasztásra felhasználni, azt elkezdték csinálni már ők, de igaz, ez egy nagyon nagy ellenállás volt Lengyelországban.
0: Meg ott volt a motor Zsobrónak az esete, aki ugye Magyarországon menedékjogot, az is egy korrupt akció volt.
1: Igen, ott is volt a korrupt. Ez a pont erről volt szó, hogy gyakorlatilag ellopta olyan pénzeket, használt föl, hát nem legálisan, amelyek például, ha jól emlékszem, különböző bűntényeknek a családok, akiknek az egyik tagja bűntényeket szenvedett el, tehát megölték, vagy valami.
0: Erre volt egy alap.
1: Arra volt egy alap, és ezek az alapnak a pénzét adsz a PiS újraválasztására és a saját maga
0: boldogára. Pegasusnak a megvásárlására.
1: Arra használta föl, tehát teljesen illegális módon. Na most ezek kiderültek, itt néhány emberről van szó. Most a nagyságrendeket kellene mondanom, akkor azt mondom, hogy Magyarországon mondjuk 1000 milliárd forintot loptak el, mondjuk tegyük, 1000 milliárd forintos nagyságrendben loptak el pénzeket. Lengyelországban ez ilyen 10 millió forintos nagyságrendek, vagy 100 millió forintos nagyságrendek lehet gondolni. Tehát itt a négyszeres nagyságrend különbségek vannak.
0: Nem arány, hanem nagyságrend.
1: Nagyságrend különbségek vannak, igen.
0: 4-0-val több.
1: Igen. Tehát az ami Magyarországon, amikor arról beszéltünk, és ezt próbáltam ezt, hogy ezzel nem magyarázni a magyar korrupciónak a mértékét, hogy a balási cégek annyi pénzt kaptak, hogyha megyünk ugye Budapestről Fonyódig, akkor most azt kell elképzelni a kedves hallgatónak, hogy minden kilométerre, mind a két oldalt egy-egy felcsúti stadion áll. És ha végigmegyünk ott másfél órán keresztül, és csak felcsúti stadionokat látunk minden kilométer kőnél, ez csak a balási cége. Tehát ez csak a balási cégei kaptak annyi pénzt, hogy ezeket mind gyakorlatilag elégette a magyar adófizetők elégették. Na most ez ilyen Lengyelországban egy felcsúti stadion sem épült a korrupt tranzakciókból, tehát sokkal kisebb nagyságrendről van szó.
0: Volt ez a, nem emlékszem, K2, vagy hogy hívták ez a felhőkarcoló terv, amit ilyen Kaczynszkihoz kapcsolódó oligarha tervezett.
1: Nem emlékszem erre, ja. Nem.
0: Voltak de az tervek, tényleg kivétel.
1: Voltak tervek, tehát hogy ők próbáltak ezen, de nem tudtak építeni egy olyan struktúrát, mint az Orbán, amit ki tudott építeni, már a 2012-2013-ra.
0: Hát ez az, amit visszatérve a Magyar Madolovics könyvre, ők úgy nevezik, hogy ez, ami Magyarországon volt, az rendszer alkotó korrupció, ami kulturáltabb helyeken van, az rendszer romboló korrupció. Ez elég nagy különbség, tehát nem a korrupció alkotja magát a rendszert. Amiben persze szerepe van annak, hogy a hatalom nem összpontosul minden kézben, és ezért a büntetésnek, lelepleződésnek az esélye az sokkal kisebb.
1: Hát igen, máshol. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy volt, hogy a magyar nyomozó hatóságok nem integritás alapon működtek, tehát nem nagyon csináltak semmit. Vagy egy-két esetben, amikor már nem lehetett mit csinálni, hanem ugye a Voldemort esette például ilyen, Mengyel Roland esette, hogy már nem lehetett semmi más, tehát annyira olyan erősek voltak az evidenciák, hogy nem lehetett azt mondani, hogy most ezt a szőnyeg alá söpörjük, akkor volt valami következmény ennek. És még hozzáértelem ez azt, hogy volt egy kutatásunk, amit Hajdú Miklós kollégám, gyakorlatilag a terepmunkát ő vezette, és az is benne van ebben. Nem csak úgy kell elképzelni a magyar rendszert, hogy itt az Orbán család gazdagodása volt az egyetlen jelenség, hanem az is, hogy ennek a farvizén azért arról is volt szó, hogy vidéken, főleg vidéken, vidéki projekteknél, tehát ilyen például ez a romkorona sétány, vagy a kilátópontok, tehát a Tyukodi 11 kilátó, azt mi is megnéztük különben, amennyi áll belőle, a 6-7 még áll belőle a Tyukodi kilátókból. Tehát, hogy itt annak a felvizén azt jelentett, hogy ezek a vidéki vállalkozók és a vidéki, a pénzeknek az elosztása olyan volt, hogy az Európai Uniós pénzek megérkeztek ezekre a kis falvakba, kis településekre. Általában ezek ilyen elmaradottabb települések voltak, ahol nincsen nagyon semmi, tehát nagyon ipar nincsen, munkahelyek alig vannak, és építsünk bármit, az csak nekünk jó. Bármilyen hülyeséget építünk, és akkor ilyeneket mondanak ezek a vállalkozók, hogy elközöttem a pénzemet, az Isten megbocsát. Tehát mindenki tudta, amíg már az építés elején tudták azt, hogy ezeknek semmi értelme nincs, de mégis belementek, mert nem volt más. Tehát, hogy egy ilyen rendszerben olyan mértékű lesz az anomia, a normáknak, a racionalitásnak a semmibevétele, hogy nem csak az Orbán és az Orbán klientúra vesz ilyenben részt, hanem hát gyakorlatilag létrehoznak olyan projekteket, amelyek, aminek elégetjük az Európai Uniós támogatásokat, nem lesz belőlük semmi. Tehát, hogy alig lesz belőlük valami. Tehát ez, Lengyelországban ez képtelenség, hogy ilyen legyen.
0: Tehát mire ezek a, még mielőtt egy zenét meghallgatunk, még röviden, az uniós támogatások, amik voltak, azok konkrétan mire jöttek? Milyen alapok voltak, és mire szánták őket elméletileg?
1: Hát ezek ilyen olyan támogatások voltak, hogy a vidék, a fejletlen vidékek, most amiről én beszélek, amiről mi kutattunk, hogy a fejletlen, viszonylag fejletlenebb vidéki régióknak a felzárkóztatásáról van szó, hogy hogyan lehet ott mégis megindítani a gazdaságot. Most ezek alapvetően az a probléma, az is igaz, hogy és van olyan persze, amelyik arról szólt, hogy hogyan lehet a vállalkozásokat támogatni, hogy versenyképesek legyenek. Én azt gondolom, hogy ez mint amit, amiről most beszélünk itt, ez az Európai Uniónak egy nagyon nagy hibája volt, hogy ezt ők így csinálták. Ez egy tévedés. Ez egész egy nagy tévedés.
0: erre majd térjünk vissza. Most hallgassunk meg egy kis zenét, és pedig legyen hát egy korrupcióról ismert afrikai ország világhíressége, a zimbabwei Oliver Mtukudzi. Az a címe egyébként ide is vág, hogy Todi-i, ez a helyi bantu nyelven, valamelyik bantu nyelven valamit, amelyikben beszélnek, és azt jelenti, angolul is mondják, hogy mondjak a szövegben, hogy what shall we do, azaz mi tévők legyünk most. Tehát akkor hallgassuk meg most Mtukudzi urat.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Széki János vagyok, az élet és irodalom rovatvezetője. Vendégem Tóth István János közgazdász, korrupciókutató. Valahol itten a lombkorona sétányoknál és semmi belátó kilátóknál akadtunk el. Erre rengeteg pénzt elköltöttek, és semmi értelme nem volt. Na most indult eljárás ebben az ügyben?
1: Hát úgy tudom, hogy a Nyírmárdony fal lombkorona ügyében igen indult eljárás, de hát ezek a projektek nagyon régen történtek, mondjuk a tyúkodi kilátók ügyében nem hiszem, hogy indult eljárás, vagy úgy tudom, nem indult semmiféle eljárás. De mondjuk olyan eljárások indultak, hogy megépíti a vadászházat, ami eredetileg úgy van, hogy vagy kis szállodát, hogy oda majd vendégek fognak jönni, vagy megépít egy polgármester európonus, ez mind európonus pénz, egy turista házat, és aztán ahogy megépül, úgy hát beköltözik a turista házba, vagy a vadászházba, vagy a szállodába, és akkor van egy honlap, ahol elvileg lehetne oda menni, és ott szobát foglalni, de gyakorlatilag nem lehet. És egy idő után...
0: És minek?
1: És 5 év után pedig gyakorlatilag övé lesz az egész. Akkor ezek olyan projektek, amely itt az is kifejezetten arról szólnak, hogy hogyan lehet az Európon, amit a nemzetközi irodalom leír, hogy olyan lehet a segélyeket úgy elkölteni, hogy a politikai elit saját magára költhesse. Itt erről van szó.
0: Meddig jöttek ezek a kohéziós pénzek Magyarországra?
1: Hát a 2020-ba kezdődött el az, hogy 2020-21-be kezdődött el, hogy az Európai Unió ezeket zárolta, de addig ezek jöttek, ezek a pénzek.
0: Egyébként olvastam, sőt be kell valami, hogy fordítottam is egy szöveget, ahol Görögországot, ahol sokkal nagyobb arányban zúdultak be az európai fejlesztési pénzek, egy ilyen olajsejtséghez hasonlították, ahol az kőolaj szerepét azokat az Európai Uniós támogatások játsszák. És az Unió nem vette észre, nem akarta tudomásul venni, hogy ez tulajdonképpen elfecsérlődik, és bizonyos értelemben tönkreteszi a görög gazdaságot. Tehát egy ideig még szinte francia, meg nyugat-európai szinten voltak, nagyon élvezték. Aztán most az utóbbi évekre ugye a kelet-közép-európai szintre, vagy az alá csúsztak vissza a realitásoknak. Tehát tulajdonképpen ez nem szolgálta a gazdaságnak a fejlődését.
1: Hát ez egyáltalán nem szolgálta a gazdaság fejlődését, Magyarországon sem. Tehát itt van egy olyan, most azt is mondom, paradox helyzet, szóval az egy különleges, vagy teljesen extrém helyzet, hogy az európai pénzek ez ilyen esetben nem hogy segítenek, hanem rontanak. Tehát rombolják az adott országot. Tehát eleve egy korrupt kormányzásba, egy korrupt országba, ahol a joguralom nem létezik, nagyon vagy gyenge, ahol a törvényeknek a betartása az hát nem megfelelő, most úgy nagyon egyszerűen, vagy nagyon... Nagyon lágyan fogalmazok, hogy...
0: Vagy a jogszabályok az a célja, hogy korrupció legyen.
1: Nem hiszem, a jogszabályoknak az a célja.
0: Némelyik jogszabálynak?
1: Hát...
0: Kormányrendeletek?
1: Voltak ilyenek, igen, már az Orbán kormány ideje alatt, hogy kormányrendeletek gyakorlatilag arról szóltak, hogy a politikai család, vagy maga az Orbán családnak a gazdagodását hogyan lehet elősegíteni, természetesen voltak ilyenek. Hát most nem más az autópályák koncepcióra gondolunk, ahol mondjuk az Orbán Viktor, meg a Orbán Viktor két oldalon, és a Szijjászló és a Mészáros Lőrinc oldalán, és ő neki fizettünk az autópályadíjat Orbán Viktornak. És akkor hoz egy törvény, vagy hogy ez szabályt, hogy akkor hogy hogyan történjen ez a koncessziónak a odaítélése, és akkor ez gyakorlatilag a Mészáros Orr és a Széhi-féle társaságok ki lesz a koncesszió, amelyek aztán később valószínűleg esethető az Orbán családnak fizetnek és adják át valahogy a pénzt, a Tibor cégnek például. Na mindegy, nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy a... Tehát alapvetően elhibázott az Európai Uniónak ez a támogatási politikája, azt gondolom, mert az a fold volt a feltételezése, hogy a kelet-európai, hát most mondjuk az, hogy újonnan a csatlakozott országoknak, az a volt kelet-európai országoknak, a volt szocialista, kelet-európai szocialista országoknak a csatlakozás után hát kell pénzt biztosítani a elmaradt infrastruktúra fejlődésre. Ez a felzárkózás, ez a konvergencia, ez egy nagyon fontos dolog, hogy egységes legyen Európa, és a gazdasági növekedés ez beinduljon ezekben az országokban is. Csak hát az volt a feltételezésük, hogy itt egy olyan ugyanolyan kormányok jöttek létre, mint mondjuk Hollandiában, Dániában, vagy Németországban, tehát az integritás alapon működő kormányok, van verseny a pártok között, teljesen kizárt az, hogy egy ilyen kleptokrata korrupt rendszer létrejöjjön, és ez egy alapvetően hibás feltételezés volt, mert vannak országok, ahol ezek létrejöttek, vagy nagyon erős volt a még a hagyományos értelmezett korrupció is nagyon erős volt, mint mondjuk Románia vagy Bulgária, ahol nem volt ilyen korrupt rendszer, tehát nem építkezik ilyen korrupt rendszer, mint Magyarországon, de
0: ott is nagyon erős a korrupció.
1: De nem épült ki olyan korrupt rendszer, mint Magyarországon, de ott a hagyományos értelmezett korrupció, amiről Nyugat-Európában tudnak az emberek, az magas, nagyon magas. De most ilyen országokban, hogyha megérkeznek ezek az Európai Uniós pénzek, amelyek úgy kell elképzelni, hogy ingyen pénzek, tehát egy eleve rossz kormányzásba bejönnek ezek az ingyen pénzek, akkor ez nem más, mint olaj a tűzre. Ez csak felerősíti azt a ösztönzöttséget, vagy erőt, hogy ezeket a pénzeket az adott országnak megfelelően, tehát ilyen hagyományos módon, azaz korrupt módon költsék el. Tehát ez gyakorlatilag ez nem más, mint a korrupt rendszereket finanszírozza. Nekünk van egy becsésünk arról, hogy az Európai adófizetők milyen írdatlan pénzekkel, több ezer milliárd euró pénzzel finanszírozták a magyarországi kleptokrata államnak a képülését, fenntartását és képülését. Tehát ez egy alapvetően hibás politika volt, egy nagyon korán, sokkal korábban kellett volna az Európai Uniónak lépni, nagyon jó, hogy lépett, ez egy nagyon jó lépés volt, kicsit késő lépett, de lépett, tehát 2020-21 környékén lezárt ezeket a csatornákat. Ezáltal bajba is került az Orbán rendszer, amúgy különben emiatt is bajba került. Nem volt képes finanszírozni a klientúrát olyan mértékben, hogy ekkorábban finanszírozta. Na most, de ezek ők ritkosságok, mert a legtöbb országban nem fordult elő ilyen, tehát se Észtországban, se Lettországban, Litvániában, vagy Lengyelországban, Csehországban sem. Ott is mondjuk egészen magas a korrupció, de nem, ilyen rendszer nem épült ki.
0: Bár mondjuk Babis.
1: Babis az kifejezetten egy korrupt tranzakciókat.
0: És uniós pénzeket
1: síbolt el, igen, a Babis. De nem mondható az, hogy a Babis rendszer most arról szól, hogy hogyan tudjuk, a mostani kormányzat arról szól, hogy hogyan lehet az Európai Uniós pénzeket ellopni, és hogyan lehet aztán a Babis család és a Babis klientúráját ebből finanszírozni. Ezt ő nem tudja megtenni. Ez Magyarországon ez megtörtént, és ez egy nagyon ilyen úgynevezett pervers hatása volt, nem kívánt hatása volt az Európai Uniós pénzeknek, hogy ez szétrombolt. De most lehet Görögországban is, egy nagyon gyenge kormányzás. Mondjuk, amikor a Görögország csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor lehetett tudni, hogy egy nagyon gyenge kormányzás van, tehát nagyon nehéz a joguralmat betartani. Hozzá kell tenni, hogy Görögországnak a helyzete is olyan, azért picit beszéltünk itt a zene alatt, hogy egy olyan országban, ahol rengeteg sziget van, és a szigeten élnek az emberek, nagyon nehéz az államot, nagyon nehéz az államnak, a központi hatalomnak az élete, hogy hogyan működtetik a központi hatalmat. Minden, egy ilyen szigeten mindenki ismer mindenki, tehát mondjuk tegyük fel, hogy az egyik valaki a szigeten, ő az ottani helyi adóhivatalnak az embere, a munkatársa. Nem, de hát gyakorlatilag olyan családi kötelékek vannak, amelyek, meg olyan ismertségi kötelékek vannak, hogy ő nem fog szólni, nem fog fellépni azok ellen, akik adót csalnak. Mivel hát ott az ő családtagja, az ő ismerős, az ő szomszédjairól van szó. Tehát baromi nehéz egy ilyen szigetvilágban egy államot, egy központi államot működtetni, és a joguralmat biztosítani, mert ennek is van egy egész nagy nehéz, tehát földrajzilag is az nehéz. De és aztán gazdaságilag is, hát olyan helyzetben volt Görögország, vagy olyan helyzetben van Görögország, hogy hát olyan dolgok fordultak elő Görögországban, amelyek nagyon különlegesek, tehát maga a központi statisztika hivatal az hamisítsa meg az adatokat, a görög adósságnak az adatait, a görög GDP adatokat, azért az nagyon durva. Ilyen előfordult, úgy tudom, hogy ilyen előfordult Magyarországon is az utóbbi időben, talán ez kiderül valamikor, hogy hogyan is történt ez a Kánsában ez a furcsa alatközlés, ami ugye a lakosság szegénységi rátájára vonatkozik, vagy a jövedelmei viszonyokra vonatkozik. Jövedelemfelvételnek az adatairól van szó, amiről elég sokan írtak. De olyan mértékű csalás, ami Görögországban volt, az még azért Magyarországon arról nem volt, vagy nem tudunk róla.
0: Most csak úgy mellékesen kérdezem, hogy ilyen helyzet, tehát azt tudjuk, hogy ugye érthető okból az előző kormány megtakarta, hogy csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, de az Olaf az ilyenkor mit tehet, vagy mit csinál? Hogy működik?
1: Hát az Olaf arról is csináltunk vagy egy kis összehasonlítást. Igazság szerint az Európai Unió jól reagált ezekre a kihívásokra, picit későn reagált. Tehát ahogy mondtam, eredetileg volt egy hamis, egy rossz feltételezése, hogy ezekben az országban lehet önteni a pénzt, tehát lehet, ezekben az országban a kormányzatok úgy fognak viselkedni, mint egy nyugat-európai kormányzat, tehát egy fejlesztő államot szeretnének, a pénzt az lacsonyan költik el, át fogják gondolni, milyen projektekre. Tehát ugye arról van szó, hogy mondjuk van nekem 1000 egységnyi Európai Uniós forrásom, és azok fogok dönteni, hogy hova költsem, hogyan költsem, mert természetesen olyan módon fogom elköltenem racionálisan, hogy ez az ezer egységnek minél

0: Sajnos ez nem nagyon valósult meg, de már különben a Gyurcsány idejében sem valósult ez, azért a 2005 és 2010 között sem volt ez annyira. Ott is az úgynevezett abszorciós kényszer az elég erős volt, tehát sokkal több pénz jött, mint amit el lehetett volna, amit racionálisan el tudtak volna költeni.
1: És annak ellenére óriási volt az államháztartási hiány.
0: Igen. És ezt nagyon helyesen lesz az Európa Bizottság, ezt gyakorlatilag 2020-ra észrevette, hogy nem tud más csinálni. Na most az Olafra visszatérve, az Európa Unió észrevette ezt, hogy itt valami baj van, és amikor kezdetén az Olaf megalakul, akkor viszont a kis büdzsével alakul meg. Minket is megkerestek Olafos munkatársak. Akkor 2011-12 környékén azt hiszem egy vagy két ember beszélt magyarul az Olafnál. Tehát volt, és aki nem tud magyarul, és idejön Magyarországra,
1: azt úgy vezetik meg, ahogy akarják.
0: Úgy vezetik meg, ahogy akarják. Nekem is vannak, személyes tapasztalatom is voltak az Európai Bizottsági emberekről, hogy akik ugyancsak ellenőrizték a magyar, hogy mit csinált a Magyarország, hogyan hajtotta végre azokat a elvárásokat, amelyeket az Európai Bizottság előírta, hát úgy vezetik meg őket, ahogy akarták. Tehát gyakorlatilag az Olaf az viszonylag kicsi büdzsével, viszonylag kevés emberrel kezdődött el működni, de évek alatt szépen épült ki, és a büdzséje a többszörösére nőtt, egyre profi módon, egyre jobban tudott bele menni ezekben az ügyekbe. Nem csak magyar ügyekről van itt szó, természetesen az Olaf az európai csalás ellenes hivatalt hívják Olafnak, tehát az hallgatók nem tudják, az európai csalás ellenes hivatal.
1: Bocsánat, a benfenteskedés.
0: Igen, tehát hogy az európai csalás ellenes hivatal, és akkor ez elkezd ilyen nyomozásokat indít Európai Uniós pénzeknek az elköltéséről, és az Olafnak nagyon nagy szerepe volt Magyarországon, mi ezt úgy hívjuk, hogy Eliosz hatás, tehát gyakorlatilag az Olaf volt az első, és nagyon komoly nyomozás folytatott a Tiborcs-féle Eliosz közbeszerzések ügyében, ott valami 30 milliárd forint különről van szó nagyjából.
1: Közvilágítás, ha valaki nem emlékezne.
0: Közvilágítási projektek. Itt magyar oknyomozó újságírók, itt a Direkt 36 leginkább, azok és az Átlátszó tárták fel. De az első cikket úgy emlékszem, Direkt 36 vagy az Átlátszó, most ne hagyom valaki, megharagudjon. Írták erről, nagyon jó cikkeket írtak ezekről, tereptapasztalatok alapján, és gyakorlatilag ezek után kezdi az Olaf a nyomozást, és az Olaf nyomozás nagyon jó, és felgöngyölíti ezt az egész hát szervezett bűnözői hálózatot, meg is le is írják, hogy gyakorlatilag mint egy szervezett bűnözői csoport működött a Tiborcs és a Tiborcshoz kapcsolódó vállalkozók, és azok az önkormányzatok, amelyek aztán megbírták a Tiborcékat ilyen LED-világításnak, tehát a közvilágítást a régi lámpákat a LED-lámpákra cserélték, és hát ez alapozza meg, ez a projekt alapozza meg a Tiborcéknak a vagyonának a nagy részét, és akkor ezek után tudnak más-más piacokra menni. Olaf ezt feltárta. Az volt ugye probléma, hogy az Olaf a jelentést nem hozták nyilvánosságra, azt ki kellett perelni, ez megtörtént, és akkor az Átlátszó, ugye emlékszem az Átlátszó, hogy a TASZ honlapján, nem inkább, azt hiszem, a TASZ honlapján van fent.
1: De hogy nem hozták nyilván egy európai szervez, hogy?
0: Mert olyan szabályok voltak, nem voltak fölkészülve az Olaf, meg, hogy az ilyen nyomozási anyagokat nyilvánosak kéne hozni, tehát gondolom, hogy a VTK a személyiségvédelme miatt. Ja. Úgy hozták nyilvánosságra, hogy azért ki vannak sötétítve nevek, na de alapvetően lehet tudni, hogy mi történt. Na most ennek nagyon nagy, ennek mélyreható hatása volt Magyarországon, egy fantasztikus erős hatása volt, és ez nagyon jó lépés volt, mert akkor az Orbán kormány rájött arra, akkor jött rá arra, hogy nem lehet megúszni. Hogy nem lehet megúszni, és hogy ha csalunk az Európai Uniós pénzeken, akkor el fognak minket kapni. Na most ez nagyon megváltoztatta a magyar kormányában a politikáját ezután. Tehát 2015 után az adatokból látszik, hogy gyakorlatilag 2013 után kezdődött ez a nyomozás, 2015-16-ra 15-re

0: lett vége, és...
1: Miben mutatkozott ez meg, hogy...
0: Ez az adatokban egyértelműen, a közbeszélés adatokban egyértelműen látszik. Most a korrupciós kockázatot nézzük, ami azt jelenti, ha hallgatok, hogy jobban értsék, hogy az összes közbeszélés hány százaléka történik úgy, hogy nincs verseny. De minél nagyobb ez az arány, annál nagyobb a korrupciós kockázat. Minél kisebb ez az arány, annál kisebb az korrupciós kockázat. Tehát, hogyha egyedül indul egy cég és nyer, ott sokkal nagyobb a korrupciós kockázat, mint a 4-5-en indulnak, és úgy nyer az a cég például.
1: És nem lehet, hogy falból indítottak?
0: Az is lehet, azt is tudjuk mérni. Azt is tudjuk mérni, kifejlesztettünk egy új mutatót. De mind a kettő mutatóban az mutatkozik, hogy az látszik, hogy 2015 után az Orbán kormány úgy döntött, hogy nem lopnak az Európai Uniós pénzekből, vagy nem annyira látható módon. Tehát vigyáznak rá. Tehát ez a korrupciós kockázat mutató, hogy hány a közbeszerzések hány százalékánál nincs verseny, ez korábban volt 20%, tehát 20, az Európai Uniós pénzeknél 20-25% is volt, és ez lecsökken 2015 után szépen fokozatosan csökken le 10%-os szinte, vagy az alá csökken. Tehát az Európai Unió előírása az, hogy az a célérték, hogy ez az érték ez legyen 10% alatt. És ezt a magyar kormány meg is teszi. 10% alá csökkenti az Európai Uniós közbeszerzéseknél ezt az arányt, tehát hogy nincs verseny. Természetesen olyan lehet, hogy hozzá két vesztőt, tehát hogy ugye fal pályázók vannak, de ez sem annyira, de itt is csökkent, ezt is megnéztük, ez az arány is csökkent. Na most ez egy pozitív hatása volt az Olafnak, hogy erre rájöttek. Hozzá kell tenni, hogy amikor az Olaf a vizsgálatát meghozta, vagy elvégezte, akkor ezt az anyagot átadta a magyar ügyészségnek, Polt Péter által vezetett magyar ügyészségnek, nyomozóhatóságoknak, és akkor az ügyészség, a Polt Péter azt mondta, hogy itt nincsen semmi látnivaló, tehát, hogy ez nem ügy. Emellett az Olaf azt mondta az Európai Bizottságnak, hogy vissza kell kérni ezt a pénzt, és meg is kell büntetni még Magyarországot ezért. A magyar kormány ezt nagyon egy ilyen huszárvágással, tehát ilyen melyen, ha malmozik valaki, akkor ilyen csiki-csuki szerinti megoldással oldotta meg, ugyanis amikor készítik az Európai Uniós költségvetést, akkor nem tudják azt, hogy abban a bugyorban, hogy most ez a projekt az Európai Uniós finanszírozásról lesz, mindig picit többet tesznek, mint amennyi pénz van, mivel nem tudják, hogy mennyire tudják elkölteni. Ugye? Tehát azt csinálják, hogy 120%-ot tesznek be, tehát 100% az, amit az Európai Unió tud finanszírozni, de 120%-ot tesznek be a bugyorba, mert lesznek olyan projektek, amelyek nem fognak létrejönni, és akkor, hogy még meglegyen az a 100%, amit el tudjanak költeni, ezért egy picit felülterveznek. És amikor rájöttek, hogy itt az rájöttek arra, hogy itt az Olaf az működik, és elkapta őket, akkor azt mondta a magyar kormány, az Orbánék azt mondták, hogy hoho, de hát ez az egész projekt, ez az egész Eliosos projekt, ez a 30 milliárd forint, ez nem is Európai Uniós finanszírozású volt. Kivették abból. Ezt nem tudtad? Ez így oldották meg.
1: És akkor elméletileg milyen finanszírozás
0: volt? Hát a magyar adófizetők. Tehát gyakorlatilag a lopás az nem az Európai Uniós pénzekből történt, a magyar adófizetők pénzekből történt.
1: Erre majd térjünk. Köszönöm,
0: tehát kivették.
1: Meg vagyok nyugodva, igen. Nem a német adófizetők.
0: Nem a német adófizetők fizették ezt a lopást, a magyar adófizetők fizették a lopást, és ők meg hát nevettek egyet ezen, és azt mondták, hogy jó, rendben, mehet tovább az ügy. Egészen ugye 2026-ig ment az ügy tovább.
1: Hát igen, ezért ugye vannak bizonyos aggályaim afelől, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozás megváltást hoz. Az természetesen nagyon sokat javít, de az kifejezetten az Európai Uniós pénzeknek a sorsáról szól. Na most a magyar adófizetők pénzeinek a sorsát azt nem vizsgálják.
0: De ennek van egy nagyon fontos hatása, tehát ennek azért itt van egy ethosz váltás, tehát hogy gyakorlatilag mert az Olaf ugyan tudott vizsgálni, de az Olafnak egyrészt nem volt olyan nyomozati jogköre ő csak azt mondta, hogy vizsgáltam valamit, és odaadom a hatóságoknak, magyar hatóságoknak, és az ők majd kell, hogy levonjuk ezeket a vizsgálatokat. Ezek magyar hatóságok nem csináltak semmit. Vagy nem nagyon csináltak semmit. És akkor az Olafnak azért, hogy az Európai Ügyészségnek azért úgy tudom, azért nagyobb lesz a hatalma, vagy a lehetősége, tehát hogy tud nyomozásokat is indítani. Másrészt, ugye az Olaf az nem csak Magyarországon vizsgálta, mindenféle európai projekteket vizsgálta. Alapvetően nem is ilyen vizsgálatokat szeretett volna végezni, vagy nem is erre találták ki arra, hogy az adott szabályoknak megfelelően költötték el a pénzt. Mert ugye abban is lehet, hogy nem megfelelően, nincs minden lepapírozva, tehát nem minden rendesen van, az egész folyamatot nem vitték végig, tehát nincsenek a szerződések mögött, nincs a teljesítés igazolás, vagy a szerződésekben is vannak már probléma, nem volt verseny, amikor döntöttek a pénzekről, akkor a verseny szabályokat sértették meg, stb. Tehát, de az, hogy ilyen szervezett bűnözés létrejöjjön, az egy újdonság volt az Olaf számára, és ebből is tanultak különben az Európai Bizottság. A Európai Ügyészség az azért sokkal nagyobb hatáskörrel, és hát azért egy új intézmény, amely ugyancsak a nő a büdzséje, és ha ott nem lehet, tehát nem lehet elfutni előle, hanem hát ha azt mondja az Európai Ügyészség, hogy most én ezt szeretném vizsgálni, akkor az ugyanolyan jogkörrel bír, mint hogy magyar ügyészség azt mondja, hogy szeretném ezt vizsgálni.
1: Le is ültethetnek valakit?
0: Azt nem, hanem hát ott, de ott kezdeményezhetik a pereket ellene. Tehát, hogy akkor mind nyomozóhatóság járhatnak el. Na most ez egy új helyzetet fog teremteni. És nem csak az európai pénzeknél van ez az új helyzet, hanem ez ez meg tudja változtatni a szereplőknek a viselkedését, mind a két oldal, tehát azoknak a viselkedését, akik az európai pénzeknek az elköltését szervezik, tehát gyakorlatilag ők mondják meg, hogy milyen projektek legyenek, és ők írják ki a pályázatokat, és azoknak a viselkedését is, akik aztán végül is elvégzik ezeket a munkákat, akik a haszonélvezői ezeknek a pályázatoknak, mind a kettő oldalnak megváltozik meg tud változni a viselkedésre.
1: Mielőtt a viselkedésről beszélünk, amely egy nagyon izgalmas téma, felteszek egy naív kérdést, illetve álnaív kérdést, hogy ki mennyire szélsőségesen centralizált Magyarországon az uniós pénzeknek az allokálása, tehát így van ez más, például ezeket az egyszereplős pályázatokat, ezeket ki írja ki pontosan személy szerint? Melyik hivatal?
0: Hát amit mi látunk, tehát most kétféle, az Európai Uniós pénzeknél hát legalább kettő bugyor van, kettő csoport van, az egyik az, hogy az a viszonylag támogatások, amelyeket alapvetően különböző szervezetek, vállalatok vagy önkormányzatok kapnak, azokat úgynevezett az irányító hatóság, meg különböző szervezetek, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, stb. Írja ki, és azok bonyolítják le. Ezek mindig változtak ezeknek a szervezeteknek a neve, vagy maga hogy van valósulnak meg. A másik az pedig a közbeszerzések, amelyeket Európai Uniós finanszírozás közbeszerzéseket bármelyik minisztérium vagy főhatóság tud kiírni, oda allokálták ezeket a pénzeket.
1: Tehát a közbeszerzéseket azokat a minisztériumok.
0: Nem csak minisztériumok, mindenféle hatóság is.
1: Főhatóságok.
0: Igen, vagy. Hát mondjuk ha van egy fejlesztés, mondjuk lenne egy fejlesztés mondjuk a mentőt szolgálatnál, és ott Európai Uniós fejlesztésű pénzek lennének, vagy vannak, akkor az a mentőszolgálat fogja kiírni ezt a közbeszerzést valamire. És akkor ott az Európai Uniós támogatású közbeszerzés lesz. Tehát ott rengetegféle szervezethez delegálódnak ezek a pénzek.
1: De ilyen, hogy mondjam, területi megoszlás minden egy központban.
0: Nem nagyon, nem központosított ilyen módon, és azt a világ máshol sem központosított, mondjuk Lengyelországban sem központosított így. Ez több szervezet van, csak másképp viselkednek. Tehát, hogy másképp engedik őket viselkedni, vagy engedték őket viselkedni. Azért Lengyelországban azért látszik, hogy amikor infrastruktúrákat építettek, infrastruktúrás beruházásokat, azért ott azok megépültek.
1: Na most azt olvastam pont már reggel, mert valakivel vitatkoztam, hogy megnéztem, hogy a fejlesztés az nagyrészt Lengyelországban a vajdaságoknak a feladata. Magyarországon vannak ezek a régiók, a NUTZ-2-es régiók, meg vannak a megyék, azoknak semmilyen feladatot nem látok, tehát semmilyen döntési fórum nincs ezeken a szinteken.
0: Hát erről a Hajdú Miki tudna jobban beszélni, de hogy erről az témáról, mert hogy itt a tapasztalatok szerint, amit a CLC kutatásai is mutatnak, hogy a magyar rendszerben úgy tűnt, az Orbán rendszerben az úgy volt, hogy a fideszes választókerületi elnököknek volt nagyon nagy szerepe.
1: Akik kvázi járási pártitkárok.
0: Igen, igen, azoknak volt nagyon nagy szerepe, meg a megyei közgyűlések fideszes embereinek volt szerepe abban, hogy most hogyan is költsék el a pénzt, és melyik falu kapja. Tehát, hogy most melyik faluban épüljön 11 kilátópont, vagy hol épüljön, hol épülhet lombkoron a sétány.
1: Fellendítvén a helyi gazdaságot és munkahelyeket teremtve.
0: Igen, igen. Igen. Ez teljesen pervers, mert ez a dolgok, amit kitaláltak európai szinten, ez a turizmus fejlesztése és a ilyen alternatív turisztikai beruházások, amelyek nem arról van szó, hogy egy wellness hotelt építek valahova, és akkor oda fognak majd menni, hanem az, hogy családok biciklire pattannak, és elmennek megnézik a lombkorona sétányt, vagy megnézik egy kilátópontot. Az Nyugat-Európában ez egy teljesen egy új, ez az agroturizmus, ez egy új dolog, és egész iparágok, tehát tényleg a turizmuson belül ez egy nagyon komoly ág. Ez ott racionálisan működik, de és Magyarországon ilyen pervez módon ilyen őrültségeket hoztak ebből létre.
1: Szerű. Akkor most egy kis zenét hallgassunk, és pedig a nagyon eredeti hangú country folk énekesnő Iris DeMent egy dalát, az a címe, hogy Ease is getting harder every day. Elég nehéz lefordítani, tehát a könnyen menő dolgok egyre nehezebbek. Akkor hallgassuk a kiváló Iris DeMentet.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Tóth István János, közgazdász korrupciókutató. Természetesen a magyarországi korrupcióról beszélgetünk, valamint magyar-lengyel összehasonlításokról is. De hadd kanyarodjak el, tehát a korrupció felszámolásának mik a feltételei, mik segíti a korrupció felszámolását, tehát ugye az ember gondol, tehát van olyan, hogy vannak ilyen korrupció ellenes intézmények jobb országokban, Magyarországon is van integritás hatóság, ha jól tudom.
1: Hát igen. Nem sok minden értelme volt az integritás hatóságnak a létrejöttének. Igen.
0: Van a bürokrácia az nincs tökéletesen központosítva, a közigazgatás, van a civil ellenőrzés, a média, mint ellenőr, őrkutya, tehát a sajtószabadságnak van felelőssége. A digitalizáció az nagyon sokat segít, ha valamennyi az átláthatóságban, hogyha lehet követni a dolgokat. Ez elég?
1: Tehát az elmélethez mennék vissza, tehát hogy ugye egy arról szól, hogy van egy vállalkozó, vagy van egy állami alkalmazott, amelyik azon gondolkozik, hogy most egy tranzakciót most korrupt módon, vagy ne korrupt módon bonyolítson le. És itt kalkulál, tehát a költségeket és hasznokat is megnézi. A korrupciónak a költségeit az, hogy vagy korrupció, ha korrupciót választ, akkor az állami alkalmazottnak van egy többiet jövedelme, a vállalkozó pedig megér valami pályázatot, tehát valami piachoz.
0: És mindenki jól jár.
1: Igen, ezek a mind a két oldalon ezek a hasznok, de mind a kettőnek van költsége. Most egyszerűen mondom, hogy mint a ugyanaz a költsége lenne.
0: Tehát volt szó a racionális döntés elméletéről, itt át lehet vinni erre?
1: Igen, de itt arról van szó, hogy kalkulál a költségekkel, és a költsége az, hogy el fogják kapni. El fogják kapni, és büntetni fogják. Tehát a büntetés szorozva a lebukási valószínűséggel ez a költségnek egy nagyon nagy része. Van még egy másik költség, az úgynevezett morális költség, ami fennáll akkor is, amikor ezt a korrupciót választja, tehát rosszul fog aludni, tehát gyakorlatilag félni fog attól, hogy el fogják kapni, és rossz lesz a közérzete, vagy az is benne van ebben a morális költségben, hogyha elkapják, akkor hát egy normális társadalomban, ha valakit egy korrupción kapnak el, az annak csökken a presztízse, nem fognak vele üzletet kötni, stb. Tehát, hogy de alapvetően a lebukási valószínűség és a büntetés mérték az, ami a költség oldalon van.
0: Most hát ez Magyarországon a nullához közelített, ha gondolunk
1: nem egészen,
0: a Makolcsékra például.
1: Igen, de azért volt lebukás, és ebben igaz, jó az, amit, vagy fontos dolgokat mondtál, hogy itt a lebukás valószínűséget tudja növelni a szabad sajtó, mint ahogy látok is az előbb az Elios esetét, a Direkt 36 és az Átlátszó tárja föl először, és utána kezdődik egy alapvizsgálat. Tehát, hogy kell, nagyon fontos a szabad sajtó, nagyon fontos az olyan nyomozó hatóságok és különböző állami szervezeteknek a szerepe, amelyek alapvetően a jogszabályok érvényesülését vizsgálják, hogy jogszerűen történt-e valami. Igen, az integritás hatóságnak is lett volna értelme. Természetesen nem úgy, mint ahogy az Orbánék létrehozták, és már a neve is olyan, hogy az integritás hatóság, gyakorlatilag egy korrupció ellenes hatóságnak kéne hívni ezt a hatóságot, csak azért nem hívták így, mert a korrupció szó az tabu volt, tehát az Orbáni rendszerben nem volt korrupció, mert az nem lehetett kiejteni azt, hogy azt a szót, hogy korrupció van. De egy ilyen hatóságnak is lenne értelme, ha olyan jogokat adnak neki, amelyik segíti a feltárását a különböző anomáliáknak.
0: Ha jól tudom, akkor a Tisza pártnak a tervei között van korrupció ellenes ügyészség.
1: Annak is van értelme. Mondjuk az veszélyes tud lenni, mert hogy Ezt már a Bajnaék is szerették volna egy korrupciós ügyészséget létrehozni, volt ilyen terv a Bajnai kormánynak a vége felé, hogy most a korrupciós egy új intézmény létezünk. Az a probléma egy ilyennel, hogy a lengyel példa azt mutatja, hogy ezt fel lehet használni a politikai célokra. Tehát önmagában egy új szervezet nem jelent semmiféle bizony, semmiféle garanciát arra, hogy valami történik. Inkább, ha maga a politikai vezet, a politikai rendszer az egy korrupt, vagy nem megfelelően működő politikai rendszer, tehát gyakorlatilag akkor egy korrupciós ügyészséget képesek felhasználni politikai boszorkány üldözésre, mint hogy Lengyelországon ez történt. Tehát, hogy a Kaczyńskék a ott létre egy korrupciós ügyészséget ilyen boszorkány üldözésre használták fel a politikai ellenfeleiknek az üldözésére. Na most ez azért történhetett meg, mert maga a korrupciós ellenes ügyészség nem integritás alapon működő. Tehát az alapvető az a kérdés, hogy ha létrehozunk egy új intézményt, az a céloknak megfelelően a politikai hatásoktól függetlenül tud-e működni, vagy nem. Na most itt ezek mind fontosak, ezek ezek a lépések abban, hogy lehessen csökkenteni a korrupció mértéket. Most azt írtad, vagy azt mondtad, hogy a korrupció felszámolása. A korrupciót nem lehet felszámolni. Hát sajnos ez így van, de ez is racionális. Tehát, hogy mindig lesznek korrupt tranzakciók, ez nem probléma amúgy. A probléma az, hogy a mértéke mekkora, és hogy hogyan gondolkoznak a gazdasági szereplők az ilyen korrupt tranzakcióknak a lehetőségéről, hogy mennyire van benne a világban, hogy hát ezt el lehet intézni így is, és úgyse fogunk lebukni. De most, tehát ugyanis a korrupt tranzakciók mindig létezhetnek, és mindig lehet olyan, amit nem tudunk ellenőrizni, vagy nem tudunk elkapni. Tehát önmagában az, hogy felszámolni, az nem is lehetséges.
0: Egyébként, ha azért nekem van némi emlékező tehetségem, 2010 előtt pontosan a Fidesz volt az, ami egyébként teljes joggal a szocialista oldalnak, tehát a akkori kormányoldalnak a korrupt dolgait vette célba, teljes joggal egyébként. Na most ez engem arra emlékeztet, volt egy melegebb éghajlatú országon, mondjuk Dél-Amerikában, elég gyakran előfordult, hogy a korrupció ellenes harcjel szavával zsarnoki rendszer létesült, mert mondta, hogy én kitakarítok itten, és igen, akkor... Igen. Akkor bejött, és aztán maga ő is rettentő korrupt lett.
1: Igen, ez történt itt a Fidesz esetében, igen.
0: De mennyiben volt ebben szerepe a népnek, a közvéleménynek?
1: Jó, ez egy más kérdés, tehát hogy...
0: A népi magatartásnak. Mennyiben idéztük a saját fejünkre
1: ezt? Az elittel van probléma, tehát a szerencsétlen állampolgárok azok nem tudják, ők ezt nem tudnak sok mindent felmérni, itt arról van szó, hogy az elit az mit gondol az ő saját szerepéről, meg a joguralomról. Abban az esetben, hogyha úgy gondolja, tehát nem tudja felfogni az elit azt, hogy ahhoz, hogy gazdasági növekedés, ahhoz, hogy jólét legyen Magyarországon, annak egyik feltétele a joguralom léte. Tehát, hogy mindenki a jog uralma alatt áll. Tehát bárki jogsértően viselkedik, annak lesznek következményei. Tehát, hogy mennyire érti meg az elit azt, hogy ezt létre kell hozni, hogy ez egy alapvető érték, egy alapvető tényező abban, hogy egy adott országban a lakosság jóléte növekedjen. Hát, hogy a gazdasági növekedés legyen, infrastruktúrával épüljenek rendesen vasutak.
0: Egyébként jut ezen, itt mondod a vasutat.
1: Vagy autópályák, amelyek megkönnyítik az embereknek az életét, hogy mondjuk most ha megyek Varsóból Rzeszówba, vagy Lublinba, akkor ne kelljen egy kicsike utakon mennem, és akkor 3-4 év alatt megépítenek egy kétszer-kétsávos utat, és el tudok menni 3 óra alatt Lublinba.
0: Egyébként én még egyszer voltam Lengyelországban, még ha jól emlékszem, 2009-ben találni, azt hiszem igen. És akkor még nem voltak ennyire kiépülve az autópályák, és akkor Magyarországon akkor jobb, akkor mondhatnám sűrű volt a hálózat, és akkor azt mondták a vendéglátóink, hogy azért nem épülnek meg, mert annyira félnek a lengyelek az autópálya építéssel járó korrupciótól, hogy inkább várnak.
1: Én volt ilyen, igen. Tehát hogy tisztábbak. Ezt mi is néztük. Tehát most nem mondom a cégnek a nevét, de mondjuk legyen XY cég, amelyik itt Magyarországon ilyen infrastruktúra beruházásokat, ez egy nem magyar cég, hanem egy külföldi igen. cég, XY. Magyarországon rengeteg autópályában, útépítésben van benne, és Magyarországon ez az XY cég, ez baromi korrupt módon viselkedik. Részt vesz...
0: Ma is?
1: Most már mai, vagy 25-ös adatokat, a 25-ös adatokat kevésbé, de 2011 és 22 között teljesen világos, vagy 23 között ez teljesen világos, hogy ez így volt. Mindenben részt vesz, Orbánékkal lepaktál, Győző bácsi a beszállító, kőbeszállító, stb. Aztán utána ebből lesz a Győző bácsinak ugye több milliárd forintos osztaléka. Tehát alvállalkozóként befogadja ezeket az izéket, és ez a korrupt rendszerben nagyon szépen lubickol, és ezzel együttműködik. Vagy mint egy kamél. Ezek egy kamélon cégeknek hívom ezeket. Itt egy korrupt rendszer van, akkor itt korrupt rendszer módon kezd el viselkedni. Nem, de ez a cég érdekes módon Lengyelországban is részt vesz. Ott is épít mindenféle utakat, autópályákat, ki van írva a neve, XY építi az autópályát. És ott meg nem vesz részt ebben. Ott meg piaci alapon működik.
0: Ez miért ott, van így?
1: Ott, mert ott, ott kevésbé, ott nincs egy korrupt, nem korrupt módon történnek ezek a projekteknek a megvalósítása, és ott érdekes módon az ottani rendszerhez alkalmazkodik, tehát már szint vált, és akkor ott most úgy viselkedik. Szóval barom érdekes ez a dolog. Persze nem épültek annyira sokáig autópályák Lengyelországban, mert nem volt meg az, és valószínűleg nagyon helyesen, mert az állami intézmények tudták magukról, hogy nem tudják úgy kiírni ezeket a pályázatokat, hogy ne legyen jó. És amikor rájöttek arra, hogy már az állami intézményeknél is van az a humán tőke, hogy rendesen piaci alapon versenyszabályokat betartva tudják írni ezeket a pályázatokat, amelyek az útépítésre szólnak, akkor ezeket kiírták, és akkor csodák csodája, néhány év alatt több száz, vagy több, akár több ezer kilométer autópály és négysávos út épült Lengyelországban.
0: A vasutak mellett.
1: A vasutakról nem is beszél. A vasutak az egy külön téma. Az, hogy nagyon helyes az, hogy a magyar Péter elment Krakóból Varsóba vonattal. Károly Pendolino nem sikerült nekik. De így is nagyon fontos volt, mert ez egy a magyarok számára ez egy kultúrsoknak kell, hogy történjen. Tehát egy kultúrsok. Tehát én, amikor elmegyek, ugye Budapestről indulok vonattal Varsóba, és a nyugati pályaudvarról kell indulnom, és a nyugati pályaudvar aluljáról én megyek keresztül, ami valami, hát most úgy mondom, ahogy gondolom.
0: Az is egy kultúrsok.
1: Hát az egy lepratelep gyakorlatilag, és akkor megérkezem utána a varsói Zahodnyiba, ami most épült meg, vagy a centrálniban.
0: Vagy akár a krakói pályaudvar.
1: Vagy a krakói pályaudvar, de a végállom az Varsó, és akkor megint kiszállok ott a fővárosban, a Varsói pályaudvaron, azért az teljesen más. Tehát az egy nyugat-európai szint, ami ott van. Magyarországon pedig nem is tudom, hogy hova süllyedtünk, mert hogy amikor én egyetemista voltam a 80-as években, jobb volt a helyzet, mint most. Tehát jobban néztek ki ezek a pályaudvarok és aluljárók, amelyek körülveszik őket. Tehát, hogy, és akkor a vasutat is épít, és a vasútépítésről külön tudnánk beszélni. Igen.
0: Hol is tartottunk, tehát az autópályára? Hát az, hogy... Tehát mondta többször a piac szót, na most elkezdenék filozofálni, a lengyel gazdaság egészen más rugók alapján fejlődött 1989-90 óta, mint a magyar, tehát szerintem a korrupció tűrésének, vagy normálisnak tartásának ugyanaz a gyökere, mint annak, hogy nagyon-nagyon gyenge a piaci gondolkodás, az én megítélésem szerint. Hát nem... Például a helyi kisvár, mondtad a falvakat, az ottani vállalkozásoknak a fő gondja az, hogy hogyan juthatnak állami vagy uniós, azelőtt uniós támogatáshoz.
1: Hát itt nagyon nagy különbségek vannak Lengyelország és Magyarország között, a legfontosabb különbség, azt látom, hogy hogyan visszanyúlnak a magyarok a hazájukhoz? Hogyan visszanyúlnak a lengyelek hazájukhoz? Hogyan visszanyúl a magyar elit a hazájához? Hogyan visszanyúl a lengyel elit a hazájához? Hát gyakorlatilag itt ég és föld a különbség. Amikor a vasútról beszélünk, akkor hozzá kell tenni azt, hogy azok a fejlesztések, amelyeket amikor gyakorlatilag ez a 2010 környékén kezdték ezeket átadni, ugye 2012-ben volt ez a ukrán-lengyel a Európa bajnokság, és arra nagyon nagy fejlesztéseket akkor helyezték üzembe a pendolinót, tehát ezt a gyorsvonatot, ami a helyenként tényleg 160-180-an tud menni a pályán, és jól néz ki. Képes lenne egyébként 250-nel menni, hogyha olyan pálya lenne, és olyan biztonsági berendezések lennének. De ennek az előzményen, bár ez a fejlesztés, ez már a 60-as években indult. A 60-as években, a kommunista időszakban volt egy olyan elit, szakértelmiségi elit Lengyelországban, amelyik fontosnak tartotta, hogy ilyen fővonalakon, már ott már 140-en mentek a vonatok helyenként. A Krakó, Varsó, Katowice-Varsó, Poznány-Varsó és Gdansk-Varsó vonat elég említenem. Tehát én is jártam akkor 89-90-ben arra, és hát akkor azok a vonatok nagyon jók voltak. Már akkor megvoltak ezek a fővonalaknak a fejlesztése. Jó, van egy olyan adottság Lengyelországban, hogy olyan hegyek, mint mondjuk Magyarországon Dunántúlon vannak, azok kevésbé, mondjuk csak az ország szélén van, tehát az északi részén nincsenek, a déli részén vannak ugye a hegyek.
0: Gondolom nincs egy simpára korlátozó,
1: és gyakorlatilag viszonylag könnyebb építeni vasutat, de bár ott elkezdték, már ott gondolkoztak ezen, hogy hogyan lehetne megcsinálni azt, hogy ilyen gyorsvonatok fővonalakon menjenek Lengyelországba, és erre aztán utána még ezt tovább fejlesztették. Ez egy kumulatív folyamat. Na most ez a kumulatív folyamat, amelyik elindult már a 60-as, 70-es években Lengyelországban. Magyarországon nem nagyon indult el, nem nagyon fejlesztették úgy. Na most Szeged, Budapest, nem tudom, 100, most hány kilométer Szeged, Budapest, 150-200? 180 kilométer. Most gondoljuk el, hogy Szeged-Budapest vonalon egy olyan vonalat építenek föl, amelyben képes a vasút gyakorlatilag egy 150-160 kilométer sebességgel, azaz másfél óra alatt nagyjából Budapestről el lehet jutni Szegedre, vagy Szegedről Budapestre. És ez úgy, de most nem csak a Magyarországon a bécsi vonalat kell, a győri, Sopron és bécsi vonalat kell fejleszteni, hogy most egy Bécset könnyen el lehessen ér, és ott mennek leggyorsabban a vonatok, hanem fejleszteni kell azokat a irányokat is, amelyek a nagyvárosokat kötik össze Budapestet. Tehát gyakorlatilag a lengyelek eljutnak oda, ahol a magyarok Én azt gondolom, hogy a következő 30-40 évben nem fognak tudni eljutni, de most ezt komolyan mondom. Hmm. Tehát akármilyen fejlesztés, most elindít egy fejlesztést a Vitézi, egy hosszabb fejlesztési, egy teljesen más vágányokra helyezi Magyarországnak közlekedését. Én azt gondolom, hogy a vasút az baromi fontos, az sokkal fontosabb külön, mint az autópályák, mert a vasút az azt jelenti, hogy bárki, akinek nincs is autója, vagy nincs annyira pénze, hogy kifizesse azt a benzinköltséget, hogy autóval eljusson, nem tudom, Nyíregyházáról Budapestre, vagy Miskolcra Budapestre.
0: Vagy nem akar idegeskedni a sávok
1: az vonat, miatt. Az vonattal meg tudja tenni, vagy hát amikor az ember jár Varsó, Krakó, vagy Varsó, Katowice vonalon, másodosztályon egy pendolinon, én rendszeresen járok ezeken a vonalakon, akkor azt látja, hogy a középosztály, menedzserek, fehér galérosok mennek a vonatokra, ott dolgoznak, mert úgy van neki egy Varsóban dolgozik, vagy Katowicében dolgozik, vagy Krakóban dolgozik, és elmegy egy meetingre Varsóba, vagy fordítva. Állandóan tele vannak ezek a vonatok. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy ez most, amiről beszélünk, az a gazdasági növekedés, tehát a gazdasági fejlettség, tehát hogy a humán tőke el tudjon jutni a munkaerőpiacra, vagy a humán tőke ezt tudjon ide-oda mozogni, és ezáltal gyakorlatilag ezt a szinergiát tudja biztosítani. Tehát most, hogyha én megyek Szegedre, ami 180 kilométerre van, és most már a hosszabb a menetidő, mint a 90-es években, vagy 80-es években, most az több mint 2 óra, az nem egy jó jel. Tehát, hogy ezt meg lehet oldani. Na most, ha ezt meg akarják oldani, hogy mondjuk Szeged és Budapest között 200 km-es sebességgel menjenek a vonatok, hogy egy órán alatt, vagy egy órán alatt, tehát, vagy kevesebb, mint egy óra alatt el lehet jutni Szegedre, mondjuk tegyük fel csak, hogy egy óra 10 perc alatt oda lehet jutni, akkor ugye már ott tartunk, és Magyarország kisebb ország, mint Lengyelország, hogy abban kell gondolkozni, hogy Magyarország az tud lenni egy agglomeráció. Tehát egész Magyarország egy agglomeráció, amiben mindenki eléri egy órán belül mondjuk a fővárost el tudja érni, és egymást is el tudják érni. Tehát, hogy ez Pécsről legyen egy vonat Szegedre, egy közvetlen vonat, amivel Pécs és Szeged között a távolság egy, most nem túl satszolni, 100 kilométer környékén lehet, vagy még annál is kevesebb.
0: Most írtam, nem, majd megérzem.
1: De hogy legyen egy olyan vasút, ami ott, vagy Pécsről el lehet jutni rendesen nagy, van egy vonal, ugye, amit én ismerek, mert zalaegerszegi vagyok, és az zalaegerszeg mellett megy az a vonal, amit még a monarchia ideje alatt építettek, ami indult Sopron, Szombathely, ez Alegerszeg mellett megy el, Nagykanizsa és Pécs. És hát ezt a vonal is egy nagyon fontos vonal például, hogy ha most szeretnék menni Pécsről Bécsbe, akkor ezen a vonalon kéne mennem, nem felmenni Budapestre, és onnan pedig elmennem.
0: Olyan 6 óra szerintem, nem?
1: Nem tudom, ezen a vonalon nem is nagyon járnak, talán, de ezeket, na most ilyen fejlesztést elkezdenek most, tegyük fel, most elkezdünk ki a fejlesztést, igazság szerint ez 30-40 év múlva tud úgy működni, hogy elősegíti azt, amiről beszélünk, hogy Magyarország egy agglomeráció lesz. Na most a lengyelek ezt már rég elkezdték. Tehát a lengyelek azt 35-re akarnak olyan vonatokat üzembeállítani, vagy olyan vonalakat, amelyeken 350-nel fognak menni a vonatok. Tehát az a céljuk, hogy Wroclaw, Varsó, az közelebb kerüljön egymáshoz.
0: Várja, van egy telefonunk, úgyhogy vegyük fel. Remélem, igen, fogod hallani. Igen. Haló, tessék. Haló.
2: Szervusztok, buszos.
0: Szervusz, buszos.
2: Van egy ilyen költői kérdésem, hogy a vendég szemléletében hol van a fenntarthatóság, de emellett most menjünk el. Viszont a gyorsvonat, ez amiről ő beszél, ez tehát, hogy mondjam, azokat az embereket célozza most meg igazából, amit ő most itt elemezni próbált, akik virtuálisan termelnek valami fajta értéket. Tehát itt a saját proliszó használatomnál fogva, akik a koszos fasat ütik, azok ezeken a vonatokon nem utaznak. Tehát ez egy réteg dolog, amiről ő most beszél, én úgy érzem, és én nagyon örülök annak, hogy például Pilisvörösvár meg a nyugati között az a vonat nem annyival közlekedik, amennyivel. Tehát, hogy azért elközött különbséget kell tudni tenni, hogy akik termelnek is valóban, nem csak virtuálisan, azok szerintem talán nem kéne, hogy így ne vegyük őket észre. Szóval
0: köszönöm, ez volt a kérdés. Köszi.
1: Hát azok is termelnek, akik nem virtuálisan. Tehát nem értem. A gazdaság alapvetően megváltozik, és ennek a változásnak a tanulói vagyunk, ez egy tőlünk független dolog. Az azt jelenti, egyrészt a szolgáltatás szektor az erősödik, és az nőni fog, és ez nem lehet leállítani. Maga itt az iparról van szó. Itt az ipar, egy ipari munkásnak a helyzetét hogyan tudja javítani egy ilyen vonat? Másképp természetesen nem úgy tudja javítani, hogy most ingázni fog, és A-ból B-be fog, de lehet, hogy ez is lesz, hogy gyakorlatilag nem talál munkát. Most gondoljunk el, hogyha én Budapestről dugóban, Óbudáról megyek a pesti oldalra munkába, az én munkahelyem az gyakorlatilag a Magyar Nemzeti Nemzeti Színház környékén volt, akkor én nekem autóval egy 45 percig tudtam oda jutni.
0: Na de tömegközlekedéssel mennyi volt?
1: Által is, mert 5-8, Budapesten nem nagyon van tömegközlekedés sajnos, hogy 4-5-ször át kellett volna szállnom, vagy 3-4-ször át kellett volna szállnom. Tehát tegyük fel, hogy én ugye ezt a 40 percet, ezt megcsináltam, oké, és mások is megcsinálták, tehát mások is, ha Újpestről járt be valaki ugyan erre a helyre, ugyancsak, és még a tömegközlekedés is járt be, akkor 40 perccel tért be. Tehát ez a 40 perc, vagy 40-50 perc, az még elfogadható. De és hogy egy munkás ember, ha azt mondja, nem találok munkát Szegeden, de Szolnokon találnék munkát, és oda tudok ingázni, ahogyha egy ilyen gyors vonat van. Tehát másrészt nem csak a munkáról van szó, hanem hát az egész családokról van szó. Tehát arról van szó, hogy el tudok-e jutni Budapestre egy színházba, vagy el tudok jutni egy kiállításra, vagy el tudom-e vinni a gyerekemet megnézni a, nem tudom, a várat, vagy akármi. Tehát, hogy a Balatonra el tudunk-e menni nagyon gyorsan, úgyhogy vagy el tud-e ő menni. És hát Lengyelországban pont azt jelenti ez a dolog, hogy családok is el tudnak jutni, kirándulni ezeken a vonalakon keresztül.
0: Majd kanyarodjunk vissza a korrupcióhoz, még volna a kérdésem, köszönöm a választ. Hallgassunk most azért átmenetileg egy kis zenét, most látom egyébként, vagy most hallom, hogy ebben a műsorban ilyen nagyon melankolikus, letargikus, bánatos dalok voltak. Ez most nem fog megtörni, majd talán később. Nem tudom, hogy miért történt, ez ilyen hangulat van. Hallgassuk meg ennek a stílusnak a jegyében Leonard Cohent, egy nagyon régi felvétel, ami a Greensleeves nevű nagyon közismert angol népdalnak egy feldolgozása a New Skin for the Old Ceremony albumról, Leaving Greensleeves, tehát el ott hagyni a zöld ruhajú nőt.
3: Alas, my love, you did me wrong to cast me out discourteously, for I have loved you so long, delighting in your very company. Now if you intend to show me disdain, don't you know it all the more enraptures me, for even so I still remain your lover in captivity.

0: Ez itt a Snobok órája, morcos műsor, másként mondolkodóknak, Széki János vagyok, vendégem Tóth István János, közgazdász korrupciókutató. Itt a mentalitásról volt, tehát azt beszéltük, hogy tényleg nagyon nehéz elmagyarázni egy magyar érdeklődőnek, hogy milyen érzés, milyen élet olyan országban létezni, ahol a vonatok visznek egyik helyről a másikra, és nem vagyunk kiszolgáltatva nekünk. Na most, ami a korrupciót illeti, tehát mennyiben várható változás a magyar mentalitásban a mostani váltással, illetve mennyire változtatható, meg mennyire van tudatában a magyar nagyközönség annak, hogy létezik másfajta élet, tehát létezik élet a egy ilyen mindent átjáró korrupciós ködön kívül?
1: Hát ez nagyon nehéz kérdés. A gazdasági szereplőknek a viselkedése az viszonylag gyorsan megváltoztatható, hogyha konzekvens és egyirányú lépéseket látnak. Tehát antikorrupciós lépéseket látnak, irányt látnak a joguralomnak a helyreállítására, akkor elkezdenek másképp viselkedni. De emellett kell egy olyan is, hogy azért fel kell, hogy fogják a helyi elitek, a maguk a gazdasági szereplők is azt, hogy jobb és kifizetődőbb a joguralom alatt élni hosszú távon, mint rövid távú ilyen kis ügyleteket, ilyen csiki-csuki ügyleteket csinálni, és abból megélni.
0: Jobban lehet keresni joguralom alatt.
1: Hát hosszú távon jobban megér a joguralom. Lehet, hogy valaki veszteni fog valamennyire, tehát hogy azt mondja, hogy itt van a közbeszerzés, ezt elvesztettem, ezt a másikat is elvesztettem, de és akkor ebből nem az következik, hogy a következő közbeszerzésre megpróbálok kapcsolatokat képíteni a kiíróhoz, vagy a politikai, a helyi domináns politikai erőhöz, hanem a következtetés úgy vonom le, hogy megpróbálok még jobb közbeszerzési ajánlatot tenni. Hogy máshol...
0: Vagy pedig piacon érvényesül.
1: Vagy pedig most abban csak a közbeszerzésről van szó. Tehát, vagy piacon érvényesül, és a piacon is úgy érvényesülni, hogy a munkámmal, nem pedig azzal, hogy átvágok másokat, vagy kartelezek, és többi. Tehát itt egy nagyon nagy volt a rombolás, amit az utóbbi 16 év végzett, és azt hozzá kell tennem, hogy a korábbi időszak sem volt jó. Tehát a Gyurcsány, a Medgyessy Gyurcsány, tehát 2002-től sem volt jó, de ha most visszamegyünk, akkor már 90-es évek sem voltak jók ezzel a úgynevezett spontán privatizáció, vagy magával a privatizációval, hogy figyeljetek, bemegy a pasi, ez egy olyan történet, amit nekem meséltek, hogy nem mondom a neveket, bemegy a vállalkozó a HVB-be, mert meghirdettek egy állami vállalatot eladásra, aminek egy egész nagy piaca volt, megy az AV-be, és azt mondja, hogy akkor meg akarom venni ezt a dokumentációt, ez annál is pénzbe került, ahogy én tudjak pályázni erre, hogy én is szeretném megvenni ezt a állami vállalatot, és akkor azt mondják neki, hogy jó, de figyelj ide, szerintem ne lépjél bele ebbe, ne vedd meg, mert ez a Józsié. Mert Józsinek fogjuk odaadni. És a Józsi egy nagyon híres politikus, egészen sokáig politikai pályázban.
0: Nem Józsinak hívták, gondolom.
1: Hát természetesen nem Józsinak hívták, de ez a Józsi, nevedd meg, nem most ez a 90-es években történt. Tehát önmagában egy ilyen rendszer, amelyik már 30 éve így működik, vagy egy ilyen mentalitás, abból ami nehéz megváltoztatni. Most Lengyelországban, tehát ez, amit nem fognak fel a magyarok szerintem, hogy Lengyelországban ez nem a semmiből jön, az, hogy most hol van Lengyelország. Ez egy, azt kell mondjam, sajnos ez egy évszázados dolog, több, mint egy évszázados dolog. És azért beszéltük arról, hogy vissza kéne kanyarodni 48-hoz amúgy, Magyarországon.
0: Melyik 48?
1: 1840, természetesen 1848-hoz kell visszakanyarodni, szerintem. Tehát a lengyelek, az, hogy a lengyelek, a lengyel elit hogy gondolkozik Lengyelországról, az a Lengyelország felosztásától kezdődik igazság szerint. Amikor rájönnek arra, hogy maga az állami lét veszült, megszűnt, vagy veszélybe került először, és ezt megszűnt, és hogyan lehet mégis létrehozni Lengyelországot, és ez egy évszázados munka volt, hogy 1920-ban aztán létrejön, és három országból kell összekalapálni, háromféle, kétféle vasút, voltak, hogy az orosz részen ilyen orosz vasútokat építettek, ország Magyar Monarchiában, meg a Németországban más vasúti pályák voltak, más jogrendszer volt, és össze kellett kalapálni gyorsan egy államot.

0: ezelőtt, mert a német, volt egy német kasóbb csoport, és volt egy lengyel kisebbség, most vagy lakossági rész a városban, és mivel nem volt kikötő, ezért fel kellett építeni egy kikötőt, és akkor azt mondták a lengyelek, hogy jó, akkor felépítjük Dinéát, és a Dinéát hogy építik fel néhány év alatt, azért fantasztikus, tehát milyen építészet van ott, és hogy milyen a modern építészet, mennyire erős támaszkodtak a modern építészetre, azot meg lehet nézni. És most is működik ez a kikötő. Tehát hogy szeretném az országomat fejleszteni. Szeretném, hogy az országom erős legyen. Mert félek attól, hogy az oroszok megint támadni fognak. Félek attól, hogy a németek is támadni fognak, megint két tűz közé kerülünk, és félek attól, hogy Nyugat-Európa nem fog segíteni. Tehát magunkra fog hagyni. Ez egy alapért, Lengyelországban ez egy alap érzés, vagy alaptudás. És ebből fakad az, hogy nekem meg kell oldanom, nekem egy erős államot kell felépítenem, és hogyha most valaki végigmegy, elmegy Lengyelországba vonattal akár, vagy autópályán, akkor ezt látja, de ez nem a semmiből jött. Na most Magyarországon pedig ilyen érzés, vagy ilyen dolog, az legutoljára 1848-ban volt. Valamennyire volt egy kis cikkem, amit a G7-ben írtam annak idején, hogy összehasonlítom Mészáros Lőrincet, a Mészáros Lőrinc cégének a fejlődését, mondjuk a Google-nak a fejlődésével, vagy a Facebook fejlődésével, és kiderül, hogy sokkal gyorsabban fejlődik, mint bármelyik más ilyen világcég. És az, milyen mentalitása van ezeknek a úgynevezett magyar fideszes vállalkozóknak. És milyen mentalitása volt 1848-ban az itteni, ők is különböző hátterű vállalkozók voltak, hát voltak betelepült német és svájci, tehát ganz egy svájci ember volt. Német-svájci. És meg német vállalkozók, és a zsidó vállalkozók, és aztán voltak magyar olyan vállalkozók, akik a magyar, mert a családjuk nem tudom hány generáció Magyarországon lakott, és volt, aki mondjuk a zsidó vállalkozóknak, ők vagy Galíciából jöttek, vagy máshol nem jöttek, mint, vagy a szüleik jöttek. Na mindegy, de hogy, és ezek többféle csoport volt. Ezek mind egyet akartak. Ezek a vállalkozók kockázatot vállaltak akkor, amikor a forradalom mellé álltak.
1: Hát mondjuk ott volt Ulma Moritz, aki nyomta a Kossuth bankókat.
0: Rengetegen volt, és nagyon sokan, sokfelé, sokféle erő jött egyszerre, és egyet akart. Tehát valamennyire mindegyik a független Magyarországot akarta, egy polgári Magyarországot akart. Persze voltak viták, és hatalmas ellentétek voltak közöttük, de ebben egyet értettek. Rengeteg kockázat. Most ezek a vállalkozók, akik most itt vannak Magyarországon, azért nem vállalnak nagy kockázatot. Tehát most nem mondom a nevét, hogy egy héttel a választás előtt az megvilágosodik, és idáig fideszes volt, és most kiderül, hogy nem fideszes, és utána hatalmas pénzekkel támogatja, ugye vagy próbálja támogatni a Tisza pártot. Ezek mind ilyen önmentő folyamatok, de ezek nem léteztek, 48-ban nem volt ilyen. És a lengyelek, az alapélményem nekem, mint magyarnak Lengyelországban, hogy azt érzem, hogy ott van egy egységes elit most is. Ebben az elit az egységes, hogy egy erős Lengyelországot akar, amelyik meg tudja védeni magát, amelyiket nem lehet a partvonal mellé tenni, hanem amelyikkel számolni kell. És ha most végigmegyünk ezeken az autópályákon, mondjuk a Gdańsk, Łódź, és utána még megy Katowice felé az autópálya, sokáig ez már úgy építették meg, hogy háromsávos az autópálya. Na most ugye, és ezáltal egy nagyon fontos, a Lengyelországon belül ez egy észak-déli vonal, és egy nagyon fontos szállítási útvonal is, és

0: Jobb az autópálya minősége, mint Németországban, vagy legalább olyan, mint a Dresda Berlin autópálya, aki járt arra. Na most Magyarországon senkit nem érdekel, tehát senki nem lázadott fel azért, mert az Orbán kormány az M1-est nem kezdte el építeni. Mindenki.
1: Már milyen?
0: Hát úgy építeni, hogy háromsávosra építeni.
1: Ja.
0: Hát az M1-es, ez egy tranzit autópálya. Most ez a szerencsétlen mindig lesz, sajnos most 7 vagy 8 ember halt meg. Nem, múlt héten. Ez ennek a következménye. Annak a következménye, mert réges-régen annak háromsávosnak kéne lennie, annak az autópályának, mert itt nem csak magyarok járnak Bécsbe, vagy az országok járnak Budapestre, hanem mindenki, aki Bulgáriába, Romániába megy, vagy Ukrajnába is megy, ezen az autópályán megy. Sőt, még sokszor a szlovákok is, mivel
1: Rövidebb.
0: Pozsonyból eljutni Kassára,
1: Gyorsabb,
0: ez a
1: igen.
0: leggyorsabb autópálya. Na most ezt figyelme kell venni, és ezt létre kell hozni. Na most ezen már régeségre el vannak késve a magyarok. És hogyha ezt meg kell építeni. A lengyelek ezt megcsinálták már régen, és ebben ez is benne van, ez az évszázados kohézív gondolkodás. Zenitnek a kohézív gondolkodása, egységes gondolkodása arról, hogy hogyan kell a Lengyelországnak, milyennek kell lenni a Lengyelországnak.
1: Azt mondod, hogy hát nagyon hasonlóképpen gondolom, azt mondod, hogy romlott a helyzet az utóbbi 16 évben. Most a CRCB az ökonometriával foglalkozik, ilyen korrupciométerrel foglalkozik, korrupciometrikával, nem tudom, hogy mi a
0: Jó,
1: pontos.
0: jó mondod, igen. Adateremtéssel foglalkozom.
1: Erről vannak számszerű adatok a 16 év alatti
0: Persze,
1: romlásról.
0: ahhoz képest, hogy előtte milyen volt, tehát 2005-től vannak rendes adataink, de vannak 99-es adataink is, a közbeszerzési adatbázisból annak idején. Ezek már nincsenek fent, természetesen ezek az adatok már a közbeszerzési hatóság honlapján, ezek nincsenek már fent, de nekünk megvannak, 98-tól, 99-től vannak adataink. Ezt régen onnan szedtük le az ő a honlapjukról, de aztán leszették ezeket az információkat, és szerintem nem is dolgozták föl, tehát mert akkor feldolgozták volna régen fel. Tehát ez is egy elképesztő, hogy hogyan lehet ilyet csinálni. Abban az országban, amelynek a szülöttje Neumann, vagy a Simonyi, aki az Excel találta föl. Tehát egyszerűen elképesztő. Na mindegy, tehát ezekről vannak adataink, és látszik ez a romlás, igen, ez szemmel látható. Szemmel látható az, hogy nőtt hogyha csak azt nézem, hogy szemmel látható az, hogy nőtt egy pályázós közbeszerzéseknek az aránya az utóbbi 16 évben, és sőt, ez is választásokról választásra változott. A G-nap az egy nagyon komoly hatást gyakorolt erre, utána úgy valahogy volt egy kis javulás, mert szétesett a korrupció rendszer, amit a Simicska épített föl, de utána ez a romlás, ez teljes egyértelmű.
1: Megérzem, ezt majd a jövő gazdaság történészei megnézik, hogy volt egy ilyen kiskádár korszak olyan 2013 és 2020 között, tehát amikor bőven jöttek a pénzek, Magyarországra pénzbőség volt, ahogy mondják, és akkor érezhetően és tempósan nőtt az életszínvonal egészen a Covid-válság küszöbéig. Ehhez hozzájárult ezek szerint a joguralomnak a viszonylagos erősödése.
0: Mármint mikor erősödött a joguralom?
1: Tehát 2015 után
0: Nem,
1: mondod.
0: én nem mondanám, hogy a joguralom erősödött 2015 után, tehát az nem erős, az nem tudom. Arról nem nagyon vannak információink, hogy a joguralom hogyan változott, mivel nem tudjuk, igazság szerint empirikusan nagyon nehezen mérhető, hogy most hogy magát a joguralomnak
1: Hát
0: a színvonalát azt
1: de
0: nem.
1: nem volt, talán nem volt annyira szemérmetlen.
0: Hát ebben nem tudom. 2013 után nem volt annyira szemérmetlen?
1: 2015 után, mint mondta.
0: Nem. Volt egy változás. Tehát az európai pénzeknek a felhasználásában volt egy nagyon nagy értékű javulás, még akkor is, hogyha ezt a HOZ2 vesztest is figyelembe veszük, akkor is ezt látszik, hogy ez is kevésbé volt. Ezzel szemben a magyar adófizetők által finanszírozott közbeszerzéseknél a korrupciós kockázat az egekben nőtt. Elkezdek onnan lopni.
1: Egyébként...
0: És másrészt meg volt egy olyan dolog, hogy mivel látták azt, hogy a közbeszerzéseken valószínűleg nekünk is, tehát a CNCB-nek is volt hatása, rendszeresen elemeztük ezeket a tendenciákat, trendeket, Európai Bizottság rendszeresen hivatkozott a mi munkánkra. Az is lehetséges, hogy felfedezték, hogy most a közbeszerzésekben nem is kell annyira, nem lehet, és nem is kell annyira már felhasználni, nem lehet annyira már lopni, úgyhogy mást források után kell nézni, másképp kell ezt a kleptokrata rendszert fenntartani. Egy ilyen dolog ez az autópályakoncesszió. Hát mindenki meg kell, hogy vegye ezt az autópályabérlet, tehát egy éves vagy, nem, és akkor mindenki, aki vesz, ott Orbán adót fizet.
1: Hát igen, megkaparítottak egy csomó monopol pozíciót.
0: Igen, 1-2% Orbán adót fizet, és ez kiváltja azt, hogy most akkor a közbeszerzésben nem kell ilyen fixti-faxikat csinálni, tehát nem is fontos annyira már a Mészáros Lőrinc sem, meg a többiek sem, mert már más úton megjött a pénz. Tehát én nem gondolnám azt, hogy itt valami nagy javulás lett volna. Az Európai Uniós pénzekben volt egy javulás, ez igen, és nagyon okos volt az Orbán amúgy, hogy 2021-ben azt mondta, hogy 22-ben azt mondta, hogy mi az Európai Unió szintre fogjuk csökkenteni a korrupciós kockázatot. Tehát gyakorlatilag azt ígérte meg, hogy meg fogják csinálni, amit már régen megcsináltak.
1: Amikor már nem kaptak.
0: Tehát, hogy de nem gondolom, hogy volt a joguralomban. Most mondom, adataim annyira nincsenek, de...
1: Hát ezért nem gondolnám, én sem gondolnám azt,
0: hogy ebben volt javulás. Volt egy egyedülszínvonal, volt egy reálbér növekedés, az igen, amit aztán végül is a pandémia utáni hatalmas infláció, ami rekordinfláció volt Magyarországon, az teljesen lenullázta.
1: És ennek ismerjük a végét.
0: Igen.
1: Úgyhogy nagyon köszönöm Tóth István Jánosnak, hogy eljött a stúdióba egy hosszú beszélgetésre, és mindenkinek ajánlom az oldalt, ami a crcb.eu.
0: crcb.eu, igen.
1: Tehát Cecil Robert, Cecil Béla.eu.
0: Igen, ott teszük közé a tanulmányainkat.
1: Nagyon sok érdekes számot lehet látni annak, aki kíváncsi rá, most már remélhetőleg ebben az új rendszerben szabadon és szankciók nélkül.
0: Igen, hát reménykedünk, hogy nem fognak beperelni minket újra.
1: Igen, ezt ennek őszintén drukkolok. Ez tehát a Sznobok órája volt, Marcos műsor másként mondókutoknak, Széki János voltam, és remélhetőleg találkozunk 2 hét múlva. Ha búcsúzóul pedig hallgassunk meg egy szintén nem túl táncos zenét, de én nagyon kedvelem, és pedig a Jazz Boys-tól, amelyik egyébként fellépett a Tilos Maratonon is, a Song of Hope, a címe legalább optimista, tehát a Remény Dala című kompozíciót.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A dunai ingola fokozottan védett, csak hazánkban honos halfaj, formája és életciklusa 360 millió éve alig változott. Pikkelytelen teste angolna-szerű, állkapocs nélküli szájában szívófogak találhatók. Izomlostjai nem tagoltak, ivarszervei páratlanok. Lárvái 3-5 éves fejlődés után átalakulással érik el a rövid életű ivarérett formát, majd ívás után elpusztulnak. Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói a rábából gyűjtöttek be ivarérett egyedeket. A mesterségesen nevelt, kikelés előtt álló ikrákat és párnapos lárvákat 2025 és 2026 között 10.105 egyedet visszatelepítették a faj természetes szaporodási helyére. A halászatfejlesztési tanszék közleménye szerint kísérletük világ első a maga nemében, számolt be a Greenfo. Szomorú látvány nyújtott nemrégiben a Tihanyi félsziget krátertava. A belső tó vízszintje feltűnően lecsökkent, helyenként fehéres szürkés iszapmezőként a meder is láthatóvá vált. Június elején a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai természetes oxigénhiány okozta halpusztulást tapasztaltak a belső tóban, ezért mindenkit távolmaradásra intettek. A halak zöme invazív ezüstkárász volt. A pusztulás azóta megállt, a területet megtisztították. Továbbra is kérjük a látogatókat, hogy a tószegélyt ne közelítsék meg. Írta mégis a Nemzeti Park. A tópart magas agyagtartalmú iszaprétege jelenleg veszélyesen ragadós. Főként azonban az ott költő és táplálkozó ritka madarak nyugalmát óvják. Számolt be a 24.hu. Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Büki Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-dobszai Hernádmenti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Как учима, кама и кут?

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A dunai ingola fokozottan védett, csak hazánkban honos halfaj, formája és életciklusa 360 millió éve alig változott. Pikkelytelen teste angolna-szerű, állkapocs nélküli szájában szívófogak találhatók. Izomrostjai nem tagoltak, ivarszervei páratlanok. Lárvái 3-5 éves fejlődés után átalakulással érik el a rövid életű ivarérett formát, majd ívás után elpusztulnak. Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói a rábából gyűjtöttek be ivarérett egyedeket. A mesterségesen nevelt, kikelés előtt álló ikrákat és párnapos lárvákat 2025 és 2026 között 10.105 egyedet visszatelepítették a faj természetes szaporodási helyére. A halászatfejlesztési tanszék közleménye szerint kísérletük világ első a maga nemében, számolt be a Greenfo. Szomorú látvány nyújtott nemrégiben a Tihanyi félsziget krátertava. A belső tó vízszintje feltűnően lecsökkent, helyenként fehéres szürkés iszapmezőként a meder is láthatóvá vált. Június elején a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai természetes oxigénhiány okozta halpusztulást tapasztaltak a belső tóban, ezért mindenkit távolmaradásra intettek. A halak zöme invazív ezüstkárász volt. A pusztulás azóta megállt, a területet megtisztították. Továbbra is kérjük a látogatókat, hogy a tószegét ne közelítsék meg, írta mégis a Nemzeti Park. A tópart magas agyagtartalmú iszaprétege jelenleg veszélyesen ragadós. Főként azonban az ott költő és táplálkozó ritka madarak nyugalmát óvják, számolt be a 24.hu. Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Büki Nemzeti Park igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-dobszai Hernád Menti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt, és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Ez a Ti a Serió FM 90,3, és benne Igor Buta szerdája után Bosszabom Gia Tomanekkel 3-től 5-ig. Reméljük, jól éreztétek magatokat a maratonon. Köszi mindenkinek a támogatást, adományokat, önkéntes segítséget. Zenélünk tovább, illetve műsorozunk nektek tovább. Én mára behoztam 20-25 lemezt, ilyen jazz, disco, funk, brazil, psych, stb. Vonalon. Majd fényképet utólag készítek róluk azokra, amelyek végül felkerülnek. Kezd két Pharrell Sanders felvétel, kezdek, illetve hárommal. A Wisdom's Room Musicról szólt a High Life, és jön a Love is Everywhere. Aztán még a Faromba című trackje, aztán utána meglátjuk valószínűleg ilyen disco, funk, psych, egyéb cuccok. Tilos Rádió FM 90,3. Köszi még egyszer mindent a maratonon. Reméljük, ti is jól éreztétek magatokat. Tilos.

Give me a night.

Ez Attila Stúdió FM 90,3 és benne véget ért Bassza Bob Gyal Turixemlés adása Tomanekkel, mindenféle jazz, psych és diszkó cuccokkal. Farrell Sanderstől szólt a Selflessness, és köszi szépen még egyszer mindenkinek a maraton a támogatást, adományokat, önkéntes munkát, segítséget, reméljük ti is jól éreztétek magatokat. Szép nyarat mindenkinek, adunk tovább, jönnek a hírek és a majom a vízben. Attila Stúdió FM 90,3, sziasztok!

0: Én fekete.
1: Szervusztok, drága hallgatók! Itt a 90,3-es frekvencia modulált hullámsávon a Tilos Rádió szól, benne az irodalmi műsor a Majom a vízben, ami más szóval a
2: varrógép
0: és az esernyő
1: találkozása
3: a roncsasztalon.
1: Nagyon jó. Hibátlanul mondta végig mindenki, és a vendégünk is eltalálta, mert nem mindig szokták.
0: De mindig műtőasztalt.
1: Szóval, drága hallgatók, mai műsorunkban Fejes Endre két művével foglalkozunk, a Rozsda temetővel és a Szerelemről bolond éjszakán cíművel. Ma pedig 2026. július 15-e van. És vendégünk a stúdióban Spiró György.
3: Jó estét, jó délután, szervusztok!
1: A stúdióban pedig a megszokott műsorkészítők közül itt van velünk Sacó, Mapettó és én Ápoló.
2: Sziasztok!
0: Szervusztok!
1: Úgyhogy vágjunk is bele. Fejes Endréről mit kell tudni röviden? Azt, hogy még a Horthy rendszerben, javában Horthy rendszerben született, és a háború után egy-két évet Nyugat-Európában kalandozott, aminek egy kis lecsapódása, vagy talán nagyon nagy lecsapódása volt az egyik későbbi regénye, a Szerelemről kezdetű, amiről majd beszélünk ma sokat, vagy legalábbis a Gyuri fog sokat beszélni. Évekig dolgozott Franciaországban, Belgiumban, bányákban, különféle egyéb műhelyekben. Ott feleségül is vett egy kedves francia lányt. Hazatértek 49-ben, ha jól emlékszem, de nem tetszett nekik az, ami itt kialakult, ugye ez nem meglepő, és próbáltak olajra lépni, de lebuktak a határon, elkapták őket. A francia nőt, mivel nem volt magyar állampolgár, őt hazaengedték, de valahogy rávették, vagy kötelezték, hogy váljon el, és Fejes Endre pedig azt hiszem Kistarcsán volt 8 hónapra internálva, és aztán különböző, bár szabó segéd volt, szabó munkát tanult itthon, később több munkát, több szakmát is elsajátított, és esztergályosként dolgozott talán a Bosch nevű gyárban. Ennek volt később híres klubja, ahol sok rock együttes, akkor beat együttesnek mondtuk, indult. Például az Illés is?
3: Nem.
1: Akkor
3: a Nautilus.
1: Azaz Nautilus, igen. Na, és akkor átadom a szót igazából, mert Gyuri jobban ismeri nálunk Fejes Endre életművét. Akkor az első, a Rozsda temető, ami az első nagy sikert hozta neki, talán előtte megjelent egy novellás kötete, és vágjunk bele. Ki az, aki nem akarta közölni egy folyóiratban? Talán a kortárs nem akarta, ugye?
3: Hát tulajdonképpen nem kellett volna közölni egyáltalán, hát nem illett bele semmibe. De azóta nyilván eldöntötték, hát nyilván vita volt róla. Hát azért a 60-as évek elején az nem úgy volt, hogy valaki csak úgy bemegy egy kiadóba, és akkor előbb-utóbb kiadják a művét, hanem hát több szűrőn átment. És ez azért még kemény korszak volt. Hát 62-ben engedték ki a börtönből az 56-osokat, és hát nem volt olyan egyszerű megjelenni az irodalmi piacon. Valószínűleg az döntött, hogy munkástárgyúnak volt minősíthető a Rozsda temető. De hát ekkor még olyanok voltak tiltólistán, mint Juhász Ferenc, meg Nagy László, meg Pilinszky, meg Vörös Sándor. Tehát ez azért még egy igen nehéz korszaka volt a magyar szellemi életnek, és hát sokan ültek még. Na most azt azért el kell mondanom, hogy 56 után, amikor beindították az új folyóiratokat, ugye akkor kezdődött az ÉS-nek a pályafutása, az élet és irodalom, meg a kortárs, meg a többi új, akkor azért ezek nagyon balos lapok voltak, enyhén szólva. Nagyon-nagyon sztalinista szövegek jelentek meg ezekben a lapokban, és Hát, lámpással keresték az ifjú tehetségeket, mert az irodalom java el volt hallgattatva.
1: Bocs, hogy közbeszólok, csak ezt illusztrálnám. A minap olvastam, az Arkánon megtaláltam azt a kritikát, amit Bajomin Lázár Endre írt a Rozsda temetőről. Alapvetően dicsérte, ez egy 63-as írás volt, és a kritika mellett föl volt sorolva, hogy nagy írók Leninről, és ilyenek, hogy Albert Camus, meg nem tudom, igaz volt egyáltalán, nagy része francia író volt, de volt köztük német is, akik agybefőbe dicsértek Lenint, hogy mekkora ember volt, és mennyire figyelt a társadalomra, meg az emberekre. Szóval csak ezt alá támasztottam, hogy erősen sztálinista volt még akkora.
3: Na most, hát az ifjú tehetségek azok, akik 56 után szóhoz jutottak, azok bizony elég balos programmal indultak. Hát a lírikusok közül ugye a Tűztáncnak az alkotói, ugye Garai Gábor, meg a többiek. És hát a prózaírók nagyon fontosak lettek volna a rendszernek, és hát nem nagyon akadtak. Mert hát a Déri ült már ugye 57-től, meg hát kellemetlen volt a helyzet. És akkor jelentkezett egy munkásíró. Na most elnézték neki, hogy annak idején le kellett ültetni. A munkásíróság az azért akkor is felmentés volt egy kicsikét, hogyha valakinek a származása nem volt makulátlan, vagyis nem munkásparaszt származású volt, hanem valami egyéb. De ha ő maga gyári munkás volt egy ideig, akkor sok minden meg volt bocsátva. És ezzel a Fejes Endre élt. És hát vannak neki még a Rozsda temető előttről azért eléggé balos szövegei. De ez a többiekre is igaz. Úgyhogy hát éltek a lehetősége, hogy egyáltalán szóhoz jutnak. Na most a Rozsda temető, hát az bizony nagyon nagy regény, hát erről itt sokat fogunk nyilván beszélni, és az tényleg óriási feltűnést keltett, és nem egyszerűen azért, mert hogy egy kicsikét másképp van benne a magyar történet bemutatva. Ugye az egy családtörténet, amelyik kezdődik valamikor az első világháborúval, és aztán tart a 60-as évekig, tehát a jelenkorig. És benne van ugyan elvileg a második. Az első világháború meg úgy csak-csak, de a második világháborúnak is illene benne lennie, és valahogy nincs benne igazán.
1: Nagyon szörmentén.
3: És 56-nak is benne kéne lennie, de az sincs benne igazán. De közben ez úgy van előadva, hogy ez tulajdonképpen a koncepció része, tehát jöhetnek forradalmak, ellenforradalmak, világháborúk, ide-oda, amoda, rendszerváltások, mindenféle fordulatéve, forradalom, ellenforradalom, bármi jöhet, de valahogy ennek a rétegnek, vagy ennek a népnek az élete alapvetően nem bír megváltozni. És ez a Hábetler család, ugye, ez az ő történetük, meg a kapcsolt részeknek, a barátaiknak, meg a családtagjaiknak az élete, ez egyszerűen nem változik meg ez alatt a rendkívül viharosnak látszó évszázad alatt. Na most ez egy fantasztikus formai és tartalmi meglátás, ami egészen páratlan volt, és azóta is páratlan a magyar irodalomban, hogy ugyanis a mindennapi élet a lényege a létezésnek, és a többi az valami rátét, az valami idegen, amiben tulajdonképpen az életünkkel nem nagyon veszünk részt, legfeljebb megölnek. Ugye, mint a Hábetler Janinak a szerelmét, akit hát már zsidó elvisznek. De egyébként nem változik semmi, és nem lehet kitörni abból a félig öntudatlan létezésből, amelyik a miénk. Ez fantasztikus írói meglátás volt, és hát a többi művében is azt látjuk, hogy így látta a világot, és nem azért, mert munkás származású volt, de őrült művelt ember volt a Fejes Endre, és tudott egy csomó nyelven, és eredetibe olvasott filozófusokat, mindenféle. De hogy ezt ő meglátta és ábrázolta, ami a kelet-európai irodalmakban nagyon-nagyon ritka.
2: Csak alátámasztani tudom, amit a Gyuri mondott, hogy egy munkás család életének a mindennapjaink keresztül vonul végig a történelem, és csak annyit tudunk akár 56-ról, akár a második világháborúról, ami a családdal történik. Tehát ugye tudjuk, hogy amit mondtál, hogy amikor elmenekül a Pék Mária, már látja, hogy közeledik a vészkorszak, az ostrom, és stb. Összerántja a családot, és elmenekülnek Brügecsre, és útközben jut eszébe, hogy a fiának, a Hábetler Janinak a szerelmét bizony otthon hagyták, és így kerül el a lány Auschwitzba, és nem tér vissza. És ez lesz majd ugye az a fő érv, vagy fő... Ez robbantja majd ki azt a konfliktust, ami miatt a Hábetler Jani megöli a sógorát. Tehát ezt az alulnézetet látjuk, ahogyan mondtad, a családnak.
1: Nem csak ez, tehát hogy a szemére olvassa a végén a sógora ezt is, hogy
2: ezt is,
1: cserve hagyta a Rejk
0: Katót.
1: Köszi. Hanem az is, ami talán a sokan hiányolták ebből a könyvből, hogy nem mutatja be a szocialista embertípust, hogy ez a nem munkás származású, akit ő pofán csap, az a szemére hányja, hogy nem élt a munkáshatalom kínált lehetőségekkel, hogy nem jelentkezett egyetemre. Voltál már színházban? Milyen egy színház belülről? Tehát agresszívan számon kéri rajta azt a némely kulturális lehetőséget, amit a rendszer végül is kínálta a munkásoknak, és ez is szerintem kicsit idegesíti, és ez is szerepet játszik abban, hogy végén leüti az illetőt.
2: Persze, és amiatt is volt olyan akkora a társadalmi vita a regény körül, amikor megjelent, ugye 63-ban, akkor le is fordították egy csomó nyelvbe.
1: 62. november,
2: bocsánat, és többször kiadták, nem is tudom, hogy több tízezres példányszámban. Hatalmas népszerűségre.
1: Bocsánat, elmondom a példányszámokat, mert azt nemrég utána néztem, hogy a könyvhét, vagy könyvnap, vagy mi volt az, vagy könyvünnepre kiadták 62. novemberben 7000 példányban, 63-ban 25000, 64-ben 35000, és ez így ment, és 1984-ig 510000 példányba adták ki összesen.
2: Elképzelhetetlen példányszám manapság. Jó, akkor...
1: És már 63-ban színházba is játszották. Gyuri, akkor hány éves voltál?
3: 63-ban pontosan 17 éves voltam, láttam.
1: Akkor lehet, hogy láttam.
3: Láttam, persze, nem lehet, láttam. Nagyon jó kis előadás volt, nagyon meg voltam vele.
1: Én csak olvastam, hogy ilyenek szerepeltek.
3: Remek volt a Madaras József, aki Hábetler Janit játszotta.
1: Horváth Teri is játszott benne,
3: Pék Mária. Igen, Peti Sándor. Fantasztikus színészek volt.
0: Hadd csatlakozzam, mert én mindössze csak 2 évvel vagyok a Gyurinál fiatalabb, úgyhogy én is láttam. Sőt, hát a könyv akkor élt el, amikor még gimnazista voltam, apám vette meg, aki állandóan ráhajtott a kortárs újírás, nagyvilág, az ugye havonta jött haza, és hát ugye hozta a kis könyvet is. És nagyon érdekes, hogy amikor ápoló fölvetett, hogy legyen ma ez a téma, akkor rájöttem arra, hogy én szinte semmire nem emlékszem. Nyilván a hangulatra, súra módon a Madaras figurája maradt erőteljesen meg, igen.
1: Megtaláltam egy régi színlapot, és ilyen emberek játszottak benne, mint Mécs Károly, Szabó Gyula, Madaras József, Horváth Teri, Inke László, Kautsky József, Dajka Margit,
0: Polonyi Gyöngyi nem játszott,
1: igen,
0: benne?
1: De játszott, Polonyi Gyöngyi volt a Rejkató.
3: Nagyszerű
0: abba
3: volt.
0: Abba szerelmes lettem, ha
1: hiszem. Nagyon jó. Nem én találtam ki, a Barangó vetette föl, mert ő kórházban volt nemrég, és az egyetlen olvasható könyv a kórházi könyvtárban ez volt, és elolvasta újra.
2: Én meg tanítottam márciusban. Igen, a Pázmányon tartottam egy pár órát a Senior Akadémián, tehát idősebbeknek, akiknek szintén volt fiatalkori olvasmányi élményük róla, úgyhogy nagyon izgalmas, meg nagyon érdekes volt ezt így föleleveníteni velük. Úgyhogy valahogy megtalált minket most.
3: Nekem volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, amikor tanítottam. Amikor a 2000-es évek elején tanítottam, és nekem megvolt ugyan az első kiadás, de azt valakinek nyilván kölcsön adtam, és nem adta vissza, és még akkor, 63-ban vagy 64-ben beszereztem a harmadikat. És a harmadik kiadás volt nálam, és abból tanítottam egy fél évig, tehát egy szemeszter. Az azt jelenti, hogy 12-13-szor másfél óra. De hát nem lehet egy nagyon jó műnek a végére érni ennyi idő alatt se, persze. És hát elkezdtük az elejétől, és az első óra után az egyik diák odajött hozzám, hogy nála az ő kiadásában az egyik szereplőnek más a neve. És nála Matia Károly szerepelt, aki ugye arról nevezetes a regényben, hogy az első világháborúban tulajdonképpen megmenti az öreg Habetlert, és aztán ő szerez neki a Horthy korszakban ilyen takarítói állást a Ludovikán. És hogy nála Matia Károly van, de én úgy olvastam föl a nevét, hogy Mátyás Károly. És hát én nem tudtam kitalálni, hogy mi lehet ennek az oka, és fölhívtam a Fejest. Ő akkor már nem a Schwab-hegyen lakott, hanem az ápolónőnél. És az Ördög Szilvesztertől kaptam meg, akkor még élt a Szilveszter, az Eszmélet című lapnak volt a főszerkesztője is, és tőle kaptam meg az új telefonszámot. És mondta, hogy hát ne nagyon reménykedjek, mert a Fejes nem áll szóba senkivel. Úgy általában ez azért jellemző volt rá, hogy úgy nem szerette az embereket különösebben, elő volt nevezetes. És hát azért megpróbáltam, és egy hölgy vette föl, mondta a nevemet, Vandival szeretnék beszélni, és adta. És akkor megkérdeztem tőle, hogy mi az oka ennek a névcserének. Ja, azt mondja, a Kodály hívott föl, amikor megjelent a Rozsda temető, hogy hát ez a Matia Károly, ez nála dolgozott, és változtassa meg a nevét. Ugyanis létező személy volt a Matia Károly, és valóban Ludovikás tiszt is volt, Ludovikás, és zenetörténész volt, és népzenével foglalkozott, és 45 után...
4: De a könyvben is van, hogy zenét akar írni, említi.
3: De a könyvben nincs benne, hogy mi történt vele a második világháború után, és a Fejes azt mondta nekem, ő azt hitte, hogy meghalt. Na most, és akkor kérdeztem, és akkor a többi név az hogy van? Azt mondta, mindenki a saját nevén szerepel. És akkor döbbentem rá, hogy ez egy riportregény, amit soha senki nem elemzett ki, hogy ugyanis tényleg ott ült a tárgyaláson a Fejes, a Habetlerjeni tényleg gyilkolt, elítélték, és hogy mindenki, kivéve aki tiltakozott ellene, az mindenki a saját nevén szerepel a regénybe. Na most ez azért elképesztett egy kicsikét, hogy hogy van ez? Mert azért azt szoktuk meg, hogyha ismerősöket írunk le, ugye hagyományosan, akkor azért egy kicsikét megváltoztatjuk a nevüket. És a Fejes nem változtatta meg. És kiderült, hogy ez volt a módszere, amit hát azóta se nagyon vett tudomásul az irodalomtörténet.
2: Nem is nagyon foglalkozik manapság az irodalom történet vele, szóval nekem is ilyen újra felfedezés volt, amikor bevittem órára, aminek a családregény volt a témája, úgyhogy családregényként olvastuk főleg, de emellett még azért számos más ilyen műfaji meghatározás lehetőség is fölmerült, ahogy mondtad, a riportregény, történelmi regény, krimi, a krimi szál, ugye, hiszen mégiscsak egy nyomozásnak a története azzal indul a regény, hogy az elbeszélő, akinek ugye nem tudjuk, talán egy helyen derül ki, hogy kiről is van szó, valójában ki az elbeszélő, de hogy onnan indul, hogy Habetler János megölte a sógorát, és innentől kezdve gyakorlatilag az egész történet, az egész család története egy nagy nyomozásnak a története. Azután a lelki állapot után nyomoz a szerző, hogy mi vitte rá ezt a fiút arra, hogy gyilkoljon, hogyan és milyen tényezőkön keresztül került abba a lelki állapotba, hogy megölje ezt az embert.
0: Egyébként én most ugye másodjára a sok-sok év után, hát legalább ugye 40 év, vagy még nem. 60-as évek az már
3: az 60.
0: Még révekebben volt. Lehet, hogy mosolyogni fogtok. Úgy ezt a pár napot avval töltöttem, hogy valaki föltette, vagy egy linket kaptam, talán ápoló te, a YouTube-on van egy hangjáték, aminek, ha minden igaz, amennyire a hangokból föl tudtam ismerni, a Gyabronk a narrátora, tehát ő mondja a sztorit, és hát ugye az öreg Habetler például Rajz János. Tehát ez valahol lehet, hogy érintkezik is a színdarabban. Na, ezt elkezd több mint három óra. Ezt elkezdtem hallgatni, de úgy, hogy a Digitális Irodalmi Akadémián ugye fönt van a mű maga, és hát ugye próbáltam ugye paralelt a fülemmel, meg a szememmel követni a dolgot. Nagyon nehéz, mert ugye a dramaturgiai megfontolásokból sok bakugrás van benne, sok kihagyás van benne, tehát az egész egy ilyen scrollozás ide-oda, de ami, hogy mondjam, így megragad bennem, és ezt talán kérdés föl is teszem nektek, hogy minthogyha a Fejesnek lenne egy emberhálója, és van egy városháló, tehát a 8. kerület főként, de azért vannak kilövések, Nagymező utcába, távolabb, Lónyai utcába, tehát vannak távolabbi, meg ugye vidékre is, tehát hogy vannak ilyen kilövések, és nagyon érdekes hát én ezt mind két léjert próbáltam valahogy értelmezni, hogy nagyon érdekes ez volt számomra. Még ehhez az is tartozik, hogy én 48-ban az Akteleki utcába születtem bele, mint utcába, és az a vidék, tehát a Tisza-Kálmán tér és környéke, az nem vizión, vagy nem mint egy ilyen...
1: Csak a fiatalabb hallgatóknak az a mostani második János Pál pápa.
2: Köszi.
0: Így van, de közben volt.
2: Köztársaságtér.
0: Hát akkor, amikor én születtem, már köztársaság volt, de a Nagyi mindig Tisza-Kálmán térnek emlegette. Csak egy kis apró kitérő, hogy kicsiként az volt a játékom, hogy a nagynénikém kint ült a télen, aki féllába béna volt, és bottal járt, és a botját elkérve ott a murván elkezdtük húzingatni, amitől ugye fölporzott a murva, és mi voltunk a locsoló autó, azaz a kis fütyikénket elővéve, miközben húztuk a botot, és porzott mögöttünk az út. Locsoltuk is azt, tehát nagyon-nagyon sok-sok emlék fűződő, meg hát ugye a gangos házak mélységei, magasságai. Úgyhogy ez volt a mai, hogy hát a pár napi élményem, a Brusda temetőt így újra élve, ez a rétegzettsége.
2: Igen, ahogy az előbb emlegettem a műfaji meghatározás kísérleteket, akár Budapest regényként is olvashatjuk, vagy főként ugye 8. kerület regényként, hiszen azért valamennyire begyűrűzik Budapest ostroma is, az újjáépítés, éppen mit, a városnak melyik részét, vagy melyik emblematikus épületét építik újra. Valamennyire azért, ahogy emlegetted, Nagymező utca is előkerül, valamint ugye azt hiszem Pest-Szent Lőrincre költözik ki az egyik családtaga, és arról is kapunk valami képet, de ugye ez alatt a regény időnek ez a 4 évtizede alatt úgy nyomon követhetjük Budapestnek a fejlődését is, nem csupán a magának a városnak, hanem magának a városnak egy kicsit a kulturális életének, amennyire ugye a munkás család életébe a kultúra beszüremkedik, de például megtudjuk, hogy az egyik lánynak az udvarlója egy szaxofonos. Tehát, hogy a jazz már megjelenik a budapesti klubokban, ami szintén egy újszerűséget jelentett azért, nem, ugye...
0: Az MK is fölbe.
2: Igen, az MK a 60-as években, hogy egy ilyen nyugati, ilyen dekadens műfajnak a fölbukkanása Budapesten, és a hozzá kapcsolódó életmódnak is, hiszen az, hogy a két Habetler lány elkezd éjszakai életet élni, elkezdenek klubokba járni, férfiakkal ismerkedni, az nem csak a korabeli társadalmi munkásparaszt értékrendben nem illeszkedett, de ugye a család konzervatív értékrendjét is meglehetősen sértette. Ebből is konfliktus volt, ugye, hogy a Habetler Jani neki támadt Pékmáriának, hogy miért engedi a lányokat, hogy gyakorlatilag piros lámpás házat csináljanak a házukból, vagy a lakásukból.
1: Ezzel nem is értem, hogy miért nem ítélték el keményen az akkori korszak fő ideológusai a regényt, hiszen nincsen benne pozitív példa, nincsen benne szocialista embertípus.
3: Hát van benne szocialista embertípus, ja, az a házaspár, aki kimennek szolgálni a követségeket.
1: Na jó, de
3: a jó káder, és hát hihetetlen szövege van. Hát az nagyszerű paródia, igen. És többször előfordul, hogy ők a munkásparaszt hősök, ugye? És hát érdekes, hogy ezt hagyták, tehát azért a cenzúra nem egészen úgy működött, hogyha rábólintottak egy műre, akkor azért nem nyúltak bele. Később igen, erre majd vissza fogunk térni. Na, egy kicsit ma már ki is lóg, ugye ez a paradisztikus rész a Rozsda temetőből. Nagyon jó nyelvi paródia, de egyébként nyoma nincs benne, nem hogy az úgynevezett hivatalosan megkövetelt munkás öntudatnak, hanem tulajdonképpen semmiféle ideológiának nincsen benne nyoma. És ami érdekes, hogy tulajdonképpen magában a munkás mozgalomban se nagyon volt benne az ideológia. Hát valami alaptételeket ott a szemináriumon küldött ismételgetni, de egyébként mondjuk a fő elvtársak ez már egymással egyáltalán nem, mint marxisták beszélgettek. Ez csak meg volt követelve az irodalomtól. De egyébként egyszerűen nem volt benne, mondjuk a fő elvtársak ez már egymással egyáltalán nem, mint marxisták beszélgettek. Ez csak meg volt követelve az irodalomtól. De egyébként egyszerűen nem volt benne a
0: soktól, az evangélikuson keresztül, még egészen a katolicizmusig, egy-egy mozzanat.
3: Hát, és ugye amennyiben egy jártak zsidó templomba, templomba. De mondjuk mélyebb vallásosságot egyetlen szereplő sem mutat, kivéve ezt a munkáskádert, aki ugye külügyi szolgálatban van.
0: Másfajta. És például a zsidó szál, ami a másik könyvben úgy emlékszem, hogy sokkal intenzívebben jelen van.
3: Hát azt majd mindjárt, igen.
0: Hogy itt ugye a Rej bácsi meg a Rej Kató révén valahogy ez így fölvillan.
3: Igen, de önmagában az, hogy hát őket elviszik, hát az azért nem olyan nagyon jelentős.
0: Nem egy
3: tehát
0: igen.
3: Ami ennek momentum. A családnak, nyilván ennek a fajta létnek a velejárója, hogy hát azokkal, akik hát nem egészen mi vagyunk, azokkal nem törődünk. Tehát ez egy, hogy mondjam, ez egy nagy családcentrikus szemlélet, de azon túl nem látnak, és nem néznek, és nem is érdeklődnek.
2: Viszont eléggé nagy családról van szó, melynek nem csupán a közvetlen család, amelyben nem csupán a közvetlen családtagok tartoznak bele, hanem az általatok emlegetett kommunista ideológus is, és nagyon vicces, amikor ugye a 56-ban kitör a forradalom, ami forradalomnak van nevezve a regényben, és akkor Pék Mári igyekszik mindenkit összetrombitálni a lakásukba, szokás szerint pontyot ránt csuszát főz, és mindenkit maguk körül gyűjtenek, aki a család szempontjából fontos, a vejeket, ezt a kommunista főideológus, szóval, hogy egy ilyen tágabban értett nagy családról van
4: ne
2: szó.
4: Ne nevezik főideológusnak, ő egy buta hivatalsegéd komcsi, aki azért próbálja osztani az észt nekik, de azért sokszor beismeri, hogy ő nem ért igazából ehhez, és hogy tényleg... Én is furcsáltam, hogy ezt így hagyták, mert hogy egy kommunistán rög az olvasó, de lehet, hogy pont ezért volt olyan népszerű, mert hogy végre legálisan ki lehetett rögni a kommunistákat?
3: Szerintem azért volt népszerű, mert végre egy író, aki nem hazudik. Hát az nagy dolog. Hát azért ritka. Igen. A 20. században az olyan magyar író, aki nem hirdett valami őrületet, aminek
0: semmi
3: köze.
0: Azt nem sejthető, hogy miért pont Athén a szolgálatnak a színtől.
4: Nem Athén.
0: Nem Athén?
4: Tel Aviv, vagy
2: Izraelbe került.
0: Vagy Izrael. Na, szóval igen, hogy miért
3: hát
0: pont?
3: Mert hogy zsidók azok is, ők természetesen. Is, igen. De hát a Habetlerék pedig úgy magyarok, hogy azért szép kis német nevük van nekik, nem? És visszatérek erre, hogy a név. Tehát, hogy nem adja a neveket, hanem veszi onnan, ahol találja. És hogyha így hívják őket, akkor így hívják őket. És nem, ha nem muszáj, nem változtat rajtuk. Van egy barátom, akinek az apja szerepel a Rozsda temetőben, nem a saját nevén, de mert nem tudom miért, mert valószínűleg megkérte a fejét, jól ismerte a fejest gyerekkorából. Mert hát ott élt a Nagyfogaros utca környéke, ugye, és ott azért máig üzemel egy zsinagóga, tehát ott van egy imaház, egy kicsi imaház, tehát ott mindenféle népség volt, többek között zsidók is, tehát ez nem erőltetés, hogy pont egy rejkatóba szeret bele Hábertre Jani, hanem hát ott éltek.
0: Kéznél
3: hát most mit csináljuk?
0: Igen, igen.
3: És megtetszett neki. Úgyhogy ez nem ideológikus alapon került bele ez a dolog, ez a szál, hanem hogy valóságosan volt ilyen. Na most amire utalsz, és amiről én nagyon szeretnék beszélni, mert a Rozsdatemetőnek volt egy csomó kiadása, meg ismerik, azért még mai napig is tudnak róla, meg úgy elfoglalta a helyét az irodalomtörténetben. Ez a másik regény, hát van neki még néhány regénye, de a másik nagyon jelentős regény, talán a legnagyobb műve, meg ugye a 20. század egyik legnagyobb műve, ez a Szerelemről Bolond Éjszakán című regény. Na most, ugye ez 1975-ben jelent meg. Akkor már nagyon híres író a Fejes, és hát pont abban az évben jelent meg, amikor a Sorstalanság, érdekes módon. És hát valamivel korábban jelent meg az Avraham Bogati hét napja, ugye a 60-as évek végén, 68-ban.
2: Meg a Makra is akkoriban jelent.
3: Igen, meg egy csomó fontos mű, de hogy ez a Szerelemről Bolond Éjszakán, ennek nagyon sok kiadása volt, de totál el lett hallgatva. Na most nem véletlenül. Ez egy akkora regény, amerkorát hát ritkán szoktak írni Kelet-Európában. Ez egy igazi nagy európai vagy világirodalmi méretű alapmű. És nem ismerjük Magyarországon. Be kell vallanom, hogy én sem ismertem, pedig én elég sok mindent olvastam a Fejestől, és amikor temettük a Fejest, nekem is kellett beszédet mondanom, akkor a Koltai Lajos volt a másik, az operatőr, aki szintén így a művészvilágból valamit mondott a Fejesről, és ő mondta, hogy szerette volna mindig is megfilmesíteni, és még mindig szeretné megcsinálni a Szerelemről Bolond Éjszakán című regényt. És valamiért ez nekem kimaradt. És akkor utána megszereztem, elolvastam, és hanyat vágtam magam. Őrült nagy mű. Na most az a furcsaság történt, hogy ugye benne van a regényben is magában, hogy ez egy trilógiának indult. De csak egy könyv lett belőle.
4: Igen, van egy alcíme, hogy első éjszaka, vagy valami.
3: Igen, és hát lett volna a második és harmadik éjszaka, amikor mesél, és ez az első éjszaka, ami megvan ebből a fantasztikus műből, és hát azért kerek egész, ez ugye 375 oldal, tehát nem olyan kicsike. Na most hát ez abszolút főmű, és erre szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogyha valamit, akkor ezt olvassák el, mert én úgy gondolom, hogy ez a 20. századnak egy olyan egzisztencialista alapműve, mint hát még a nyugat-európai irodalomban is kevés, és a francia irodalomban is kevés van ilyen. Na most egészen zseniális és páratlan az a közeg, amit leír a Fejes. Említetted a bevezetőben, hogy ugye 45-től 49-ig kín volt Nyugat-Európában. Na most igen, és arról szól a regény, hogy három tiszakálmántéri briganti, ilyen kis stílűbb briganti, de azért késelnek, meg gyilkolnak is, hogyha muszáj, meg verekszenek, de egyébként tolvajok, meg hát úgy élnek, ahogy 45-ben, közvetlenül a világháború után úgy döntenek, hogy elmennek nyugatra. Nincs megokolva, hogy miért mennek el nyugatra. Hát el lehet képzelni, de kiderül, hogy rengetegen mennek el nyugatra, és valóban az történt, hogy Európa tele volt Kelet-Európából, Nyugat-Európába menekülő emberekkel 45-től kezdve évekig. Voltak köztük zsidók, mint a Szerelemről Bolond Éjszakának a három szereplője közül másfél zsidó, erre még visszatérek. Voltak köztük nyilasok, voltak köztük ilyen nemzetiségűek, olyan nemzetiségűek, volt arisztokraták, új arisztokraták, mindenféle népség volt, és ezek különböző lágerekbe voltak terelve Nyugat-Európába. Hát itt Ausztrián és Németországon megyünk át, hogy eljussunk Franciaországba, illetve nem juttak el igazán. Na most ez a három hős, akik közül az egyik, a főhős maga, az teljes mértékben zsidó, Rósz Györgynek hívják, Rósz Gyuri, így van megnevezve. A másik, a mesélő, akiről azt tudjuk meg, hogy fél zsidó, és a harmadik egy teljesen katolikus gyerek, aki a haver, és ők döntötték el, hogy ők hárman elmennek Párizsba. Na most ez a Párizs pontosan úgy funkcionál ebben a regényben, mint a három nővérben Moszkva. Hogy Moszkvába igen, mondják a Csehovnál, és soha nem jutnak el Moszkvába. És ezek is Párizsba. Tulajdonképpen nem lehet tudni, hogy miért pont Párizsba akarnak menni. A Rósz Gyűrű oda akar menni, és ő az abszolút főhős egyébként ebből a hármasból, és nem jutnak el Párizsba. Na most azt mondja a szerző, hogy hát Rósz Gyűrű is meghalt, meg a másik srác is meghalt, ő egyedül él, mondja közben, mesélés közben. Na most kiderült...
4: Ja, mert egy két időségben játszódik, amikor meséli 48 évesen a
3: 48 fő, évesen, vagyis a hát 23-as ugye a Fejes Endre. Tehát ehhez hozzáadunk néhány évet, és akkor megkapjuk, hogy mikor kezdi ezt a regényt írni. De kiderült, hogy Rósz Gyuli élt, túlélt, és Ausztráliába halt meg egy börtönkórházba. Tehát nem stimmel, itt se halt meg még, amikor meséli a dolgokat. Mint ahogy a Rozsdatemetőben is a Matia Károlyról. Nem tudta, hogy él vagy hal, vagy mi történt vele 45 után. Na most ez a Rósz Gyuri, hát ez akkora alak, hát azt mondanám, hogy egy óriási Tersánszky Józsi Jenő alak. Vagy azt mondanám, hogy a magyar Osztáp Bender. De nem az a tudatos, mint ugye Ilf és Petrovnál, hanem ez az érzelmes és mindent meglovasító pasas, és állandóan álmodozik, de közben meg abból él ez a három gyerek, amit ő lop, mert mindent lop, és abból élnek, amit ő lop. És közben ez a közeg, ez a Tisza-Kálmán téri közeg, ez jelen van a menekülés közben, mert azok is mennek kifelé, tehát egy csomó ilyen maffia főnök, meg kis stílű bűnözők, gyilkosok, mindenki megy velük nyugatra, és ami érdekes, hogy olyan táborokba kerülnek, ahol a cionistákat gyűjtik össze, hogy kiviszik őket Palesztinába az angolok ellen harcolni. Ugyanis Palesztina még nem zsidó, és ezek a zsidó nacionalisták, akik ezekben a táborokban 45-től kezdve ellátják ezeket a mindenféle menekülteket. Tehát ezek mint zsidók menekülnek, mert úgy látják el őket. A zsidó nacionalisták, akik aztán majd fegyverrel fognak harcolni, ugye a britek ellen, meg mindenki ellen a mai napig. És ebből élnek, hogy ők bejelentkeznek, mint zsidók, ez a katiluk is gyerek is, ugye, hát zsidónak van minősítve, hogy ellássák őket. És eleinte tejben, vajban füröztik őket. Fantasztikusan mulatságos az egész. Tehát ez a koncláger irodalomnak a fordítottja, amit senki nem írt meg. Ezt a világot, a DP világot, ugye a Displaced Persons, mert ezek voltak azok, akiknek se állampolgárságuk, hontalanok, se papírjaik, semmiük nincsen. Ezek a hontalanok. Ezt a világot senki nem írta meg irodalomban. Egy kicsikét a Borowski.
4: Illetve a Kardos G valamennyire, mert ott azért van.
3: De a Kardos G az nem nyugatra menekült, hanem ő ugye Isztambul, meg aztán Palesztina. Tehát ezt a nyugati világot a Kardos G nem ismerte. De a Fejes igen. És páratlan, amit ír. Na most azért páratlan, mert benne van az a mélységes cinizmus, az a kendőzetlen, leplezetlen cinizmus, amit ezek a fiatalok, 20 évesek egyébként, akik mennek nyugatra, magukban hordoznak, és nincs megmondva, hogy mitől, hát a háborútól. Meg mindenkinek megölték az apját, anyját, ezért senkiük nincs a világon, és azért olyan erős ez a szövetség közöttük, mert az erősebb, a barátság erősebb, mint a szerelem, mint akármi. és együtt maradnak, és együtt szenvedik végig.
4: Csak ők vannak egymásnak.
3: És aztán nem sikerül eljutni, mert kitoloncolják őket. Lengyel zsidó menekültekkel együtt visszatoloncolják őket Németországba, és itt ér véget a regény.
4: És nem na csak most, lopnak, csalnak, igen, hanem próbálnak boxmeccsen is pénzt szerezni.
3: Na most mindent csinálnak.
4: Hogy egy bejátszásunk van, egy 6 perces, uh-huh. Pont erről lesz, hallgassuk meg.
3: Jó.
4: Drága kapusunk előadásában.
5: Rósz Gyurit ezen a télen megverték a szorítóban. Váratlan, kegyetlen bukás volt. Hittünk fizikumában pokoli akarat erejében. Tűnődtünk, mi lesz később, amikor nem babra megy már a játék, amikor Párizsban sok ezer ember előtt mérkőzik Európa kitűnőségeivel a Mutualité fedett csarnokában. Müncheni cirkuszban verték meg. Kitűnő világításban zsúfolt nézőtér előtt a féle zsidó box olimpián. Amerikai tisztek szervezték, nem kimérték a pénzt, zenével, zászlókkal, filmhíradóval, nagy szétszóval történt. Lázban égett valamennyi tábor. Az újságok esélyeket latolgattak, csapatukat buzdították. Követeltek érmet, serleget, készültek az összecsapásra. Packing is készült. Színes plakátokat ragasztottak az utcákon, az emberek szeretettel, bizalommal vettek körül. Péntek délben leadtam a Studebakert, mentem a fizetésemért. A hideg folyosón prémgalléros, dühös, bikás katona lépett hozzám. Hol van Rósz? Kerítsd elő, hozd a parancsnoki irodába, órák óta keressük, a parancsnok beszélni akar vele. Németül beszélt, választ nem várt, folytatta. Én is Münchenbe megyek, elintéztem, mondta, jó verekedésre számítok. Landsbergben van néhány keményöklű zsidó. A fejükre lépünk. Jippel kerestem Rószt. A slampos, szép mellű pesti lány szobájában gügyörészett. Csokoládét tördelt, etette. A lány himbálta magát, fekete blúza alatt ringatta keblét. Kijelentette, Rósz helyes fiú, de nyomás van a fejébe, léggömböt akar gyártani. A mamájáról azt állítja, a Willendorfi Vénuszhoz hasonlít. Bizonyára hasonlít, ismerem a barátomat, másként nem mondaná. Így igaz. Ha meglátod, akármilyen megvilágításban, csodálkozni fogsz. Nem létezik Rósz, nem csodálkozom soha. Semmilyen megvilágításban. Régen nem csodálkozom. De ha csinálsz egy kárpitozott hokkedlit, azon majd meglepődöm. Galléron fogtam, kivezettem. Szép lány, mondtam a jeepben. Úgy véled asszonynak való? Arcomat nézte, hallgatott egy pillanatig. Nem vagyok bizalmatlan, mondta csöndesen, de már óvatosabban bánok az érzelmeimmel. A táborparancsnokkal hamar végeztünk. A csapat jó, nyilatkoztatta ki. A fiúk ügyesek, bátrak. Tekintélyt, örömet szereztek Packingnak. Én eddig is hálás voltam nektek, ez a jövőben fokozottan így lesz. 3 hét áll rendelkezésetekre, készüljetek lelkiismeretesen. Abszolút győzelmet akarok, minden súlycsoportban az elsőt. Nem megy, mondta Rósz. A serleget elhozzuk, többet nem lehet kívánni. Akkor nem indul a csapat. Ezt a tétet másképp

0: Ezért alatt ropogott a szék. A szerencsejátékosok szenvedélyével magyarázott. Kár vitázni. A táborparancsnoknak igaza van. Fél siker nem siker. Aki veszti, bukta. Nem szabad eladni a lehetőséget. A pakingi srácokat nem veri meg senki. Én is adok díjat, vezérdíjat alapítok. Csipkedjétek őket, foglalkozzatok velük. Minden pénzem rápakolom a csapatra. Ingem, gatyám, a feleségem is. Vezérné fölemelte sovány szép arcát. Ne adj el folyton. Éreztem, megszorítja a combomat az asztal alatt. Nyugodtan nézett rám, mosolygott. Miért keveredsz ilyen társaságba? Kérdezte tőlem. Nem neked való. Nem ismered a férjem. Állat. Tegnap éjjel is azt álmodtam, késsel elvágtam a nyakát. Vezér nevetett. Elvágtam a nyakad? Irona nyugodtan mondta. Én vágtam el a tiéd. Tanister tűnődött. Mi történik, ha akár egyetlen öklözönk is kikap? Az amerikaiak fogadásokat kötnek. Ha dollárjuk elúszik, megbosszulják. Ki tudja, mi történik velük. Rossz megnyugtatta. Tehetnek egy szívességet. Fehér asztal fölött gyertyák lobogásánál latolgattuk esélyünket. Gondosan, megfontoltan sorra vettük a csapat minden emberét, erényüket, hibáikat, várható ellenfeleiket. Ha Léberrel nem lesz baj, talán kiverekedhetnénk abszolút győzelmet. Léber harcolni fog, mondtam. Vállalod? Kérdezte Rossz, fejem rá. Kanadienembe bújtam, elköszöntem. Vezér Jancsi felesége megállította széljárt a folyosón. Nyugtalanul igazította a haján. Beszélnünk kell, Zimonyi. Holnap délután 6 órakor vár meg jeeppel a halottak bunkarénél, ahol már nem ég villany. Fekete ruhában állt előttem, sovány váll a szabadon. Fülén nyakán drága kő. Várt egy ideig, majd nevetni kezdett. Ne nézz ilyen bárgyún, kért. Nem akarok az ágyba bújni. Megszorította karomat. Szökni akarok.
1: És akkor itt az élőadás újra 2026. június 15-én, a Szabadság 64. napján, és a Majom a vízben stúdiójában Spiró György, Sacó és Mapettó, valamint Ápoló, és akkor folytatjuk a Fejes Endre regényről való beszélgetést, a regény címe Szerelemről, Bolond éjszakán.
2: A rozsdatevető zseniális.
3: Igen.
2: Hát ez meg idézhetetlen, és az ember nem tudja, hogy most...
1: Túl hosszú?
2: Hosszú, bonyolult.
3: Nem lehet mondatba nem lehet foglalni.
2: Nem, igen, nem lehet ragozni. Itt a vezér elhangzott, ez egy súlyos mafiózó, ugye, aki gyilkol is, meg mindent csinál, akiről az előbb volt szó, és a következő részt felolvasnám, a vezérrel kezdődik, hogy vitatkoznak valamin. A mesélő, akit itt Zimonyinak hívnak, de hát ő a fejes, és arcomat nézte, mármint vezér. Halott vagy, mondta indulat nélkül. Tudom. Miért? Nem akarok kirabolni senkit. Nem cserélnék veled. Szeme zavaros volt, vagy vizenyős, nem tudom pontosan meghatározni. Bűnözőknél gyakran figyeltem, láttam e ködburkolta, fura villogást. Ilyenkor gondolataik csapongtak, szertelenül beszéltek. Ez mindig félelmüket mutatta. A besúgó szeme más. Nehezen kiismerhető, de idő múltán, legyen zsebtolvaj, kozmetikus, újságíró, zeneszerző, fogorvos, gombügynök, részeges, karambolozó vagy akadémián tanár, szutykos mondataik, vakmerő kirohánásaik, indokolatlanul magas jövedelmük, útlevélosztályon percenként pecsételt engedélyük, körmönfont kérdéseik értő embernek árulkodnak. Sok példát tudok. Néha játszom velük. Beszélgetek balatoni villájukról, Pál László festményükről, bélyeg vagy éremgyűjteményükről, lakmuszpapírként használom őket, 10-ből 10-szer kijön az eredmény. De nem kevés az olcsóbb besugó sem. Gyalogjárnak apró pénzért, Pitiáner buliért, gyönge szöveggel dolgoznak. Szintén profik. És van más kategória, az amatőrök. az élet minden ágán

0: tehetségtelenek, alacsony rendű ösztönök rabszolgái, stb. Hát azért ez nem akármilyen szöveg. És hát ezek az ügynökök, ezek a besúgók, hát ezek a szocializmusnak.
1: Igen, erre kaptam fel a fejemet.
0: A jelen idejű szereplői.
2: Szintén kifejezem, hogy meglepődésem, hogy
0: megjelenhetett. Tehát ahogy Stuber Andrea annak idején megírta a 75 éves születésnapján köszöntötte egy cikkel, abban volt benne, hogy ez a Rose Gyuli él, és illetve élt, és Ausztráliába halt meg a börtönbe. Ki lehetne deríteni szerintem, mert ezekben pontos szokott lenni a fejes, kérlelhetetlenül, hogy kinek volt Pál László festménye az akadémikusok közül. Ki lehetne deríteni? Hát én nem tudom meg. Na most az a baj, hogy én a halála után találkoztam ezzel a regénnyel. Nagyon-nagyon sajnálom.
2: Ezt nem is adták ki többször 75 után?
0: De, megjelent egy csomószor, csak nem írtak róla kritikát. Pontosabban Kapdebó Lóránt, szintén amikor meghalt a fejes, ugye most 2015-ben, írt egy nagy cikket, amiben hát erősen önostorozó módon azt írta, hogy a korszak legnagyobb regényét ő se dicsérte meg, amikor megjelent. És ez az. Na most Kapdebó Lóránt igen művelt ember volt, ugye, remek kritikus, meg Szabó Lőrinc monográfus, meg a Miskolci Egyetemen a magyar tanszék vezetője, meg szóval sok minden jó elmondható Kapdebó Lórántról, és hát nem írta meg, hogy ez a korszak nagy regénye.
2: Azt jól tudom, hogy a kiadó igazgatója Kardos György, nem a Kardos G, hanem a Kardos György, aki régen az Ávónál is dolgozott, az nem is fizette ki a regényt, és hogy ezért nem lett folytatása?
0: Például nem fizette ki, és aztán volt egy nagy botrány, nem a regény után közvetlenül, hanem a fejes neki ment a saját pozitív kritikusainak. Tehát akik ilyen-olyan dicsérő kritikákat írtak róla, azoknak a fejes dühötten neki ment egy kötetbe. Nem annyira páratlan a dolog, még egy nagy íróról tudok Kelet-Európában, aki ezt művelte, ez a Miroslav Kleža nevű nagy horvát író, akinek van egy kötete, Moj obračun s njima, leszámolásom velük, ez a címe, 30-es évek elején adta ki, és a dicsérő kritikusok ellen írta, hogy milyen hülyék. Na most ezt írta meg a fejes is, megtalálható a Dián. Tehát fönn van a szövege, de akkor betiltották. Tehát a fejest, ezt a Kossuth Díjas nagy izér
3: proletárírót... Még prima primissima.
0: Igen, az később volt, az már egy másik rendszerbe történt.
1: De miért amúgy?
0: Hát, mert neki ment az ideológusoknak, és hát helybe hagyta őket.
1: Aha.
0: Na most nem annyira érdekes ez az eszékötet, amit betiltottak. Na de aztán nem írta meg a folytatást, mert úgy látta, hogy reménytelen. Még írt egy ilyen, vagy már el volt kezdve, még egy regény megjelent, és akkor még ilyen színházi munkák voltak, ilyen musical-szerűségek. De elment a kedve a komoly irodalomtól. Ez az igazság, és utána évtizedekig hallgatott. Hát majdnem 92 éves volt, amikor meghalt.
2: Ez a Gondolta a Fene című kötet volt?
3: Most volt 100 éves, az talán tavaly
0: igen,
3: volt 100
0: éves. Igen, beszéltünk is róla a Magyartő Caféban. Szóval nagyon különös a történet, és bizony azt kell mondanom, hogy csúnyán bánt el a kritika ezzel a Szerelemről Bolond Éjszakán című kötettel, mert épp hogy valamit írtak, és a Kritika című folyóiratba Tarján Tamás írtózatosan levágta. Nem szokott volt a Tarján Tamás kegyetlen és dühött kritikákat írni. Hát ez az. Én nagyon meg voltam lepve, amikor utólag elolvastam, mert annak idején hát nem minden kritika számot olvas ez az ember, ugye, amikor egyéb dolga van. Noha én is néha valamit írtam a kritikában, de nem is értettem, a Tarján Tamás is meghalt, mire én ezt a kritikáját elolvastam, és nem tudtam megkérdezni, hogy most ezt mondták neki, vagy ő magától csinálta.
2: Ez 75-ös?
0: Nem, 75 után valami. Hát a regény megjelenése után. Meg lehet keresni az Arkánumon nyilvánra. Én is ott olvastam, csak most a cikk pontos dátumára nem emlékszem. hogy miért? Na most ez egy olyan tiszta egzisztencialista regény, amilyen kevés van a világirodalomban, és nekem az a gyanúm, ezt elég régen hajtogatom, hogy az utolsó valamire való filozófiai áramlat a világban az az egzisztencializmus volt. És ezzel véget ért a nagy filozófiák korszaka, és most ilyen töredék, valami hülyeskedések vannak. Nyilván lesz majd újabb is szokott lenni, de hogy ez volt az utolsó igazi nagy áramlat. És hát a fejes nem szűnik a franciákra hivatkozni, és Pascaltól kezdve, hát oda-vissza a kívülről fújt mindenkit franciául természetesen, mert hát nagyon mélyen beleívódott ez a francia meg nyugat-európai irodalom. Tehát tulajdonképpen magyar hagyománya úgy szinte nincs is neki. Ez nagyon érdekes.
3: Én töredelmesen bevallom, hogy nem volt időm elolvasni, ugyancsak a Digitális Irodalmi Akadémián fellelhető. Tehát ezt ajánlom mindenkinek, hogy akár a Rozsdatemetőt, akár ezt a könyvet nagyon hát korrekten megtalálja a dián. Viszont...
2: Nekem ez a két regény van meg a fenyestől, de bevallom, az utóbbit azt egy pár éve vettem, egyszer a Gyuri dicsérte valahol, és azért vettem meg egy antikváriumban.
3: Aha. És megakadtam a mottóján, és amikor találkoztunk ma a műsor előtt, akkor fel is tettem a Gyurinek a kérdés, hogy vajon mit keres az Odüsszeiából egy nagyon rövid idézet a könyv elején, és aztán bevallottam, hogy az egész napomat szinte azzal töltöttem, hogy ezt megzenésítettem. Mert gondoltam, hogy hát, ha érdekes adalék lehet, de hát nem tudom, hogy be tudjuk-e játszani, vagy akarjuk-e bejátszani, mert...
2: Hát ha nem szóval játszhatjuk, hogyan küldted el?
3: Hát e-mailben.
2: Nem tudnád a Messengerre, mert akkor...
3: A Messengeren is, már a majomon is rajta van.
2: Ja, ott.
3: Majomon.
2: Hát akkor meghallgassuk.
3: Nem. Hát még mielőtt meghallgatnám, megint csak a Gyurihoz teszem fel a kérdést, hogy miközben kutakodtam, én megtaláltam a Szántóti Gábornak a Szombat. Van, azt ismered ezt a...
0: Ismerem alapot, igen.
3: Nem, de magát erről a könyvről nem. Elég részletesen
0: nem,
3: ír,
0: nem,
3: és elég tárgyilagosan, alaposan, nagyon sok lábjegyzettel, tehát azt most nem hinném, hogy érdemes lenne itt beleolvasgatni és idézgetni. Ezt is ajánlom inkább, hogy keressetek utána, tehát a Szombatnak, mindjárt mondom nektek, hogy ez egy mikori bejegyzés. Tavaly, tehát 24 február, nem, január 7-én az irodalmi rovatba félig értelmezett regény címmel. Nagyon alapos, és végülis amit Gyuri próbálta összefoglalni a könyvről, azt hát ugye egy az egyben le lehet nála is követni, talán egy kicsit részletesebben.
0: Hadd idézzek belőle, ez az Odüsszeia nem rossz, igen, mert hogy hát ez egy nagy vándorlás.
3: Emiatt.
0: Ez a nagy kivándorlás. Na de hát ilyen kivándorlások szoktak történni, és ma is van. Hát ez folyik a világban, ugye a menekültek.
2: És az elbeszélő
0: hazatér. A migránsok, hát ez három magyar migráns.
2: És az elbeszélő hazatér, a társai meg nem, mint Odüsszeusznak.
0: És ez a nagy 20. századi vándorlás. Keletről nyugatra. Hát ebben vagyunk azóta is benne, csak mi nem ismerjük azokat a, hát főleg most mohamedánokat, meg mindenféle ázsiai népeket, akik közül nyilván egy csomó író meg fogja ezt írni, ugyanúgy, ahogy a fejes megírta. És ugyanazt fogják megírni. De hadd idézzek belőle, hogy ez a vándorlás hogy folyik. Én szeretem az írókat idézni, olyan jó mondatait.
3: Nagyon jól is csinálod.
0: Rosszról van szó. Úgy vélte legjobb, ha várunk. Kipihenjük magunkat, mielőtt Párizsba megyünk. Hát ez a fixa ideája, hogy Párizsba eljünk. Keresünk tábort, ahol van francia kvóta. Vagyis, ugye, hát erről van szó az Európai Unióban is, vagy hogy hány embert engednek be, milyen körülmények. Föliratkozunk. Ilyen tábor nem akadt. Beutaztuk Németországot. Bankberban kezdtük. Rósz elmesélte, ő az a híres boxoló, meg annyi kemény harc győztese, akinek minden mérkőzés után magasba emelték kezét. Ugye erről szólt a beolvasott rész. senki nem emlékezett rá. Iratkoztunk Palesztinára, mármint, hogy oda bevándorolni és az angolok ellen harcolni. Angolokat szittunk, független Izraelt követeltünk, vételeztünk, amit adtak, és továbbálltunk. Kilométerek nőttek, táborok fogytak, szűkült a kör, rohantunk egyik vonatról a másikra. Megismertük a koplalást. Rossz néha ennivalót lopott, utcán zabáltunk, akár a kóborkutyák. Megtörtént, hiába utaztunk két nap, két éjszaka a zsúfolt vonat lépcsőjén, gyalogoltunk kilométereket, a tábort rég kiürítették. Ilyenkor, ha vasút messze volt, meghúzottunk romok között. Lebombázott házak törmelékén vártunk hajnalt. Stb. Tehát ez a menekültek regénye. És a 20. század, hát egész Európa története, ugye, de már a 19. század is, meg a 21. is erről szól. Ezt írta meg 75-ben egy békés korszakban Magyarországon. Hát amikor, hát önmagában az, hogy itten zsidók tömegéről van szó, akik cionisták, meg zsidó rendőrök, akik keményen vernek, ugye, de mint az állatok. Mert hát éppen ugye államot akarnak alapítani, és ott nincs mese. A szerelme, az egyik szerelme ugye ebben a könyvben, az egy 18 éves lány a varsói gettóból, mindenkiét megölték, ő véletlenül életben maradt, és megy Izraelbe, és ő osztja be a csoportokat. A szerelme, de hát nekik eszükbe nem jut Izraelbe menni, hanem Párizsba akarnak menni, ugye? És aztán a nő eltűnik, mert elment Palesztinába. És az a nagy lengyel menekült csoport, akikkel együtt kiutasítják, már átjutott a Franciaországba, de aztán kiutasítják őket, egy rabbi átbassza őket, és akkor visszaviszik az egész bandát Németországba, és ez 2000 lengyel zsidó, akik őrült összegeket fizettek az embercsempészeknek. Ők nem, ez a három magyar, ez nem, mert ez, ők oda beférkőztek valahogy ügyesen. De a többiek ingüket, mindent ráfizettek, hogy eljut. És akkor bizony a zsidó, egy zsidó rabbit hozna, és az átveri őket, és akkor visszamehetnek Németország. Szóval rettenetes világ, és ez hihetetlen humorral van megírva, de nem azért, mert a mesélő humorizál, hanem olyan a szövegük. Ezek nagyon-nagyon okos emberek. Ez a három nyikhaj, ez a három zsebtolvaj, meg hát esetleg még gyilkolnak is, hogyha meg vannak szorítva, ugye, hát most mit csináljanak. Rettentő értelmes emberek, és hihetetlen szellemes, cinikus szövegeket mondanak végig az egész regénybe. Ez például nincsen a Rozsda temetőben, mert ott a közhelyeket mondják a maguk nyelvén. Na most ez valami fantasztikus tünemény. Szóval ilyennel a magyar irodalomban hát nagyon ritkán lehet találkozni, vagy alig, alig. Néha Szerbantalnál van ilyen humorizálás, meg nem nagyon humoros a magyar irodalom, ezt hozzá kell tenni.
1: Igen, ugye? Igen, igen.
0: Nem bővelkedünk. Hamvas Bélánál van ilyen humor, nyelvi humor, mint a Fejesnél egyébként. Fantasztikus mű, én azt mondom, hogy olvassák el.
2: Hallgatok, olvassátok el. Találtam egy önéletrajzi vallomást, ami idevág, magáról mondja a fiatal koráról Fejes. Csak 6 sor felolvasom. Láttál már csodát, mesék birodalmát? Én ott születtem, túl az Üveghegyen, az ezerszer áldott 8. kerületben. 3 éves voltam, kis taligát loptam az óvodából. 4 évesen almát a fűszerestől, 10 évesen tanultam a törvényt. Nőnek nem lehet igaza. Bal zsebemben pénz legyen, jó zsebemben rugóskés. Senkitől ne kérjek, senki el ne vegye. Dolgozót szánni, betörőt becsülni, besúgót hazavágni, koldust leköpni. Ilyen világ nevelt föl, más nem ismerek. És még egy apróság. Barátunk feleségét, börtönben ülő emberasszonyát nem kefélyük.
0: É, Igen, hát akik igazán mesélhetnének, akikkel igazán jóba volt, a Garas meg a Törőcsik, ugye, hát mert ők se élnek. Őket tényleg szerette, és hát ők sok időt eltöltöttek együtt, és ők... De hát nem sokat meséltek róla. Azért nem osztották meg a személyes tapasztalataikat. Mert nem nagyon volt tanácsos, de ez a szemlélet, még hadd idézek az írótól, jó, hogyha megengeditek. Elhangzott a tábor neve, Pokingban volt Németország legnagyobb tranzitlágere. E táborban több tízezer zsidó iratkozott különféle kvótára, mármint hogy ugye beengedjék őket más államokba. Türelmesen, kitűnő körülmények között várták továbbjutásukat. A rendőrséget cionistákból szervezték, főként bétárokból. Egyenruhát viseltek, szigorú rendőrség volt, keményen verték az embereket. Ez természetes, másként nem lehetett rendet tartani a hatalmas, száznyelvű települése. Jól irányított tábor volt. Emeletes kőépületben legfőbb bíróságként a zsidó tanács ítélkezett. Esztendőket mértek ki, halált. A földszinten kegyetlen rendőrök, riasztó szirénák, garázs, tucatnyi jeep, rácsos rabszállító autók, rácsos ablakú fogház, melynek később lakója lettem. Kórház is volt a körülményekhez képest modern felszereléssel, nagyméretű színház, szép imaház, lakás, munkaügyi, köztársasági hivatal, különféle raktárak, jól felszerelt műhelyek és korrupció. Stb. Külön szobát csak azok kaptak, akik dollárt dugtak valamelyik tisztviselő zsebébe. Ezen nem csodálkoztam. Az ember emberből van. Kész. Hát igen, szóval ez olyan szemlélet, amelyiknek teljesen mindegy, hogy zsidó keresztény. Ilyenek. És túl kell élni valahogy is. Nincs megmondva, hogy miért kell túlélni egy háború után. De ezek 20 évesek. Tulajdonképpen mai szemmel nézve gyerekek, hát csak éppen hát őrült életbölcsesség van már bennük, mert volt mit átélniük, és volt mit megokosodniuk. Innen érthető a párhuzam, amit mondtam az elején a sorstalansággal, hogy azt egy gyerek meséli, de ott van a mondatok végén egy csomószor, hogy természetesen. Hát mert így szokták. Mert az ember ilyen. Ez egy nagyon mély tapasztalat. Ez egy egzisztenciális tapasztalat, amit hála Isten, hogy ebben az egy könyvben meg tudott írni a fejes. Mert vannak neki különböző jobb vagy rosszabb novellái, mindegy. Meg jobb vagy rosszabb tévéjátékok, meg musicalek, meg mindenféle. Na de hát ez egy őrült nagymű. És nagy szerencse, hogy a 70-es évek közepén volt ideje és lehetősége megírni, és ez még meg is tudott jelenni. A következő két kötettől már elvették a kedvét, és az már valószínűleg meg se jelent volna. Hát ezzel és a szemlélettel.
2: Azt tudni, hogy az miről szólt volna? Vagy...
0: Hát ez tovább. Hát nyilván az ő... Na most azt tudom, az egyik epizódot olvastam. Az történt ugyanis, még van erre idő?
2: Még 20 percünk.
0: Hogy ő néhány emberrel jóba volt, és én 92 őszén bemutattam a Szolnoki Szigligeti Színházban a Pozsgai Zsoltnak egy darabját. És a premierre lejött a fejes, mert jóba voltak. És tényleg jóba voltak, és aztán amikor meghalt a fejes, a Pozsgai Zsolt is írt egy szép nekrológot róla. És akkor a bemutató után, meg másnap elég sokat dumáltunk a fejessel, és hozott nekem egy darabot, hogy adjam elő. És elolvastam, és rendkívül különös, érdekes darab volt, Franciaországban játszódott, csupa francia munkás és munkásnő volt a szereplője, meg ott a sztrájkokról volt szó, meg mindenféléről, nagyon érdekes darab volt, és én megpróbáltam rávenni a rendezőimet, akik nekem úgy kéznél voltak többé-kevésbé, hogy rendezzék meg, de senki nem látott benne fantáziát, és hát ott volt a színházban letéve a dramaturgiának kézirat. És amikor meghalt a Fejes, akkor rémülten tapasztaltam, hogy nem nálam van a kézirat, hanem ott maradt a színházba. Csak az a baj történt, hogy amikor elődöm és utódom Svajda visszajött a színházba 95-ben, akkor az összes kéziratot kidobotta a dramaturgiáról.
2: Oh.
0: Úgyhogy nem maradt meg a darab. És aztán elkezdtem keresni, hogy hol van, és nincs meg. Nincs meg a hagyatékban, nincs meg a diában.
2: Egy példány volt.
0: Nincs meg. Én nem tudom, hogy hány példány volt belőle, de nyilván ez a darab egy következő epizódja volt, ami lett volna a második vagy a harmadik kötetben. És hát, és akkor rájöttem, hogy nincs rosszabb, mint a magyar államban megbízni. Ennél csak az a rosszabb, amikor az ember meghal, és akkor kidobják az összes könyvet, meg mindent, ami utána maradt. És nincs gazdája, és hát így megy tönkre ugye a magyar hagyaték, szellemi hagyaték általában. Ezért van olyan kevés nekünk a múltból, és hát ebben mi nem excellálunk nagyon. Nagyon sajnálom, hogy azt a darabot nem vittem el haza. Csak hát én rendes ember voltam, és ott volt a dramaturgia.
3: Ugyanakkor meg még nem beszéltünk erről a könyvéről, hogy jó estét, nyár jó estét, szerelem, hogy az meg ezek szerint egy bestseller lehetett a pár regénye közül, hogy ennyi hát adaptációt ért meg, mert jól emlékszem, hogy még film is készült.
0: Hogyne, sorozat.
2: Sőt, az nagy siker sorozat volt, meg musical színházba játszott.
0: Harsány Gábor.
3: Ugye Harsány volt a éllenni.
0: Jó is volt benne egyébként. Én nem voltam annak a műnek a rajongója, ezt meg kell vallanom.
3: Igen, egy kicsit lightos, vagy ez ilyen
2: hát nem volt túl mély, de épp ezért fogta meg talán tömegeket, ez egy bulvár jellegű darab volt.
1: Vagy pénzt is kell keresni néha.
0: Igen. Persze. Na most hát azért hát Fejes.
2: És aztán Pressze írta a zenét.
0: Igen. Hát nem rossz musical igazán, meg jó a téma, meg hát mondjuk abban is gyilkosságok, azért mégiscsak, igen, hát azért igen. Krimi a maga módján. És hát az a helyzet, hogy a színházzal mindig 10-szer annyi pénzt lehetett keresni Magyarországon, amíg volt színház, mint a prózával. És hát a Fejes az írásból élt, úgyhogy nem csoda, hogy örült, hogyha valamilyen darabját előadják, vagy megbízást kap. Igen, hát... Ez Móricz Zsigmond is azért írt darabokat, pedig nem az ő műfaja volt igazán, mert azzal sokkal több pénzt lehetett keresni, mint a regényeiről.
1: És azt tudjuk, hogy a Szerelemről bolond éjszakán az mondtad, hogy agyon hallgatták, vagy nem sok kritika született róla, hogy milyen volt az olvasói fogadtatása?
0: Nagyon sok kiadásban megjelent. Én utána néztek a Magvetőbe, mert azt is a Magvető adta ki, és ott voltak, hogy meglepően sok példányban elkelt annak idején, de olyan csönd vette végül is körül valójában, hogy aztán úgy kifakult az emléke, és az azért jellemző, hogy én, aki nagyon szerettem a Rozsdatemetőt, hát még gimnazistaként hát olvastam, és láttam az előadást, ugye, hogy nekem se tűnt fel, hogy van egy ilyen könyve, csak a halála után. Hála Kolpai Lajosnak. Hát szóval ez azért valamiről árulkodik, hogy el volt.
2: Ja, hogy a temetésen említette ezt, és te akkor kerested meg.
0: 2015-ben a temetésen mondta a Kolpai Lajos, hogy hát az micsoda regény, és azt szeretné megfilmesíteni. És akkor olvastam el először, 2015-ben. 40 évvel később. Viszont, hát, ha hozzám nem jutott el, akkor azért nem volt igazi irodalmi visszhangja.
2: Visszakanyarodva Rozsdatemetőhöz, arra is azt gondolom, hogy azért volt ilyen sok utánnyomás, és nem igazán bírálták, mert hogy volt egy olyan értelmezése, ami egy álságos értelmezés volt szerintem, hogy ott a fókuszban levő család, a Hábetler János felesége, Pék Mária, és akkor gyerekeik, Eszterke, Hajnalka, ki volt, még volt, három lány volt, és Jani a fiúk, hogy őrőlük mondhatták azt, hogy ezek lumpanek, ezek nem igazi munkások, ez egy olyan, akik épp, hogy nem a példaképek, hanem másnak kell lennünk, ugye akkor egy jó pár évig volt is ez a szó ebből a tulajdonéből főnév képződött, hogy hábetlerizmus, de hogy igazából fejes valóságot írta meg, és ezt úgy próbálták másképp értelmezni, elferíteni, hogy azt mondták, hogy jó, ezek a lumpenek, de mi ne, többiek nem ilyenek vagyunk, hanem a fejes...
0: A proletárok azok nem ilyenek.
2: Igen.
0: Ez voltak.
2: És akkor van még egy, eszembe jutott, valaki mesélte, hogy annyira népszerű volt ez a könyv, hogy volt egy 63-as film, a Fotó Háber. Várkonyi rendezte, Latinovics Rutka játszott benne, sok híresség, hogy abban az elején betörnek a betörők, valami dokumentumokat, ez egy kémfilm, valamilyen dokumentumot keresnek, és az egyik betörő, aztán ezt a Csákányi László játszotta, zsebre dug egy könyvet. És akkor másik kérdezi, mert látja, hogy ez nem az a dokumentum, amit keresnek, hogy valami könyv, hogy mit tettél le? Hát orosda temetőt, már nem lehet sehol kapni.
0: Hát nagy szenzáció volt, és teljesen jogosan, persze.
1: Meg hát azért széles társadalmi réteget ölel föl, nem csupán a közvetlen Habetler család, mint a lumpen proletariati, nem fog menni, tehát mint a lumpen proletároknak a emblematikus alakja, hanem azért volt a volt hortista, a katonatiszt, akkor ez az ideológus, a Reis család, voltak a jazzzenészek, akkor az a Habetler Janinak a sógra, aki folyamatosan próbálta magát képezni, deklasszált elem, aki lecsúszott, szóval, hogy azért egy viszonylag széles társadalmi tablót is nyújtott.
2: Igen, nekem két kedvencem van, két karakter, a Sápad Béla, aki kisnyilas volt, de azért annyira nem volt nyilas, mert ő segített a Rejk Katónak, a zsidó lánynak elmenekülni egy védett házba, valamilyen házba. Aztán védett házba, aztán úgyis ott meghalt, és akkor utána nyugodtan él tovább elök abban a bérházban, Sápad Béla szobafestő, sőt, meg is hívták többször, ugye a főhősnőnek, a Pékmerenek a szeretett nyelve, a rántott hal, túros csusza, az rendszeresen ismétlődik, hogy családi eseményeken, vagy mikor nagyon megkatodik, akkor halat ránt és túros csuszát készít, és erre meghívják Sápad Bélát is, meg azt a buta kommunistát is, a Seres nevűt, aki tényleg egy ilyen alapfokú marxista tanfolyamnak böfögi vissza a téziseit, és mikor elmi mindenki röhög rajta.
1: Amikor órát tartottam belőle, akkor összeírtam nagyjából a gasztró vonatkozásait a regénynek, hogy mit esznek a 8. kerületben, meg mit esznek ebben a családban általában. Ugye ez jól tagolja, vagy jó ritmust ad a regénynek az, hogy Pék Mária pontyot ránt csuszát csinál, de ezen kívül akkor van egy ilyen ígységkonyha, ahol rendszeresen van grízes tészta az étlapon, azt hiszem az, ahol ami a lehető legszegényebb étel, és ugyan amikor a idősebb Habetler a Ludovikába kerül, akkor ő rendszeresen kap ételt otthon tőlük, és azt ilyen nagy lakomákat csapnak a házban, amire meghívják a szomszédokat, és kacsacon, meg mindenfajta ínyenc falat. Ez ugye a második világháború alatt után vagyunk, amikor nem volt azért jellemző az, hogy jól tápláltak az emberek, nekik akkor is sikerült egy csomó ételhez jutniuk. Lakodalmakon pedig ugye a szokásos pörkölt, sütemények, húsleves. Szóval, hogy azért gasztrokulturális vonatkozásokban is egy tipikus családnak az életét mutatja ez a regény.
2: És akkor még egy kérdésem lenne a Gyurihoz, hogy ebben nem voltam biztos. Ez egy nagy port kavart bűnügyi eset volt a Horthy korszakban, hogy itt az idős Habetler jelen van egy kivégzésen, és itt úgy hívják, hogy Lederer Gusztáva, a fölakasztott embert, hogy ez az, ami aki a
0: Lederernél mi van a kosárban?
2: Kodákának keze, feje, lába.
0: Igen, igen.
2: Ez ő?
0: Igen, róla van szó. Mi ismertük a hölgyet, ugyanis leülte a magáét, és még a 60-as években bejárt a felső menzára az Erzsébetét lábánál, az most a három holló, ott tettük a vacsorát, és ott kéregetett, és akkor valami kajákat vitt haza. Ilyen töpörödött ősz, vékony asszony volt a gyilkos. Hamel leülte a nem tudom hány
2: évt. Őt nem ítélték halálra, csak a férjét.
0: Igen, de, leülte az évtizedeket, és aztán...
2: Csak ugye a fiatal hallgatókat tájékoztassuk, az az eset volt, amikor egy hentesnek tartozott ez a házas pár, és akkor, mikor nem tudták megadni a tartozást, hentes egyre többször követelte, akkor hentest saját szerszámaival úgymond felaprították, és éjszakánként egy néhány testrészt vittek, és dobtak be a Dunába.
0: Erről filmet is csináltak, aztán valami olyan régen. Még egy dologra fölvinnám a figyelmet, hogy ugye vékony kis kötet ez a Rozsa temető. Kicsi kötet, kevés, és hát körülbelül 50 év története van benne. Na most azért ez az időkezelés, ez rendkívüli, és hogy csinálta, és mit csinálta, szóval az, hogy ez milyen nehéz megcsinálni, akkor jöttem rá utólag, amikor én úgy majdnem 100 évet beleraktam egy regénybe, de hát az vastag. Hát ez meg vékony. És fantasztikus, hogy van megoldva. Tehát ezt így tudatosan föl, az azért mestermunka.
2: Szóval kicsit olyan, mint hogy filmsnittek lennének, illetve néha jegyzőkönyvre is, jegyzőkönyv részletekre is hasonlít, mert ez nagyon jó tömörít egy tartalmi jegyzőkönyv. Tehát ilyen, de talán az látszik, hogy tényleg ez kezdetben talán a riportnak indult.
3: Nekem meg egy olyan analógiám támad, hogy minthogyha nem egy összefüggő nagy zenei mű lenne, tehát ilyen nagy romantikus mű, hanem inkább ilyen szvitek, minthogyha egy ilyen kis szvitek sorozata. Tacállalnak, hogy teljesen egybe van az, úgy értem, hogy szöveg folyam, nincsenek fejezetek. Vajon fölmerülhetett esetleg, hogy akár idő megjelölésekkel tagolj, nem tudom.
1: Hogy... Hát azért úgy vannak markerek, amelyek alapján vannak, lehet következtetni, igen. Milyen időségben járunk éppen. Még azt akartam hozzátenni, hogy azért a karakterek is eléggé zseniálisak, nincsenek túl ragozva, túl magyarázva. Kicsit, mint Tarsándornál, hogy pár erőteljes vonással van egy-egy karakter megrajzolva, Pék Máriának ez a hihetetlen ellenszenves, veszekedős, békétlen természete, az, hogy csúnya csontosak a kezei, az mennyi mindent elárul egy emberről, hogyha így van ábrázolva meg, hogy egy kis alacsony, ilyen papagájszerű rikácsoló vénasszony, fiatal korában is vénasszonynak képzeljük el valahogy, és az összes többi karakter is, hogy nincs ennek túl magyarázva, túl rajzolva, hanem tényleg egy pár erőteljes vonással.
0: Hát egyáltalán az a találkozás, amikor találkozik a jövendő férjével, egy pillanat alatt.
1: Megesik a baj, és...
0: Hát megesett, igen. És akkor...
2: Ja, a Városligetben, ugye? Vagy a Népligetben? Városligetben. De aztán összefutnak 80 nappal később, amikor mondja neki a Pékmánya, hogy baj van, mert teherbe este, mondja, hogy nem baj, akkor elveszlek. Ez olyan becsülendő.
0: A véletlen, ahogy az egész életük véletlen, és közben meg nem lehet kitörni belőle, tehát mélységesen determinált az egész.
2: Igen, abszolút nem a történelmi folyamatokon van a fókuszuk, hanem csak a másnapon, hogy azt túléljék.
1: És még ezt is lehet ugye fokozni a brüggecsi rokonok, akik meg aztán végképp így a időből, térből
2: az a temetés, teljesen... Az hihetetlen, amikor a kisfiú meghal, és 4 napig ott van, mert hogy valamilyen nem alkalmas a temetés különböző babonák miatt, és már elkezd büdösödni, és aztán nagy nehezen valahogy elhantolják.
0: Igen, ezek a babonák külön érdekesek, amik ott föl vannak sorolva, ez a népi hitvilág, ami aztán a regényben már nincs benne érdekes módon. Tehát ha van fejlődés ebben a regényben, az az, hogy Brüggecs és a 8. kerület között. Ez a különbség, hogy az a hitvilág elveszett, de nincs új.
3: Még egy adalék, hogy a Csernus Tibornak a rajzai ugye illusztrálják a könyvet, hogy az, hogy őt választotta, az egy kiadói döntés lehetett, vagy pedig talán valami baráti szál is fűzhet.
0: Hát Csernus Tibor akkor éppen be volt tiltva, mint festő.
3: Egyfelül, ugye? Igen.
0: De hát azért az volt a politika, hogy ilyen egyéb megbízásokkal azért valahogy életbe tartották őket.
3: De nagyon hát karakteresen, hát szinte kinő a szövegből a kép, legalábbis az én számomra. Ez nem pusztán egy illusztratív momentum a könyvben, hanem teljesen ott van.
2: Egy hallgató beírta a film címét, ez a cím a filmnek, a hentes, a kurva és a félszemű.
1: Jaj, igen, ezt láttam, az igen. Fantasztikus.
0: Igen.
1: Így van.
2: Lassan be kell fejeznünk.
1: Nem, ez magyar film. És azt hiszem, a Grillus Dorka meg a Nagy Zsolt játszanak benne.
2: Igen. Nagy Zsolt biztos, igen.
1: Igen.
3: Kegyetlen. És már bejött nekem is.
1: Uh-huh. Ja. Programajánlót hallunk?
2: Most nem. Azt átoljuk holnap délelőtre, mert holnap is kaptunk egy órát egy másik műsortól. Viszont most már 2-3 perc van hátra, szerintem elköszönünk a hallgatóktól, és majd egyszer folytatjuk.
1: Jó, köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Köszönöm szépen, örülök, hogy beszélhettem erről a nagyszerű regényről.
3: Én meg, hogy mi mindent megtudtam, amit ezelőtt nem.
2: Hát akkor sziasztok, hallgatók! Jön majd a következő műsor, Zarándokok. Köszönjük Spiró Györgynek, hogy eljött. Ciao.
1: Köszönjük.

0: Sziasztok, sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió Zarándokok műsora. És vendégeink Dani és Fibi, akik politológusok. Aki nem tudná, hogy mi a politológus, ne jegyen meg, semmi köze nincs se a poliamóriához, se semmilyen policisztás dolgokhoz, hanem a politológus az a politika filozófiai bölcsességeit szívja magába. Olyanok, mint Machiavelli, ilyen vagy Sun Tzu, ilyen gondolkodók, nem?
1: Csodálatos emberek.
0: Igen, csodálatos gondolkodók. És hát ugye, ha már hírek, csak röviden bemondom, hogy ma is ülésezett a Magyar Parlament. Ezek voltak a hírek. És megszavazták egyébként, hogy két ciklusban lehet csak innentől valaki miniszterelnök Magyarországon, úgyhogy sajnos ez azt jelenti, hogy Gyurcsány Ferenc már csak 3 évig lehet miniszterelnök, ha újra megválasztanák. Ha jól számolom. De ne aggódjon senki, nem aktuál politikával fogunk foglalkozni, hanem nagy politikai bölcsességeket dolgozunk fel a politikai filozófus barátainkmal. Készen álltok?
2: Igen.
0: És ti hoztatok bölcsességeket, amiket szerettek, meg amiket utáltok, vagy teljesen rám vagytok hagyatkozva?
2: Én egyet hoztam egyébként. A bevezetőben említett Sun Tzu egyik gondolatát, ami azt mondja, hogy sokkal több értelme van az ellenséget, komolyát elfoglalni, mint lerombolni. Micsoda meglepetés, használjuk az erőforrásait az ellenségnek, mert azzal sokkal jobban járunk, mint ha elpusztítjuk, hiszen azt tudjuk később használni. Ez egy abszolút egy ilyen realista gondolat, és igen, Sun Tzu-tól származik.
0: Inkább foglaljuk az ellenség, tehát kóját, mint foglaljuk?
2: Nem, bocsánat, kocsiját, erőforrásait, eszközeit.
0: Dani, te egyet értesz ezzel?
1: Alapvetően igen, meg egy nagyon érdekes dolog ez, hogy ugye most nagyon divatos politikai realizmus, ami a politika tudománynak egy ilyen, hát, vagy a politika elméletnek, vagy elméleti gondolkodásnak egy ilyen nagyon fontos iskolája, vagy hát ugye nem iskola, hanem ilyen, annál azért szétszórtabb valami, de hogy ilyen az iskola felé, nem tudom, gravitáló ilyen irányzata, az alapvetően olyan szerzőktől tanul, mint Sun Tzu, vagy Tükidides és a Peloponészoszi háborúk, ami szintén azért egy, hát egy ókori
0: azért nem volt.
1: Nem, hát ezek ilyen nagyon ilyen 1000 éves cuccok. És érdekes módon a politika nem változott azóta se. Szóval, hogy...
0: De ezt csak úgy mondod, nem? Azért változott.
1: Hát,
2: annyi kiegészítéssel élnék, hogy szerintem, tehát hogy a realizmus nyilván a görögöknél is megjelent már, ahogy a demokrácia, vagy az ilyen, hogy is mondjam, moralizáló politikának is az ilyen alapvetései. Tehát, hogy hogyan vonjuk be a, nem tudom, a választópolgárokat a politikába, hogy van egy úgynevezett civil virtus, hogy igenis integrálódni kell a politikába, és hogy akinek van választójoga, az igenis éljen vele. Na most nyilván ugye az ilyen ókori görög választójoga az ugye nem azt jelenti, hogy ott mindenki szavazati joggal rendelkezett, szóval ez nem egy meglepetés. De hogy ugye itt két, vagy szerintem ilyen két izgalmas hagyomány keveredik, és igen, szerintem az egy fontos állítás, hogy nem Machiavelli az első realista filozófus igazából.
0: Na, várjátok. Tehát akkor a két oldala moralista és a realista?
1: Hát, végső soron igen, de inkább ezt úgy szokták mondani, hogy van a liberális politikai gondolkodás, meg van a realista politikai gondolkodás, igen.
0: Na, de liberálisok már voltak az ókori görög városokban is?
1: Nem.
0: Protoliberálisok?
1: Realisták voltak, ugye?
2: Szóval. Realisták, de ugye volt ott is moralizáló beszédmód, tehát ami azt mondja, hogy ugye kiterjesztjük ki, vagy mi a kötelessége az állampolgárnak, stb. Nyilván a vitálkozók sokszor ez a... Tehát, hogyha mondjuk a retorikai elemzésekhez nyúlunk, akkor ugye ott mi történik? Ott az történik, hogy az alkalomhoz illő beszédet kell ugye kitalálni, aminek ugye az a lényege, hogy ugye azt találjuk ki, mi az, amivel meg tudjuk győzni a közönséget arról,
0: hogy... Ez a realista.
2: Igen. Tehát, hogy hogyan szavazzon ellenünk, velünk, stb.
1: de mégis moralizáló érveket használunk arra, hogy meggyőzön.
2: Így van.
1: Meggyőzzük őket, hogy miért szavazzanak ránk, és azért szavazzanak ránk, mert mi mondjuk jobbak
0: vagyunk. Várj, de közben nem gondoljátok komolyan? Tehát moralizáló érveket használtok, de nem gondoljátok komolyan?
2: Persze.
1: Hát az, hogy komolyan, hát alapvetően ugye, igen, tehát hogy a moralizáló oldalnak ugye ez a legfontosabb érve, amit most mondtál. Hogy azt gondolja, hogy csak a morális jó és rossz létezik, és a jó és rossz, ami végsősoron azért a politikának a felosztása mindenhol létezik, a moralizáló oldalon is, meg a realista oldalon, és a moralizáló oldalon ugye ez a jó és rossz harca, a realista oldalon pedig a barát is ellenség harca, vagy a barbárok és a polisz lakók harca, amik nyilván egymással ugye aszimmetrikus ellenfogalmak, hiszen mi mindig jobbak vagyunk, vagy mi mindig magasabb rendőek vagyunk, mint akik rajtunk kívül állnak, mint például ugye a polisz lakói és a kívül lévő barbárok, hiába lehet, hogy ők sokkal fejlettebbek, de ugye végső soron ez nem arról szól, hogy nem mondunk igazat, vagy nem mond igazat ilyenkor egy politikus, amikor a saját közösségét írja körül, hanem egyszerűen megteremti azt a narratívát, és azokból a létező érzésekből dolgozik,
2: igen,
1: amik ott vannak.
2: Bocsánat, hadd tegyek egy kiegészítő gondolatot, szóval, hogy ne gondolkodjunk illúziókban, szóval, hogy a politikai szereplők, objektumok, azok konstruktumok, tehát ezt hogyan konstruáljuk meg, verbálisan, diskurzusok segítségével, tehát beszédben, performatív elemekkel, tehát eljátsszuk. Tehát nyilván az, hogy egy politikus azt mondja, hogy nem tudom, hogy minden ember szavazzon a választáson, a mögött egy politikai érdek és elv áll, nem csupán az, hogy nem tudom szeretni, ha minden ember egyenlő lenne. Szóval, hogy ezek, hogy mondjam, ezek az a gondolkodás alapjai. Tehát lehet, hogy amúgy egyetért veled, de az, hogy ő neki mi a politikai perszónája, az egy konstruktum.
0: Amely... Azért mondja, mert azt gondolja, hogy neki vannak tartalékai azok között, akik nem szavaznak.
2: Hát most ebben az esetben lehet ez persze. De hát nyilván amúgy egyet is érthet az elve, de hogy szerintem fontos elkülöníteni a politikai testét egy politikusnak, politikai szereplőnek és a magán testét.
1: Igen, de mondok talán egy jobb példát, szintén egy a háború művészetéből egy, hát nem idézet, de nagyjából idézet, hogy sötétben, csúszós, emelkedőn, dombon fölfele ne támadj. Ami ugye lehet, hogy reális, hogy ezt ugye nem kéne csinálni, de amúgy lehet, hogy morálisan viszont alacsonyabb rendű, hiszen hogyha mondjuk mi vagyunk, nekünk van nagyobb seregünk, és fönt vannak a kisebbek, akkor ugye morálisan, vagy hát erkölcsi szempontban nyilván az a, hát hogy is mondjam, a tisztességesebb, hogy akkor mi indulunk hátrányból, nem? És mégis figyelmeztet erre minket a háború művészete, hogy ilyet ne csináljunk, és nem is nagyon csinálunk, és egyébként ez lefordítható a politikai cselekvés bármelyik szintjére. Tehát ez a vert helyzetből akkor se cselekedjünk, hogyha morálisan helyesnek tűnhet például.
0: Nagyon jó, megvannak az alapok. Akkor kezdhetjük? Készen álltok? Jó, az első mondás az Hektagramtól származik, ő egy Jón kisvárosnak, Perszepolisznak volt a politikai filozófusa.
1: Ő a citátum.hu egyik filozófusa.
2: Igen, így kaptam
1: én is. És ilyen esküvői meghívókon szokott szerepelni.
0: Ő azt mondta, ugye hát ez Krisztus előtt 200 éve. 200
1: akkor is voltak esküvők amúgy.
2: És citátum.hu.
0: Ja, citátum, igen, az volt a neve a városnak. A politikában nem az nyer, aki előre látja a jövőt, hanem aki időben átírja a múltat.
1: Úristen.
0: Na?
1: Ez tényleg
2: mekkora bullshit passzus.
0: Szerint nekem nagyon deepnek tűnik. Uh-huh. Na jó, elemezzük. Mi jó. Az, ami nem tetszik benne nektek? Mondom még egyszer, a politikában nem az nyer, aki előre látja a jövőt, hanem aki időben átírja a múltat.
1: Hát az, hogy ez nem ilyen tudatos. Tehát, hogy ez nem működik ennyire tudatosan, és egyébként meg a múltat nem utólag írjuk át, hanem a jelen, tehát ez ilyen, most ez ilyen viccesen fog hangzani, de a múltat már jelenbe írjuk át. Tehát ugye a politika az alapvetően egy értelmezési harc. Arról szól, hogy van egy adott jelenség, amit a két politikai erő folyamatosan próbál értelmezni és megnevezni. Ugye ezt ilyen megnevezési harcnak is nevezhetjük Bourdieu után. Végső soron megpróbáljuk a jelenségeket elnevezni, és általában az a politikai erő nyer, vagy lesz sikeresebb, akinek az értelmezését többen elfogadják. Ez végső soron szavazatokra váltható, népszerűségre, stb. Éppen ezért a múltat az folyamatosan keletkeztetjük, tehát már a választás, ugye ez csak egy aktus, egy apró részlet. Nagyon fontos részlet egy demokráciában, de egy apró részlet. És igazából a választás az csak beteljesíti azt a felépített múltat, amire a többség emlékezni fog. Erre mondok egy klasszikus példát, minden választás után az emberek többsége, vagy több ember emlékszik arra, hogy a győztesre szavazott, mint ahány ember valójában ugye a győztesre szavazott, hiszen ők nem feltétlenül érezték azt a választás előtt, hogy ja, igen, ez a győztes oldal, de utólag már szeretnének oda tartozni, és sőt, ők mindig is oda tartozónak érzik magukat. Ők nem hazudnak tudatosan, hanem ezek csak a bennük lévő érzések, amiket alapvetően a politikai narratívák keltenek fel. Szóval én alapvetően az idézettel azért nem értek egyet, mert nem egy esemény után próbáljuk megmagyarázni azt, hogy mi történt a múltban, hanem folyamatosan magyarázzuk, és az adott esemény, a választás az csak megerősíti azt, hogy ki nyerte az értelmezési harcot, és utána így emlékezünk vissza mindenre.
2: Igen, szerintem az nagyon fontos, hogy a modern politikában nyilván országtól is függő, meg politikai rendszertől is függő, de általában mondhatjuk azt, hogy egy konstans kampány alakult ki, ami a mediatizáció, meg personalizáció jelensége miatt történik, ami azt jelenti, hogy egyszerűen annyira állandósult az, hogy egy politikai szereplőnek folyamatosan expresszálnia kell a programját, a véleményét, az identitását, a mindent igazából, hogy a jelentésadásharc, ahogy Dani is elmondta, konstans, folyamatos, és a választás csak egy kiemelt politikai jelenség, de valójában, hogyha valaki mondjuk, nem tudom, kommunikációt akar kutatni a politikában, akkor gyakorlatilag bármelyik pontot kiválaszthatja most már, mert annyira folyamatos az, hogy kommunikálni kell, és szimbólumokat értelmezni. Egyébként az is érdekes lehet itt, vagy amin én szoktam gondolkodni, hogy ugye az, hogy egyes politikai közösségek milyen szimbólumokat használnak, ugye az is történelem függő, vagy inkább úgy mondom, hogy ugye a jobb oldal sok politikai, nem tudom, mit tudom én, a második világháború előtti karaktereket próbál a maga oldalára, ment, hogy ugye ilyen narratív szempontból állítani, de ugye mondhatunk közelebbi példát is, tehát ahogy a magyar zászló megítélése változott a rendszerváltás utáni politikában, tehát ahogy az MSZP elfordult tőle, vagy közeledett hozzá, vagy

0: Na, mondom a következő mondás, de ehhez nagyon kell a ti filozófiai kapacitásotok, mert ehhez én nagyon képzetlen vagyok. Na, ez harmadik frigyes helvéciai herceg mondta, a politika a lehetséges művészete.
1: Hát ez a... Igen, ez egy nagyon... Hogy is mondjam? Ez egy nagy közhely a politikával kapcsolatban.
0: De én konkrétan nem értem, mit jelent.
1: Hát persze, szerintem rosszul van talán fordítva, bár nem beszélem azt a nyelvet, amit a helvéciai herceg úr beszél, de... vagy hát nem tudom, hogy milyen nyelven volt eredetileg. De inkább a lehetőségek művészete a politika. Szóval az, hogy bármit meg lehet vele csinálni, mert végsősorban a politika az annak a... Tehát a politika azért még mindig, akármennyire is sokszor nem itt tűnik, az a közös ügyeink intézésének az módja, meg az eszköze. És azért politizálunk, hogy legyenek közös ügyeinket intéző csoportok végső soron, akik felelősséget akarnak vállalni egy többségért kevesebben. Legalábbis a demokráciákban ez így néz ki. Éppen ezért az, hogy végtelen lehetőség van benne, és nincs olyan benne, hogy ezt nem lehet, meg azt nem lehet. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, amit amúgy a liberális demokráciákban az uralkodó ilyen liberális elitek alapvetően nem értenek, még mind a mai napig se, és nem is értettek, hogy nincs olyan a politikában, hogy ezt nem lehet megcsinálni, mert bármit meg lehet csinálni, bármire van lehetőség. Egyetlen egy korlátja van a politikának, meg a politikai cselekvésnek, ami az a népszuverenitás végső soron, tehát a választók, a többség, ami az egyetlen korlát. És nincs ezen kívül semmilyen korlát. És a politika...
0: Az a többség képzelete, nem? Hogy mi az, amit ők elhisznek lehetségesnek.
1: Abszolút így van. Hát meg elhisznek lehetségesnek, és elhisznek úgy, hogy ezt szabad megtenni, vagy hogy ez nem tilos. Tehát, hogy, és azért ezek, szerintem az derült ki a 2008-as válság után, tehát a hitelválság után az egész világon, hogy a választói képzelet az sokkal nagyobb annál, mint amit alapvetően a különböző politikai elitek azok megpróbáltak így ráerőltetni a választókra, és a tűrőképessége is sokkal nagyobb a választóknak világszerte egyébként. Mindig az USA-t szokták erre mondani, meg a Donald Trumpnak a felemelkedését, de ez az egész világon alapvetően igaz. Úgyhogy a lehetőségek művészete úgy talán van értelme, az, hogy a lehetséges, hát az, hogy ez lehetséges, vagy az lehetséges, hát nem tudom, ez szerintem kicsit ilyen rosszul van megfogalmazva. De lehet, hogy csak
2: hát,
1: nem vagyok
2: elég... mert a citátumról van, ugye.
1: Igen, nem vagyok elég művelt.
2: Oké. Hát figyelj, én arra gondolok, hogy azt szokták mondani, hogy így vannak a politikában ilyen nagy visszatérők, és szerintem ez is ilyen, tehát a lehetőség meg a lehetségesnek a kérdése. Tehát, hogy szerintem áll az, hogy nagyon sok típusú emberből lehet politikus csinálni. Szóval, hogy az, hogy nem tudom, valakinek rossz a múltja, ilyen a múltja, ezt nem számít. Tehát, hogyha jó stáb van mögötte, az a benyomásom, hogy a modern politikában, középkorban, stb. Elég komoly húzásokat lehet látni, hogy jut valaki trónra úgy, hogy semmi köze a királyi családhoz, stb. Tehát, hogy van ilyen. És igen, és a másik dolog, amit ezzel kapcsolatban mondani akartam, hogy a populizmus és a moralizáló beszédmond, vagy inkább az, hogy mit szabad és mit nem a politikában. Ugye vannak ilyen gondolatok, hogy van ez az úgynevezett populizmus, és hogy ennek van egy olyan része, hogy a politikusok ilyen rossz modorban nyilatkoznak fontos témákról, nem veszik figyelembe az ilyen íratlan erkölcsöt és szabályokat, mint mondjuk, mit tudom én, Magyarországon, hogy a Tordján József volt olyan karakter, akit mondjuk először a szakirodalmi szinten ezzel a jelzővel bélyegeztek. És az a benyomásom, hogy ugye ezek ilyen képzelt, ilyen, hogy is mondjam, szabályok, amit igazából értelemszerűen az adott politikai közösség legitimál, és úgy tűnik, hogyha van fogadókészség, akkor ezek a szabályok elkezdenek enyhülni, és az új politikai erők, akik esetleg más morális elvekre hivatkoznak, azok igazából ugyanúgy használhatják utána ezeket a kapaszkodókat, szimbólumokat és beszédmódot. Tehát elengedhetik az úgynevezett, nem tudom, tiszteletteljes politizálás művészetét.
1: Abszolút, és ezzel szemben mindig vannak az ő ellenfeleik, akik pedig egy ilyen önkorlátozó magatartást folytatnak, vagy önkorlátozó módon cselekszenek.

0: a politikán belül, ami pedig egy ilyen szempontból egy tök káros dolog. Tehát ugye itt mindig ugye az a kérdés, tehát ugye nyilván van egy ilyen narratíva, ami alapvetően azért tényleg az ilyen liberális narratíva az, hogy mondjuk a populista politikusok azok milyen rosszak, mert hogy ők föllazítják ezeket a szabályokat, és hogy ők a társadalomnak a létező, vagy belekódolt valamilyen módú, hát nem tudom, ilyen lazaságát használják ki. De közben meg ugye a másik oldalról, hogyha ezt megkezdjük szemlélni, és talán most már a politika tudományban abszolút van egy ilyen nézet is, vagy egy ilyen nézőpont, vagy egy ilyen vizsgálati szempont is, hogy egyébként meg lehet, hogy pont az van, hogy nem kellett volna a társadalmat olyan képzelt szabályok, elit szabályok közé szorítani a politika tekintetében, a politikába létező, nem tudom, normák és erkölcsök tekintetében, ami eddig történt, mert hogy valahogy a társadalom sokkal szabadabban néz ki, és nyilván, tehát mindegyiknek van árnyoldala is, meg nem árnyoldala, szóval ennek is abszolút van a társadalmi békétlenségnek a növekedése, az abszolút mondjuk a populistákhoz kötődik. Ugyanakkor például az, hogy sokkal többen vesznek részt a politikában, az például az ilyen fellazult szabályoknak Magyarországon biztosan például az eredménye.
1: Igen, és még egy utolsó kiegészítő mondat. Ugye ez azért releváns, mert a populizmus olyan beszédmódot hozott el, ami most ugye rossz módonral bélyegzi a szakirodalom, de egyszerűbb is. Tehát ugye azért bővül ez, mert a korábbi jogias nyelv az fellazul, és most már az emberek értik, amit a politikus mond. Ami azért egy nagy dolog szerintem.
0: Abszolút.
2: Jó. Én úgy értem, hogy azt veszítszek le ebből a mondásból, hogy a politika lehetséges művészete, hogy még nem kell elengednem a Habsburg restaurációt, mert ez még megtörténhet.
0: Egyébként pont erről van szó. Szóval, hogy igen.
2: Tehát egy royalista pártra lehet, hogy most lenne idő.
1: Hát azt nem mondjuk, hogy most.
2: De pár év múlva.
1: Nem, hanem hogy ez
0: hát
1: így...
0: attól függ, mennyit fizetsz. Tehát ha eleget fizetsz, azt mondom most. De nem, tehát hogy pont ez a lényeg. Hogyha van valakinek egy erős gondolata, egy szilárd gondolata, be tud mögé állítani mondjuk 10-15 embert, akikkel ezen tudnak dolgozni, és tudnak vele előre menni, és megtalálják ennek a helyét a jelenlegi politikai diskurzusban, például Magyarországon, most egy rendszerváltás küszöbén Magyarországon beleférhetne.
2: Hát úgyis a Súlyog Tamást el akarják mozdítani. Mi nem egyszerűbb, mint azt mondani, hogy megszüntetik a köztársaság elnöki pozíciót, és helyette egy Habsburg királyt kineveznek államfőnek.
1: Habsburgtól biztos visszajönne.
0: Na, de látod, ez, tehát, hogy neked felületed is van rá, tudásod is van hozzá.
1: Itt szóval az idő.
0: Itt az idő, hogy ezt megpróbálj. Tehát a lehetőség az mindig megvan, persze.
2: Ezt jó tudni. Na, nézzük a következőt. Ezt Emmanuel Kun császár mondta, egyébként meglepő, de volt egy konkrétan demokratizációs kísérletük a Kun birodalommal, aztán az elbukott, de ő akkor ezt mondta, a demokrácia lassú, de a diktatúra drága.
0: Hát a demokrácia is drága.
1: Szerintem is.
0: Kifejezetten sokba kerül. Nem tudom, nem láttam, vagy nem emlékszem most, hogy vannak ilyen összehasonlítások, hogy melyik mennyibe kerül mondjuk így rendszer szinten fönntartani nyilván.
2: De ez nem egy ilyen nem az az állítás, hogy a demokrácia lassú, de megéri, és a diktatúrában olyan árakat fizetsz, amit meg nem szeretnél megfizetni.
0: Hát ez egy uralkodó mondta?
2: Hát ezt ő mondta, nyilván a népét próbálta meggyőzni, hogy demokratizálódjanak, de hát akkor nem volt rá nagy igény, nyilván ez a középkorban volt. Tehát egy nagyon, nagyon progresszív kun uralkodó volt.
0: Hát igen, tehát hogy ez már önmagában érdekes, amikor a demokráciára próbálsz rávenni fölülről egy társadalmat, de ez mindig jól szokott működni.
2: Na jó, de akkor ebben semmit nem látok.
0: Én ezt nem tudom szimbolikusan értem. Tehát sajnálom, de én nem tudom ezt egy metaforaként értelmezni. Tehát annyira béna. Nagyon nehéz ezt metaforikusan értelmezni.
2: Jó, hát a középkorban még nem voltak olyan kifejezőek az emberek. Na jó, akkor mondok egy másikat, ha ez lapattan. Tróbad is, Fibi?
1: Igen, mehetünk.
2: Na, szép. Ez John Wayne mondta, egy nem annyira ismert amerikai elnök, ő Wilson után volt. Ő azt mondta, hogy a programok jönnek-mennek, de a sajtótájékoztató örök.
1: Persze. Mármint, hogy nyilván...
2: Na, de ez mit jelent?
1: Hát az, hogy a demokratikus működés fontos része az állampolgári tájékoztatás. És hogy vannak dolgok, amiket... Vagy ez szerintem pont a moralizáló diskurzusba illik, tehát magyarul abba, hogy vannak a politikában olyan objektumok, amelyeket meg kell tartani, mert attól lesz értelme a politikának. Tehát az, hogy a programok jönnek-mennek, egyébként igen, az ország arra utal, hogy tök mindegy, hogy azt ígéred, hogy nem tudom, ilyen adó lesz, vagy nem lesz adó, attól még kommunikálni, vagy ezt meg azt csinálni, az kell. Ez egy ilyen jellegű gondolat szerintem.
0: Hát meg... tehát igen, tehát ez egy állásfoglalás, amellett, hogy a médiára szükség van. Tehát ugye ez a média felé egy gesztus. Itt egyébként a politikusok idézeteinél szerintem mindig fontos megnézni a kontextust, hogy mikor és milyen kontextusban mondták. Fogalmam sincs, hogy ez mikor hangozhatott el, de azért el tudom képzelni azt, hogy ez egy kicsit ilyen vicces, ironikus, de alapvetően sajtópárti gondolat. Egyébként a modern demokráciákban egyáltalán nem biztos, hogy szükség van a sajtóra, és a média ezzel rettentősen küzd jelen pillanatban is. Nyilván még azért itt is megvannak ezek a hagyományok, hogy azért tartanak sok sajtótájékoztatót a politikusok, de azért egyre inkább azt látjuk, hogy alapvetően, nem tudom, hadat lehet üzenni Twitteren. Szóval nem annyira van szükség már a médiára ahhoz, hogy közvetlenül, mert ugye a médiának mi volt a funkciója, a sajtótájékoztatók mi volt a funkciója, mindig is, meg mi most is a funkciója, az a funkciója, hogy egy politikus az alapvetően a saját üzenetét, azt nagyon széles nyilvánossághoz eljuttassa, reménykedik abban, hogy a sajtó ezt megírja. Ugye ennek van egy külön művészete, hogy hogyan tudod a lehető legtöbb üzenetet átadni, én igazából egy ilyen sajtótájékoztatón, hogyan csábítod a sajtómunkatársakat, ez nem a világ legegyszerűbb feladata egyébként. És nyilván az a cél, hogy eljuss a lehető legtöbb emberhez, lehetőleg úgy szelektálod a médiumokat, hogy a te választóidat mérjék el. Viszont a közösségi médiának a térnyerésével alapvetően erre már nem nagyon van szükség, hiszen a közvetlen kontakt a politikai cselekvő és a választó között az megvan. Ugye erre is szokták, vagy erre is mondták ezt az Orbán rendszerek, volt egy ilyen olyan elmés, hát elég bulváros, de elmés leírása, hogy ez a spin diktatúra. Ugye ez végsősorban erről szól valahol, hogy különböző spinekbe kommunikálnak a politikusok, ezt így ilyen nem tudom, FYI, de hogy így mindig is abba kommunikáltak, tehát hogy így Athénba is abba kommunikáltak, hiszen ez a lényege végsősoron az emberi kommunikációnak valahol, hogy ilyen mindenféle ilyen képekben és mindenféle narratívákban beszéljünk egymással. Szóval igen, úgyhogy ez egy kérdés, hogy a mai nap ez igaz-e, és szerintem nagyon közel vagyunk ahhoz a ponthoz, és szerintem ezt a sajtó is alapvetően érzi, hogy a sajtóra nem lesz szükség abban a formában, ebben a klasszikus formában, mert ez a sajtónak a klasszikus demokrácián belüli értelmezése, hogy a sajtótájékoztató örök. Miért?
2: Hát akkor meg sem örök, azt mondod.
1: Hát ugye az a bonyolult ebben a kérdésben, hogy ugye a sajtó egy ilyen kurátori tevékenységet látott el, tehát azt mondta, hogy kapott nem tudom 50 típusú hírt, és akkor kiválasztja, hogy mit tudom én, nem tudom, hogy 50 típusú sajtótájékoztatót, mit tudom én, és akkor kiválasztja, hogy melyik az, ami értelmes, abból mit jelenít meg, melyik részét vágjuk, stb. És most tömes egyszerűséggel szerintem a politikusok ugye az algoritmus kurátori tevékenységére bízzák magukat, tehát magyarul arra a jelenségre, hogy ami poppabb, vagy furább, vagy komolyabb, vagy amúgy is fel van kapva X politikus, akkor az ő hullámán igyekeznek ezeknek a technikáknak az elsajátításával, mert hogy az ilyen online kommunikációs technikák elsajátításával lehető legtöbb üzenetet átadni. És ugye nem is az a cél, hogy minden egyes választó, vagy minden egyes érdeklődő ugyanazokat a híreket kapja meg, ugye ez az izgalmas, hogy itt már személyre szabott tartalmakkal találkozunk, tehát nyilván nem tudom, egy budapesti választó valószínűleg más információt fog kapni ugyanattól a pártól, mint egy vidéki.
0: És ez... Biztosan más információt kap, ezt tudjuk, hogy így van.
1: És nyilván a sajtónak most azt kell kitalálnia, hogyha nem tud kurátor lenni, hogyha nem ő számít az információ forrás, vagy információ elsődleges csatornájának, akkor mi ez a hozzáadott érték, amivel a piacon tud maradni, és fontossá válik a politika számára. Ez nyilván valamilyen jellegű értelmező tevékenység. Csak ugye ez meg felveti annak a kérdését, hogy a média akkor oldalt kell, hogy válaszol? Tehát, hogy magyarul egy újabb hajóvá válik, ami olyan képviseli egy adott pártnak a nézeteit. Vagy
3: ez épp, veszélyes.
1: Igen, persze. De hát közben meg ez egy, igen, tehát ez egy dilemma. Ez mindenhol problémás most, szerintem.
2: Charles de Gaulle-nak volt a minisztere, Francis Goloá, és ő mondta azt, hogy a politika a konfliktus intézményesítése.
0: Tehát ez mit? True. Ez is egy ilyen nagyon közhelyesült gondolat, de így van.
2: De ennyire harcos, kombatáns dolog ez a politika?
0: Hát
2: nincs békepolitika?
0: Hát van egy olyan gondolat, egy lengyel politológusnak a sose tudom kimondani a nevét, mert több más a hangzó van benne, mint a hány a magyar ABC-ben, de egy Przeworski vagy Przeworski nevű, most tényleg nem tudom jól kimondani a nevét, ő mondja azt, hogy végsősorban ugye a demokrácia, vagy hát a választás, az a vér nélküli polgárháború, amit azért találtunk ki, hogy ne szétverjük egymást, hanem szavazzunk arról, hogy ki az erősebb. Mert azért a nap végén a demokrácia az arról szól, hogyha az egyik oldalon 10 vannak, a másik oldalon 6, akkor a 10 ember meg tudna verni 6-ot. És ebből az ilyen bukkosbot logikából indul ki az egész választás, hogy kiválasztjuk, hogy ki a főnök, ki az erősebb, kinek van több támogatója, az ugye erről szól, és azt hivatott megelőzni, hogy ezeket ne háborúkban, meg csatákban, meg küzdelmekben döntsük el végső soron. Úgyhogy igen, és hát a politika az pontosan erről szól, hogy ezt a polgárháborút igazgatja, és ebben a maga az intézményesített konfliktus, ami egyébként még mindig sokkal jobb, mint a nem intézményesített konfliktusok, amik szerintem sokkal csúnyábbak lennének.
1: Igen, az ilyen populista beszédmódnak egy fontos eleme a krízis tematizálás. Tehát nyilván ahhoz, hogy béke legyen, ahhoz kell, hogy legyen háború is valahogy az időben, a térben. És igen, azt csinálják bizonyos politikai szereplők, hogy konstans válságban tartják ilyen retorikai elemekkel az adott közösséget, országot, stb. Mert ugye ez egy ilyen felhatalmazás is lehet retorikai értelemben arra, hogy a politikus az ilyen, vagy olyan, vagy amolyan dolgot csináljon. De mint hogy ez a megvalósítása ennek, de hogy egyébként meg valóban konfliktus, hiszen ugye micsoda a demokrácia? Hát az, hogy egy csomó érdekcsoport, meg mindenféle ember, aki nagyon sokféle dolgot gondol a demokráciáról, vagy bármiről, folyamatosan vitatkozik egymással, kisebb-nagyobb csoportokban, kisebb-nagyobb erőforrásokkal, és ezeket folyamatosan ütköztetik, és ezek a konfliktusok ugye egy ilyen biztonságos mederben vannak, de hogy valamilyen szempontból ezek folyamatos ütköző zónák, ahol hát igenis vannak győztesek, igenis vannak vesztesek, vannak ilyen, nem tudom, átállók, szóval ez így működik. Szóval, hogy ez nem a demokrácia csorbító ereje, vagy ez nem rossz, ha van.
0: Sőt.
1: Igen, tehát ez inkább azt jelenti, hogy egészségesen működik egy politikai rendszer, hogyha van benne konfliktus. Mert ugye, ahol el van folytva a konfliktus, az általában valami olyan helyzet, ami gyanús, hogy itt diktatúra van, vagy autoriter rezsim.
0: Simán vannak olyan demokráciák egyébként, amik ilyen nagyon elit demokráciák, ahol az elitek vitatkoznak egymással, és nincs például a társadalom többségének alapvetően nincs beleszólása abban, mi történik. De ugyanúgy szavazhatnak meg minden, de hogy nincsen egy ilyen, hogy egy ilyen marxista terminológiával éljek, nincsen egy ilyen öntudatra ébredése a nem az elitbe tartozó választóknak. De szóval, hogy és ez sem jó. Szóval, hogy azért láttunk olyat is, amikor az elitek fogva ejtenek államokat. Ugye ez a kartelpártosodásként is leírt jelenség például ezt jelenti, hogy a különböző pártok egy államban megegyeznek egymással, hogy hát megállapodnak, de ez nyilván ez nem úgy működik, hogy akkor legyenek, hogy azt az, hogy megbeszélik, de hogy azért vannak ilyen hasonló dolgok, és az államnak az erőforrásait azt tulajdonképpen saját maguknak kiszívják, és folyamatosan így változtatják hatalmat. Ugye Magyarországon ezt a 70-30 rendszerének nevezték egy időben.
2: Szép, szép. Jó, hát akkor inkább rizikó a politika, mint a pandemik hatásos játékra kell lefordítani. Szomorú, de ez van. De azért mégiscsak vannak benne kompromisszumok, úgyhogy halljunk a kompromisszumokról egy idézetet. Teleki János, aki egyébként a dualista parlament legtöbb interpellációját jegyzi, azt mondta, hogy a kompromisszum ott kezdődik, ahol már senki sem emlékszik, mi volt az eredeti vita.
0: Hát Miért?
1: Ezt én sem értem. Hát pont ez a kompromisszum lényege, hogy örülünk, hogy hiszen emlékszünk, hogy mi volt a konfliktus, és ezért örülünk, hogy végre meg tudtunk állapodni. Nyilván, aki kompromisszumot kötött, tehát nem annyira van ilyen 50-50, tehát valakinek biztosan egy picit jobb, és akinek picit jobb, az nyilván emlékszik arra, hogy miért jobb.
0: Hát persze, meg van akinek egy kicsit ugye rosszabb.
1: Igen.
0: Tehát a kompromisszum, és szerintem egy sokkal jobb idézet, amit a kompromisszumról van, amit a Trónok harcában mond, azt hiszem, hogy a Tyrion Lannister talán, hogy onnan tudod, hogy, hogy kompromisszum született, hogy mindenki elégedetlen. És végsősoron ugye a kompromisszumnak sokkal inkább ez az értelme, vagy ez a lényege, hogy a kompromisszum az soha nem a megelégedés irányába tolja el a feleket, hanem a megegyezés irányába. Szóval, hogyha egy kompromisszumban valakinek...
2: Az mindkét félnek csalódás szükségszerűen?
0: Hát persze, hiszen az akaratának csak egy része érvényesül, hiszen általában egymás kioltó érvek vannak. Ugyanakkor a kompromisszum mögötti hurrá optimizmus, vagy filozófiai öröm, vagy nem is tudom ezt, hogy fogalmazom meg, az, hogyha az elit csoportok, vagy a pártok, vagy tök mindegy, hogy hogyan hívjuk őket, azok két dolgot gondolnak a világról, amit össze kell csiszolni, akkor végsősorban valószínűleg a társadalomnak a két dolog összecsiszolása az jobb, mint egyik vagy másik. És a többségnek ez elméletileg jobb, és hogy ezért szoktam mindenki azt mondani, hogy a kompromisszum jó dolog. Egyébként én abszolút egy ilyen kompromisszum párti ember vagyok, és szerintem sokkal jobbak azok a rendszerek. Ezek a rendszerek mindig lassabbak, tehát a kompromisszumos rendszerek azok mindig sokkal lassabban működnek, pont azért, mert nem lehet nagy hívű fejlesztéseket csinálni benne, nem lehet nagyokat lépni, hanem sok kis lépés van, és ezek a legkonfliktusosabb rendszerek. Szóval itt aztán nagyon-nagyon komoly konfliktusok szoktak lenni. Pontosan azért, mert mindenki ki akarja harcolni a sajátját. Szóval, hogy így nem tudom. Mit mondta, hogy ez egy dualista képviselő?
2: Igen.
0: Szóval az egy klasszikus olyan elit demokrácia volt, ahol ugye volt mondjuk, nem tudom, 5000 ember, aki így azt így eldöntötte, hogy akkor most mi lesz jó az országnak. Szóval, hogy azért ez se a világ legdemokratikusabb dolga, meg azért ott azért, hogyha valaki egy kicsit belássa magát ezekbe a, hát ilyen, ezeket ilyen újságokba közvetítették, ugye volt ilyen parlamenti közvetítés, ha elolvassátok, hát... Azért ezek ilyen az akkori magyar társadalom többségéhez képest azért ezek ilyen nagyon, hogy is mondjam, kényelmes elit problémák voltak, amikről ők vitatkoztak. Szóval ezért fontos a kontextus egy idézethez.
1: Egyetértek. Mármint igen, szóval annyira nem tudom kiegészíteni, mert ugyanezt gondolom, hogy nyilván a konfliktus és a kompromisszum az együtt jár. Mármint, hogy ezek a demokratikus vagy bármilyen jellegű politikai működésnek a részei. Mert ugye konfliktus és kompromisszum ugye autokráciákban is lehet, vagy monarchia. Tehát igen, tehát ez a politikához tartozó dolog.
2: Jó, nézzünk ez egy nagyon modern mondás. Ez Emmanuel Napkins, az izraeli tanácsadó, a Happy Politicians politikai tanácsadó cégnek a vezetője volt egy időben, ő mondja azt, hogy a politikai bölcsesség nem azt jelenti, hogy tudod a választ, hanem hogy elég sokáig tudsz beszélni, amíg megváltozik a kérdés.
0: Ez jó amúgy, mert hát ez ilyen elmés. Hát ugye, hogyha ezt ilyen politikai tanácsadói szemszögből fordítom le, akkor ugye ez arról szól, hogy egy politikusnak az a feladata, hogyha vannak olyan kérdések, vagy kapni fog olyan kérdéseket, amikre muszáj válaszolnia, és kapni fog olyan kérdéseket, amiket nem szeretne megválaszolni, akkor az a lényeg, hogy ne beszéljen arról, ami a kérdés. Hanem beszélsz folyamatosan, és a következő kérdést azt a te hosszas beszédet provokálja ki, azért, hogy a saját irányodba tereld, tehát ez egy technika is, hogy a saját irányodba tereld vissza az egész narratívát, meg az egész beszélgetést, és hogyha nyilván egy jó újságíró, vagy egy profi kérdező, vagy egy profi ellenfél, az mindig megpróbál visszatérni, de hogyha elég ügyes vagy, akkor végső soron ezt meg tudod csinálni. Hogyha ilyen metában gondoljuk át ezt az egészet, akkor az arról szól, hogy van egy probléma mondjuk, amit nem tudunk megoldani, akkor kreálnunk kell egy új problémát, hogy az a régi probléma már ne is számítson. Tehát, hogy új ügyet, meg új narratívát kell adnunk végső soron azért, hogy hogy azt, és egyébként ez nagyon sokszor meg is oldja azt az adott problémát, mert hogy általában azért nem minden probléma valódi, mondjuk nem egy valódi válság, hanem csak egy ilyen, vannak ilyen kitalált válságok, ugye azért ez is elég jellemző mostanában az egész világon, hogy vannak ilyen kreált válságok, meg vannak valódi válságok, és kreált válságokkal fedik el a valódi válságokat. Szerintem a klímaválságnak például, vagy a klímakatasztrófának az ilyen elkenése, az például egy ilyen nagyon klasszikus, ugye ez a rövid távú energiabiztonság fontosabb, mint a klímaválság, és akkor drill baby drill, tehát hogy vannak szerintem ilyen, vannak most is ugyanilyen politikai technikák, amiket a világ legmagasabb szintű politikusa is alkalmaznak.
1: Abszolút, abszolút. Tehát ez a középkorban, meg újkorban is egy ilyen elég modern technika, hogy hát nem tudom, van egy problémám, csináljunk egy háborút. Támadjunk meg valakit, mert kifogyott az államkasszából a pénz. Szóval, hogy persze, tehát, hogy nem tudom, a nép lázadozik, akkor legyen egy ellenség. Szóval szerintem ez az ilyen klasszikus módozata ennek, és persze nyilván az első fajta értelmezés, amit a Dani is kibontott, az ugye abszolút egy ilyen modern, demokratikus dolog, nyilván a korábban, vagy korábban a politikai rendszerekben ilyen nem volt, mert nincs, aki felkérdezze a politikust, vagy aki fel tudta kérdezni, az 300 ember volt, és annak nagyjából ment, hogy értitek, hogy mire akarok kiukadni, szóval hogy a lényeg az, hogy valóban ez egy kommunikációs technika, ezt meg kell tanulni, és utána ez működik. De hogy ez sem oldalfüggő, tehát ez nem az van, hogy ez csak az egyik oldalt csinálja, vagy antidemokratikus, tehát hogy ez egy ugyanolyan, egy eszenciális politikai dolog, ami abszolút teljesen oldalfüggő, és nem a...
0: Ez független, oldalfüggetlen.
1: Ja, igen, igen, kösz. Oldalfüggetlen, igen.
2: Na jó, hát most egy nehéz jön, kicsit félek is arra, hogy mit fogtok erre mondani. Ez érzelmileg nehéz, ez a állítás, ez... Karl Schubert, 18. századi felvilágosodáskori filozófus, egyébként nagyon progresszív volt, ő már ekkor is kiállt egyébként a nők felszabadítása és a rabszolgaság eltörlése mellett, és kitek azt mondta, hogy ha minden ember egyenlő, akkor ne csak a fehér férfiak legyenek egyenlőek. És ő azt mondta, hogy a népnek olyan kormánya van, amelyet megérdemel.
1: Hát...
0: Hát igen. Hát, vagy nem tudom.
1: Nem tudom, szóval, hogy így...
2: Igen?
1: Nem, nem értek egyet a... Tehát, hogy modern politikában, de egyébként még nyilván, ha messze megyünk, akkor az a benyomásom, hogy nem az van, amit megérdemlünk, hanem az van, hogy olyan technológiák vannak a politikai kommunikációban, amelyek azt segítik, hogy egyik vagy másik oldal, akár jó, akár rossz, sikerre vigye az akaratát. De ez nem arról szól, hogy mi milyenek vagyunk, hanem arról szól, hogy a meggyőzés technikái változtak a politikában, szerintem.
0: Uh-huh. Én ezt másképp értelmezem alapvetően, szóval, hogy én ezt úgy értelmezem, és 18. század azt mondtad, szóval, hogy akkor azért már egy elég bevett gondolat volt, ugye ez az ellenállás jog, vagy ami ugye már a nemességnek is egy ilyen joga volt, ugye, hogyha az uralkodó rossz dolgokat csinál, akkor őt arrébb lehet rakni, meg lehet defenesztrálni, ki lehet dobni az ablakon. És ugye nyilván ez a protestantizmussal, ez a zsarnoköléssel, ez még így inkább, vagy a lázadás jogával, ez még inkább megerősödött alapvetően nyilván ez a, ekkor még a nyugati társadalmakban, mármint, hogy most ilyen nyugat-európai társadalmakat értem ez alatt szigorúan, és szerintem alapvetően, vagy én úgy értelmezem, hogy ez az idézet arra vonatkozik, hogyha egy adott kormányzat van, és mondjuk nem egy demokráciában élünk, akkor is minden kormányzat leváltható, hiszen a népszuverenitás az alapvetően hatalmasabb mindennél, ugye minden diktatúra megbukik, meg minden királyság megbukik, meg minden megbukik egy idő után, ezért szoktak inkább engedményeket tenni az ilyen abszolútista, meg despota rendszerek is mindig. A demokráciákban ez meg különösen így van, tehát ugye a demokráciákban végsősorban az ellenállási jog az be van építve a rendszerbe, azt nevezzük választásnak, és a választáson az emberek dönthetnek, és az van, hogy én abszolút nem hiszek ebbe az ilyen megvezetett nép, meg a propaganda elbutítja az embereket, meg ilyen dolgokban, hanem én azt gondolom, hogy az emberek azért nagyjából tisztában vannak vele, viszont hogy mi történik körülöttük, ugyanakkor, hogyha nem kapnak jó narratívákat, meg jó ajánlatok, amikre szívesen szavaznak, akkor nem fognak megmozdulni. És ez szerintem nem egy nem nemzeti sajátosság ez, hanem ez alapvetően az emberi társadalmat.
2: Tiszta demokráciákra mondod.
0: Hát nem, hát ez, mondom, hogy ez bárhol működik. Tehát az a helyzet,
2: hogy... mondjuk, aki nem tudom, ilyen Putyin Oroszországában van, vagy a 60-as évek Szovjetuniában születik, azt nem gondolom, hogy feltétlenül azért van abban az ország, nem azért van az a kormányzat, mert ő nem tudom, tett érte, hanem
0: hát tenne ellene. Hát nem azért, mert nem tett ellene. Tehát, hogy ugye
2: hát az nem is, tud tenni ellene.
0: Hát de miért ne tudna? Tehát ugye épp ez a, szerintem ez egy nagyon fontos ilyen toposz, amit megtanítanak, alapvetően mindig a hatalom tanítja meg a társadalom többségének, hogy nem tudsz tenni ellene. Ez a legerősebb megtartó ereje a mindenféle despotikus rendszereknek, most ezt mondhatjuk modern diktatúra, régi diktatúra, királyság, abszolút tök mindegy, autokráciák, az, hogy úgyse tudsz ellene tenni semmit, és te egyedül, így egyénileg, tehát az a lényeg, hogy az egyént választjuk le, az egyénnek hagyjuk meg a saját jólétét, tehát azt mondja, hogy nagyjából így jól van, meg a családja jól van, ha nem csinál semmit. És tulajdonképpen elzárjuk a társadalmi cselekvési lehetőségektől. És hogyha ez megtörténik, akkor, és ezt el is hiszi mindenki, aki ebben benne van, akkor nem tud egységesen fellépni ezen a rendszer ellen. Mert az van, hogy mindig akik a hatalmat képviselik, azok mindig kevesebben vannak, mint akik ugye akik végsősorban adják a hatalmat, vagy akiktől származik. Szóval, hogy én alapvetően ezt gondolom, és egyébként csak úgy mondjak egy másik példát, tehát, hogy Lengyelországban például hát így sikerült ezt megcsinálni, hogy a lengyel társadalom azt mondta az egyházzal közösen, hogy ja, hogy mi nem fogjuk elfogadni alapvetően a szovjet elnyomást, és igazából kb. Végig ellenálltak a Szovjetuniónak Lengyelországban egészen a rendszerváltásig, és meg is tudták
2: ezt csinálni. Hát igen, de a kormányok, az ugyanaz a kormány maradt, érted?
0: Hát, de a szolidaritásnak is volt ebben a például képviselői.
2: Hát, de a szolidaritást ezt iszonyat gyorsan betiltották és szétzúzták. Az pár évig volt, hogy a szolidaritással kompromisszumot
0: kötöttek. Hát igen, hát oké, de közben meg működött a társadalmi ellenállás. Tehát a társadalmi ellenállás az folyamatosan
2: működött. Oké, de itt a mondás az, hogy olyan kormánya van egy népnek, amit megérdemel. De hogy neki nem ő megérdemelt volna egy sokkal jobb kormányt, hiszen ő még egy Szovjetunió ellenében is harcolt, lehet, hogy nem tudom, a brit nép, aki beleszületett a jóba, az sokkal kevésbé érdemelt volna egy ilyen, nem tudom, egy demokratikus, szabad, jóléti kormányzást, amikor a lengyelek meg egy ilyen nehéz helyzetben is kiálltak.
0: Értem, de és nyilván ezt így is lehet szemlélni, de hogy akkor most megint ilyen 4 éves ciklusokba gondolkodunk, holott azért egy társadalomnak a fejlődési ciklusait azt inkább ilyen 30-40-50 években érdemes nézni. És azért az uralkodási ciklusok is alapvetően azért inkább ilyen 20-30 évesek voltak már, mint még a demokráciák kialakulása előtt. Aki nagyon rossz volt, azt amúgy gyorsan elzavartál mindig, szóval, hogy ez azért általában megtörtént, tehát ilyen nagyon rossz uralkodók nem voltak sokáig. Na mindegy, szóval szerintem ezt ilyen nagy léptékben érdemes értelmezni, nyilván nem 4 éves ciklusokba, egy 4 éves ciklus az nem, vagy 5 éves ciklusokba, ezek nem nagyon hosszú idők egy társadalom életébe. Vannak olyan, nem tudom, amerikai emberek, akik iszonyat mennyiségű elnököt láttak már az életük során, és ugye a demokráciában be van építve, mondom, ez az ellenállási lehetőség, hogy a szavazatoddal leválthatod azt, aki éppen ott van, és cserélgetheted. És nyilván ez egy diktatúrában sokkal nehezebb, vagy egy despotikus rendszerben sokkal nehezebb, de ott is mindig voltak, akik ezt megpróbálták, és nagyon sokan meg is csinálták. Biztos érdekes lenne összegyűjteni egy ilyen statisztikát, hogy mennyi rendszer, tehát voltak-e olyan, vagy mennyi olyan rendszer volt, ami mondjuk stabilan kifutott, mennyi olyan királyság volt, ahol tényleg a hatalomra kerülés és az uralkodó békés elhalálozása volt ennek az utolsó pontja, vagy egy hatalomátadás volt ennek az utolsó pontja, és nem az, hogy elzavarták, erkeljötték, föllázadt, megölték, nem tudom micsoda. Szóval, hogy de ez már csak az én fantáziámban lenne jó, ha létezni a statisztika.
1: Nem, azt hiszem, a végkimenetre azt hiszem, az, amit te mondasz, de hogy a folyamat az szerintem bonyolult olyan szempontból, hogy itt nem arról van szó, hogy a választópolgárok hülyéke vagy sem, vagy nem tudom, hanem arról, hogy hogy a politika sokszor ugye érzelmekre hat, és ugye ezek az érzelmek, ezek rendkívül fontosak, hiszen hogyha ezek az ilyen alapvető félelemdiskurzus, vagy fenyegetettség, vagy stb., akkor nyilván, tehát hogy én nem azt állítom, hogy azzal, hogy folyamatos fenyegetettségben tartunk egy választói közösséget, azzal elérjük azt, hogy soha nem lesz leváltva a hatalom, hanem azt mondom, hogy egy időre segíthet abban, hogy hatalma maradjon az, aki ezt a technikát alkalmazza.
0: Ja, ez biztos.
1: És hogy ezért nem érdemli meg az a, tehát nem érdemli meg a választó, hogy ez, hogy nem tudom, félelemben éljen, vagy hogy egy olyan politikai erő kormányozza, amelyik félelembe tartja, csak hát fel kell nőnie annak a generációnak, annak az eszközkészletnek, stb., aki hajlandó és képes leváltani, mert túl tud látni ezen szerintem.
0: Persze, nyilván az a különbség, vagy az is különbség köztük, hogy én ezt nem egyéni szinten értelmezem, hogy számomra nem, tehát most én nem a szubjektumot értelmezem ebbe, de szerintem nem is szabad szubjektumot értelmezni, alapvetően egy társadalmi kérdésben van, egy demokratikus kérdésben, mert ugye az sok embernek az egyéni akaratából áll össze, és azok az egyéni akaratok is azért sokszor inkább közös akaratok, ugye? Meg sokszor trendek, meg vibe-ok, meg életérzések, meg nem tudom micsodák, és nem pedig ilyen racionális könyvtárszobákban ülő fantasztikus ilyen vitáknak az eredményei, hanem sokkal inkább tényleg érzéseké, meg nem tudom. Szóval értem, én nagyobb léptékekbe gondolom azt, hogy ez az
2: állítás. Ha nagyobb léptékekben nézed, akkor az is egy pont, hogy ellentétes ez az állítás, amit nem tudom, Iránnak történelmileg az iráni nép elég jó kormányzatokat választott, de aztán szétbarmolták az imperialista hatalmak, amikor gyarmatosították a világot, és akkor aztán, amikor egy pillanatra szabad lehetett volna, akkor meg beavatkoztak meg Irán, nem tudom, amerikaiak, meg Izrael. Szóval igazából Iránnak nem azért van most olyan kormányzata, mert a nép olyan gyarú lett volna, hanem mert legyalulták azt a népet, és annak az elmúlt 200 évnek a történelmi hagyatéka. Amit meg nem gondolom, hogy megérdemelnek, mert ezt tették velük mások.
0: Jó, érted, hogy én abszolút értem ezeket a szempontokat, ugyanakkor egyébként azt is fontos szerintem bele számítani, hogy én ezért is hangsúlyoztam az elején, hogy én a nyugati, alapvetően a nyugati és európai gondolkodást ismerem, meg mindannyian azt ismerjük, hiszen ugye fogalmunk sincs például, hogy például a Közel-Keletnek az alapvető filozófia és különböző vallási beállítottságai, azok milyen kulturális kódot hordoznak, ezért nekem sincs róla fogalmam, ezért azt nem is tudom meghatározni. Ugyanakkor az európai, alapvetően európai vagy nyugati gondolkodásnak abszolút mondom, ez az ellenállási jog, ez a nem tudom, zsarnökülési jog, ez a leválthatóság, lecserélhetőség, a szuverén abszolútságának megkérdőjelezése, az szerintem egy nagyon fontos dolog, és ez szerintem nagyon rossz, amikor a társadalmat egy ilyen cselekvőképtelen dolognak állítjuk be, hogy jaj, szegény társadalom, nem érdemli meg ezt a dolgot. De hogy valahogy még, tehát hogy értitek, a politika, meg a történelem az egy folyamat, vagy egy folyó, ami nem hirtelen elkezdődik, és hirtelen vége lesz, hanem valamiből valami következik, és mindig előrefele megy. És persze vannak emberek, akik megszívják, mert beleszületnek a Szovjetunióba, meg ilyesmi, de előtte is voltak emberek, akik hagyták, hogy idáig eljusson ez a dolog, és utána is voltak emberek, akik pedig elzavarták azt a rendszert. És ezért is mondom azt, hogy hosszú évekbe kell gondolkodni, meg társadalmakba kell gondolkodni, és a kulturális kódokat nem szabad lebecsülni. Éppen ezért mondom, hogy Irán példája lehet, hogy nyugati szemszögből, vagy ebből a nem tudom, a mi ilyen görög-római filozófiai szemléletünkkel egy értelmezhetetlen dolog, ugyanúgy, ahogy az észak-afrikai országok is értelmezhetetlenek számunkra vagy ezzel a szemüveggel. Tehát, hogy szerintem az nem ilyen szempontból itt nem egy jó példa.
2: Na jó, zárjunk egy európaival, akkor Churchill, aki ugye vért és verítéket ígért a nemzetnek, aztán fun fact, nem is választották újra világháború után, hiszen teljesítette a választási ígéretét, ő egyébként teljesen fel volt ebben. A politikus a következő választásra gondol, az államférfi a következő nemzedékre.
1: Drámai.
2: Na?
1: Hát...
2: politikus államférfi, van ilyen kettős megfogalmazás számotokra?
1: Biztos létezik, én...
2: Vagy túl politikai realistnek vagytok egy ilyenhez?
1: Nem tartom relevánsnak a distinkciót, mármint, hogy nyilván itt az van, hogy ez a tervezés diskurzus, amúgy a jobb oldalon sokkal intenzívebben jelen van, szerintem.
2: És ez mit jelent?
1: Hát az, hogy a konzervativizmus, tehát hogy a társadalom az nagy léptékekben mérhető, a fejlődése lassú, a tervek lassan érnek be, és a gyors változások károsítják a társadalom szövetét. Ezek ugye a konzervatív hagyományhoz kapcsolódó ilyen, tehát nyilván sok egyéb gondolat mellett ilyen kis mankók, és hát nyilván nem meglepő, hogy ezt Churchill mondja. Én, hogy mondjam, szóval persze, hát nyilván ez arról szól ez a gondolat, hogy nem az oldalakat kell nézni, hanem olyan politikai tervet kell kitalálni, ami vagy kompromisszumos, vagy pedig annyira fontos, és minden ilyen pártérdek felett álló, hogy azt kell megvalósítani, hogy mit tudom én, ez vagy az vagy amaz. És ez szerintem egy olyan dolog, ami szerintem ilyen Közép-Kelet-Európában nem annyira működik, de szerintem az ilyen egyéb nyugati demokráciákban abszolút. Tehát, hogy ott egyébként ugyanaz, mint Amerikában, hogy jó, most ott van Trump, oké. De hogy alapvetően voltak olyan kutatások, hogy amúgy a republikánus és a demokrata jelöltek általában azért annyira nem különböznek egymástól. Szóval mondjuk az adók és a háború mértéke lehet, hogy eltérő, de attól még az elv az ugyanaz. És hogy szerintem nyugaton is nyilván most intenzívebb a jobboldali előretörés sok helyen, de hogy amúgy ez egy ilyen abszolút így van.
0: Hát van egy csomó, szerintem tök jó példák van, ahol Európában, hogy ott vannak a hollandok, akik hát kiszárították a tengert. Tehát, hogy ők visszahódították a tenger, vagy nem, elhódították a tengertől a földeket, és az csak és kizárólag hosszú távú ilyen társadalmi összefogással lehet megcsinálni, vagy ott vannak a németek, ez is egy ilyen kortárs példa, hogy a németek eldöntötték, hogy ők átállnak ugye a zöld energiára, és akkor lekapcsolják az atomerőműveiket, és akkor nyilván azt elintézték, hogy a gáz az zöld energiának számítson, de mindegy, hogy ilyen gázturbinákkal fejeztek áramot, de hogy egyébként meg egy hosszan, ciklusokon átívelően meghatározott nemzeti célt követnek, úgy, hogy elmondták a társadalomnak, hogy tudta a társadalom azt, hogy ez neki azért sok helyen rossz lesz. Mert hogy meg fognak emelkedni az energiaárak, a cégeknek a versenyképessége emiatt csökkenni fog, rosszul fog járni egy csomó ember, nagyvállalatok fognak rosszul járni, és mégis meg tudták csinálni. Szóval ez szerintem Nyugat-Európában ez abszolút így van és létezik. Kelet-Európában én szeretném nagyon azt, hogy ez legyen. Szóval, hogy az én politikai gondolkodásomhoz alapvetően ez nagyon közel áll, hogy jó lenne célokat kitűzni akár a magyar társadalomnak, vagy a magyar nemzetnek ilyen közös célokat, amiket jó lenne elérni, meg amiért jó lenne dolgozni, amiért jó lenne áldozatot vállalni, ami mindenkit érint, meg nem tudom, de azért ez alapvetően nincsen. És ez abszolút azért van, mert hogy a kelet-közép-európai politika és egyébként a baloldalias politika, és azért a kelet-közép-európai politika elég baloldalias gyökerekre épül nyilván a szocializmus miatt, meg hogy az emberek ilyen elég nagy államfüggőségben vannak, hogy az mindig arra épít, hogy nekem, mint állampolgárnak éppen most legyen jó. És az én jólétem a legfontosabb, és a politikusok azok alapvetően ezzel kampányolnak mindig, hogy jóléti ígéretek vannak, és hogy az én adott helyzetem az nem lesz rosszabb, vagy jobb lesz, stb. De hogy nincsenek ilyen átfogó víziók, és ez szerintem nagyon hiányzik, és nagyon remélem, hogy lesznek. Nyilván az idézet pedig tényleg nagyon pátoszos és nagyon szép, de hát igen, nekem egyből ugye van a politikából és a politikáért élő, ugye ez pedig egy Max Weber elhatárolás, hogy van az a politikus, aki a politikából él, és van, aki a politikáért él, és azért Churchill nem ment nagyon messze, szóval, hogy ezt innen lőtte ezt a dolgot.
2: Hát és ezt a mai parlamentben is elkezdték újra spinnelni, ez a megélhetési politikus a magyar.
1: Hát ez már egy elég régi toposz, igen.
0: Igen, az elég régi, igen. Tehát egyébként ez elég régi, ez a megélhetési politikus dolog, de igen, abszolút ez van. Én erre mindig azért azt szoktam óvatosan mondani, hogy a demokrácia drága. Szóval, hogy drága dolog, és meg kell fizetni.
2: A diktatúra drágább.
0: Milyen jó végszó.
2: Igen, igen. Egyébként tényleg jó végszó. Az tényleg nagyon izgi, hogy a hollandoknak ez a tengerrel való ilyen közös küzdelme, és ez a létfenyegetettség, ez lehet, hogy egy ilyen kompromisszum keresésre viszi a politikai elitet, és ezt most nem tudom, hogy igaz-e, de hogy ugye a finn oktatási csoda mögött is valaki azt mondta, de simán hát, hogy ez csak egy random anekdota, hogy azért is tudott megegyezni ott a politikai osztály ebben, hogy ez egy pártokon átívelő dolog, mert a oroszoktól való ilyen fenyegetettség az, ami így egyszerűen így összetapasztja az politikai elitet, vagy van egy ilyen közös fogózkodó, hogy na, az így, amiatt így nekünk valahogy így össze kell
0: tartani. Hát még hogy annyira, hogy Finnországban mindegy, hogy kinyeri a választást, mert mindig koalíció van. Tehát mindig nagy koalíció van, mert annyira fél a finn társadalom az oroszoktól, ugye ők vannak, nem tudom, 4,5 millió, vagy 5 millió, nem tudom, mennyien van a Finnországban, kevesen, aminek az ország 80%-a lakatlan, van egy iszonyatosan nagy, nagyon hosszú határuk Oroszországgal, azt tudjuk róluk, hogy a világ egyik legbékésebb nemzete, de mindenki kap katonai kiképzést. Bunkereik vannak, nem tehát, hogy...
2: Egyébként Svédországban és Norvégiában is, a skandinávok, meg az északiak abszolút militarizáltak ilyen szempontból.
0: Nagyon. Tehát, és ugye szerintem ez is egy tök fontos ilyen összetartó erő egy társadalomba, egy külső valakitől való félelem. És a magyar politikában csak, hogy ilyen példát hozok, ugye a magyar politika az folyamatosan erre épült, és hogyha visszagondol bárki, bármelyik hallgató visszagondol arra, hogy ő hogyan tanulta a történelmet az elmúlt időszak, vagy az elmúlt 100 év során bármikor, akkor mindig azt tanulta, hogy akkor mindig volt valaki, aki minket bántani akart. Voltak a törökök, a németek, a Habsburgok, a bizánciak, a nem tudom kicsodák, az oroszok, mindig valaki bántani akarta, és tehát a magyar társadalomnak, a magyar nem tudom, nemzeti érzésnek, vagy a magyar nacionalizmusnak, ugye mindannyian nacionalisták vagyunk, ez pont ezért van, mert mindig azt érezzük, hogy minket bánt. Mi a kicsi ország Európa közepén, a kis sziget, a szláv tengerben, a nem tudom, tehát hogy rengeteg ilyen dolog van, amit már az iskolában belénk plántálnak, szóval Magyarországon is lehetne ennek alapja, de azért a modern
2: csak
0: magyar politikában.
2: Egyet kéne stabilan választani, azonban, hogy váltogatjuk mindig. Ezért nem tudunk. Egyet most már válasszunk, és azzal menjünk. Hozzáteszem, voltam Törökországban, és a törökök úgy emlékeznek vissza, hogy ez egy nagyon jó baráti együttélés volt. Ők testvéreknek tekintenek ránk, úgyhogy mi is tekinthetünk így rájuk. Na jó, nagyon köszi, Dani és Fibi, hogy itt voltatok.
1: Sziasztok!
0: Hello!
2: Szevasztok! Jöjjön a mese!

0: Wilhelm Hauff mesék almanakja. Egy szép messzi birodalomban, melyről azt tartja a mondás, hogy gyönyörűséges kertjei fölött sosem áldozik le a nap, kezdettől fogva képzelet királynő uralkodott. Századokon át két kézzel árasztotta övéire az áldást, s aki csak ismerte, tisztelte és szerette. Szíve nagy jóságában azonban nem érte be azzal, hogy a saját országát boldoggá tegye. Örök ifjúsága és szépsége királyi díszében leszállt a földre, mert hallotta, hogy annak lakói, az emberek szomorú komolyságban, munkában és fáradozásban töltik életüket. Elhozta hát nékik birodalmából legszebb ajándékait, s attól fogva, hogy a szépséges királynő meglátogatta a földi tájakat, munkájukban vidámak, komolyságukban derűsek lettek az emberek. Király anyjuknál nem voltak kevésbé szépek gyermekei sem, és azokat is elküldte, hogy örömöt vigyenek az embereknek. Elsőnek legidősebb lánya a mese tért vissza a földről. Édesanyja észrevette, hogy a mese szomorú, és mintha a szeme is könnyes volna.
1: Mi bajod, kedves mese? Amióta megjöttél, olyan bús és olyan levert vagy. Nem árulnád el anyádnak, mi nyomja a szívedet?
2: Ó, édesanyám! Mostanáig sem hallgattam volna, ha nem tudnám, hogy az én bánatom neked is fájni fog.
1: Csak mondd el! A bánat olyan, mint a kő. Egymagunk leroskadunk alatta, ketten könnyen elvisszük az útból.
2: Hát akkor halld! Tudod, milyen szívesen forgok az emberek közt? Milyen örömest elüldögélek a legszegényebbek kúnyójának küszöbén is, hogy munkájuk után egy kicsit elbeszélgessek velük. És azelőtt ők is barátságosan nyújtották felém kezüket, ha megláttak. És mosolyogva elégedetten pillantottak rám. De manapság már nyoma sincsennek.
1: Szegény lányom,
0: szólt a királynő, és megsimogatta a mese könnytől nedves arcát.
1: De hát, ha csak képzelgés az egész.
2: Higgy nekem, anyám. Nagyon is jól érzem, hogy már nem szeretnek engem. Amerre csak járok, kelek, hideg tekintettel fogadnak. Sehol nem néznek már jó szemmel.
1: Ej, hát ha az idősebbek nem becsülnek, fordulj a gyerekekhez. Ők az én szívem igazi kedveltjei. Neki küldöm legszebb képeimet, testvéreiddel az álmokkal. És magam is gyakran leszálltam már hozzájuk, megöleltem, megcsókoltam őket, és sok szép játékot játszottam velük. Ismernek is engem, bár a nevemet nem tudják, és azt is gyakran megfigyeltem, hogy éjszakánként föl-föl mosolyognak csillagaimra, reggelente pedig, ha csillószőrű barikáim végigvonulnak az égen, örömükben tapsikolnak. És még akkor is szeretnek, ha már fölserültek. A kedves szép lányoknak segítek tarka-barka bókrétát kötni, és a vadfiúk elcsöndesednek, ha egy-egy sziklatetőn melléjük ülök. A messzi kékhegyek ködvilágából égbe nyúló várakat és pompás palotákat idézek elébük, és az alkonyvörös felhőiből hősi lovak seregeket és csodálatos zarándok vonulásokat varázsolok nekik.
2: Ó, a kedves gyermekek! Jól van, velük még egyszer megpróbálom.
1: Igen, édes lányom, a gyerekekkel meg kell próbálnod, de hogy a kicsinyeknek is tessél, és a nagyok se taszítsanak el, hadd öltöztesselek föl valami tetszetős ruhába. Nézd csak, ez majd egészen jól illik rád.
0: Intett, és szolgálói nyomban elősiettek egy almanach köntösével. Színes kelméből készült, starka képek, érdekes alakok csillogtak szövetében. A mese szégyenkezve sütötte le szemét a díszes öltözetben, a királynő azonban kedvtelve jártatta rajta a szemét.
1: Menj, lányom, és áldásom kísérjen. Ebben a köntösben talán majd azoknak a szívét is megejted, akik igénytelen, egyszerű ruhádban elutasítanak.
0: A mese tehát újra leszállt a földre. Dobogó szívvel közeledett a kapu felé, amelynél a híres okos őrök silbakoltak. Fejecskéjét lehajtotta, összehúzta magán színpompás köntösét, és aggódó léptekkel osont előre.
3: Megállj!
0: A mese riadtan megtorpant, fejét fölemelte, Sötét szeme kerekre nyílt.
3: A mese!
4: Nézd csak a mese!
3: És miféle öltözékben?
4: Mondd csak, hogyan jutottál le ez a tarkaruhához?
2: Hát az édesanyám adta rám.
3: Úgy!
4: Szóval áruhában akar becsempészni téged hozzá.
3: Azt már nem!
4: Gotrógy innen, mégpedig sietve.
2: De én a gyerekekhez szeretnék menni. Hozzájuk talán csak beengedtek.
4: Hogyne, hogy telebeszél mindenféle ostobasággal a fejüket.
3: Ej! Hadd lássuk, hát ha ezúttal tud valami érdekeset.
5: No.
6: Nem bánj, menj.
0: Mese kinyújtott a karját, és különféle jeleket rajzolt a levegőbe. Nyomban tarka képek rajzottak elő. Karavánok tevékkel, lovakkal, nyalka lovasok, sátrak a sivatag homokján, tengerek viharmadarakkal és imbolygó hajókkal, néma erdők és néptőnyösgő utcák, terek, harcos vitézek és békés nomádok, mindez ott kavargott előttük színes és mozgalmas képekben, pergő jelenésekben. A mese a nagy varázslásban nem is vette észre, hogy a kapu híres okos őrei sorjában elaludtak. Éppen újabb varázsjelet akart a levegőbe írni, amikor egy barátságos nő lépett hozzá, és kézen fogta.
7: Nézd csak, kedves mese, ezeknek nem valók a te tarka képei. Surranj be gyorsan a kapun. Én majd békés meghitszállást adok neked a házamba. Ott nyugodtan ellakhatsz, kedvedre elélhetsz. Ha fiaim és lányaim jól megtanulták a leckéjüket, pajtásaikkal együtt felkereshetnek téged, és te majd mesélsz nekik. Jó lesz így?
2: Ó, boldogan megyek veled az én kedves barátaimhoz, a gyerekekhez. Igyekezni fogok, hogy vidám, kellemes órákat szerezzek nekik.
0: A deréknő elégedetten bólintott, s karját nyújtotta a mesének. Úgy segítette át a hanyat horkoló őrök lábain. A mese pedig, ahogy az őrökön túljutottak, mosolyogva nézett körül, aztán gyorsan besúrantak.

0: Simon Réka Zsuzsa, Zöld Elemér, Zöld Szakálla. Zöld Elemér nyűszített, jajgatott, bömbölt és ordított egyszerre. Azt ne kérdezzétek, hogy lehetett mindezt egy időben, mert ezt csak ő tudja. De el kell árulnom nektek valamit. Leginkább arról volt híres, hogy Manó király létére ő jajgatott legtöbbet a világon. Ha elesett, jajgatott. Ha nem esett el, akkor is jajgatott. Ha nem kapott új Manó zöld csapkát, nyafogott. Ha kapott, akkor nyefegett. Ha nem ült kényelmesen a széken, morgott. Ha kényelmesen ült, mirget morgott. Egy szóval, nagyon érthetetlen figura volt ez a Manó király. Történt egyszer, hogy hosszú zöld szakálla már a földet seperte, de Zöld Elemér hallani sem akart arról, hogy a királyi Manó borbély kicsit lenyisszancson belőle. Mit volt mit tenni? A Manók nem erőltették a szakáligazítást, mert nem akarták, hogy a Manó király elkezdje a homlokráncolást, fújtatást, mirgést, morgást. A szakál meg csak nőtt, nőtt. Már meghaladta a 19,5 araszt. El sem tudjátok képzelni, milyen hosszú az egy Manónak. Szegényke állandóan belebotlott, becsípte az ablakrésbe, ráhúzta az ajtót, becipzárolta a kardigányába. Belelógatta a levesbe. És mégsem akarta, hogy lenyisszantsák. Minden nap ezt hajtogatta.
1: Ilyen almazöld szakálla nincs senkinek ezen a világon. Csodaszép.
0: Ha végigment az utcán, összesugtak a háta mögött. Ha végigment a patakpartján, ezt búgták a háta mögött. Ha bement a közértbe vásárolni, ezt siseregték a háta mögött. Zöld Elemér úgy tett, mintha nem is hallaná. Azt gondolta, irigyek a szakállára.
1: No csak irigykedjenek, úgy kell nekik.
0: Gondolta magában. A szakáll pedig csak nőtt. Mintha sietni akart volna valahová. Már nem csak Zöld Elemér botlott bele, hanem a Manópalota kincstárnoka, fodrásza, kuktája és udvari balandja is. Pif-puf! Gurultak is a lépcső lefele.
2: Ez tűrhetetlen!
0: Süvítette a kincstárnok.
3: Ez borzasztó.
0: Morogta a fodrász.
4: Ez felháborító.
0: Zúgolódott a kukta.
5: Ez kibírhatatlan.
0: Dörögte az udvari balond. Tipegtek, topogtak, szaladgáltak ide-oda, összekiabálták a zöld manókat. Jöjjenek gyorsan, mert fontos dologban kell dönteni, mi legyen. Zöld Elemér Manó király hosszú szakállával.
6: Vágjuk le!
7: Az nem lehet, nem engedi.
0: Szólt a kukta, és a szakácstól akkora nyaklevest kapott, hogy még most is sajog a helye.
8: Egy kukta ne szóljon a nagyok dolgába!
2: Jól van, levágjuk, de hogyan?
0: Töprengett az udvari kincstárnok.
9: Hogyan? Micsoda kérdés? Hát álmában, nyisz-nyassz és kész is, fel sem ébred?
0: Bölcsködött az udvari bolond.
3: Igaza van, ide az udvari ollót.
0: Kiáltotta az udvari borbély. Megvárták, míg a napnyugóvóra tért. Zöld Elemér virágmintás ágyában feküdt. Hálósipka vigyorgott a fején, hosszú szakálla a paplanon pihent. Vége a szőnyeget seperte. Az udvari borbély hangtalanul besurrant a Manó király hálószobájába. Az ágyhoz lépett, az olló vidáman csattogott. Volt szakál? Nincs szakál. Reggel Zöld Elemér korán ébredt. Könnyűnek, fiatalosnak, csodahelyesnek érezte magát. A király tükörhöz sietett, hogy köszöntse önmagát. Júj, bátran belenézett, aztán...
1: Azt a zöld fej fújta túros buktáját! Jajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj
0: egész udvart. Szaladtak is az alattvalók, csak úgy porzott a lábuk alatt a zöld kövezet.

0: Podonyi Hedvig második mese, amelyben Berta Berta találkozik a varázslóval. Berta Berta egy napon elballagott Abrakadabrához, a tudós varázslóhoz. Abrakadabra a hét toronyban lakott. Persze a hét torony közül is a hetedikben, mert olyan magas volt, hogy csúcsos teteje lyukat fúrt a felhőkbe, ha éppen kúszáltak arra felhők, és ha még nem volt rajtuk lyuk. A varázsló torony szobájához 777 fokú mozgó lépcső vezetett. Csak csigalassúsággal lehetett feljutni, hiszen, mint minden valamire való toronyban, itt is csigalépcső volt. Abrakadabra homlokát ráncolva gondterhelten nézett fel teleírt papírosai, bonyolult térképei, kotyvalékkal teli üvegcséi közül.
1: Már vártalak,
0: közölte Berta Bertával.
2: A kristálygömbödben láttad, hogy jövök?
1: Igen, gyermekem. Na meg véletlenül épp ki is néztem az ablakon, amikor a kapu elé érkeztél. Mondd de gyorsan, hogy miért kerestél föl? Amint látod, nagyon elfoglalt vagyok.
2: Úgy tudom, te vagy a mindentudó varázsló. De az az igazság, hogy nem látszol annak.
0: Abrakadabra leakasztotta köpönyegét a sarokban álló csontváz válláról, a koponyájáról levette a süvegét és felöltözött.
1: És most?
2: Sokkal jobb. Hét mérföldet lépő csizmád is akad?
1: Sajnos épp tegnap vittem el talpaltatni.
2: Kár. Hát terülj-terülj asztalkád van-e?
1: Nos, azt kölcsön adtam egy hetet hét országhoz szóló lakodalomhoz.
2: Esetleg volna egy repülőszőnyeged?
1: Hát, hogyne. Hogyne. Csak hogy épp nincs itthon. Ilyenkor szoktam kiengedni, hogy kedvére röpködhessen. De tudod mit? Elvarázsollak, hogy megértsd az állatok nyelvét. Akarod?
2: Persze.
1: Akkor most bekenem a füledet, ezzel a balzsammal. Így, és már érted is. Tessék!
0: Abrakadabra lerántotta a leplet a szobában függő hatalmas kalitkáról. A rácsok fogságában egy álmos papagáj pislogott.
3: Utálom, ha megzavarnak alvás közben!
2: Bócska, trükk!
0: Felelte fintorogva Berta Berta.
1: No, ez a madár nem beszél emberül. Azt értetted, amit papagájul mondott?
2: Na persze, hiszi a piszi.
1: Tudod mit? Vihartámasztok! Hókusz pókusz, csiribi csiribá, abrakadabra!
0: Hirtelen minden elsötétült, és hatalmas orkán támadt a hét toronyra. Ömleni kezdett az eső, villámok csapkodtak, rettentően dörgött az ég.
2: Már reggelben mondták az időjárás jelentésben, hogy záporzivatar várható.
0: Szögezte le Berta Berta.
1: Szóval nem hiszel nekem?
2: Szóval nem.
1: Akkor a varázspálcámmal ide varázsolok neked valamit. Tessék!
2: Úgy látom, ez nem varázspálca, hanem önműködő esernyő.
1: Jól jöhet ebben a rossz időben. Igazán örülök, hogy meglátogattál,
0: mondta Abrakadabra, és mogorván kitessékelte vendégét a szobából. Berta Berta nagy nehezen kivárta, amíg leér vele a csigalépcső, kikukkantott a toronyból, még mindig szakadt az eső.
2: Csiribi, csiribá,
0: mondta. Azonnyomban kisütött a nap.

Valahol a józsefvárosi lakótelep közepén, a hatodikon élt egy királylány. Ott lakott 2,5 szobás rezidenciájában, a kakaóját kortyolgatta, és az ablak előtt üldögélben elnézegette birodalmát, a gyönyörű józsefvárosi lakótelepet.

0: persze, senki sem tudott az ő királynői voltáról. Ha néha-néha kimerészkedett a nép közé, teljesen átlagos, 8 éves forma kislánynak tűnt. Az igazat megvalva még a szülei sem tudtak előkelő származásáról. Az egyetlen, aki ismerte a titkot, egy udvarhölgy volt. Lenke királykisasszony legjobb barátnője, aki jelenleg galamb képében tartózkodott úrnője közelében. Talán mondanom sem kell, hogy ilyen módon a mi kis királykisasszonyunk nagyon magányosnak érezte magát. Senki sem ismerte őt, senki sem hódolt neki, és ha elárulja titkát, akkor sem hitt volna senki neki. Ez bizony egy 8 éves kislánynak elég nagy teher, csak ült ott nagy magányosan birodalmát szemlélve, és szórakozottan magokat szórt üdvörhölgye galambdalma elé. Ahogy telt múlt az idő, elunta a várakozást. Úgy döntött, elindul világgá, hát ha újabb, igazi alattvalókra talál. Ők talán majd elmagyarázzák József városország népének, ki is ő valójában. El is indult a panelházak végtelen rengetegében. Házat ház után, utcasarkot utcasarok után hagyott el, míg végül az egyik útkereszteződésben megpillantott egy rendőrt.
1: A rendőr hivatalos személy,
0: gondolta.
1: Hát ő egész biztosan tudja, ki itt a király, és ha a királyt ismeri, bizonyára tudja azt is, hogy ki a király lánya.
0: Odalépett hát a rendőrhöz, és megszólította.
1: Tudja a bácsi, hogy én ki vagyok?
2: Hát már hogy ne tudnám. Te az a kislány vagy, aki palacsinta szeretne lenni ezért az út közepén áll. Pedig a lámpa mindjárt pirosra vált. Na, szaladjál gyorsan a másik oldalra.
1: Ő sem tudja,
0: gondolta a kislány.
1: Biztosan csak a forgalommal kapcsolatos tudnivalókba avatták be. Nyilván fogalma sincs arról, hogy ki itt a király.
0: A meg nem értett király kisasszony tovább bandukolt a házak között, és azon töprengett, vajon miért ilyen tudatlan a nép?
1: Ha nagy leszek, és minden az enyém lesz, sürgősen változtatok népem műveletlenségén. Vándortanítókat alkalmazok majd, akik keresztül kasul járják birodalmamat az arcképemmel. Nem szégyen az, ha valaki királynő.
0: Hirtelen egy csapásra jobb kedvre derült. Az úton pontosan előtte egy úriember egészen a földig meghajolt. A kis király kisasszony méltóság teljesen odalépett hozzá, és megszólította.
1: Egyenesedj csak fel, barátom!
0: Az úriember hunyorogva pillantott fel a járdáról.
3: Mit? Hogy? Ó, de jó, hogy erre jártál, kislány. Nem segítenél megkeresni a kontaktlencsémet? Valahol itt kell lennie.
1: Nem ismerheted fel, hiszen nem is lát kontaktlencse nélkül,
0: gondolta a király kisasszony, majd kegyesen leereszkedett a földre, és segített megkeresni a kontaktlencsét.
3: Köszönöm, kislány, sokat segítettél,
0: mondta az úriember, miközben óvatosan visszatette a megtalált kontaktlencséjét.
1: Furcsák az emberek,
0: gondolta a királylány, miközben tovább indult vándorútján.
1: Élik mindennapjaikat, és még csak eszükbe se jut, hogy utána járjanak, hogy ki is az ő igazi uralkodójuk.
0: Miközben így elmélkedett, egy játszótérhez ért. A homokozóban egy 6 éves forma kisfiú csodaszép várat épített. A kislány azonnal hozzálépett.
1: Miért építed ezt a várat?
4: Azért, hogy a katonáimnak legyen hol megszállniuk.
0: A kis király kisasszony szeme izgatottan felcsillant.
1: Neked katonáid vannak? Akkor te biztosan király vagy.
4: De hogy is vagyok király? Én egy nagy hadvezér vagyok, nem látod? Én vagyok Jancsi, a 3-as műanyag hadosztály kapitánya. És te ki vagy?
1: Én Lenke király kisasszony vagyok. Engem kell, hogy védelmezz. Még ezt se tudod, hadvezér.
4: Te jó! Ezt kit védelmeznem? Tudod, eddig semmilyen feladatot nem kaptam, csak gyakorlatoztattam a seregemet. Ki a várból, be a várba. De most, hogy megtaláltalak, téged fogunk védelmezni az utolsó csepp vérünkig.
0: Azzal Jancsi kapitány felsorakoztatta műanyag katonáit a kislány elé, és attól kezdve nem tágított mellőle. Így történt, hogy a kis királylány végül alattvaróra talált. Nem is zavarta már, hogy származását a nép körében teljes homály fedi, hiszen volt kivel megosztani a titkát. Igen, a mi kis Lenkénk egészen elégedett volt. Egészen addig, amíg rá nem jött arra, hogy ő tulajdonképpen nem is király kisasszony, hanem egy csodálatos jó tündér.

0: لا سهل.
1: FM 90,3. Ez itt a Budapest Eklektik. Kellemes hétfő este 8-et mindenkinek. Itt vagyunk élőben a Tilos Maraton után. Mielőtt bármibe belekezdünk, először is nagyon-nagyon szeretnénk megköszönni nektek a végtelen támogatást, szeretettet, akaratot, jelenlétet, amit a Tilos Maratonon kaptunk tőletek. Csodálatos Tilos Maraton volt, a stáb még pihenni ki magát, de már itt van újult erővel. Mai adásunk szintén a Viadukt bárból zajlik. Ez a jó kis háttérzaj, amit hallatok az időnként végig vicsorgó villamosokkal, az a helyszínnek az adottsága. Ez ugye a rakparton van a Lánchíd pesti hídfője közelében. Nagyon szép naplementés pillanat van. Érdemes hétfőnként kinézni, és akár élőben hallgatni a műsort, mert kifele is szól. Ma a műsorvezető én vagyok, itt Erdélyi András, és itt van velem társam Bulócki Gergő.
2: Sziasztok!
1: És mai interjú alanyunk Lázár Ágoston Ágó.
3: Sziasztok!
1: És ugyan ő oszlopos tagja az Esti Kornélnak és a Lázár Tesóknak is, de ma nem erről fogunk vele beszélgetni elsősorban, hanem a Fishingon Orfű a mai adásunk központi témája. Vágjunk is akkor bele. Ez egy villamos volt annak, aki szereti a villamosok hangját. Ez 2 és 2,5 percenként, 3 percenként ismétlődni fog a következő egy órában. Oké. Tehát köszönjük, hogy ebbe az évbe is eljöttetek a Fishingtől beszélgetni velünk. Nagyon szeretjük a Fishingon Orfűt, egy nagyon izgalmas fesztivál. Tulajdonképpen a Szent Grálja a magyar fesztiváloknak, mert azt hiszem, hogy az egyetlen fesztivál, ami úgy folyamatosan teltházas szokott lenni általában. Ezt elmondhatjuk? Idén is teltházasok vagytok már?
3: Igen, ráadásul most hamarabb is lettünk teltházasok, mint szoktunk, ami kicsit meglepő így a mai zeneipari viszonyokat tekintve, megismerve. Így tudom, hogy ilyen klubozó, meg mászkáló zenekarként is azért nehezebb mostanában, az utóbbi években, mint előtte, és kicsit azért szenvedős a fesztivál piac is, viszont hát igen, ez nagyon szerencsés helyzet igazából, meg amit kialakított magának a Fishing igazából ez alatt a 18 év alatt, hogy egy ilyen nagyon lojális közönséget tudott kinevelni, vagy nevelték ki magukat, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, a Fishing közönsége, és tulajdonképpen tényleg minden évben teltházom, ami
1: ez már
3: csodálatos.
1: 18 éve van akkor a Fishingon Orfű.
3: 18.
2: Igen, én azt akartam kérdezni, hogy lényegében a hőskorban született még a Fishingon Orfű, és azért körülöttetek sorra hullottak el az ilyen jellegű fesztiválok, és ehhez képest arról beszélgethetünk ma, hogy ez mindig egy teltházas fesztivál, ami ráadásul most lesz nagykorú. Mi a titkotok?
1: Hát... Én most mondd el, és akkor nehogy elmond neki, akkor mindenki ezt fogja csinálni.
2: Persze, meg átveszik a maratonba is.
3: Igen, szerintem az nagyon fontos dolog, hogy az alapítók, meg a mostani szervezők, tulajdonosok mind egy irányba mutatnak, így igazából mindenkinek ez az értékteremtő attitűdje, ez megjelenik a saját frontján a fesztiválnak. És igazából tényleg egy nagyon jó fesztivált szeretnének csinálni, nagyon jó zenei programmal, ami ugye az eszenciája az egésznek, de eközben az Orfűnek, meg az egész campingnek is van egy olyan természetközelisége, olyan vibe-ja, ami nagyon kellemes, meg adja ezt az egész attitűdöt, amit ez a tulajdonképpen egy nagyon normális közegez, közönségfrontról is, és szervezői frontról is, és nagyon egy irányba mutatnak a vektorok ebben a rendszerben. Tényleg nagyon fontos ez, hogy igényes program legyen, ne legyenek nagyon mainstream előadók, tehát ezt erre ügyelnek is a programszervezők, hogy például a...
1: Ki lenne mondjuk nagyon mainstream előadó a Magyarországon?
3: Hát mondjuk Majka vagy a Halott Pénz, ami, akik mondjuk tényleg egy ilyen mainstream fesztiválon behoznak nagyon sok embert, csak azért, mert nagyon népszerűek, és itt tudatosan ügyelnek is erre a szervezők, hogy itt ne ez legyen a fő szempont, hogy minél több embert be tudjunk hozni, hanem hogy egy emberi léptékű fesztivál maradhasson, tehát emiatt van egy ilyen létszám limit is, ami így megköti az egészet, és segít ebben a dologban is, hogy ne akarjunk túl nagyok lenni, és hogy ne. Hát ez a lassú, folyamatos, fenntartható fejlődés, amit így a Fishing kialakított magának, időközben a camping is a Fishing tulajdona lett, ez is egy nagy ilyen szabadságot ad igazából, hogy nem... Tehát, hogy minden a Fishing kezében van már tulajdonképpen.
1: Ugye ez nagyon, nagyon jó menedzsment döntéseknek is tűnik ezek, hogy nem volt kiszolgáltatva a kemping. Amikor tavaly nyáron, ugye tulajdonképpen, csak ha már itt korlátokról beszélünk, a Fishing volt ez a pont, ahol elindult ugye a mocskos Fidesz nyár.
3: Igen, igen.
1: És... az egy rendkívül kielezett helyzet volt, ott akkor többféle olyan törvény is volt, amire tök jó, hogy ez egy normális közeg, és normalitást kezel, és ehhez képest volt megdöbbentő, hogy pont ebben a normális közegbe indult el egyfajta erős ellenállási mozgalom, aminek ugye az lett talán a vége, hogy ma, amikor itt ülök a rakparton, és a Karmelitára nézek, akkor egy teljesen más érzésem van, mint ha 3 hónappal ezelőtt néztem volna fel a vár fele. Na most nekem az a kérdésem, hogy ezt ti akkor még nem tudtátok. Ezt most így visszanézve, hogy élitek meg, ez így része egy erőnek, vagy minek tulajdonítjátok azt, hogy ez pont nálatok indult el, és aztán ment végig?
3: Mindenem. Szerintem ez a civil erő, ez a közönségben, ez a közönségünkben nagyon erős volt, és tényleg ott ez együtt volt a Pride-dal, ez a szombati napunk a Pride napjával volt egyszerre, és nyilván a közönségünknek nagy részének biztosan nem tetszett ez az egész, ami kialakult a sajtóval sajtóbasztatásával és kapcsolatban, meg az egész Pride-dal kapcsolatos őrülettel, és ezt ugye ott elég kritikus zenekarok is felépnek, és felléptek akkor is, és emlékszem, ilyen Carson Coma előtt is ment a mocskos Fidesz, meg előttünk is, az Esti Kornél előtt is eléggé. Úgyhogy hát belülről nagyon nyomasztó volt egyébként átélni azt, hogy bármelyik pillanatban belerondíthat a rendőrség igazából a fesztiválba. Mert ugye minden nap erről van szó, akkor jó, most tegnap nem jöttek, akkor biztos, hogy ma jönnek. Tehát tulajdonképpen egy állandó ilyen feszültség, vagy ilyen félelembe tartották így az embereket, nyilván ez a terrornak a eszköze, amit előszeretettel üztek más frontokon is az utóbbi 16 évben. És hát kicsit azért tényleg sikerült belerondítaniuk ebbe a szabadság élménybe, amit egyébként a Fishing tud és tud mindig adni, és szerintem ezért volt akkor a felháborodás és akkor ilyen hangerő ezzel kapcsolatban, mert az embereknek is elegük volt ebből, hogy tényleg már a Fishinget is, ami tényleg egy ilyen 4 napos, egy ilyen normalitás sziget volt mindig is, és most ebbe is sikerült belerondítaniuk.
1: Tudjál most... Van egy valami, amit már sokan rendszerváltásnak nevezünk, és mindenképpen az látszik, hogy van egy nagyon nagy igény egy szellemiségváltásra. A Fishing, az ugye tök jól kérdezted, Gergő, nekem nagyon tetszett, hogy 18 évvel ezelőtt, én azt érzem, hogy 18 évvel ezelőtti szellemiséget jelenít meg ma valamilyen
2: még
1: formában.
2: Ma is, így van.
1: És hogy itt ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ti mit vártok attól, hogy ugye lesz egy szellemiségváltás, ez nektek milyen, vagy legalábbis bízunk benne, hogy most tényleg elindult a társadalom, a világ egy szellemiségváltás felé, de milyen lesz az új szellemiség, milyen lesz az új lélek? világhelyzet, amiben vagyunk. Hogy fog ehhez talán visszanyúlni a phishing? Izgultok-e, hogy most látszik-e már ebből valami? Hogy álltok? Mi morfendíroztok ezzel hát, kapcsolatban?
3: Hát a phishing-e ma jól fel tudjuk kérdezni Nagy Ervint, hogy mit tervez, mert ugye a Telex Software is jelen lesz a fesztiválon, szombaton, és ott az egyik beszélgetésben az lesz a téma, hogy mi lesz a kulturálat is a kormány alatt. Tulajdonképpen először fog megszólalni ilyen nagyobb lélegzetű beszélgetős műsorban a Nagy Ervin erről a könnyű zenei frontról, mert ugye a színházról már sokat tudunk, vagy se többet legalábbis, és kíváncsiak vagyunk mi is egyébként a szakmán belül a fesztivál fronton is, meg amúgy a zenekari fronton is, hogy mégis milyen irányok lesznek itt. Igazából szerintem mindenki bizakodó, mert ennél csak jobb lehet, mint ami volt, szóval már hogyha egy fokkal jobb, már akkor is nagy felüdülés.
1: A másik kérdezem, hogyha eltolódik a világ a szabadság felé, akkor jobban vagy kevésbé fogtok kelleni bele?
3: Elintézzük, hogy kelljünk bele. Valahogy szerintem a phishingre mindig szükség lesz, vagy hát erre, amit a phishing tud adni 4 nap alatt az embereknek, az a szabadságélmény, amit már mondtam, meg ez a tényleg egy ilyen a természet is ad egy ilyen kiszakadási élményt ott a tóval, meg a kempingnek ott a két domb között ilyen völgyecskével. Szóval szerintem erre a hangulatra, meg az, hogy hozzád hasonló normális emberekkel együtt legyél 4 napig, anélkül, hogy nem tudom, Orbán Viktor vagy Magyar Péterre kelljen gondolni közben, vagy én a politikára.
1: Én nem gondolok már rájuk egyet.
2: És ebben szerinted egyébként hozhat változást az, hogy lényegében most a kulturális miniszter fog megszólalni a phishingen, hogy nem-e indul el egy másik irányba, vagy pont emiatt lesz sokkal inkább a bölcsője valami közös, új és értékkelteli projektnek?
3: Szerintem az tök pozitív, hogy beállalta ezt, hogy igazából a független sajtó nagy közönség előtt kérdezheti, és ott lesz Weyer Balázs is a beszélgetésben egyébként, aki a zeneipari frontról tudja őt kérdezni. Szóval igazából én nem gondolnám, hogy átbillenne a másik irányba, és hát nagyon remélem, hogy nem teszik rá a kezüket erre.
2: Valójában szinte már túl utopisztikus az, hogy egy ilyen közösségben meg tudnak szólalni döntéshozók is, és a közönség felkérdezheti őket. Tehát ha valamit nem tanultunk meg az elmúlt 35 évben, az ez a típusú demokrácia, ami adott esetben most a phishing on orfűn is megmutathatja magát.
3: Kíváncsi leszek. Tényleg ez mindenkinek ajánlom, aki jön majd erre a napra.
2: Én még ez a gondolathoz még annyit csatlakoznék, hogy bográztuk most itt az Andrással a programfüzetet, és rengeteg nem zenei programotok van. Én néztem ugye a Partizános, meg a Telex Software-es műsorokat, de hát egyébként szinte felsorolhatatlan mennyiségű van. Neked személyesen melyik a kedvenced ezek közül?
3: Igen, ez a nem zene is már nagyon, nagyon erős lett a fesztiválon. És személyesen nekem, én is voltam már így fellépőként Frösch Túrán, ez egy csodálatos rendezvény, ami a kempingből indul délelőtt, és vannak különböző pontok Orfűn, a Malomnál, meg mindenféle szép helyen, vannak ilyen pontok, és akkor lehet fröccsözni, meg zsíroskenyerezni, és közben zenekarok és előadók így gitározgatnak, amikor kedvük tartja, a borászok mesélnek a boraikról, és 30-40 embert vonulgat szépen Orfűn.
2: Igen. Az egyértelmű, hogy a fesztivál az hogy most már nagyon összefonódott Orfűvel, de ahogy látom egyébként a helyiek is most már teljesen Orfű történelmének tekintik ezt a fesztivált. Mi a személyes meglátásod ezzel kapcsolatban? Nyilván ott egy csomó...
3: Nem vagyok Orfű, de
2: sajnos. Igen, de találkozol velük viszonylag sokszor, gondolom, hogy nem csak erre.
3: Volt már, hogy Orfűvel találkoztam. Hát nagyon sokan kijönnek a fesztiválra egyébként, akik ilyen ugye Orfűn sok pécsi lakik, akik családdal kiköltöznek, meg sok holland is lakik egyébként, akik valamiért Orfűt és környékét nagyon preferálják. És
1: hát tulajdonképpen Pécs szubkultúrájának és Pécs a külvárosainak része Orfű. Tehát...
3: Igen, igen, igen. Szóval igazából biztos vannak azért persze, akiknek nem tetszik ez az egész, meg a dübörgés, meg a hajnalig szól a zene. Nekem sem mindig tetszik, amikor aludnék a fesztiválon. Én még egy nem zenét kiemelnék, az egy, szerintem egy csodálatos program lesz. Idén először a budai gitáriskola is kitelepül, és sikerült olyan embereket behúzniuk rendhagyó gitárórára, mint Beg Zoli, Leskovics Gábor, Lecsó, Kis Pál András, meg a Lázár Dodi, bár ő annyira nem érdekes számomra, a tesóm, már hallottam, de például a Kis Pál András, az, hogy tart egy gitárórát, azt nagyon-nagyon megnézném, őszintén szólva, szóval
1: Én is, még akkor is nem gitározom. Menjünk el egy zenére, mit szóltok hozzá, és választok mindjárt. Addig még kérlek, tartsátok szóval egymást, mert ez technikailag nekem nem is olyan egyszerű.
2: Na, még jön egy programajánló? Esetleg akkor várj, akkor evezzünk át addig a zenére, hogyha úgyis a zenére várunk közben. Értelemszerűen az Esti Kornélt és a Lázár tesókat leszámítva, te személyesen mit vársz a legjobban? Arra gondolok, amire te személyesen szeretnél kimenni, nem ami a legizgibb a fesztivál.
1: Gondolom, hogy dolgozol egy fesztiválon, nagyon kevés alkalmad van eljutni bármilyen programra, amit nem te csinálsz. Mi az, amire, hogyha úgy jön össze, biztos, hogy el akarsz menni?
3: Hát szerintem a nagy térőkre biztos elmegyek majd. Heaven Street 7, ezt nagyon szerettem régen. Gimiben sokat hallgattam. Lesz Isten hátam mögött egyébként. Nekik most áprilisban volt a visszatérő koncertjük, és a Fishingen lesz a fesztiválos visszatérő koncertjük. Azt nagyon várom.
1: Róluk tudod egyébként, hogy fognak-e koncertezni? Ezzel nem is vagyok képbe. Tehát, hogy ezek csak ilyen egyszeri koncertek, vagy hogy ezt a jövőben is
3: tudom, hogy meglátják majd, hogy milyen a vibe.
1: Hát akkor gyertek el és vibe-oljátok meg őket, aztán majd eldöntik.
2: Én egyébként a Heaven Street 7-nél akartam ugyanezt kérdezni, mert sajnos nem vagyok képbe, pedig tudom, hogy lehetnék, hogy ez megint ott sem egy egyszeri dolog.
3: Ők azt hiszem, hogy 5 évente térnek így vissza. Aha. Egy-egy koncertre, van egy park és egy fishing általában nekik, és most szerencsére pont az 5. év van. És hát lesz Kis Pál és a Borz, ami ugye hosszú idő után újra aktív, és már van lemezük is új, meg kluboznak, európai turnén voltak, szóval nagyon aktívak, és nagyon jó látni, hogy ők is visszatértek.
1: Ez milyen exkluzív, hogy így valójában nem létező zenekarok kezdenek el újra létezni akkor ezen a fesztiválon.
3: Hát igen, igen, és így is mondhatjuk, igen.
1: És nem azt érzem, hogy ilyen zombi módon, hanem hogy mintha lenne egy ilyen szép osztálytalálkozó az egyszer volt zenekarokra, kiderül, hogy mégsem mentek el.
3: Hát még lesz Csókolom például, Color Star, Tudósok, Pajor Tamás.
1: Pajor Tamás? Szólóban?
3: Igen, szóval hát igen, ilyesmi vonal is lesz az idősebb generáció közül, de hát nagyon sok fiatal lesz, ugye ez a Fishing Land. Szintén nagyon fontos, hogy a következő generációt is kinevelni, úgyhogy most át is adom az anyének a szót, hallgassuk.
1: Én szerintem ez mindenképpen megér egy külön blokkot magával. Most indítsunk el akkor talán a fiatalabb generációktól egy dalt, és utána jövünk vissza hozzátok.

0: No hát, akkor megint itt az FM 90,3-on a Tilos Rádiót hallgatjátok élő adásban a Budapest Eklektik mai műsora. Vendégünk Lázár Ágoston, akivel a Fishing on Orphy-ről beszélgettünk eddig, és ezt is folytatjuk. A dal előtt pont ezzel a végszóval hagytuk abba, hogy elhangzott egy csomó nagymúltú, izgalmas zenekar, akik ott lesznek az idei Fishingen, egy-két olyan, amin magunk is meglepődtünk. És pont azt mondtad, hogy rengeteg fiatal is van, én ebből próbáltam most egyet csak így választani, mert Gegét nagyon szeretem.
1: Igen.
2: Kapcsol...
1: És már nála is fiatalabbak.
0: És már nála is bőven fiatalabbak is lesznek a fesztiválon. Mesélj egy kicsit, hogy milyen felvezetőre számíthatunk.
1: Jó, hát így a fiatalabb generációból szerintem, amit mindenképp érdemes meghallgatni, majd a Kolibri, emlékszem, hogy tavaly is már nagyon, nagyon jó hangulatú koncertet adott, Máklikör, Hűvös, Imágó Mundi, Szovjet Mandé, rohadt jó, ilyen stoner punk-szerű zenekar. Őket is érdemes élőben is elcsípni. És hát lesz Barkóczi Noémi például az ilyen akusztikusabb vonalból. Indigo is lesz, aki szintén Jules volt, aki a
0: Indigo Colinnak a húga, ugye? Indigo Colinnak a húga?
1: Igen. Szóval Sissit is érdemes meghallgatni, ugye a hip-hop vonalról, a fiatalabb generációból. Lenke, aki ilyen kicsit ilyen technósabb.
0: Igen, ő nagyon mostanában.
1: Vonal, magyar szövegekkel, Rufia sajnos nem lesznek, de például a Tingyele Dórit érdemes meghallgatni még.
0: Tingyele Dóri 2 hete volt a Budapest Eklektik vendége, vagy 3 hete, úgyhogy érdemes ezt az adást is meghallgatni, aki szereti az archívumokat hallgatni. És van valamilyen mód, hogy hogyan szervezitek a fiatalokat össze? Tehát kicsit próbáljátok őket összepárosítani programba az olyan nevekkel, akiket mondjuk az idősebbek ismernek, hogy megismerjenek újakat, vagy vannak ilyen szándékaitok?
1: Abszolút. Egyébként egy ilyen akció keretében ősszel meghirdettük, hogy ajánljanak nekünk az emberek ilyen zenekarokat, ilyen fiatal zenekarokat, akiket szívesen akiknek szívesen adnának lehetőséget, hogy a Fishing híresen nyitott közönségének megmutassák magukat. És egyébként, hogyha megnézitek ezeket az archívumban a felvételeket, a YouTube-on, hogy ezeknek a fiatal zenekaroknak is mindegyik koncertje fent van egyébként, nagy Fishing archívumban, ami egy szintén egy hatalmas dolog, erről is majd pár szót szólok. Szóval, hogy az emberek nagyon szívesen meghallgatják ezeket a fiatal zenekarokat is, mert jó helyen van az Amondó színpad, amit csak segjük színpadként apostrofál a közönség.
0: Ez amiért fenn van a domb tetején?
1: Nem, ott egy utcából egy ilyen köríves fa színpad, és az ilyen színpad nagyon jó helyen van, mert több színpad útvonala, és ott nagy az áthaladó forgalom.
0: És itt olyan, mint egy ilyen utcazenész spot volt régebben, vagy hogy kell ezt elképzelni annak, aki nem volt még ott?
1: Hát igen, egy ilyen kis ahol igazából ilyen, azt hiszem a Hollywoodosok csinálták a színpadot, ilyen nagyon szépen megvan építészetileg is tervezve.
3: Engem ez a kettősség érdekel még egy kicsit, hogy lényegében a legnagyobb alter zenekarok vannak a 90-es évek vége, 2000-es évek elejei időszakból, és közben meg tök profin vegyítitek itt a legfiatalabbakkal, és azt látom, hogy a Fishing annak ellenére, hogy 20-30 vagy akár 30 évnél régebb óta fennálló zenekarok headline-olnak, amellett tényleg egy nagyon fiatalos fesztivál még mindig, és egyrészt érdekel az is, hogy alakult a közönség összetétele így az elmúlt években, főleg most, ha 18 évesek vagytok, szóval ez azért egy felnőtté válás.
1: Nagyon érdekes tényleg, hogy már
0: Aki az első Fishingen fogant, az már ihat sört.
1: Hát konkrétan vannak ilyenek egyébként, ilyen sztorik, szóval szoktak a kommentekben meg amúgy is így visszani hozzánk az ilyen sztorik.
3: Már itt lesznek, ugye, mert ez az első 18.
1: Igen. Hát azért elég sok fiatal van, tehát hogy 18 alatt is vannak a fesztiválon, nyilván szülővel, meg kísérővel, sőt ilyen gyerekbirodalom is van, ahol ilyen kisgyerekeket tudnak ki napközben, és hát olyan programok vannak kisgyerekeknek. Szóval érdekes, hogy tényleg megmaradtak a fiatalok, és ilyen azzal, hogy underground, de trendy zenekarok is vannak, az elég sok fiatalt is be tud hozni, Carson Coma, meg amik ilyen trendelnek, Analog Balaton.
3: Mit látsz, hogy van széthúzás, tehát mondjuk a Kispálon több az idősebb, és akkor nyilván a Gegén több a fiatal, vagy egyébként ez tök jól tudott vegyülni, és hogy nyilván egy ilyen nyitott közegben ők is sokkal jobban nyitnak akár arra zenészre, akiket a szüleik hallgattak, ami azért nem trendi.
1: Biztos van átfedés, de ezért szerintem nem ez a legjellemzőbb dolog, de hát nyilván egy Carson Coma már csak a közönség hangerejéből is hallatszódik, hogy sokkal több a fiatal, meg az ilyen sikító hangok, meg ezek, amik jellemzők a Beatles érából, ez, hogy akik látták ezeket a dokumentumfilmeket, ismerős lehet. Szóval, hogy igen, tehát így azért biztos van átfedés ilyen szempontból is, de tehát életkorban tényleg nagyon széles a fesztiválnak a közönsége. Szerencsére.
0: Nekem nagyon szimpatikus, hogy itt valahol akkor mindenki tanul a másiktól, tehát merem azt remélni, hogy vannak olyan Európa kiadó rajongók, akik ezek után elmennek Carson Comára. Azt meg látjuk, hogy ha valamilyen misszió teljesül, akkor ez az, hogy egy olyan tömeg jelenik meg néha fiatalokból, akár nem várt helyeken, amik régi zenekarok. Tehát engem például teljesen megdöbbent, hogy a Picsának milyen felkapottsága van a fiatalok között per pillanat, vagy akár a Tudósok mekkorát megy mostanában, szintén egészen fiatal korosztályban. Úgyhogy ha ez a ti érdemetek is, akkor szerintem köszi.
1: Csak a mi érdemünk.
0: Köszi, hogy ezt ilyen jól érzed.
1: De hogy nekünk is egyébként, és bocsánat, csak hogy az Esti Kornél egy ilyen feltörekvő zenekarként került még azt hiszem 2009-ben először a fesztiválra, és akkor így nagyon, nagyon örültünk, hogy ott lehetünk, meg meghívott minket a Lovasi, nem tudom, ez egy hatalmas dolog volt, és akkor így szép lassan, ahogy nőttünk, mi is úgy színpadonként egyre nagyobb helyeken, jobb időpontokban, és tényleg így a zenekarok is felnőttek együtt a fesztivállal, nem csak az emberek, szóval ilyen.
0: De azt látom, hogy most meg már fesztiválszervező vagy, tehát nem adták azért olyan ingyen ezt a dolgot, mint ahogy ezt képzeli az ember.
1: Igen.
0: Mi vitt rá, vagy hogyan kerültél most bele abba, hogy a Fishing Fesztivál szervezője legyen?
1: Hát Petivel, az Egyedi Petivel már régóta ismerjük egymást, az Óriás és az Esti Kornél sokat koncertezett a 10-es évek elején együtt vidéken, és hát igazából innen ismerjük egymást, és egy pár éve megkeresett már ilyen projektekkel a Fishinggel kapcsolatban, segítsek hirdetni, találják ki kampányokat, meg ilyesmi, és akkor hát megüresedett ez a pozíció, és akkor
0: neked ez egyébként szakmát, hogy ezt csináld? Vagy ezt
1: igen, én reklámos voltam sokáig, 12 évig ilyen klasszikus márkáknak csináltam a kommunikációt, és ez meg kicsit sok volt, úgyhogy örülök, hogy végre egy olyan dolognak csináltam a kommunikációt, ami tényleg egy fasz a dolog, és nem általam nem kedvelt szennyező nagyvállalatoknak kell csinálnom a posztjait, úgyhogy ez most egy nagyon jó
0: akkor,
1: hely.
0: Akkor ez egy küldetés jó is hely neked, úgyhogy most akkor a küldetést éled meg. És tudod, lehet ezt még követni, hogyha milyen módon, mennyire kell investálódva lenni abba, hogy tud követni ezeket a különböző online hirdetési felületeket a mai világba? Tudom, hogy már évekkel ezelőtt is óriási energiát igényelt, vagy most ez még erősebb, vagy változik valamit?
1: Hát, annyira nem vészes amúgy, szóval ez a Magyarország, ami mindig a Facebook a legerősebb ilyen szempontból, és most már azért nekünk is kell kommunikálnunk az Instagramon és a TikTokon is, meg YouTube-on, de azért nem lehetetlen az átlátni ezt a Matrixot, és a Facebookon egy nagyon erős táborunk van, amire tudunk építeni ilyen szempontból, meg nagyon okos módon annó pár éve a hírlevelet is elkezdték csinálni. A Fóklub, mint olyan, az egy nagyon jó dolog, azt hiszem, az a Covid alatt jött. És tulajdonképpen a Fóklubosok a bérlet vásárlók 60%-át teszik ki, ami tehát ez a leglojálisabb közönség, és egy nappal a hivatalos előtt vásárolhatnak.
0: Ez a belső kemény mag.
1: Igen, igen.
0: És hát kérdezzem meg, hogyha van egy olyan fesztiválod, ami a tapasztalat szerint állandóan teltházas, akkor gondolom egy teljesen másfajta marketinget csináltok, mint aki lőni akar és embereket akar hozni. Miben érzed, hogy más ez a ti marketingetek?
1: Hát azért el kell érni azt a teltházat. Tehát most mondjuk én május végén lett teljesen minden nap tele, meg a bérlet azt hiszem már valahogy márciusban elkelt az összes bejelet, és akkor szép lassan a péntek, szombat, csütörtök és szerda, ez, hiszem ez volt a... És, de hát ezek hirdetni kell, tehát nyilván a Meta nem adja ingyen az elérést sajnos, meg a semmelyik platform, szóval hogy az, hogy elérjük az embereket, meg ott legyünk a fejükben, azért szükség van arra, hogy kommunikáljunk, és elérést generáljunk fizetett módon is, mert nyilván...
0: De ilyenkor már inkább csak így, tehát hogy tök jól van egy küldetésetek, hogyha megvannak az eladások, akkor ráfordultok egy érzéskampányra, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Hát ez úgy szokott nagyjából kinézni, hogy az ősz, az ugye a bérlet eladás időszaka, és akkor még akkor nincs meg a zenei program, az csak januártól van, és addig ilyen visszatekintések vannak, meg hát igen, ilyen hangulat, vibe, ahogy mondani szokás mostanában.
3: Szakmán belül.
1: Igen, és akkor januártól, ahogy jönnek a programok, akkor már nyilván az nagyon sok embert az vonz leginkább, hogy kik a fellépők, és akkor veszik meg a bérletet is, vagy éppen arra napra, amikre kíváncsiak, és onnan meg elindul inkább egy ilyen fellépő fókuszú kommunikáció.
0: Mondjad, hogyha van.
3: Visszacsatlakoznék még András gondolatához, hogy azért elég szerencsésnek látunk mi ketten itt titeket azzal kapcsolatban, hogy tényleg nagyon hamar teltházassá válik a fesztivál, és azért ez is egy nagy szabadság, hogy tudtok úgy kommunikálni a már meglévő közönség felé, az utolsó 2-3 hónapban a fesztivál előtt, vagy akár ugye azt mondtad, hogy május, tehát akkor az utolsó 2-3 hónapban. És azért ezt szerintem érződik is most, hogy egy kicsit nézegettük a Fishing on Orphan-nek, hogy tényleg egy értékalapúbb és közösségépítőbb irányba tud elmenni ez a kommunikáció. Mondjuk, hogyha összehasonlítom a többi fesztivállal, akik azért tényleg van egy sales vonulat, míg ti, ahogy te fogalmaztál, a vibe érzést tudjátok továbbvinni.
1: Hát nyilván az, hogy nem kell 100 000 jegyet eladnunk, az mondjuk nagy segítség. Tehát, hogy nyilván a Szigetnél, meg ahol hatalmas terület van, meg direkt erre mennek, hogy külföldi fellépőket nagy pénzért meghívnak, azt ki kell termelni valahogy, nyilván, szóval azért ez kicsit más tészta.
0: Gondolom attól is lehet ilyen a mentalitásotok, meg küldetésfókuszáltabb, hogy nem ez az első dolgú problémátok, de nem kétlem, hogy rengeteget dolgoztok azért, meg az múltban is rengeteget dolgoztok.
1: Hát igen, nyilván ezt a státuszt így el kellett érni igazából, hogy...
0: Én azt javaslom, hogy menjünk el most egy dalra, és utána folytassuk a Fishing további különböző izgalmas programjainak az ajánlásával, és mit szólnátok, hogyha elindulnánk mondjunk a 4-6, nem is, de 4-6 Dagsákoli, menjen az.
3: Menjen.
0: Jó.

0: Rádió élő adása. Itt ül velünk Lázár Ágoston, és a Fishing on Orphy-ről beszélgetünk. Egészen sokan leültek mögénk, úgy néz ki, hogy ennek a dalnak van egy hatása. Sziasztok! És akkor folytassuk egy kicsit azt, hogy az idei Fishingre készülünk. Mondtad, hogy lesz valamilyen nagyobb megnyitó napja, vagy lesz egy nagyobb program a megnyitó napja?
1: Igen, most a szerda is egy teljes értékű nap lesz, már 10-kor nyit a fesztivál, és már ott lesznek ezek az off programok, amiket mondtam, ez a fröstúra, a sörtúra, meg kávékóstoló az erdőben, meg ilyesmi.
0: Ezt hogy kell elképzelni egy fröstúrát? Ez egy kicsit ilyen gurmé, vagy van, aki már azért olyankor úgy rendesen a garatra jönt, mit csinálnak ilyenkor?
1: Hát vegyes. A zenészeknél is vegyes, szóval, hogy valakik ilyen húzanul próbálják végig csinálni, mert este még van egy fellépésük.
0: Te vezettél már fröccstúrát?
1: Többször is, és hát én azért próbáltam úgy mérséget, hogy a kettő között, arany középutat megtalálni a kettő között.
0: Olyan jó bulvár kérdéseim lennének, de inkább menjünk tovább.
1: Jó. Szóval, hogy ezen a napon, ez a szerdai napon lesz egy nagyszabású megnyitó, ami még meglepi, és tehát mindenféle, indul a képzőművészeten Orfű is ezen a napon, egy ilyen performance-szal, mint a Dr. Máriás tervezett a
0: nagy formátum ember,
1: ne háborúz jeligére, és hát nagyon izgalmas lesz az a nap, úgyhogy erre is érdemes majd.
0: Idén is egy napon lesztek a Pride-el, ugye? Vagyis, hogy a Pride-a ti egyik napotokon lesz.
1: Igen, a szombati nap az egyszerre van. Tavaly is így volt.
0: És idén is lesz valami különleges program erre készülve?
1: Szerintem nem. Most ez most nem lesz ilyen fókuszba, de aznap egyébként lesz egy ilyen nagy bráncsunk, ami de most a bérletesekkel megszavaztatjuk, van egy phishing applikáció, amit mostanra terveztettünk, szintén ilyen sokat fejlesztünk egyébként a ilyen technikai oldalról is, és a jövő évi dátumot a bérletesek tudják megszavazni, már sokszor van az, hogy a tanárok nem tudnak eljönni, mert még évzáró van, meg érettségi bankettek, meg nem tudom micsoda, és lehetséges, hogy júliusban lesz ez a fesztivál a következő évben, ez a phishing demokrácia majd eldönti, hogy mi legyen.
0: Phishing konzultáció.
1: Igen, szóval ez lesz a szombati napnak az egyik ilyen történése, egy ilyen bráncsal egybekötve.
2: Én most, ahogy a Dr. Máriás felmerült, megnézegettük a programot, egész sok átfedés van a Tilos Maraton, vagy egyébként a Tilos saját DJ gárdája között. Tudsz-e párat mondani?
1: Na például lesznek tilos DJ-k, ez erre egy külön sáv.
2: Külön sáv van így
1: külön
2: a tilos
1: DJ-knek. Külön sáv van a
2: na, hogy könnyebb legyen megtalálni majd.
1: Szívesen, minden is. A Moonlight Discóban lesz első nap DJ Titus, csütörtökön Mea Culpa, pénteken önismereti diszkó, és szombaton DJ Clairvo.
2: Ó, hát itt is azt látom, hogy a legnagyobbak.
0: Örülünk, hogy az együttműködés a Tilossal rendíthetetlenül megy itt is. Nagyon szeretünk titeket.
2: Itt is vegyesen a legfiatalabbak, és a legnagyobbak is előfordulnak. Tehát itt is azt látom, hogy nagyon odafigyeltek erre a szórásra.
1: Igen, ez egy népszerű. Igazából ez az utolsó program minden nap. Táncház mellett, van táncházunk is egyébként. Minden nap este, azt hiszem egytől.
0: Ez valami külön helyszínen van, vagy ez
1: igen, ilyen? Ez az erdőben van, a Hagymakert nevű ilyen szép kis erdei fényekkel, ilyen mindenféle jó kis vizuállal egybekötve, és minden éjszaka hatalmas táncház van.
2: És olyan sok fajta programról beszéltünk, hogy én kicsit zavarba vagyok, hogy ez inkább egy kulturális fesztivál, inkább egy alter fesztivál, vagy használjuk ezt a gyűjtőszót, hogy össznépművészeti?
1: Hát
2: hogy
1: ez egy összművészeti underground fesztivál, nőtte ki magát így szép lassan az idők során szerintem. Hát a képzőművészeten Orfű is már egy elég erős, ugye Dr. Máriás lektorálja tulajdonképpen a a kitelepülőket, lesz graffiti művész, lesznek híresebb, meg feltörekvő festők, grafikusok, szóval, hogy nagyon sokrétű a ez a része is a fesztiválnak.
2: És hát ebben volt egy nagy evolúciója is, mert azért az első években ez sokkal inkább egy zenei fesztivál volt. Hogy látod, hogy milyen irányba tart, vagy már megtaláltátok azt a formátumot, ami beválik és a közönség kedvére tesz?
1: Szerintem ez folyamatosan alakul organikusan. De igen, az idők során lett például sport része is a fesztiválnak. Van erre egy külön ilyen sportterasz. Nekem nagyon fura lesz, hogy valaki fesztiválon, mert reggel 9-kor kettlebellt akar emelgetni, de hát nem mindenkinek a fröccs emelgetés a testedzés.
3: Volt egy barátom, ő imádott a Liendrögről a Balatonhoz lefutni meg vissza minden fesztivál alatt, ami ott volt, megcsinálta kétszer.
1: Hát ez hőseim ezek az emberek, de én ezt magam valószínűleg nem tudnám abszolválni. Szóval igen, tehát, hogy ilyen irányba is egy kicsit elment a fesztivál. Van egy vízi színpadunk, ami tök érdekes, ilyen egyedi dolog, hogy...
3: Az ott van talán az eleje óta, ugye?
1: Hát úgy azt hiszem, hogy 10 éve inkább, vagy valami ilyesmi. A tó átugró verseny volt az első, azt hiszem, ami ennek a színpadnak az első eleme volt.
3: Kik lesznek idén a vízi színpadon?
1: Hát Máklikör például, Arthur Rambo, Imago Mundi, akik most jelenleg itt rendelnek, ahogy láttam, Sisi is lesz.
3: Tehát olyan, Sisi a vízi színpadon lesz.
1: Olyanok is lesznek, igen, akik így nem annyira ilyen vízi színpados arcok, vagy nem ilyen...
3: Hát azért a Máklikört se tudom most elsőre elképzelni a vízi színpadon, mert az feel good, de hogy azért a srácok akkora lendül, nem szedik majd őket bele a vízbe, vagy valami?
1: Nem tudom, hát Pajor is lesz például, Pajor Tamás, szóval
3: sok milyen, minden. Milyen hőfokot várunk az Orfűítótól a mostani eseményre?
1: Még egyszer, bocsánat, csak itt a fiatalok.
3: Milyen hőfokot várunk az Orfűítótól? Itt vannak a fiatalok, ez az.
1: Belül nagyon forró, reméljük, hogy a tó az kellemesen hideg lesz, és lehűti a kedélyeket.
3: Én azt is szeretném kérdezni, hogy... Tök jó, hogy ennyire színes, meg szerintem aki most hallgat minket, az ebből átjön és megérzi, hogy miért is olyan izgalmas ez a fesztivál. Én szeretném, ha te mesélnél nekem saját kedvenc fesztivál élményedet, akár mint fellépő, akár mint vendég, ami így nagyon megmaradt, és amit ugye szívedbe zártál, hogy nekem ez Orfi. Van ilyened?
1: Hát nagyon-nagyon sok élményem van, hiszen majdnem minden évben felléptünk a 18 év során. Például, amikor a Subways előtt, The Subways előtt játszottunk, nem sok külföldi zenekar lép fel a Fishingen, vagy lépett fel eddig, de a Subways volt, és őket amúgy is többre szeretjük, és előttük játszottunk, azt hiszem, hogy 15-ben, az egy tök jó élmény volt így akkor nekünk. Hú, hát számtalan ilyen sátrazós élményem van ez a Segjük színpad, ami az Amondó színpad, annak a backstage-ében sátraztam az egyik évben, még azt hiszem 13-ban vagy 4-ben, akkor így belopóztam tulajdonképpen, és
2: most már összerveződik.
1: Gerillába ott a Segjük színpad mögött levertem a sátramat a töltőm alatt.
2: Most már szervező vagy. Most már ilyen 5 csillagos hotelben szálltok meg, gondolom. Vagy még mindig ugyanúgy bekempingeztek, és ebből a feelingből, nem adsz alább.
1: Most idén először valószínűleg, mivel dolgozunk kell, és korán kell kelnem, ezért egy faházban fogok négyed magammal aludni.
2: Hány csillagos faházban?
1: Hát legalább 2.
3: A Fishingen ez mindig egy izgalmas dolog, igen, hogy melyik kemping, milyen kemping, ki hol alszik. Rettetesen sokszor kérdeznek itt erről a policiről egyébként engem is, aki csak néha jut el Fishingre. Ez úgy működik továbbra is, ahogy szokott, hogy van egy sátorjegy, és akkor azért cserébe letehetsz egy sátrat, és akkor ebbe, ha belefértek 8-an, akkor 8-an alszatok.

0: az a sportcampingbe tud menni, és akkor nyugodtabban tud aludni, és hát mindenki megtalálja. Van ilyen erdei camping, ahol előre felvert, ez már ilyen prémiumabb kategória.
1: Hát ott már ti
0: családok szoktak oda felmenni. Uh-huh. Meg hát lakókocsis kempingek is vannak. Sokan így szeretnek idejönni. Szóval, ja, sokféle.
1: Mennyi egyébként most a limitje? A teltház, ez hány főt jelent a Fishingon Orfűn?
0: Azt hiszem olyan, hogy 10 körül van. Uh-huh. De ezt most nem tudom pontosan megmondani. 9-10-zel, azt hiszem.
1: És hány órakor nyit ez az egész beléptetés szerdán, azt tudod?
0: Szerdán 10-kor nyitunk, és akkor tényleg az egy teljes értékű nap lesz már onnantól kezdve. Tulajdonképpen minden lesz, ami a többi napon is, úgyhogy előléptettük ezt a napot is.
1: És ez most van először, hogy a szerda is teljes
0: hát ennyire, igen. Délbe, azt hiszem, hogy délbe indultunk eddig. Igen, úgyhogy ez is izgi.
1: Utazáshoz tanácsokat tudsz adni azoknak, akik próbálnak, mert hát innen nézve a MÁV még nem javult, igen, meg,
0: lehet, hogy ezzel kapcsolatban lesz majd jó hírünk, még nem tisztázódott le ez a helyzet, de lehet, hogy lesz valami együttműködés a MÁV-val.
1: Úgyhogy akkor ez most egy jó hír sejtető, mondod?
0: Egy jó hír sejtető jó hír. Szóval, hogy majd a Facebook oldalunkon egyébként minden információ megvan, ilyen utazás, meg ilyesmi, ez most a fesztivál előtt mindent kiteszünk, amilyen technikai jellegű dolog, meg mit lehet enni, mit lehet inni. De például erre is nagyon büszkék vagyunk, hogy
1: tök. Én emlékszem, hogy olyan jó gluténmentes kaját találtam magamnak, mint gluténérzékeny.
0: Az összes, ilyen nagy érzékenység, vagy hogy mondjam, népszerű érzékenység.
1: Ez egy nagyon érzékeny kor.
0: Igen, szóval, hogy mindenki tudjon enni, inni alkoholmentes vagy alkoholos változatból is kiemelkedő dolgot, és hát az is tök jó, hogy felett, az árak felett is van kontrollunk, szerencsére, ugye a partnerek is nyitottak erre, és azt se szeretnénk, hogyha nagyon ilyen elszálltak lennének az árak, mint más fesztiválokon, ahol tulajdonképpen bármennyi pénzt el tudnak kérni egy sorért, amit csak nem szégyelnek, és nálunk azért erre próbálnak figyelni a gasztrós csapat, hogy
2: ebbe ti is szigorúan beleszóltok? Tehát, hogy van az a igen, pont, igen, ahol azt mondjátok, hogy akkor nem, igen, vagy igen, pedig akkor betartjuk ezeket
0: meg
2: a határokat.
0: Meg mindenhol kell lennie ilyen menűnek, vagy amilyen olcsón elérhető étel, szóval, hogy próbálunk.
2: Tehát ez egy jó követendő példa, akár szerintem, a többi fesztiválon.
1: Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontosan lelke lesz ettől egy helynek, hogy látod, hogy nem a profit maximalizálásnak van minden elrendelve. Nyilván Orfű egy vállalkozás, nyilván mindenki meg szeretné, hogyha a megélhetését ezt segíteni, aki részt van benne, de nem az, igen, a cél, hogy a maximumra keresse magát, hanem mindenki.
0: Igen, ez tök szimpatikus amúgy, és például az is, hogy a csapvíz az bárki számára elérhető, és teljesen iható, tény orfűi csapvizet lehet az ilyen vizes blokkokban, és mindenkinek fejlük a figyelmét, hogy hozzon kulacsot magának, azt is beengedik például.
1: Tehát ezeket az aljas trükköket, amit mondjuk az 2000-es évek szigetén elkezdtek bevetni a fesztiválozók ellen, azokat nem követitek.
0: Igen, igen, azt próbáljuk. Igen.
1: Én azt gondolom, hogy lassan a végére jár az időnk. Mielőtt elkezdünk az elbúcsúzást, én azt kérdezem, hogy aki itt hallgat minket a távolból, az érezze olyat, hogy ő benne megválaszolatlan kérdés maradt, és most előlépne, és ezt megkérdezné élőadásba a Tilos Rádión. Úgy tűnik, hogy mindenki elégedetten bólogat, hogy minden kérdését megválaszoltuk.
2: Programajánlót hallottunk.
1: Igen, most egy órán keresztül egy programajánlót hallottatok. Menjetek fishingre, vagy most már nem is tudtok, ha eddig nem mentetek.
0: Hát tudtok jegyet szerezni.
2: Igen, ezt akartam még mondani, hogy lényegében ez is egy ilyen értékalapú beszélgetés, és nem egy ilyen rejtett jegyértékesítési szélszes.
1: Igen, ráadásul. És most akkor elkiderül, hogy van neked egy titkos számlád, amire gyűjtöd a jegyüzérként a jegyeket, és de nagyon-nagyon köszönjük, hogy
0: mi is nagyon köszönjük a lehetőséget.
1: Volt

0: velünk, idén is itt voltatok velünk, reméljük,
1: gyertek hogy... jövőre phishingre, hoppá!
0: Gyertek jövőre phishingre, mert most még nem késő a 2027-es phishing jogait megvenni.
1: Igen, csak hogy a reklámos énemet is egy picit előhozom.
2: Igen, lényegében már a 2027-es phishinget promózzuk.
1: A 20 éves phishingre is gyertek majd, igen. 18.
2: Igen, az már két év múlva lesz, így van.
0: És egy kicsit vacilálok, hogy a csókolomtól az elmúlikkal, vagy az L.A. Suzy-től a La Suzy, az őrült nyárral búcsúzzunk. Szavazz, megszavaztatlak titeket.
2: Én a csókolomra szavaztam.
1: Én is.
0: Jó, hát akkor új Zsuzsi édesbus melankóliájával búcsúzunk. Ez volt a Budapest Eklektik mára. Találkozunk jövő héten is. Ne felejtsetek el lejönni a rakpartra hétfőn, ha éppen nincs más dolgotok, itt vagyunk a Viadukt bárban. Köszi a Tilos Maratont újra. Köszönjük, hogy ennyi mindennel támogattatok minket szóban, lélekben, tedben és anyagiakban. A Tilos Rádió létezik, és ezt nektek köszönhetjük. Kellemes hétfő estét mindenkinek. Sziasztok!
1: Hello, hello.

0: 90.3 FM tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

Tilos Rádió népzenei műsor. Nem sokára érkeznek vendégeink és műsorvezetőink, addig még egy kis türelmeteket kérjük.

0: Stílus Rádió népzenei műsor. Sziasztok, jó estét kívánok! Kicsit elhúztuk az időt a fő programpontunk kezdésével, de azért szórakoztattunk benneteket elsősorban Grúz Sessionnel. Én nagyon megszerettem a grúzokat, és ennek rátok háruló következményei is vannak, voltak. Az első lemezeim egyike másik a grúz volt valamikor 1970 körül. Egyik lemezemnek az egyik dalát, amit itt is hallottunk most, talán a Kaláka is feldolgozta az én lemezeim alapján. Abban a Kalákában a Dabasi Péter is vendégként szerepelt, a Kalinda hős tagja. Na de hát nem ez a mai témánk, csak valahogy elvitte a dolgot, a hangulatom. De visszatérünk, a mai témánk az jelen pillanatban a görög népzene és néptánc lenne, pontosszal, csak pontosan szépen. A zenekarból, a pontos zenekarról van szó, hároman vannak itt, Radis Afrodité, Ditti volt már itt, Isten hozott, Bergics Andris, szintén találkoztunk már több formációban is vele, de még a pontosszal nem. És Bernát Ádám, jól mondtam?
1: Így van.
0: Jaj, de jó.
1: Sziasztok.
0: Sziasztok. Nem mindig veszem be a megfelelő gyógyszert. És Isten hozott benneteket. Már most mondom, hogy legközelebb azért ne hangszer nélkül gyertek. Biztos megvan az indokotok rá. Nyerges Újfaluból jöttetek.
2: Igen, egy kicsit hadd pontosítsak előtte, mert az Ádám egy másik ügy kapcsán van itt.
0: Ja, akkor bocsánatot kívánok.
3: De az is abszolút szól, hogy ő meg hozzám, tehát én vagyok így, mint Afrodité, összekötő kapocs, mert hogy Ádám meg egy magyar népzenei projekt kapcsán.
0: Ja, igen, mert azt tudnunk kell, hogy te pont annyira vagy magyar, mint görög.
3: Pontosan.
0: És ez még a népzenében is meg tud mutatkozni, mert úgy ki vagy képezve a Zeneművészeti Egyetem által, vagy segítségével.
3: Most már papíron van róla, igen.
0: De azért a görögséghez ez az egyetem valószínűleg kevés lett volna görög anyaghoz. Na ezt a többit már ti fogjátok kiegészíteni.
3: Igen, szóval a legutóbbi pontos száma a Favora és ennek kapcsán is vagyunk itt. A zenekarról azt kell tudni, hogy autentikus görög népzenét használ. Egy kicsi csavarral, mert hogy magyar cimbalom és tamburák is megjelennek a zenekarban.
0: A görögöknek biztos izgalmas lehet így hallgatni.
3: Így van.
0: A pontoszt Evantia Pondosnak szoktam mondani. Mi a helyes?
3: Mind a kettő. Én szerintem a görögök inkább Pondosnak mondják, ezt jól mondta az Evantia, de NT-vel kell írni. Tehát emiatt a Pontos is működik, mert ugye a pontuszi görögökről van szó. Hát,
0: az ugye valahol Kis-Ázsiában van.
3: Így van, ez a Fekete-tengernek, igazából az egész partvidékén voltak pontoszi görögök, de főleg a Fekete-tenger déli részén Trabzon a város, ami ma a központja.
0: Amit én még a Werner regényekben Trapezundként olvastam.
3: Igen, igen, görögül Trapezunda.
0: És ha jól emlékszem, akkor a törökök onnan elég sok görögöt elűztek, vagy esetleg még más csúnyákat is csináltak velük.
3: Igen, igen, az örmények közül még többet embert üldöztek el.
0: De ezek szerint nem kizárólag az örményekre jutott ez a sors. De ma már azt hiszem, hogy ezeket igyekeznek oldani az utókorban, remélem legalábbis. Mert láttam én már olyan formációt, ahol örmény és török együtt tudott fellépni, és valószínűleg görög-török is van.
3: Így van.
2: Voltunk egyébként egy pár éve Törökországban ezen a környéken így nyaralni, és láttunk egy kolostort, amit a görögök építettek, meg a görög szerzetesek laktak ott egész életükben is, és ők voltak a szerencsésebbek, akiket így fogták, és mondták nekik, hogy akkor ők most elmehetnek, és Görögországba átvitték őket, és akkor ott csináltak egy másikat.
0: Valamennyire tisztelték a szent életű embereket ezek szerint.
2: azért az átlagembernek többnyire nem ez a sors jutott, itt a modern Törökország megszületése környékén.
3: Hát van, akinek szerencséje volt, mint például az én dédszüleimnek, tehát hogy nekik ez a történetük, ugye azért is lett Pontosz, a Pontosz zenekar, mert nekem a nagymamám, ő onnan származik, mégpedig úgy, hogy neki a szülei voltak, menekültek, és ők hajón átmentek, ugye Trapezundából és Batumiból áthajóztak ugye Isztambulba, és onnan menekültek Görögországnak a hát a közép-görögországi részre, Makedónia környékére, és onnan a nagymamám menekült aztán a polgárháború után Magyarországra.
0: Akkor ez a mi szerencsénk is, mert így hallgathatjuk a dalaidat. Csak annyit fűznék hozzá, hogy egyszer tudtam egy pontosi Evantéa szavaival, vagy pontosi együttest meghallgatni, megnézni, mert a kőbányai műveledési központ, a Kőrösi, ha jól emlékszem, Kőrösi Csomának hívták akkor, vagy most nem is tudom, hogy hívják. Nem, a Kopatakinak hívták, most hívják Kőrösinek. De már a 90-es évek során volt, és akkor ide hozott valaki egy egész csoportot, és azon a környéken egyébként sok kisebbségi zene fordul elő különben. És akkor még engem be is engedtek, mert egy ilyen fekete mellény volt rajtam, meg egy fekete, vagy egy szürke térnadrág, és azt hitték, hogy az együtteshez tartozom.
2: Az van, hogyha az ember kellő határozottsággal megy ezekbe a backstage-ekbe, akkor a kutya nem kérdezi meg tőle, hogy te amúgy mi áradban vagy erre felé.
0: És nem is volt ez célzatos, de szerencsém volt. Minden esetre nagy benyomást, mély benyomást tett rám ez a zene meg tánc. Régóta szerettem ezeket a grúz változatban, mert van rokonság köztük. Meg ugye az adzsárok, akik, ha jól tudom, akkor muszlim vallású grúzok, meg az abházok, akik szintén hasonló kultúra. A Batumi az Abháziában van, nem? Nem tudom. Szuhumiról tudom, hogy Abháziában, a Batumiról csak gondolom a hozzás alapján.
2: Igen. De nem, én sem vagyok benne biztos.
0: Jó. Ez a vidék mindig izgatott engem az egész Kafkázzal együtt. Még nem voltam, hogy csak a szélén, mert Baku, ahol nemrég jártam, az még nem a Kaukázus, azért az a Kaszpi-tenger partja. Jó, akkor térjünk csak vissza szépen. Ditti, te jártál Görögországban valami képzésen, vagy workshopon, vagy nem tudom min?
3: Igen, igen. Fél évet voltam Erasmuson, Ipirosz tájegység, ugye az tavaly pont voltam itt, igen. És beszéltem a lemezemről, amit ott vettem fel.
0: A Evasziának az ősi földje.
3: Igen, igen, most pont láttam az Evasziát, hogy volt kint Athénban, és iskola társaimat fedeztem fel, akikkel ott együtt jártunk, akik egy ilyen nagy előadást csináltak Ipirosznak a népzenéjével, zárójelesen, és mi is most ismerkedünk, és ma is a Nyerges újfajlói táncszázba játszottunk ipiroszi zenét.
0: És Ipirosziból én pedig először albán változatot hallgattam, az is legyőzött engem.
3: Mi is átjutottunk, tehát elindultunk egyszeret. Andris, hogy a ketten
2: olyan,
3: mentünk.
2: Olyan véletlenül találkoztunk az ipiroszi albán zenével, és annyira fantasztikus volt ez, hogy amikor kivoltunk egy fél évet, akkor azért jártunk így kalandozgatni, meg ott a környéket bejártuk, és amikor egyszer elutaztunk.
3: Hát igazából meg akartunk nézni egy melegvizes forrást.
2: Ja, igen.
3: És hát az ott volt az albán határnál, és arra gondoltunk, hogy hát nagyon szép, hát a térképen láttuk, hogy itt van egy másik forrás, ami nagyon jól néz ki, így a képek alapján, és hát akkor miért ne mennénk át Albániába? És hát nagyon egyszerűen eljutottunk a határon, mert igazából mi voltunk az egyetlenek, akik épp arra jártak, ilyen hegyvidéki utakon, és hát így hirtelen foglaltunk szállást, és éjszaka mászkáltunk ott a határ menti kis településen, és egyszer csak halljuk, hogy hú, valami olyan zene szól, ami minket így érdekelhet, és megtaláltuk egy kis étteremnek az udvarán ezt a pár zenészt, és hát nagyon autentikus élményben volt részünk.
0: És ott még ennek van ugye közönség igénye is, hogy ilyen zenével szórakoztatják az italozó, vagy nem is tudom, ha muszlimok, nem tudom, ott arra muszlimok, vagy nem, hogy teázó, vagy italozó embereket.
3: Igen, tehát azért már európai a sodott, úgymond, de ott nagyon sok a
2: muszlim. Igen, az albánoknál más a muszlim azért, mint másod.
3: Igen, tehát nem az a szigorú.
0: Ez Bakuban is tapasztaltam. Van mecset elég, és van kocsma is elég.
3: Igen. A Pondoszról.
2: Hallgassuk meg ezt a számot.
3: Igen. Hogyha
0: akkor mi az, amit hallunk?
3: A Favora című számunk a legutóbbi, amit kiadtunk.
2: TH-val írjuk.
3: Igen, TH-val, TH Odora. És ez, erről azt kell tudni, hogy ez egy makedón, görög-makedón dallam. A Thesszalonikihez nagyon közeli faluból származik, és ez meg azért kapcsolódik hozzá, mert nekem meg a nagypapám, Nagy Sándor leszármazottjának vallotta magát világéletében, 98 évesen.
0: Én elhiszem neki.
3: Igen, és hát ez, emiatt is elég közel áll hozzánk, vagy hozzám a makedón zene, és hát ezért is dolgoztuk fel a Favorát.

0: Ez itt állt, tehát
1: És így
0: Észak-Görögországban.
1: bizony nagyon belóg, át, vagy átlóg, attól függ, honnan nézzük, ebbe a két országba, és még talán többbe is. A görögök nem szeretik elismerni, hogy ott nem görögök élnek azon a tájon, úgy vettem észre.
0: Hát ez egy nehéz vita különben, hogy itt igazából hol megy el a dolog, mert szóval arról van szó, hogy az a kérdés, hogy ugye az észak-macedónok, akik most Észak-Macedóniának nevezik az országukat, hogy
1: igen,
0: ők ugye szláv nép.
1: Igen.
0: És hogy ez a nagy kérdés, hogy Nagy Sándor vajon szláv volt-e?
1: Igen,
0: vagy görög?
1: Azt ugye az évezredek során sok minden változás történhetett, tehát nehéz eldönteni. Hiszen akkor még a bolgárok is törökök voltak azokban az időkben.
0: Hát még itt igazából annyira divers az egész, tehát hogyha csak az én családomat nézzük, az én nagypapám Bulgáriában született, de makedónnak, vallja magát ugye görög-makedónnak, a nagymamám tudott a törökül, neki és a szüle is tudtak, nyilván már Pontoszból származik, tehát hogy az egész igazából nem, az egyszerű ember szintjén nem vitatkoztak össze.
1: Mi voltunk ugye Belojannis faluban, valószínűleg te is voltál, és ott az öregek bizony azt mondják, hogy ők gyerekkorukban szlávul beszéltek.
0: Hát bizonyos réteg abszolút, tehát hogy úgy is hívják őket, hogy szláva makedónok, mert hogy ők nekik a családjuk egy része szlávakár.
1: És akik jártak Görögországnak, tehát a Tesszaloni székhelyel ismert részén, Tesszaloniki, azok beszélgettek ott helyi emberekkel, és kérdezték tőlük, hogy tudnak-e bolgárul, vagy makedónul, mármint, hogy szlávó makedónul. Általában nemet mondtak, de hozzájuk szólt valaki, aki tudott bolgárul, akkor arra válaszoltak.
0: Igen.
1: És a bolgár és a szláv makedón között nem lényeges a különbség, hogy úgy mondjam.
0: Ez alapvetően a délszláv népek úgy egészen jól megértik egymást.
1: Tehát ez volt akkor a makedón szám, hogy haladunk tovább zenében.
0: Ugye ebben a stúdió sessionünkben, amit felvettünk, ugye három nóta van, és hogyha mondjuk visszafele megyünk, ugye ez volt a legutóbbi, amit kiadtunk, akkor az Apsilies következik, ami egy rebetiko dal, tehát ez azt jelenti, hogy a 20. század elején volt egy ilyen zenei irányzat Görögországban, főleg a nagyvárosokból indul ez, ugye nem csak Görögországban, hanem a mai Törökország területéről is, tehát hogyha nézzük mondjuk Izmir, Isztambul, Tesszaloniki, Atén, tehát a nagyobb városokban alakult ez a hát népies, de ezek már műdalok, tehát hogy a legtöbbnek tudjuk a szerzőjét, van egy pár olyan is, aminek nem.
1: Olyan határ eset, mint a magyar nóták
0: igen,
1: része.
0: Igen, van egy ilyesmi, de nagyon egyszerű és népies a harmónia világ is, bár többféle irányzata van a rebetikulnak is, de mi most inkább ezt egy picit a régebbi, a népdalhoz hasonlót fogtuk meg az Apsilies-szel.
1: Itt még egy nevezék tani kérdés, hogy sokan rembetikónak mondják, az csak az írásmód miatt?
0: Az az írásmód, igen, mert a görögöknél ugye a B, amit B-nek írnak, az ugye V, és az MP jelenti a B-t.
2: Nagyon érdekes a görög ABC, mert azt hiszem, hogy 24 betű van benne, és például olyanokra, mint a B hang, ami azért azt gondolnád, hogy gyakori, arra nem jut külön jel. Ellentétben ebben az Apsilies-ben van egy Psi, ami nem gondolnád, hogy olyan nagyon gyakori, de arra például van egy külön jelük. Tehát...
0: Igen, a Psi.
1: Az ókortól kezdve. Erre az jutott eszembe, hogy valamelyik obi-ugor nyelvben, ugye a kutya neve nálunk Ebb, az ősi neve, Ebb, abban a nyelven pedig Emp. Huremszáthusz hulakszem empen viten eli, az azt jelenti, hogy 320 hollószemű kutyám vizen él. Na, hát egy ilyen példamondat. Na, bocsánat, hogy idehoztam. Akkor...

0: Tilos Rádió népzenei műsor, ez volt a Rebetikó. Bennem felmerült, hogy hogy lehet azt tetten érni, hogy amikor hall az ember egy görög zenét, hogy az most akkor valami, mondjuk itt egy valódi, vagy eredeti, vagy autentikus, vagy régi népzene, vagy esetleg ez a városi változat, amiben már sok minden beszűrődött. Tehát milyen kulcsa lehet annak, hogy az ember ezt felismerje.
1: Ez nagyon érdekes, pont akkor világosodtam meg jobban, amikor ugye kint tanultam. Volt egy olyan óránk, hogy neofolk, a neodimotika, hogy azt vizsgálta, hogy vajon hogy tudjuk megkülönböztetni, mert szerintem mi, nem tudom, Ádám, erősíts meg, tehát hogyha mi a Zeneakadémiára járunk, és hallunk egy népdalt, akkor nagy valószínűséggel meg tudjuk mondani, hogy ez népdal-e, vagy sem. Ha már tanultál 3 évig, mondjuk az egyetemen.
2: Ez így van. Nekünk azért megvan az a szabályrendszerünk, vagy egyáltalán ellenőrzési pontjaink, amiket megfigyelünk, mielőtt következtetést vonunk le. Például a hangsora a nótának, megjelenik-e bármi célzottan zeneelméleti elemi, például akkordfelbontások, illetve hasonló dolgok.
1: Igen, igen, pontosan, és a görög népzenében pedig az van, hogy ugye sokkal inkább élő a mai napig, és az emberek írnak népdalokat idézőjelben, és én nagyon sokszor nem tudom megkülönböztetni, tehát volt is olyan számunk, amikor utána kellett néznem, mert egyszer nem voltam benne biztos, hogy ez tényleg egy népdal, egy szigeteki egy égei szigeteki népdalról volt szó, vagy van szerzője, és hát volt szerzője, tehát hogy annyira, ugye megvannak ezek a sémák, hogy mi az, amire azt mondjuk, hogy népdal, és ők ezt használják, és ez kvázi büntetlenül, tehát nem az van, hogy most jön a folkrendőrség, és azt mondja, hogy hajaj, tehát azért népdalt nem írunk, mert az ugye úgy alakul.
0: És jogdíj kérdések sincsenek ezek
1: felé? Hát, de vannak, tehát nyilván, de hogy ez mind fel van tüntetve, de hogy nincs ebből probléma, hogy valaki írja, hanem azt ugyanúgy fogják használni egy táncházban. Tehát, hogy úgy befogadja
0: Ez nálunk a roma folk jelenlegi állapotában nagyjából itt tartunk, hogy ők is írnak mindenfélét, és gondolom jogdíj szempontból fontos nekik, hogy annak szerzője legyen, akkor is, ha különben nem lett volna fontos, mert régen is úgy ment, hogy valaki kitalált valamit, és akkor azt bevették a repertoárba, és aztán a közönség eldöntötte, hogy használja-e, vagy kívánja-e hallani, vagy nem. Csak ez a jogdíj kérdés, ez egy kicsit bonyolította a helyzetet.
1: Ha viszont visszamegyünk is, zeneileg vizsgáljuk nyilván, és nem arról van szó, hogy most valaki akkor megpróbált írni egy, nem tudom, ipiroszi dalt, hanem hogyha ugye görögöknél a pop zenében is megmaradt nagyon a görögös vonás, tehát hogy ugye nekünk van egy nemzeti hangszerünk, ez a buzuki, ami nem népi hangszer, tehát ebben van különbség. És például itt az egyszerű ember, vagy a nem görög ember is meg tudja különböztetni, hogyha hegedűst, klarinétos, keretdobos, és van még egy pár ilyen népi hangszer, furúja, ami azért nálunk is jellemző, hogyha ilyesmit hall, akkor az általában a népzene irányában van, és népies lesz, és hogyha a buzuki zenét hall, az nagy részt, a legnagyobb részt írott zene.
0: És ugye nálunk a Sunda cimbalmot lehet ide hozni talán, mint nemzeti hangszert, meg a tárogatót.
1: Igen.
0: És itt
3: igen, valahogy annak senki nem kérdőjelezi meg a helyét, meg az autentikusságát, pedig hát nem olyan régóta van a magyar népzenében.
0: Igen, és ugyanúgy használják a
3: modern találmány.
0: A csehmorvák, meg a szlovákok is mindenfelé, meg az ukránok egy része, ugye, akik közel vannak a ruszin hatás alatt. A dudára akartam rákérdezni, hogy az mennyire autentikus a görögöknél.
1: Abszolút, abszolút. Főleg igazából van Görögország egész területén duda, de ami talán ismertebb és többet lehet vele találkozni, az az északi résznek, tehát ami a szláv népekhez uh-huh. közelibb. Tehát ez a Trákia és Makedónia, ami nagyon, de abszolút a szigetvilágban is megtalálható a duda, a Krétán is van, Pondoszban is van, tehát hogy a duda nagyon elterjedt.
3: Igen, dudásként azért ezt hadd tegyek hozzá, hogy azért több típus van itt is, tehát hogy ezek különböző féle hangszerek, tehát az északi részeken ugyanazokat a hangszereket használják gyakorlatilag, vagy nagyon-nagyon hasonlatosak, mint a bolgár duda, vagy a macedón duda, de a szigetvilágban meg van egy nagyon-nagyon sajátos, sehol máshol nem hallott ez a campuna, vagy campuna nevezető hangszer, ami igen, meg kifejezetten egyedi.
0: A Sziciliában is, meg Dél-Olaszországban is honos. És a neve alapján olyan olaszos hangzása van.
3: Hát az olaszoknál ez a, szerintem erre a Zamponyára gondolsz.
0: Zamponyának ismerem.
3: Zamponya, igen. Ez az megint egy teljesen másik történet. Mm. Tehát az egy nagyon különböző hangszer, az egy nagyon-nagyon különleges duda, hogyha valaki már látott róla a fényképet, ezek ilyen óriási hangszerek, és óriási bőrökből fújják, és az a különbség, hogy a két kezeddel két külön sípszára játszol. Azért ez a görög hangszer az nem olyan, az egy, ebből a szempontból a magyarhoz hasonlatos, hogy dupla sípszáros, tehát egy darab dupla.
0: Én már ilyen görög zenei videónak a kommentjeiben ugye olyan véleményt is olvastam, de ez magyarban is ugye megvan, hogy kinek a maga véleménye, hogy a görögök nem használnak dudát, csak a szlávok, makedón szlávok, vagy akármilyen szlávok. Tehát van ilyen vélemény is, vagy a bolgárok. Én gondolom, akkor ez a vélemény egy téves magánvélemény lehet.
1: Én ezt cáfolom, igen.
3: Az van, hogy azért én arra biztatnék mindenkit, aki a kommentekből akarja a saját valóságát felépíteni, hogy ne annyira ezt a vonalat erőlt. Igen, de igen, szóval azért lehet cifraságokat olvasni néha.
0: Naponta olvasni butaságot, és szerencsére a többségét felismerni vélem, hogy butaság. De nem lehetek biztos benne. Ez volt tehát a rebetikó. Mi van még?
1: Igen, ami még januárban adtuk ki, ez egy új évköszöntő nóta, de nagyon szeretjük, ez az Archiminya nevét, csupa jó kívánságok hangzanak el benne, és ez pedig egy kis ázsiai téma.

0: Stílus Rádió népzenei műsor. Ez volt az új év köszöntő, nem késő még, most sem új évet köszönteném. Sok szempontból érezzük a bőrünkön az új idők szelét, el ne fújjon minket. Van még a felvételétek között valami hallgatnivaló?
1: Még egy pontos számban, ami megjelent, ez volt a legelső, az Elena Palmisen Ameros, ez is az Égei szigetekről származó dallam.
0: Akkor halljuk.

0: stílus. Biztos van olyan sziget a görög tengereken, hogy Tilos, nem? Biztos van.
1: Alapítunk. Vannak még lakatlanok.
0: Igen, láttam azt hiszem ilyet, úgyhogy viselem is a nevét valahol. Minden esetre ez volt a Égei tenger. Melyik szigete volt ez?
1: Az előbb megnéztem, mert már... Ja, ez a Kükládokból való nóta.
0: Azok is többen vannak, ugye, a Kükládok.
1: Igen, pontosabbat már én sem tudok.
0: De pontosabbat talán, igen. Nem tudom, átérjünk arra, hogy milyen görög ember az, aki nem tud magyar népdalt énekelni.
1: Mindjárt. Én csak egy pár dolgot akartam elmondani, így, hogyha valakinek tetszett esetleg a Pontosz vagy Pondosz zenéje. Ugye táncházakat is tartunk.
0: Ha van konkrét, akkor programajánló címke között majd elmondjuk.
1: Jó, jó, rendben. Akkor lehet, hogy programajánlóban majd elmondjuk. Az is szuper lesz.
0: De akár most, ha úgy gondolod, csak akkor betesszük a címszavak közé.
1: Oké. A legközelebb július 18-án a Misztrál Fesztiválon fogunk játszani táncházat, és hát amit nagyon szeretnék ajánlani mindenkinek, az a Boglárt Fesztivál augusztus végén a Bábelkempben, Balatonbogláron, ahol hát táncázat is, koncertet is fogunk játszani, és workshopokat is tartunk, és hát így kapcsolódunk a másik projekthez, mert hogy a 3B zenekar is fel fog lépni.
0: És akkor itt át is válthatunk erre a kérdésre, a 3B-re.
1: Igen.
0: Mert itt van Balázs Ádám, még mindig jól emlékszem?
2: Bernát Ádám.
0: Már nem jól emlékszem. Tehát Bernát Ádám, pedig én ismertem Bernátokat, a 3B zenekarnak a... Milyen vagy te, bocsáss meg?
2: Ja, nagy bűgőse vagyok.
0: Az, is egy B, az a negyedik B, igen, többek között. És Ditti ebben is érintett, úgy tudom.
1: Így van. Mi igazából a Zeneakadémián találkoztunk a srácokkal. Ők még mindig oda járnak, én már végeztem, de szerencsére miattuk még mindig felfedezhető vagyok a Zeneakadémián, mert hogy közreműködőként szoktak hívni, énekelni.
2: Ilyen könnyen nem engedünk.
1: Köszönöm szépen, ezzel megtisztelő különben.
0: És akkor ti a Zeneakadémián alakultatok, hogy már megvoltatok az előtt is?
2: Hát az előtt talán még nem is ismertük egymást, sőt biztos. Nagyon hirtelen, ahogy én bekerültem a Zeneakadémiára, rá pár hónapra pár spontán muzsikálás történt, és egyszer csak úgy döntöttünk, hogy ebből kell egy zenekar.
0: És akkor megtaláltátok a megfelelő énekest, ugye?
2: Így van, ez úgy történt, hogy M2 gyerekcsatorna, hetet hét kaland.
1: Hónap után lesz a hányadik forgatás? Hetedik vagy nyolcadik?
2: Ez szerintem hatodik.
1: Még. Nem, biztos, hogy hetedik vagy nyolcadik. Már túl vagyunk egy pár ilyen gyerekműsoron.
2: Ilyenkor meg kiszámolja.
1: Hát ez így van, ez így van.
0: Most már szabad az MTV-ről beszélni, azt hiszem.
1: Ez csak a gyerekműsor.
3: Azóta gyerekek azok felismernek titeket az utcát, tehát hogy ez egy olyan dolog, amit így, szerintem a legtöbb, vagy nagyon sokan vannak gyerekek, akik ezt nézik. És...
1: Így van.
3: Szóval ez már a celeb élet.
1: Persze, igen.
2: Győrtől gyakorlatilag elekig van sztorim, hogy valaki mondta, hogy úristen, kisfiam, kislányom, titeket hallgatott a tévébe. Csodálatos érzés valójában. Így indult a közös munkánk Ditivel.
0: És akkor egy hagyományos ilyen hármas felállásban vagytok, hogy Hegedű Brácsa bőgő, vagy kontrabőgő, vagy nem?
2: Így van. Hát ami a hármas bandákat illeti, az, hogy a kontraszólamot éppen mi biztosítja, abban rugalmasak vagyunk, hogy Hegedű, három húros brácsa, négy húros brácsa, akár még volt arra kísérlet, hogy Sajói brácsával, sőt, még azzal is kísérleteztünk, hogy fölhangolunk autentikus hangolásba, egy fél hanggal feljebb, egy vizsga alkalmával, vagy egy táncház végére, egy kis katartikus élményért.
0: A Sajói brácsa, ugye nagy Sajó zenét már hallottam, nagy Sajó zenét, de nem tudom, mitől Sajói egy Sajói brácsa.
2: A Sajó mentén.
0: Akkor ez nem az a nagy Sajó, hanem a, mondjuk az észak-magyarországi Sajó, vagy melyik Sajó?
2: Nem, ez az erdélyi nagy Sajó,
0: Zsejk,
2: így van. Illetve Vajola, még fontos innen a Sajó mentével, ahol ez a négy húros egyenes pallójú brácsa használatban volt.
3: Tehát gyakorlatilag egyszerre szól a négy húr, ez egy ilyen nagyon különleges hangzás.
0: Azt mondta egyszer valaki, hogy az orgonától lopták el az ötleten, de nem tudom, igaz-e. A templomi orgonától.
3: Nem volt elég vastag, úgy látszik, a három húros, és akkor kellett még valami.
0: Akkor most már tényleg mesélj róla, hogy van-e, amivel ti meg tudjátok magatokat különböztetni. Hál' Istennek nagyon sok jó és fiatal zenekartól.
2: Hát...
3: Máshogy hívják őket.
0: Igen.
2: Ez biztos. Hiába lapozgattam heteken át a néprajzi lexikont, mégis egy e-féle nevünk lett, mint a 3B, szóval már ez fel tudjuk mutatni. Különböztető tényező.
0: Nekem valóban kiemelten ez meg tud ragadni, mert meséltem neked, itt most nem mesélem el, mert semmi köze a népzenéhez, de volt egy ember, akinek a nevében benne volt a 3B, és ez így nekem megmaradt, úgyhogy. Mármint a művész nevében, de nem mondom el just se.
2: Ez megmarad a mi kis titkunknak.
0: Hallgathatnánk akkor valamit.
1: Igen, amit közösen felvettünk a 3B-vel, Radis Afrodité és a 3B zenekar, Magyar Szováti. Csináltatok kőpalotát, ez a címe.
2: Elnézést, Takács Bor Bálágyi.
1: Igen, elnézést, a Takács Bori is
2: most
1: játszik.
2: Most már bíró Takács Bor Bálágyi.
1: Így van, és még diplomát is most szerzett, tehát a Borit innen is üdvözöljük.
0: És nem tük csináltatok, hanem műk csináltattunk, ugye? Csináltattunk.
1: Igen. Tehát csináltattunk kőpalotát, és ez Magyar Szovátról.

0: Miklós Rádió népzenei műsor. Ez volt tehát a 3B zenekar és a Frudite Radis, meg még mondtatok egy nevet.
1: És a Takács Bori.
0: És hát ez nagyon meggyőző volt, úgyhogy majd a hallgatók majd erősítsék meg, hogy itt szükség van arra, hogy élőben szóljon a stúdióban ez a muzsika. Vagy csinálhatunk olyat talán, hogy a maratonon legyen mind a két oldala Editi pályájának egy színpadon. Ez még csak egy elképzelés, amit elsodorhat az élet, de igyekszem, hogy ne sodorja el. No, ez volt a Szováti, hát a Szovátit meg különösen szeretem, biztos mások is így lehetnek vele. A Sebőjéktől is az első ilyen erdélyi ének, amit hallottam, az a Meg kell a búzának érni volt, Halmos Bélával ők. Ott ők voltak a hangszerek is, azt hiszem, mert a Halmos Béla adta ezt a, nem tudom, kontrahangot, vagy burdahangot, nem tudom, hogy mondjam. És már nem emlékszem, hogy tényleg egy hangot tartott, vagy többet, de megcsinálták jól. Ti meg még jobban, mert hát ugye elteltek azok az évek, Sebőnek is hála, hogy kialakult a népzenei képzés, előzményként a táncházaknak, ez sem így jött volna létre, és nem ilyen, nem akkor, ha nem Sebő Ferenc lett volna az ember, aki először kezébe vette a dolgokat. Na, ezt ugye most búcsúztattuk nem olyan rég, nem fogunk róla megfeledkezni, úgyhogy szia Feri, a családban Franci, ezt csak most mondom, mert nem szokta használni a nevét. A húgától tudom. Érezd magad jól, ott, ahol vagy, de mi akkor érzek jól magunkat, ha ezt is vagy. No, mit hallgassunk még? Van még felvételetek?
1: Hát sajnos még nincs, de...
2: Itt a küldetés.
1: Igen.
0: És van olyan dolog, amit nem mondhatok el, de el kellett volna mondani?
2: Hát a koncertek.
0: Ez akkor az a programajánló. Akkor térjünk rá a programajánlóra. No.
1: Hát, ami... valószínűleg lesz, pont erről beszélgettünk most az Ádámmal, hogy kapcsolódunk még ugye a 3B zenekarral, ugye így az egyetem által én tavaly diplomáztam, és a diplomakoncertem témája az a Kőműves Kelemennek a története volt, és hát ezt jártuk körül a moldvai, mezőségi, és trákiai, tehát görög zenével
0: ahol ez a motivum együtt, szintén ugye
1: igen, tehát hogy ez volt a kapucsa a zenei szövetek között, hogy a Kőműves Kelemen történetét feldolgoztuk, és hát ez az előadás készül egy kicsit nagyobban, így a 3B zenekarral, és Herczko Ágival és Nikola Parovval kibővül, tehát valószínűleg az Ipiroszi dalamvilágot is belevesszük.
0: Ott is valami Manuel, vagy Manole, vagy Manoil, vagy ilyesmi?
1: Nem, az ugye Romániában jellemző, a Manole mester. Görögországban hidat építenek. Tehát ott, és az a legérdekesebb, hogy a műsor címe is Árta hídja volt, azért, mert én oda jártam az Erasmuson egyetemre, ahol ez pontosan erről a hídról énekelnek, mert hogy azt építik a kőművesek, és csak mindig leomlik a híd, és akkor ott egy madár megüzeni a munkásoknak. Ott 45 mester és 60 tanítvány építi a hidat, és egy madár megüzeni nekik, hogy hát ha embert nem áldoznak fel, akkor ugye nem fog a híd állva maradni. Na és ez a történet nyomán megyünk végig, ugye Ipiroszban nagyon érdekes többszólamú dallamok és többszólamú ballada maradt fent Ipiroszból, és valószínűleg bekerül majd Ági által a bolgár verzió is. És ugye ott
0: Manoil mester, ha jól emlékszem, a bolgároknál.
1: Ott is van Manoil, én is úgy emlékszem. Ugye az az érdekessége ennek a történetnek, ugye erről volt egy vita, a vadrúzsa per, hogy vajon kiktől származik, kiktől került be az európai folklórba ez a ballada, és hát így megfejtették végül is, ugye ment a vita, hogy hát valószínűleg a románok voltak, vagy a bolgárok, és akkor mindenki összevitatkozott ezen, hogy vajon ki lehetett, és hát végül megfejtették a néprajzkutatók azt, hogy a magyarok hozták be a Kaukázusból.
0: Tehát még olyan régen.
1: Igen, tehát ez egy nagyon-nagyon régi történet, és ők hozták be, és terjedt el az egész Balkánon ez a történet. Szóval ezt dolgozzuk fel a koncerten, és nyár végén lesz az előadás. Hogyha minden jól megy, az augusztus 23-ai hétvégén Szentendrén, de erről még bővebb információt kell kapjunk, tehát ez az, amivel a 3B-vel tovább működik, ugye a hetet hét kaland, amit az M2 gyerekműsorában láthatnak a nézők szerintem minden nap akár, tehát hogy ezt sokszor adják. Igen, és akkor amit elmondtam a Pontosszal kapcsolatban, tehát hogy Görög Táncház az legközelebb július 18-án a Misztrál Fesztiválon lesz, majd pedig a Boglárt, ami augusztus utolsó hétvégéje.
3: Erről a Boglártról még hadd mondjak egy pár szót, mert ez egy már nem annyira fiatal fesztivál, azt hiszem, hogy ez ebben az évben a hetedik lesz, igen, amit megrendezzünk, és ez eredetileg egyébként a Gólbé zenekar, meg a Pásztor Hóra együttes, meg még a Kezdeti Időbet India együttessel csináltuk hárman, és most arra annyira kinőtte magát, hogy egy nemzetközi showcase fesztivállá vált, és rengeteg nemzetközi világzenei fellépő is lesz, és minden napközben vannak kurzusok, workshopok, illetve van népzenetanítás, néptánctanítás, népdal tanítás is, és aztán délután este koncertek, és aztán éjszaka pedig hajnalig táncház, tehát ez egy ilyen soha véget nem érő kis ördögi kör, és most már olyan hosszú egyébként, hogy nem lehet alvás nélkül megcsinálni, mint a kezdeti. Az első fesztivál még csak 3 napos volt, de most már 5 napos.
0: És ez mind a Babel Camp területén?
3: Ez mind a Babel Campbe, ami egyébként egy nagyon szuper helyszín, szerintem ezt nem kell senkinek bemutatni, de ha valaki még nem volt ott, akkor annak nagy szeretettel ajánlom, mert
1: igen, és hát abszolút bárkinek ajánljuk csatlakozni, tehát aki kezdő a hangszerén, ugye mindenféle népi hangszereket lehet tanítani, ugyanitt megjelenik szintén a 3B, mert hogy azt hiszem, nem, a Barna kivételével, de fogtok, ugye Ádám fog tanítani bőgőt, és a kezdő hegedűt pedig a Biszak Bence fogja tanítani, de van haladó hegedű is, tehát kupszot is lehet tanulni, szlamalacitól.
3: Igen, Afrodité pedig éneket fogok tanítani.
1: Tehát nagyon-nagyon sok tanár van kezdő és haladó szinten, lesz olyan kurzus, amiben gondolunk a külföldiekre, akik esetleg nem annyira jól ismerik még a magyar népzenét, de nagyon érdekli őket, akkor azok tudnak csatlakozni ehhez is.
3: Igen, most terve van egy olyan kurzus, amit meg én fogok tartani, de még ez még nem kiforrad, de hogyha lesz elég jelentkező rá olyan külföldi zenészeknek, akik mondjuk népzenészek, de hát a magyar népzenéhez nem kapcsolódtak hozzá, de és nincs is olyan hangszerük, tehát hogy nem a magyar népi hangszereken játszanak nyilván, hanem mindenkinek megvannak a kis saját hangszerei, hogy valami olyasfajta ilyen zenekart, vagy tehát egy ilyen gyors talpalót összehozni olyan a magyar népzenéről is, hogy egy ilyen kis átfogó képet kapjanak róla valamennyire, és aztán a végén muzsikáljunk egyet a fesztiválnak, úgyhogy még ez is előfordulhat, hogy lesz rajta idén újításként.
1: Igen, abszolút.
0: Csak olyan, hogy tudom, én is voltam már hasonló eseményeken ott, meg egyszer volt egy tilosos táborozás is ott, hogy minek nevezzem. Nagyon hangulatos, hogy egy udvarház van, nagy park, számos egyéb épület, nem tudom, sátorozni lehet-e?
3: Azt ott nem, de nincs messze a kemping.
1: Igen. Ó, és ami még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, az Ethno Hungary, ugye van ez az Ethno Camp nevezetű, hát ilyen világ minden táján megrendezésre kerülő népzenei tábor, ugye, ami abszolút laikusoknak, vagy kezdő hangszereseknek is elérhető, és ez közvetlenül utána lesz, tehát szeptember első hetében.
0: És ugyanott?
1: Ugyanott a Bábelben, igen, tehát ezt én nagyon-nagyon tudom ajánlani, én tavaly voltam először, és hát szerintem nagyon-nagyon jó élmény egyrészt, egész, nagyon jó barátságokat lehet kötni, és ami nekem igazából különleges volt ebben, hogy én, mint tanult zenész, elengedve a saját magammal és ugye nyilván szakma által támasztott elvárásokat, csak úgy örömből zenélni, különböző képességű zenészekkel a világ minden tájáról, szóval én ezt abszolút egy ilyen nagyon-nagyon befogadó közegnek éltem meg, és egy ilyen szabad teret ad az alkotásra és a kapcsolódásra, szóval én abszolút tudom ajánlani ezt a tábort.
0: Akkor érdemes ezeket a hívószavakat megjegyezni, és akkor előjönnek a programok, ugye a Boglárt, meg Bábel, meg Etno, ezekre elő fognak jönni valószínűleg. Ha valaki nem tudja így hirtelen most kapásból megjegyezni, mint például én se. Ez volt tehát a program ajánló.
3: Én szerintem ez tök sok embert érint, mert én azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki mondjuk nagyon tetszik neki ez a dolog, és vett egy dolombot, vagy vett egy kavalt, és próbálgatja, és egész ügyes rajta, és szeretne bekapcsolódni, és nem talál hozzá lehetőséget. Szóval, hogyha magad vagy egy hangdrámot, vagy bármi ilyesmit, ez az Etno, ez különösen alkalmas erre. Tehát ennek van valami korhatára, de...
1: Azt hiszem, hogy 30 a korhatár, tehát hogy itt fiatalokat keresnek.
3: De hogy nagyon izgalmas az, hogy a világ legrandomabb országaiból jönnek tényleg zenészek, a legkülönbözőbb felkészültséggel, tehát a teljesen kezdők, meg a legizgalmasabb népi hangszerekkel, igen,
0: és hogy közösen. Ilyen ilyen bemutató zárókoncerten voltam már egyszer a Lóvasút kultúrintézményben, és egyszer már a kertemben, ami újabban szintén Bábel.
3: Igen.
1: Ott volt szintén a tavalyi is, amin én voltam, meg hát a legutóbbi pontos koncert is amúgy a Bábel kertemben volt éppen. De szóval abszolút tudom ajánlani.
3: Minden mindennel összefügg.
1: Igen. Igen. És hát a Pontosnál megvár a következő lemez, tehát ebben az évben még elkészítjük az új lemezünket.
3: Az első.
1: Hát igen. Tehát a következő felvétel, elnézést, tehát az első nagy lemezünk az még idén felvételre kerül.
0: Fizikai formában van, vagy lesz?
1: Lesz szeretnénk, igen.
0: Mert én bár nem fér el nálam, de az én szeretek birtokolni, ilyen kézben tartani.
1: Amint kész van, ide fogjuk hozni.
0: Akkor hát nagyon örülök nektek, de nem tudunk elővarázsolni még valami zenét tőletek.
3: A Ditinek a szólólemezén, amit Görögországban vett fel, azon még vannak érdekes számok. Amikor kint voltunk Ártában, akkor ő helyi zenészekkel csinált egy kis lemezt.
0: Jó lenne ilyet hallani, és meg elő tudjuk szedni.
1: Hát, hogyha beírod Afrodité, és melyik számot szeretnéd, Babám?
3: Szeretnéd.
1: Szerintem legyen a Dimitrulamu. Dimitrula.

jotka totta on väärin.

0: Sziasztok, Attilos Rádió Népzenében vagyunk még mindig. Ez volt akkor egy olyan szám, ahol Ditti, Radis Afrodité a helyi zenészekkel működött együtt, ugye jól mondom?
1: Így van, így van.
0: És milyen helyekről voltak azok a zenészek, azt lehet tudni?
1: Ők ugye három iskolatársam volt az Ártai, az Ipiroszi Egyetemen, és ők mind Közép-Görögországból származnak, tehát a szárazföldi részről.
0: Minden esetre jól összetudtatok dolgozni, az ebből kiderült. Most viszont kihasználva a kivételezett helyzetemet, meg a tekintettel az idő haladására, ugye szoktam emlegetni, hogy jártunk Bakuban, Azerbajdzsán központjában, és Azerbajdzsánban a legnépszerűbb hagyományos műfaj, amit ma is képeznek, tehát sok énekes megtanulja ezt, viszont nagyon nehéz az a muham nevű énektechnika, énekstílus és a hozzávaló zene. A muham szó ugyanaz a szó, amit makámnak ismerünk például a török nyelvben. Hogy pontosan mit jelent, azt valószínűleg Ditti tanultátok, én meg most nem tudom, hogy a makám mi. De akkor nem térünk most ki rá, majd máskor.
2: A törököknél ez olyasmi, mint a skála egy kicsit nálunk, ezek a különböző makámok.
1: Tehát igen, egy picit bonyolultabb, de
2: igen. Igen, meg ráadásul nem sorban vannak a hangok, hanem ilyen különböző.
0: Minden esetre az azerieknél ez egy nagyon régi technika, amit megtartottak, és állítólag ez csak náluk van ilyen mértékben megtartva. Nagyon sokat kell azt a hangot gyötörni ahhoz, hogy ezt a magas fejhangszerű énektechnikát elő tudja adni az énekes, de sikerülni szokott nekik. Kíváncsi vagyok, hogy amit most találomra találunk, az ezt vissza tudja tükrözni, amit mondtam, de hallgassunk bele egy ilyen számba Azerbajdzsánból.

itt vagytok, még hallgatok. Tilos Rádió népzenei műsorban vagyunk. Egy kis ízelítőt mutattunk be a Muham, az azerbajdzsáni Muham ének technikából, több előadó által. Hát így kell elképzelni, de gyönyörű muzsikák. Én Iszlám Rdájevet hallottam először, kb. 1970-ben egy szovjet lemezről. Még mai számon tartják ezt az énekest. És akkor sikerült Dittit rávenni, hogy ne hagyjon itt minket egy személyes a cappella ének nélkül. Úgyhogy ez fog remélem következni. Hallgassátok szeretettel, nagyjából ezzel búcsúzunk mára. Legyetek jók!

0: könnyeket csalt a szemembe, az olyan szép volt. Akkor hát búcsúzol, beszélünk valamit, amit találunk hirtelen. Köszönjük szépen a sok rétű hitléteteket.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: És a kedves hallgatóknak jó nyarat kívánok, jó nyár járjon ránk, ki tudtam mondani. És hallgassunk meg valamit, én se tudom mit. Sziasztok!

Nagyon jó. Nagyon jó, Tilos Rádió. Kezdődik az IHÜM TV itt a Tilos Rádióban. Most Dr. Analóg pakolgatja nektek a kis zenéket. Mindenkinek szeretettel ajánlom figyelmébe a Tilos Rádió mindenféle jó kis műsorait. Tehát még egyszer Tilos Rádió, és kezdődik az IHÜM TV műsor. Sziasztok!

key. Hey. Ulan bir kişiler ve gürültü de.

0: We got the jazz.
1: We got the jazz.
2: Jazz. David Sanborn.

How is he get?

és doktoronalók pakolgatjuk nektek a zenéket. Aztán folytatódik a Szufla című műsorral. És tovább a doktoronalókban. Majd Naut is bekapcsolódik. És további meglepetés. További jó zenehallgatást itt a Tűzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőz
kezdődik a szufla.